0: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkét és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívet,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk!
3: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság egy Isten,
2: irgalmazz nekünk!
3: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.

0: mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Amen, Urunk, Istenünk!
0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezd nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazd nekünk, Uram!
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei, vagy édesanyám, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei Atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetlen gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya! Keservét a bűnök bajnak, eloszlat mi van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen!
2: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért. Istenünk,
1: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
2: Szent Mihály Arkangyal,
1: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, aki

0: Szentlélekre. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Folytatjuk az elmélkedésünket arról, ami az utolsó vacsora után történt, Jézus szenvedéséről és feltámadásáról. És a múltkori alkalommal beszéltünk az utolsó vacsora néhány mozzanatáról, a lábmosásról, illetve arról, ahogyan Jézus mindent tudott az apostolairól, és a emberileg nem túl okos döntést hozva olyan emberekre bízta az egyházát, az eukarisztiát, a papságot, akik, hát úgy mondhatnánk, hogy jelenbeli hibákkal rendelkeznek, akiket lehet, hogy mi más embereket választanánk, Jézus mégis látott bennük valamit. Utána pedig Jézus átment az olajprésen, és teljesen alávetette magát az Atya akaratának, hogy megváltson minket, hogy visszaszerezzen minket. És néhány órás imádság után, ahol Jézus valóságosan vért izzadt, Jézus megnyugodva tér vissza, az apostolok nem nagyon állták meg a helyüket, végig aludták Jézus legnehezebb pillanatait, de Jézus most már készen áll, és ekkor jön az áruló, Júdás, egy csapat szolgával, illetve katonával. Pár szót Júdásról, azt írja Júdásról, hogy ő az iskarióti Júdás, de az, hogy iskariót, ez az is azt jelenti, hogy férfi, és kariót a helység neve. Valóban van egy ilyen helység délen, tehát Jeruzsálemtől délre, és ezzel Júdás volt az egyetlen, aki Júdából származott délről, az összes többi apostol valahogy északról, a Galileából származott. Kerjot, Hebron környékén van ez a helység, ahonnan Júdás származott. És ez elmond valamit Júdásról, mert távol lakott ő attól, ahol Jézus működött, mégis valószínűleg nagyon erősen vonzhatta Júdást Jézus, és gondolom, hogy nagyon erősen hitt is Jézusban ez a Júdás eleinte. Valószínűleg egy radikális gondolkodású ember, aki nagy potenciálú ember, tehát ő nem egy halász volt, ő valószínűleg egy képzettebb ember lehetett, akiben azért nagy lehetőségek voltak. Egy fontos részlet, hogy egészen biztosan nem Júdás képviseli a zsidóságot, ahogyan sajnos a történelem folyamán többször is ezt így kimondták, nem a zsidóság árulta el Jézust, hanem ez Júdás, mint személy, ő tette meg. Amivel ő elárulta Jézust, a csók, ez egy hát egy nagy ellenmondás, mert a csók az nem az árulásnak a jele kellene, hogy legyen, hanem az a szeretet jele. És majdnem, hogy a Szentírás hát így profétikusan előre beszél erről, hogy mit jelent az, amikor a csók nem a szeretetet fejezi ki, hanem az árulást. Példabeszédek könyve 27.6. Többet érnek sebek baráttól, mint álnok csókok ellenségtől. És van egy történet is Sámuel második könyvében, a 29-ben, ahol Joáb, Dávid hadvezére megcsókolja Amászát, aki hát a másik táborból volt, de Dávid Amászát be akarja fogadni az ő táborába, és Joáb megcsókolja, üdvözli, és ezzel együtt hátulról beleszúrja a kését, és megöli. És itt látjuk, hogy bár a csók a szeretetnek a jele kellene, hogy legyen, hogy mit tesz a bűn az emberre, hogy árulóvá válik, és pervertálja a csókot. Jézus barátjának nevezi Júdást, azt mondja, barátom, miért jöttél? És ez egy utalás a 41. Zsoltár 10. versére. Itt az áll, még jó barátom is, akiben reméltem, aki kenyeremet ette, felemelte sarkát ellenem. Illetve az 55. Zsoltár 13-tól 15. versig az áll, mert ha ellenségem szórna rám átkokat, azt elviselném könnyedén. És ha gyűlölöm sértegetne, előle talán elrejtőznék, hanem
te teszed az, aki velem egyet akartál, jó ismerősöm és bizalmas barátom voltál, aki velem együtt etted az édes étkeket, akivel együtt jártunk az Isten házába. Ezek a szavai a két Zsoltárnak szó szerint teljesedtek be Jézus és Júdás kapcsolatában. Ez nagyon érdekes. És itt most tanulhatunk valamit Júdásból is, mégpedig az, hogy ne dédelges semmilyen jellembeli hibát, mert a bűn magától nő. Mert ez a bűn, az árulás nem hirtelen szakadt Júdásra. Amint mondtam, Júdás valószínűleg oda és vissza volt Jézustól, és egy nagy képességű ember lehetett, hanem néhány kicsi bálványt táplált Júdás, és hogyha ilyeneket táplálunk, olyan dolgokat, amik nem Isten akarata szerintiek, és tudjuk, és ezeket tápláljuk, és megtűrjük, maguktól megnőnek, és rossz felé vezetnek minket. Hogyan jut el ide egy ember szíve? Júdásnak volt egy karakterbeli gyengesége, amit ő megtűrt a saját életében. Mi volt ez? Azt írja János evangélium a Júdásról, hogy kapzsi volt. És ez lopásra késztette. Tehát még mielőtt Jézust elárulta volna, azt mondja János evangéliuma, hogy Júdás már úgy tett félre a közös pénzből a saját céljaira. Ebből aztán hazugság, kétszínűség és árulás lett. A kapzsisága Júdásnak, amit ő megtűrt, valószínű, hogy társult egy csalódással, mert valószínű, hogy Jézus nem felelt meg Júdás elvárásainak. Lehet, hogy Júdás mást várt Jézustól, másképp képzelte el a megváltást. Jézus nem az a messiás volt, akit ő elképzelt. Ezért mondhatjuk, hogy két bálványa volt, egyrészt a pénz, és másrészt a benne levő messiás kép, ami más volt, mint amit Jézus nyújtott. Ezért még egyszer, ne ápolt magadban, ne tűrd meg a kompromisszumot a te életedben. Itt arról van szó, amikor felfedezed, hogy ez nincs teljesen rendben, és azt mondta, ez nem olyan nagy baj. De mindaz, ami téged elválasz Istentől, ami nem Isten akarata szerint való, az nagy baj. Nem nagy baj önmagába véve, addig, amíg észre nem veszed, és meg nem tűröd. De amikor észrevetted, hogy van, és ez nincs rendben, ha te megtűröd, akkor biztos lehetsz benne, hogy nem itt fogsz megállni, hanem ez a bűn nőni fog, és előbb-utóbb szörnyűségek fognak történni. Senki sem születik gyilkosnak és árulónak. Menjünk tovább. Jézust a főpap szolgái tartóztatják le, a főpap küldte a szolgáit. Igazából hát a főpapnak nem nagyon lett volna hatalma semmit tenni Jézussal, ezért valószínűleg tarthatjuk, hogy a rómaiak tudtak róla és beleegyeztek. És így tehette meg a főpap, hogy küldte a szolgáit, és azok letartóztatták. Aztán van az a jelenet, hogy Péter próbál hősködni, de Jézus leállítja, és ott a letartóztatásnál egy fontos részlet, amire talán nem figyelünk eléggé, hogy ekkor az Jézus tanítványai közül mind egytől egyik kivétel nélkül elfutnak, beleértve János apostolt is. Ezt a részletet úgy talán nem vesszük annyira figyelembe, de mind elfutottak. És nyilvánvaló, hogy váratlanul érte őket a letartóztatás. Nem gondolták volna. Bár Jézus előre jelezte, biztosak lehettek abban, hogy semmi baj nem történhet, mert Jézus oly hatalmas csodákat tett. És itt kezdődik a többi tanítványban is valami, amivel nagyon vigyázunk kell. Itt csalódnak Jézusban. És ez egy annyira emberi dolog, amikor csalódom Istenben, amikor valamit, ugye egyrészt azt kérjük magunktól, és azt kéri Isten is, hogy higgyünk benne, hogy ő nem hagy el minket soha, hogy ő minden helyzetben ura a helyzetnek, és akkor történik valami, ami teljesen meghaladja a mi elképzelésünket, hogy nem úgy gondoltuk volna, és ilyenkor feltevődik az a kérdés, hogy
nem-e van bennünk is egy bálvány? Bálvány az, ami elveszi Isten helyét, ami elfoglalja Isten helyét. És ez lehet egy kép Istenről, ahogyan én képzeltem el Istent is. Hogyha Isten nem olyan, akkor csalódott vagyok. Ha Isten nem azt teszi, amire számítottam, akkor csalódott vagyok. Ilyenkor az Istenről alkotott képem lesz a bálvány. És persze, hogy amikor katasztrófák történnek az életünkben, persze, hogy megrendül a mi hitünk. Persze, hogy felteszünk kérdéseket, de ilyenkor döntenünk kell, hogy hiszek-e még mindig Istenben. Hiszem-e, hogy még mindig ő jó, és lehet, hogy én gondoltam valamit Istenről, és ebben kellett csalódnom, de akkor tulajdonképpen magamban csalódtam, mert nekem volt egy téves elképzelésem Istenről, és Istennek nem dolga, hogy megfeleljen az én elképzeléseimnek. Ezért ilyenkor az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, Uram, nem értek semmit, nagyon fájdalmas, de még mindig elhiszem, hogy Te jó vagy. És azt teheted, amit jobb tett, aki a szenvedése legmélyén, amikor azért ráébred, hogy nem ő az Isten, és nem ő, Istennek nem kell jobbra hallgatnia, és úgy megoldania a jobb helyzetét, ahogy jobb várja el, jobb abban a pillanatban azt mondja, hiszek, hogy én az él az én megváltom. A halállal szemben, a kilátástalan helyzetben ki tudni mondani azt, hogy hiszem, hogy él az én megváltom. Nem úgy cselekedett, ahogy gondoltam. Nem tudom, hogy mi van. Nem tudok eligazodni, de egyet tudok, hogy ő biztos szikla, és hiszem, hogy él az én megváltom. Adja az Úr, hogy legyen erőnk a legmélyebb pillanataiban életünknek ezt így kimondani, így állni hozzá. Hogyha Isten nem felel meg a mi elvárásainknak, ha nem az történik, és hogyha nem értünk semmit, még mindig kitartani mellette, és azt mondani, hiszem, hogy él az én megváltom. Az apostolok abban a helyzetben valószínűleg nem tudták ezt a döntést meghozni, mert átült a csalódottságuk Péter tagadásában is, de az Emmauszi tanítványok is, amikor találkoznak Jézusra, és nem ismerik fel, és egy érdekes mondat, pedig mi azt gondoltuk, tehát meghalt, pedig mi azt gondoltuk, hogy ő váltja meg Izraelt, ebből a pedig mi azt gondoltukból átüt a csalódottságuk, hogy hát úgy néz ki, hogy nem, tehát Isten, Jézus nem lehet a messiás, mert pedig mi azt gondoltuk, de hát Jézus nem volt képes hallgatni ránk, nem volt képes a mi elképzelésünk szerint csinálni a dolgokat. Megölték. Pedig mi azt gondoltuk. Kérlek, testvérek, vigyázzunk a legnagyobb csalódottságainkban, hogy mit teszünk vele, mert ez a pedig mi azt gondoltuk, annyi mindent tettem Istenét, annyi éven keresztül szolgáltam neki, és most nem ár mellém. Ez megöli a mi hitünket. És bár érthető, és senkit sem lehet, nem szabad elítélnünk emiatt, de jót nem tesz, mert elszakít Istentől. És nem tudom, hogy megadatik-e nekünk a visszaút. Ahogyan Péternek, ahogyan az emmauszi tanítványoknak. Nem amiatt, mert Isten nem adna nekünk is kegyelmet, ahogy nekik, de az a kérdés, hogy lesz-e nekünk erőnk mégis megint bízni benne. Behívni őt hozzánk, és azt mondani, sötétedik, esteledik, és lemenőben már a nap, maradj velem. Mert sötét van az én lelkemben, de mégis benned bízom, mégis nálad lenni jó. Mégis újból bíznék benned. Ha ilyenkor a csalódottságodban maradsz, és nem találod meg az erőt arra, hogy újból bízzál Istenben, akkor az fog történni, hogy nem fogod meglátni azt, amit ő tesz érted. És azért lássuk be, az apostolok egy kivételével egyik sem látta azt, amit Jézus tett értünk, ahogyan meghalt a kereszten.
János volt az egyetlen, aki valami miatt valahogyan visszafordult, és követte Jézust, és szemtanúja volt az ő kereszthalálának. Az összes többi apostol csak tudott róla, nem látta. Másrészt, ami történt, ahogyan az apostolok elfutottak, azt is mutatja, hogy mi lakozik az emberben. Ilyenek vagyunk mi, ilyen gyengék vagyunk. Azt mondjuk egyik pillanatban, hogy még a halálba is elmegyek, érted Istenem, és a következő pillanatban megtagadjuk, hogy ismerjük őt. Olyannyira tudunk ingatagok lenni, és gyávák, hogy azt olvassuk Márk evangéliumában, 14:51-52-ben, hogy az egyikük, valószínűleg pont maga Márk volt az, annyira megijedt, hogy még a ruháját is otthagyta, és pucéron elmenekült. Csak hogy ne kerüljön bajba. Ne kerüljön bajba amiatt, akinek a számtalan csodáit látta. Ezért mondhatjuk Pál szavaival, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ezért kérte Jézus, hogy imádkozzanak, és ezért fontos, hogy mi is imádkozzunk. Ne gondoljuk azt, hogy mi azért, mert évtizedek óta Istennel járunk, már is a mi hitünk kőkemény, és mi nem fogunk elbukni soha. Sose lehet tudni. Jézus azt mondja, imádkozzunk. Kérjük Istent, hogy adjon nekünk kegyelmet, hogy maradjunk hűségesek hozzá mindenkor. És így történik az, hogy Jézus élete legsötétebb órájában egyedül marad. És őt elviszik a tárgyalásokra, elviszik a főpapok, az írástudók és a vének elé, ezt írja a Szentírás. Kicsit nézzük meg, hogy kik ezek. Hát ott van Kaifás, ő az év főpapja. Jézus korában már úgy volt, hogy a főpapságot, ugye hát egy bizonyos családból kellett származzon, Áron családjában, de ugye kezdetben még Dávid korában is sokáig úgy volt, hogy a főpap az életére főpap volt. Na Jézus korában az történt, hogy meg kellett vásárolni ezt a tisztséget a rómaiaktól. És hát évente, és ebben az évben Kaifás volt a főpap, és a főpap Jézus korában is az összes zsidót képviselte, körülbelül 6-7 millió zsidót képviselt Isten előtt, tehát Isten előtt ő képviselte a zsidóságot, de ugyanakkor a palesztinai zsidóságot csak képviselte a rómaiak előtt, a római prokurátor előtt. És ugye kettős szerep ez. Egyrészt Isten előtt képviselni a teljes zsidóságot, és hát némileg azon túl az emberiséget. Másrészt pedig van egy politikai szerepe, hogy az izraeli, a palesztinai zsidóságot képviselje a rómaiakkal szemben, és Kaifás ezt a második szerepet tartja fontosabbnak, mint az elsőt. Amint mondtam, megvásárolható volt ez a tisztség, és régebb, ugye átlagosan 20-21 évet voltak főpapok, egy-egy főpap, most, mivel hogy vásárolni kell a tisztséget, átlagosan 4 évet vannak itt a tisztségben a főpapok, de ez a Kaifás nagyon ügyes volt, hogy 19 évig volt benne. És ez nem csak a pénzről szólt, hogy meg tudta vásárolni, az nem volt elég, mert a rómaiak olyat engedtek oda, aki nem csak, hogy kifizette azt az összeget, hanem akivel ők jól tudtak közreműködni. Úgyhogy nyilván Kaifás jó diplomata volt. De Annást is említik, mint főpap, mint a Kaifás aposa. Annás, ő azelőtt volt főpap, Krisztus után 6 és 15 között, ő is elég sokáig, és az első században, tehát Krisztus után 62-ig, összesen 7 főpap az ő családjából származik. 6 fia és veje, és a veje Kaifás 36 évig voltak ők a főpapok az 56 évből. Tehát mondhatni, hogy egy főpapi dinasztiáról beszélünk, Annás, Kaifás, ők nagyon szorosan közreműködtek. És ha valaki már egyszer főpap volt, azért továbbra is főpapnak nevezik, akkor is, ha aktuálisan nem ő volt a főpap. Tehát amikor azt írja, hogy a főpapok, akkor azt jelenti, hogy az aktuális főpap, a korábbi főpapok,
és a főtanácsban levő magasrangú papokat értjük ez alatt. Mert a főtanács egy papokból és világiakból álló tanács, körülbelül 12 személy, ez olyan volt, mint a miniszterek testülete. Ők segítették a főpapot a döntések kivételezésében. Ide tartozott még a templom főfelügyelője, aki vezette a templomi gárdát, 5-7 felügyelő, ők jártasak a kultikus és jogi kérdésekben, és 3-4 csincstáros, aki pénzügyi szakemberek. Tehát ezeket nevezi a Szentírás így a főpapoknak, ezt a nagy tanácsot. És ezek lehettek azok, akik, amiután Jézus megtisztította a templomot az árusoktól, ők dönthették el azt, hogy hát ezt az embert el kell tenni láb alól, és ők gyűlhettek össze Annás főpap házában éjszaka. Tehát előttük volt először Jézus. Aztán reggel összegyűlt a fő tanács, ez a szinédrium, ez egy nagyobb testület volt, ez reggel volt. Ide tartoztak a főpapok, tehát az a szűkebb tanács, akikről beszéltünk az előbb, a vének, ezek a világi nemesek, ezek mind szaduceusok, olyanok, akik nem hittek a feltámadásban. Közéjük tartozhatott Arimateai József is, a vének közé, és az írástudók, ezek középosztályú polgárság, ide tartoztak a farizeusok, tehát a főtanácsban több pártból, főleg szaduceus és farizeus pártból levő emberek voltak, főpapok, vének, írástudók, különböző hatalommal, és ők együtt kellett eldöntsenek fontos dolgokat. Ennek a főtanácsnak, a szinédriumnak korlátlan hatalma volt kultikus és vallási kérdésekben. Tehát például, hogy működjön a templom, hogyan kell bemutatni az áldozatokat, stb. Politikai és jogi kérdésekben nem volt hatalmuk. Például halálos ítéletek kimondása nem volt megengedve nekik, ezt nem tehették. Ebben a prokurátornak, Pilátusnak van hatalma. Ezért van az, hogy Pilátushoz kell vigyék Jézust, csak ő ítélheti halálra Jézust. De a főtanács nagyon jól tud nyomást gyakorolni. Most mivel, hogy előkészület napja volt, másnap volt a húsvét, ezért nem volna szabályos kihallgatást szervezni, és minek is, ha csak a rómaiak mondhatnak ki ítéletet. Ezért csak a megfelelő vádat keresik, amikor a főtanács összeül, csak a megfelelő vádat keresik Jézussal szemben, mert az igazi okuk, ami volt, nem volt elégséges sem a nép, sem a rómaiak előtt. Ezért nézzük meg egy kicsit a vádat, most még van néhány percünk a mai adásból, megnézzük a vádat. A vád az, amit Jézus kijelentette a templom, tehát a templomot kritizálta. Azt mondta, hogy elhagyatott lesz ez a templom, hogy Isten elhagyja ezt a templomot, és mondta, hogy romboljátok le ezt a templomot, ezt is erre értették, bár Jézus a saját testére gondolt. A templom kritizálása elégséges ok volt a letartóztatásra. Tehát erről olvasunk Szentíráson kívüli forrásokról. Például egy Ben Ananosról olvasunk, hogy Krisztus után 62-ben a prokurátor megostoroztatta amiatt, hogy kritizálta a templomot. De ott van Jézus önvallomása is, hogy ő a messiás. Ezzel is vádolják Jézust, hogy ő a messiás. Most ez önmagában véve nem kellett volna halál oka legyen, mert hát akkor hogy várjuk a messiást, hogyha rögtön, ha valaki fellép is, azt mondja, én vagyok a messiás, megöljük. És a főpap hivatalosan kérdezte meg Jézust, és bár Jézus mindig kerülte a messiás címet, mert tudta, hogy félreértik, ebben az esetben Jézus egyértelműen elmondja, hogy ő az, mivel hogy hivatkozik Dániel 7.13-ra és a 110. Zsoltárnak, szólt az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomra, és azt mondja, fogjátok látni, ahogyan az Isten jobbján ülök. Tehát mindenki tudja, amikor valaki erre hivatkozik, hogy a messiásról van szó, és végidőbeli proféciáról van szó Dánielnél. De amint mondtam, az, hogy valaki önmagát messiásnak nevezze, nem tekinthető a zsidók számára halált érdemlő bűnnek, sem Isten káromlásnak.
Később, Krisztus után 130-ban volt egy Bar Kokhba nevű vezér, akit Akiba rabbi is messiások nevezi. És a 17. században is Sabetai Zvi királyi messiásnak mondta magát. Viszont ha valaki hazug profétának vagy álmessiásnak bizonyult, az már okolt arra, hogy tehát halált érdemelt. És a farizeusokat ez érdekli inkább, hogy bizonyítsák rá Jézusra, hogy álmessiás. Ezt próbálják meg. Mert Jézus korában a messiás elképzelésnek van egy vallásos teológiai oldala. A messiás egy ember, aki bűntelen, Isten lelkétől eltelt bölcs ember kell, hogy legyen. Mondjuk ez úgy Jézusra azért eléggé, nem nagyon tudták ezt kétségbe vonni. És van egy politikai oldala, ő Dávid fia, aki felszabadítja Jeruzsálemet, és egy szent birodalmat épít fel. És Jézus ezt a másodikat nem teljesíti, ezt a második elvárást, a politikai messiás elvárását. Most azért meg kell jegyezzem, hogy ez benne van a Szentírásban, a proféciákban a messiásról, ezért a zsidók nem jogtalanul várják ezt is. És azt kell mondjuk, hogy Jézus ott, a Krisztus után 30-ban még nem teljesíti ezt. Mert mi keresztények tudjuk, hogy Jézus vissza fog jönni, és akkor valóban úgy jön vissza, mint aki a világ ura, a politikai messiásként is, aki uralkodni fog a föld fölött. De ez az, amit a farizeusok és a zsidóság nem tudott felfogni, hogy Jézus nem mindent teljesít akkor rögtön, mert fontosabb neki az új kapcsolat Istennel. Jézus nem teljesítette az elvárásokat, de kritizálta a fennálló rendet a templom körül. És a templomból egész Jeruzsálem profitált. A szegényeknek azért volt jó a templom, mert ott tudtak jól kóldulni, és kaptak is pénzt. A középréteg 7000 pap és 10000 levita szolgált ott, állattenyésztők, üzletvezetők, pénzváltók, gasztronomusok, ezek mind üzletet végeztek ott. A felső papság a templomadóból és adományokból nagy gazdagságra tettek szert. Tehát a tulajdonképpeni ok, amiért Jézust el akarják tenni lábalól, az az, hogy Jézus veszélyt jelent az ő rendszerüknek, az ő hatalmuknak és az ő gazdagságuknak. A rómaiakat ez annyira nem érdekli, és ezért kell keresni egy olyan okot, ami a rómaiaknak is problémát okoz, mégpedig az, hogy ha Jézus messiásnak nevezi magát, akkor ő egy politikai király is lesz, és ezzel viszont a rómaiaknak is van egy problémájuk, és ezzel jöttek Pilátushoz, és ezzel győzték meg, hogy Jézus keresztre feszítse. Ez itt fogjuk folytatni legközelebb, most véget ért az adásidő, mindenkinek kívánok áldásokban gazdag húsvéti időszakot, és egy kicsit gondolkozzunk el ezeken a dolgokon. A mai napon sokat beszéltünk az emberi gyengeségekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőség a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Nagyváradi Központi Stúdió kápolnájából, melyet felajánlunk minden édesanyáért.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Úrunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy itt előtted beborulva imádkozhatunk ebben a szentségimádási órában. Úrunk, te az anyák szívébe adtad a gyermekek szeretetét. Most arra kérünk téged, hogy a gyermekek szívében is add az anyák szeretetét. Ma, amikor az édesanyákért imádkozunk, add Uram, hogy a gyermekek mindenkor szeretettel legyenek édesanyjuk felé, akkor is, amikor már idősödik, akkor is, amikor már az erejük megfogy, akkor is, amikor már esetleg az értelmük sincsen már teljesen rendben, akkor is, amikor a fizikai erejük elfogyik, adj Uram gondoskodó gyermekeket az édesanyák számára, akik nem csak testi szükségleteikről gondoskodnak a szükség esetén, hanem a lelkükről is. Tekints Uram az édesanyákra, áld meg őket azért a hivatásért, amit választottak. Emlékezz édesanyádra, ki szintén vállalta az anyaságot, hogy te évettünk, e világa születhess. Úrunk, áld meg az édesanyákat. Amen.

Istenem, köszönöm a mai napot, köszönöm ezt a csendet, ami körülvesz az imádság idején. Köszönöm a szeretetet, amivel te körülveszel. Köszönöm a szavakat, melyekkel evangéliumodon keresztül vezetsz. Jöjj, Szentlélek, imádkozz velem és bennem. Add, Uram, hogy szavaim és tetteim mindig összhangban legyenek, hogy átsugározzon rajtuk a te jelenléted, és az emberek elgondolkodjanak rajta, és elkezdjenek téged keresni. Amen.

Mennyei atyánk, áld meg kérünk az édesanyákat, őket választottad, hogy gyermekeidet a világra hozzák. Te adtad szívükbe a gondoskodó és elfogadó szeretetet. Te adtad lelkükbe a hozzád vezető igaz hitet. Áldjuk ma is őket ezer áldással és ezer hálával, kik a te nevedben gyermekeidért életüket adják. Áld meg te is őket szent kegyelmeddel, gyermekeinkért aggódó szeretet, szerető lélekkel.

Mennyei atyám, köszönjük neked, hogy az édesapákon keresztül számtalan jó téteményben részesítettél minket. Fizess meg nekik a sok jóért, amit velünk az első naptól kezdve tettek, és segíts, hogy hálásak lehessünk irántuk. Áld meg minnyájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket jó egészségben, vigasztald őket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban, és őrizd meg őket minden rossztól. Áld meg testvéreinket is, és minden rokonainkat. Ne engedd, hogy családunk egy tagja is elvesszék örökre, hanem egyesíts minnyájunkat újra örök atyai házadban. Amen.

Könyörgünk, Uram, azokért a szülőkért, akik gyermekeikért készek számtalan lemondásra, és az élet felé fordulnak, azokért a szülőkért, akik nem merülnek bele a munkába és az anyagi világba, hanem tudatosan szánnak időt gyermekeikre. Azokért a szülőkért, akik a valódi életre nevelik gyermekeiket egyszerűségben, becsületben és tisztességben. Azokért a szülőkért, akik együtt imádkoznak gyermekeikért és gyermekeikkel. Azokért a szülőkért, akik a világ szelleme szerint élnek és elhanyagolják gyermekeik igazi keresztény életre nevelését. Istenünk, köszönjük neked édesanyánkat. Áld meg a szűzanya áldásával a világ összes asszonyát, hogy az édes anyai szív áldásaival tudjanak felnőni nemzedékek a te nagyobb dicsőségedre. Amen.

Istenem, a te gondviselésed akaratából ajándékozta nekem édesanyám az életet. Nélküle nem volnék. Mindig hálás akarok lenni ezért neki, és sosem felejteni el azt a szenvedést, melyet értem viselt. Éjt-nappal átéve gondoskodik rólam, ápolja testemet, őrzi lelkemet. Ő beszélt nekem először rólad, a jóságos mennyei atyáról, és ő tanított először imádkozni. Áld meg őt, és jutalmazd meg gazdagon mindazért, amit értem tett. Örömet akarok szerezni neki egész életemben, és mindig tisztelettel állok meg az édesanyai méltóság előtt. Amen.

Istenem, amikor az oltár előtt állva, társunk szemében nézve azt az ígéretet tettük, hogy egymásnak és neked, hogy elfogadjuk a gyermekeket, akivel megajándékozod a házasságunkat, egy csodálatos felemelő, olykor mégis ijesztő, nehéz kihíváson mondtunk igent. Illenek ide a dicsőítő dalnak a szavai. Megtiltál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Kihívás és hatalmas felelősség. Napról napra jó apának, jó anyának lenni. Segíts, hogy férként és feleségként, apaként és anyaként beléd tudjunk kapaszkodni, hogy te legyél az erőnk. Olyan szép, hogy a családfő alakját a Bibliában épp úgy a jó pásztor képével rajzoltad meg, mint szent fiad alakját. Segíts, Uram, hogy a ránk bízott a körében, a saját, kicsi családegyházunkban betölthessük mi is a jó pásztor szerepét. Arra hívsz, Uram, hogy támasza legyünk családunknak, felelősséggel segítsünk, és imádkozzunk a gyerekeinkért, az ő testi és lelki növekedésükért, hogy hű társai legyünk neked, és hogy szeretettel hordozzuk családunkat, hogy közelebb vezessük őket hozzád. Segíts ebben, Urunk. Amen.

Uram, az apai feladataink olykor nagy kitartást igényelnek. Átvirasztott éjszakák, aggodalmak betegség idején, türelempróbák, lemondások. Kérlek, segíts minnyájunkat, hogy szülői feladatainkban a nehézségeket, hanem hivatásunk nagyszerűségét lássuk. Te nem aggodalomra, hanem hagyatkozásra hívsz minket. A lemondásunk áldozatoknak benne teljesedik ki az értelme. Kérlek ma mindazokért, akik lelki édesapák, gyakorló apák, vagy a jövőben válnak azzá. Különösen is kérlek azokért, akik a családjainkban nem működnek jó pásztorként, de még csak pásztorként sem. Segíts, hogy soha nem megítéljük őket, hanem imádkozzunk értük, és lehetőségeink szerint segítsük őket. Add áldásodat az édesapákra, családjainkért tett erőfeszítéseinkre és törekvéseinkre, hogy a te tervednek megfelelően munkálkodjunk családunkban. Amen.

mennyei atyánk a Biblia, nem csak atyához, hanem édesanyjához is hasonlít téged. Te olyan Isten vagy, aki sohasem feledkezik meg gyermekeiről, aki megrendülsz, ha a gyermekeid szenvedését látod, olyan Isten, akinek anyai szíve van. Hálát adunk neked az édesanyákért. Hálát adunk az édesanyánk szeretetéért, minden áldozatáért, hitéért, édesapánk iránti hűségéért, tiszteletéért, odaadásáért. Amen.

a te szavaidra hallgató fület, a te szépségedet szemlélő szemet, a te fönségedet magasztaló nyelvet, neked kedves életmódot, a Szentlélek erejéből, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Jézus Krisztus, hálával és bizalommal fordulunk hozzád. Add, hogy egyházadban elhivatott és szent férfiakká váljunk, akik bátran vállalják hitüket és kitartanak vállalt hivatásukban. Indíts minket cselekvésre, és különösen bátorítsd azokat, akik teljesen a te országodnak szentelik magukat. Érítsd meg naponta szívünket, hogy keresztünket felvéve kövessünk téged. Megváltó Jézusunk, imádkozunk hozzád minden férfiért, aki igent mond akaratodra a családban, az egyházban és a világban. Gyújtsd bennünk szent tüzet, hogy ami neked tetszik, lelkesedéssel és okosan keressük, igazán megismerjük, kitartóan és tökéletesen megtegyük, és munkánkat örömmel végezzük. Törd meg félelmeinket, hogy imádkozni és dolgozni tudjunk, és olyanokká legyünk, akiknek élete érték, tevékenység és tüzes szeretet, és életünk élő evangéliummá váljon, hirdetve az örömhírt és a reményt az élet minden területén. Add, hogy megfeleljünk házastársi és szülői kötelezettségeinknek. Add, hogy úgy szeressük mi is gyermekeinket, ahogy Szent József is szeretett téged. Adj mellénk szerető és hűséges feleséget, Máriás lelkülettel. Vigyázz családjainkra, mert mi vagyunk egyházad élő sejtjei. Kérjük ezt ígéretedben bízva, miszerint velünk vagy minden nap, a világ végéig. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, a szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem tudhatjuk, mi az a cselekedet, vagy mozzanat, vagy szó, ami felkelti a szeretet érzését.

együtt szívünkben valaki iránt, és azt sem láthatjuk előre, hogy mi lesz az a cselekedetünk vagy szavunk, amely alapján fele barátunk megértheti, hogy szeretjük őt, mert ez a tett a mi szeretetünknek a jele. Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk soha ne merüljön ki szavakban, hanem cselekedetekben nyilvánuljon meg. Segíts minket abban, hogy tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét egyre jobban megértsük, és meg is tudjuk valósítani. Amen.

dicsőség, Szent Háromság minden szeretet és közösség forrása. Köszönjük neked családunkat, bocsásd meg bűneinket, amelyeket szereteteink ellen elkövettünk. Támogass testvéreinket, akik házasságokban és családi életünkben hajótörést szenvedtek. Tösd el szívüket családtagjaink iránt alázatos tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk. Segítsd a fiatalainkat, hogy bátran vállalják a családi életet kihívásait. Áld meg mindazokat, akik a családokért sokat fáradoznak, Szent Család könyörülj érettünk. Amen.

0: Úr Jézus, mennyi kedves gondolat, mennyi szeretet övezi az édesanyákat. Eleve nincs fel szívünkbe ezt a szeretetet, akár élő, akár elhunyt édesanyákért, hisz a szeretet összeköt élőket és holtakat. Add Uram, hogy a bennünk lévő szeretet általad még teljesebb legyen, még szebb legyen, még erősebb legyen. Segíts szeretnünk édesanyáinkat. Amen. Most pedig imádkozzuk el Jézus szíve litániát. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az Örök Atya Fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a szent lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szeretete lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az igazságosság és a szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden erénynek mélysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szív királya és központja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájon merítettünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelődésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned bízók üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a haldoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten bávány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten bávány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket!
0: Isten bávány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus!
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint!
0: Könyövögjünk, mindenható örökisten, tekints szeretett fiat szívére, s arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, kivel dévés uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből, alleluja.
1: Minden gyönyörűséggel teljesen, alleluja.
0: Könyörögjünk. Úrunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kívünk tested és véved szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki esz és uralkodó a mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Áldott legyen az Isten,
1: áldott legyen az Isten,
0: áldott legyen az ő szent neve,
1: áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen Jézus drága szent véve.
1: Áldott legyen Jézus drága szent véve.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent vévek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent vévek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen Mária szent és szepőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen Mária szent és szepőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szent József, Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József, Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szentségimádást közvetítettünk a Nagyváradi Központi Stúdió kápolnájából, melyet az édesanyákért, édesapákért ajánlottunk fel. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetik, válasszák társokul a Mária Rádiót az este hátralévő részébe is. Innen Nagyváradról búcsúzunk önöktől, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami helyünkkel, add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miért megkezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Az

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszony.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján már.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokolban.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszony.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed.

0: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul.

0: Istenem, Szent Angyal, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele.

0: asszonyú szűzmánya, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: találtál.
1: Imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a te

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: Áltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé.

Ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér

0: Szűz anyánk, imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges Szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzét király.

Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: az Isten által teremtett csodálatos emberiség válaszút előtt. Leó pápa enciklikája részletesen. 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján 14. Leó pápa az egyház szociális tanításáról emlékezik a mesterséges intelligencia korában. Enciklikája felhívás az Isten által lakott csodálatos emberiség megőrzésére, az igazság, a munka méltósága, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdításával. A digitális korszakban le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, és túl kell lépni a jogszerű háború elméletén, újjáélesztve a párbeszédet és a multilateralizmust. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Felépít-e egy új Bábel-tornyot, vagy megépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt él? 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdett első enciklikájának a bevezetője összefoglalja annak alapvető indokait és célját. A május 25-én közzétett enciklikát a pápa május 15-én írta alá, 13. Leó Rerum Novarum kezdetű enciklikája kiirdetésének 135. évfordulóján. Elődje örökségét folytatva, 14. Leó pápa olyan társadalmi enciklikát írt, amely a kortárs világ egyik fő kihívásával, a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Az 5 fejezetből, valamint bevezetőből és zárszóból álló enciklika abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a technológia nem az emberrel szemben álló erő, sem nem önmagában gonosz. Ugyanakkor nem is semleges, mert felveszi annak az arcát, aki kitalálja, finanszírozza, szabályozza és használja. Ebből fakad a pápa felhívása, hogy a jóra építsünk és maradjunk emberek. A bátor közös felelősség, a szubszidiaritás és a közösség logikáját követve, hogy a világ felismerhesse az ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakozni kíván. Az egyház társadalmi tanítása a közösség teológiája. Az első fejezet az evangéliumhoz hű, dinamikus gondolkodás jegyében áttekinti az egyház társadalmi tanítását a közelmúlt egyházi tanításában és a II. Vatikáni zsinaton, kiemelve annak dinamikus jellegét. Az egyház társadalmi tanítása nem elvek és szabályok kézikönyve, hanem inkább a közösségi megkülönböztetés útja. A történelemben megvalósuló közösség teológiája, amely az események értelmezését az evangélium fényében irányítja. 14. Leó emlékeztet elődjei gondolkodására. 12. Piótól, aki elsőként használta a katolikus egyház szociális tanításra kifejezést, az 1950-es Menti Nostrae kezdetű apostoli buzdításban, Ferenc pápáig természetesen áttekintve az 1891-es Rerum Novarumot is, amelyet a szociális tanítás fejlődése mérföldkövének tekintenek. Az utóbbi korszak pápái ennek az egyetlen örökségnek különböző aspektusait emelték ki: az ember méltóságát, a munka értékét, a javak egyetemes rendeltetését, a szolidaritást és a szubszidiaritást, a teremtett világ gondozását, a béke és a testvériség központi jelentőségét. Az emberi méltóság védelme. Az ember nem kizsákmányolandó erőforrás. A második fejezetben Leó pápa felsorolja az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit. Az elsők közt említi az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett ember méltóságát. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert az új ideológiák és bizonyosan nagyon erős érdekek nyomása az embert felhasználható és kizsákmányolható erőforrásra fokozza le, vagy azzá, amit megvalósít vagy előállít. Ezzel szemben minden ember alapvető méltósága nem szerzett és nem megérdemelt érték, és amit nem is kell igazolnia neki.
Az egyháztársadalmi tanításának második alapja az emberi jogok sértetetlensége, amelyek közül az első az élethez való jog, a fogantatástól annak természetes végéig. Ezzel kapcsolatban 14. Leó a mesterséges abortuszt, az ártatlanok megölését és az eutanáziát súlyosan törvénytelen döntéseknek nevezi. A harmadik alapelv a kisebbségek jogainak elismerése, különös tekintettel a nőkre. Javukra a pápa konkrét döntéseket kér a törvényekben, a munkavilágában, az oktatásban, a társadalmi és politikai felelősségvállalásban, hogy valóban meghallgassák és értékeljék őket. Erkölcstelen és elfogadhatatlan egy nemzet megsemmisítése vagy leigázása. Az egyház társadalmi tanításának alapelveit illetően 14. Leó 5-öt emel ki. Az első a közjó. Mindenkinek elismert méltóságának társadalmi formája. A pápa erőteljesen hangsúlyozza. A közjó erőmozdítása soha nem választható el a népeknek a létezéshez, saját identitásuk megőrzéséhez és a saját eredetiségükkel a nemzetek családjához való hozzájárulásokhoz való jogának tiszteletben tartásától. Következésképpen bármely kísérlet vagy terv egy nemzet megsemmisítésére vagy leigázására súlyosan erkölcstelen és éppen ezért elfogadhatatlan. A technológia ne összpontosuljon kevesek kezében. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetésére vonatkozik. Itt is az enciklika más részeiben 14. Leó hangsúlyozza, hogy a tudás és a technológiák nem összpontosulhatnak kevesek kezében, mert a csak tovább mélyíti a digitális forradalomban részesülők és az abból kizártak közötti szakadékot. Ebből következik a harmadik és negyedik elv, nevezetesen a szubszidiaritás, amely a paternalizmus és az asszisztencializmus leküzdését követeli a közös felelősségvállalás érdekében, és a szolidaritás, vagyis az az elv és erény, amely ellentétben áll a közönösséggel és figyelembe veszi a népeket és a jövő generációit. A társadalmi igazságosság és a migránsok próbája. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság. A digitális korban ennek biztosítania kell mindenki számára a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést, védenie kell a legkiszolgáltatottabbakat, szembe kell szállni a gyűlöletkeltéssel és a dezinformációval, nyilvános ellenőrzés alá kell vonni az adatok és a technológiák használatát, hogy a kritérium ne csupán a profit legyen, hanem minden ember méltósága és a népek jóléte. Leó pápa döntő próbának jelöli meg ezen a téren a migránsok, menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek iránti viselkedést. Az ugyanis, ahogyan a társadalom bánik velük, megmutatja, hogy az igazságosság eszméjét a félelem, majd a testvériség vezérlie. Ebből fakad a felhívás mind arra, hogy őrizzük meg azok reményhez való jogát, akik kénytelenek elhagyni otthonukat, biztosítva számukra biztonságos és legális útvonalakat, méltóság teljes befogadást és integrációt, mint pedig arra, hogy mozdítsuk elő az otthonmaradáshoz való jogot mindenki számára a saját földjén békében és biztonságban, foglalkozva a migráció mélyebb okaival. A visszaélések és az egyház lelkiismeret vizsgálata. A pápa szerint a fent említett öt alapelv nem csupán a társadalomra vonatkozik, hanem az egyházra is, amelyet lelkiismeret vizsgálatra hív. A pápa arra buzdít, hogy tisztítsuk meg az egyházi kapcsolatokat és struktúrákat azoktól a torzulásoktól, amelyek egyenlőtlenségeket, átláthatatlanságokat és visszaéléseket eredményeznek. A felhívás arra irányul, hogy hallgassunk a szellemi, gazdasági, intézményi, szexuális, hatalmi és lelki visszaélések áldozataira, mivel ez az igazságosság útjának szerves része, amely magában foglalja a kár elismerését, a méltányos jóvátételt és a megelőzést. Közös etikai kódexre van szükség a mesterséges intelligencia területén.
A harmadik fejezet a technika és uralom témáját vizsgálja. Az emberi személy nagysága a mesterséges intelligencia ígéretei előtt kérdéskör a mesterséges intelligencia elevenébe vált. Leó pápa figyelmeztet a technokratikus paradigmára, amelyet Ferenc pápa már korábban is elítélt, és amelynek következtében minden döntés kizárólag a hatékonyság és a profit szempontjai határoznak meg. Ezzel szemben a legerősebb technológia nem feltétlenül a legjobb. A mesterséges intelligencia utánozhatja és szimulálhatja az embert, de nem rendelkezik erkölcsi tudattal, empátiával, érzelmi képességekkel, kapcsolatteremtő és spirituális képességekkel. Ezért a mesterséges intelligenciához józanul és éberen kell hozzáállni, tisztán látva annak minden lépését való felelősséget és megfelelő politikára és jogi keretekre, független felügyeletre, valamint a felhasználó oktatására kell törekedni. Mindenek előtt olyan etikai kódexre van szükség, amely a közös társadalmi igazságosság kritériumainak felel meg, mert nincs szükség erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt kevesek határozzák meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az új technológiák környezeti hatását sem, amelyek nagy mennyiségű energiát és vizet igényelnek, befolyásolva a széndioxid kibocsátást és károsítva a teremtett világot. A mesterséges intelligencia lefegyverzése és kivonása a verseny logikából. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, kéri Leó pápa, hogy kivonjuk a katonai, gazdasági és kognitív verseny logikájából, hogy megtörjük a technikai hatalom és hatalomgyakorlás jog közötti egyenértékűséget, hogy kivonjuk a monopóliumok hatalmából és megakadályozzuk, hogy az ember felett uralkodjon. Ez a feladat etikai, technikai és ökológiai jellegű, mert a mesterséges intelligencia már is olyan környezet, amelybe belemerültünk, és olyan hatalom, amellyel számolnunk kell. Széles teret szentél a transzhumanizmus és a poszthumanizmus kritikájának, amelyek a haladást az emberi korlátok túllépéseként értelmezik. A korlát azonban nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alkotó eleme, mert az emberi lény nem a korlát ellenére, hanem gyakran a korláton keresztül virágzik fel, felismerve a törékenységben és a végességben azokat a helyeket, ahol a kapcsolat, a gondoskodás és az Isten és a mások iránti nyitottság érlelődik. A technika fejlődése nevezetesen a szív visszafejlődéséhez. A tét nagy. A technika fejlesztése az emberi korlátok eltávolításával valójában a szív visszafejlődését jelenti. Az emberiség ugyanis, bár csodálatos és mégis megsebzett, nem helyettesíthető és nem is haladható meg. A technológia enyhítheti szenvedéseit és új lehetőségeket nyithat meg előtte, de nem tagadhatja meg azt, ami sajátja, a kapcsolatteremtés és a szeretet képességét. A mesterséges intelligencia kapcsán a valódi választás nem a lelkesedés és a félelem között zajlik, hanem a haladás kétféle építésmódja között, a népek szolgálatában vagy a hatalom logikája szerint. Ez a választás mindenkit érint, Bábel vagy Jeruzsálem építése, az ember és Isten két városa, amelyre Szent Ágoston is utal, mindannyiunkkal kezdődik. A kommunikáció ökológiája és az iskola központi szerepe. Az emberiesség megőrzése az átalakulás során, Igazság, munka, szabadság című negyedik fejezetben az enciklika az igazságot közjóként és a demokrácia alapvető elemeként értelmezi. A digitális környezetben az igazságot a kommunikáció ökológiájának keretében kell értelmezni, hogy az internet által generált kultúra ne váljon egységesítés és uralom eszközévé, hanem a belső szabadság és a kritikus gondolkodás érésének terévé. A pápa néhány eszközt jelöl meg. Átláthatóság a tartalom szelekció logikájában, a személyes adatok védelme, érvelésen és ellenőrzésen alapuló komoly újságírás, új tudatosság a mesterséges intelligencia helyes és kritikus használatában, valamint a tudás integrálása. Az átlátható és őszinte kommunikációt az egyháztól is elvárják, különösen az igazságtalanságok és visszaélések esetében.
Az enciklikában központi szerepet kap a megújult Oktatási Szövetségre való felhívás, hogy a fiatalokban ne aludjon el a kérdések felvetésének vágya a tökéletes gépek miatt, amelyek feleslegesé teszik az emberi gondolkodást. Meg kell tanulnunk bőtölni a mesterséges intelligenciát, hangsúlyozta Leó pápa, megszüntetve az oktatáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit és az iskolára helyezve a hangsúlyt, mint olyan helyre, ahol megtanulják keresni és szeretni az igazságot, és ahol azt tanítják, amit a digitális világ nem adhat meg, közös időt, a tanulásra és a megbízható kapcsolatokra. A munka középpontjában az embernek kell állnia, nem a profitnak. A digitális átalakulás által jelképezett negyedik ipari forradalomban a pápa kiemeli a munka méltóságának és értéke védelmének fontosságát. Az új munkavégzési módok nem feltétlenül jobbak, magyarázza, mivel a technológia lealacsonyíthatja a munkavállalókat, mellékes feladatokra szoríthatja őket, és automatizált felügyelet alá vetheti őket. Éppen ellenkezőleg, olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek az embert helyezik középpontba, és nem csupán a teljesítményt, mert a technológia ugyan bizonyára megkímélheti az embert a nehéz vagy monoton feladatoktól, de semmiképpen nem vezethet munkanélküliséghez, a költségcsökkenés és a profit növelés nevében. Egy olyan forgatókönyvben, amelyben az ember felváltó automatizált rendszerek miatt növekvő szegénység és egyenlőtlenségek rajzolódnak ki, a pápa a szakszervezetek megújulását is szorgalmazza. A fejlődés nem mérhető kizárólag a GDP alapján. A digitális átalakulást előre kell irányítani stabil társadalmi kritériumok, a munkavállalók számára elérhető és folyamatos képzés, valamint a vállalati felelősségvállalás révén. A pápa emellett rámutat arra, hogy el kell mozdulni a GDP-től, mint egy ország fejlettségi szintjének mércéjétől, és helyette a munka méltóságára, a megosztott jólétre, az egyenlőtlenségek csökkentésére és a környezet védelmére kell összpontosítani. A pénzügy a pénzügyért valóban eltér a fejlesztését való pénzügyektől. Hatodipán nyomán kiemeli a béke és a fejlődés közötti kölcsönös függőséget és olyan nemzetközi együttműködés szorgalmaz, amely képes közös stratégiánkat meghatározni elsősorban a legsebezhetőbb országok és csoportok javára, mert a jólét csak akkor járul hozzá a békéhez, ha széleskörű, inkluzív és fenntartható. A család az elsődleges társadalmi érték. Az enciklikában kiemelt szerepet kap a családra való hivatkozás, amely egy férfi és egy nő közötti tartós kapcsolaton alapul. Ez az elsődleges társadalmi érték, minden közösségi szervezet alapvető és pótolhatatlan sejtje, amelyet a stabilitást és az emberi ritmust erősegíti munkaügyi politikákkal is támogatni kell, hogy biztosítsák az élet megfelelő egyensúlyát és megúvják azt a jövőépítési képességet, amely a társadalmat termékenyé teszi. A láthatóság architektúrája és a szabadságot fenyegető kockázatok. Végül az emberi szabadság kérdése, amelyet meg kell őrizni a függőség és az árucikké válás ellen egy olyan korszakban, amikor a digitális platformokat úgy tervezik, hogy lekössék a felhasználók idejét és kihasználják sebezhetőségüket, sürgősen meg kell erősíteni mindenki belső szabadságát, és szembe kell szállni a hatalmas adatgyűjtésből és az algoritmus rendszerek használatából fakadó társadalmi ellenőrzés kockázatával. A viselkedés profilozása, előrejelzése és irányítása egy új hatalom, amely a leggyengébbek megkülönböztetésének kockázatával jár. A pápa különösen sajnálatosnak tartja a láthatóság architektúráját, amely csak a láthatót jutalmazza és erősíti, formálva a véleményeket és közben konformizmust generál. A Magnifica Humanitas enciklika 5. utolsó pontját és zárszavát egy következő adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Ábel papbácsi, József Ferenc és a mikrofonnál ülő Dávid Gyöngyi szeretettel köszönti kedves hallgatóit 2026. június 1-én, különösen a tündéket és a gyermekeket köszöntjük. Isten éltese és hordozza a tenyerén őket, és önöket is, kedves hallgatók, akik most az Erdély Mária Rádiót hallgatják. Már is mondom, milyen műsorokra számíthatnak a reggel és a délelőtt folyamán. Most csendességre hívjuk önöket, de csak önök maradnak csendbe, hiszen Kertész Marika nagyon szép gondolatokat szokott megosztani nekünk minden reggel. 6 óra 10 perckor pedig már együtt imádkozzuk a reggeli imákat, aztán a zsolozsma reggeli dicséretet is mondjuk a Kármelita nővérekkel. 6 óra 40 perckor egy szép gondolatot hallunk Veres Judit Mária tolmácsolásában, minden napunk ajándék Istentől. Próbáljuk ezt meg is élni. 6 óra 45 perckor ébredjen a Mária Rádióval. Tehát mi leszünk, ha hétfő, akkor rendszerint Székelyudvarhelyről lesz az ébresztő műsor. Ebbe benne lesz 7 óra 5 perckor a ima hivatásokért, és még sok minden. 7 óra 55 percig leszünk együtt, amikor az igézőt hallgatjuk meg. Itt is egy nagyon szép tanúságtételt. 8 órától pedig Szent Misét közvetítünk Lázárfalváról. Hogyha valaki nem ismerné, és szeretné megismerni Lázárfalvát, a plébániát, a templomot, akkor mindenképp hallgassa meg Gábor Anna műsorát, a hét plébániáját, amit követ az ima szándékok fogadása. Itt Székelyudvarhelyen fogadjuk, és a dicsőséges rózsafüzért is innen imádkozzuk, majd 9 óra 50 perc körül a Jézus szíve litániát. 10 órakor katekézis Tibor atyával, aztán 10 óra 30 perckor a Lélek tüzében dr. Sávai János műsora, 11 órakor Gyógyír, dr. Rejkli István műsora, majd 11 óra 30 perckor Életképek Karácsony Tibor atyával. 12 órakor az Úrangyalát imádkozzuk, majd 12 óra 10 perc körül a zsolozsma napközi ima órája, és ezt követi közvetlen a Déli Magazin, amiben benne lesz a vigasztaló szó is. Ennek a végén biztosan, hogy hallhatnak egy újabb műsorismertetőt is, kedves hallgatóink. Most pedig, mint ahogy az elején is mondtam, csendesedjünk el mi, legyen a szó Kertész Marikáé.

Mindazokat a javakat, amelyek az élethez és az Isten félelemhez szükségesek. Az isteni hatalom ajándékozta nekünk azáltal, aki minket saját dicsőségével és erejével meghívott. Péter apostol itt valami nagyon lényegeset mond ki. Isten mindent megadott, ami az élethez és az Isten félelemhez szükséges. Nem úgy küld minket ebbe a világba, hogy oldjunk meg majd mindent egyedül. És nem csupán a túléléshez ruházott fel a szükséges dolgokkal, hanem a kapcsolatokhoz, a döntésekhez, a küzdelmekhez, a küldetésünk teljesítéséhez is. Sok ember úgy él, mintha belül állandó hiányban lenne. Mindig ezt hangoztatja. Kevés vagyok. Nincs erőm hozzá. Nem tudom végigcsinálni. Az Úr azonban már elkezdte bennünk a jó munkát, és soha nem hagy eszköztelenül. Te hiszed ezt? Ennek tudatában élsz? A kereszténység középpontjában nem a mi erőnk áll, hanem Isten kegyelme. Természetesen ez nem jelenthet passzivitást, hanem inkább annak felismerését, hogy nem egyedül harcolsz, nem egyedül növekszel, nem egyedül tartod meg magad. Az Úr az, aki megtart téged az élet viharaiban. Ő az, aki harcol érted, amikor már neked ehhez nincs erőd. Ő az, aki soha nem mond le rólad. Aki soha nem fordít hátat neked. Számolj vele a mindennapok küzdelmeiben. Bíz benne teljes szívedből. Élj annak tudatában, hogy nem csak rajtad, a te erődön múlik minden. Az Úr veled van, és mindent megad neked, amire csak szükséged van.

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzimietben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, mert te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.

Az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek, mert mindenki, aki az Istentől való, legyőzi a világot. És ez a győzelem, győzelem a világ fölött, a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia?

0: Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek igazi szabadságát.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik vérük ontásával megvallották hitüket, add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomodban jártak, add meg nekünk, Urunk,

0: Vértanúidáltal, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ minden sábítását.
1: Megváltottál minket Istennek, szent

0: Istenünk, te Szent Justinus vértanút arra tanítottad, hogy a világ szemében botrányt jelentő keresztet vállalja, és így Jézus Krisztus mindent felülmúló ismeretére eljusson. Közben járására enged, hogy a tévedések veszélyeit legyőzve erősek maradjunk a hitben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. A forráshoz akarsz eljutni? Akkor az árral szemben kell haladnod, mondta Fritz von Unzuch.

0: Szeretettel hívom mindannyiunkat, hogy hallgassuk meg a mai nap örömhírét, majd a hozzáfűzött gondolatokat Ambrus István Ábel szombatfalvi plébánostól.
1: Az Úr legyen veletek!
0: És a te lelkeddel!
1: Evangélium Szent Márk könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép előjáróihoz. Egy ember szőlőt ültetett, bekerítette sövénnyel, pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne. Aztán bérbe adta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját, hogy beszedje a szőlő termésből neki járó részt. Ezek azonban nekiestek, megverték és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda hozzájuk, annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött egy harmadikat is, azt megölték. Küldött aztán még többet, közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így gondolkodott, a fiamat csak becsülni fogják. A szőlőmunkások azonban így biztatták egymást, itt az örökös. Gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek tehát, megölték és kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura? Elmegy, elpusztítja a szőlőmunkásokat, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá. Csodálatos dolog ez a mi szemünkben. Erre el akarták fogni Jézust, de féltek a néptől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Ott hagyták tehát, és eltávoztak. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Kedves rádió hallgatók, amely evangéliumban az Úr Jézus Krisztus példabeszéden keresztül szól hozzánk. Hogyha nyitott a szívünk, akkor megértjük, hogyha éppen rólunk van szó, ha pedig sötétség borítja az elménket és szívünket, akkor nem fogjuk megérteni. Mint ahogy itt is ez az ember, tömeg, aki ott volt, nem értették meg. És mit akartak tenni? El akarták pusztítani Jézust. A mi életünkben is nagyon sokszor Isten szól. Akár egy prédikáción keresztül, akár egy embernek a gondolatain keresztül, akár egy kisgyerek szaván keresztül. Mert Isten azt szeretné, hogy mindnyájan befogadjuk őt a szívünkbe. Jézus azért jött el, hogy minden embernek az élete örömteli legyen, és hittel élje az életét. Hogy az Atyáról kinyilatkoztatást adjon nekünk, hogy nem vagyunk egyedül, hogy szeret minket a mi mennyei Atyánk, és ő ebbe a szeretett kapcsolatba akar részesíteni minket, ahol az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretett kapcsolata van. De hogyha nem vagyunk nyitottak, hogyha mi is úgy vagyunk, mint itt a szőlőmunkások, akkor mindent megteszünk azért, hogy hozzánk ne jusson el az isteni kegyelem. Ha nem figyelünk az Isten szavára, ha nem értjük meg, vagy nem akarjuk megérteni, akkor mi is olyanok leszünk, mint ahogy hallottuk itt a szőlőmunkásokat, mindent megteszünk azért, hogy el tudjuk hallgattatni, vagy félretegyük Jézus Krisztus örömhírét. Nem veszük észre azokat, akik Isten jelenlétének a tanúi itt a földön, ahogy nekünk is azzá kell válni. Úgy kell éljem az életemet, hogy Isten szeretetének és jelenlétének a tanúja legyek. Hogy amikor rám tekintenek, amikor látják az életem, akkor mindenkiben azt szülessen meg, gondolatként, hogy van Isten. És én is szeretnék ehhez az Istenhez tartozni. Szeretném azt az Isten szolgálni, akinek szolgál ez az illető személy. Hogyha így élem az életemet, hogyha erre törekszem, hogy ezt megvalósítsam, akkor valóban Isten szeretetének jele és eszköze tudok lenni. Akkor nagyon nagy feladatot teszek ezzel a társadalomnak, a környezetemnek, ahol élek. Mert Isten erre hív meg bennünket, hogy ezt megéljük, hogy az ő szeretetében, az ő jóságában napról napra cselekedjünk. Jézus eljött. Eleinte a proféták jöttek, és tanúságot tettek az Istennek a szeretetéről, hogy Isten vezeti népét, Isten gondoskodik, de aztán eljött Jézus, aki életét adta értünk. És látjuk azt, hogy itt akik megértették, ahogy mondja a Szentíró, azok nem fogadták el. Napjainkban is nagyon sokan vannak, akik nem akarják elfogadni Jézust, megváltónak. Nem sokan úgy élik az életüket, mintha nem volna Isten. És ezek az emberek nemhogy nem veszik észre azokat a személyeket, akik Isten szeretetének és jelének az eszköze itt a Földön, hanem ezeket is támadják, el akarják hallgattatni, vagy éppen el akarják tüntetni lába alól. De hallottuk az írásban, mit ír: a kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, csodálatos dolog a mi szemünkben. Jézust azt gondolták, hogy kivégzik, és ezt meg is tették, és hogy ezzel véget ér minden. Úgy gondolták, hogy már nem lesz többi semmi, ami az Isten szeretetéről beszélne. De Jézus feltámadt. Jézus él. És ugyanúgy a mi életünkben is ez az élő Jézus kell legyen, akit mi hordozunk, akinek a szeretetét megosztjuk másokkal. Akkor is, hogyha bántanak, akkor is, ha nehézségek érnek, ha megpróbáltatások vesznek körül bennünket, akkor is erről kell tanúságot tegyünk. Akarsz-e te a mai napon Isten szeretetének és jelének eszköze lenni? Két lehetőséged van. Vagy a szőlőmunkások közé tartozol, ha úgy döntesz, hogy nem akarsz egyáltalán Istenről tudni, vagy el akarod hallgattatni azokat, akik arról beszélnek, vagy Isten szeretetének jele és eszköze leszel. Bátran imádkozzunk és kérjük az Urat, Uramat, hogy a te szeretetednek jele és eszköze tudjak lenni, hogy mindazok, akik látják az életem, látják a jelenléted az én szívemben, azok hozzád forduljanak és akarjanak az élő Krisztusnak élni és szolgálni. Amen.
0: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben az evangéliumot hallhattuk, majd a hozzáfűzött gondolatokat Ábel pap bácsitól.
2: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 7 óra.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgált és nyájat gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Irgalmasság, Atya, aki fiadat adtad a mi üdvösségünkért, és mindig támogatsz minket szent lelked ajándékaival. Adj nekünk élő, buzgó, örömteli keresztény közösségeket, amelyekben testvéri élet fakad, és amelyek képesek felkelteni a fiatalokban a vágyat, hogy neked és az evangélium hirdetésének szenteljék magukat. Támogasd a közösségeket törekvésükben, hogy megfelelő módon táplálják a hivatásokat, és képesek legyenek felmutatni a megszentelt élet különféle útjait. Adj bölcsességet a hivatások megkülönböztetéséhez, hogy mindenben fényeskedjék a te irgalmas szereteted nagysága. Mária, Jézus édesanyja és nevelője, járj közben minden keresztény közösségért, hogy a Szentlélek adta termékenységet befogadva képes legyen hiteles hivatásokat adni Isten szent népének szolgálatára. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. június 1-én a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál
1: Ambrus István Ábel
0: és Dávid Gyöngyi köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 11 perc. Hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Székelyudvarhelyi Szent György plébánia templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben.

0: A Szent Háromság titka és a közösség ereje találkozott büdös fürdőn.
1: Borús, esős, késő májusi idő fogadta vasárnap délután a büdös fürdőre érkező zarándokokat. A felhők többször is megnyíltak, az eső időről időre rákezdett, mégsem tántorított el a híveket. Több százan gyűltek össze a kápolna körül, hogy együtt ünnepeljék Szent Háromság vasárnapját, és tanúi legyenek a büdös fürdői boldogságos Szűz Mária királynő kápolna megáldásának. A történelmi jelentőségű eseményen Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek mutatta be az ünnepi szentmisét, amelynek keretében megáldotta a teljesen felül újjáépített szakrális épületet. A szentmise végén a Csíkszentkirályi fúvós zenekar közreműködésével felcsendült a pápai és a magyar himnusz, majd a papság és a boldogasszony anyánk kezdetű Mária éneket énekelve vonult ki a kápolna elé, ahol elhangzott a székely himnusz is. Az ünnep egyszerre szólt a hitről, a közösség összefogásáról és a Szent Háromság misztériumáról, amely különös módon kapcsolódott a büdös fürdői közösség elmúlt éveinek történetéhez.

0: Hálaadó Szent Mise Temesváron.
1: Tari M. Bebe, nővér, a Schönstatt Mária Nővérek Intézetének tagja, ma ünnepli örökfogadalma letételének 25. évfordulóját. A hálaadó Szent Misét Pál József Csaba megyéspüspök mutatja be délután 4 órakor a Notre Dame Nővérek templomában, amely egyben a bolgár személyi plébánia temploma.

0: Élménynapok gyerekeknek Marosvásárhelyen.
1: Június 2-a és 4-e között élményeket kínáló programokkal várják a gyermekeket és családjukat a marosvásárhelyi Bernádi tér 3 szám alatti Filotea klubba. Holnap délután 5 órától gyógytornás prevenciós foglalkozással, 6 órától fiatal tehetségek fúvós koncertjére kerül sor, szerdán 6 órától Halmen Emese gyermekkoncertjén lehet, gyermekkoncertjét lehet meghallgatni, csütörtökön kézimunkázni, barkácsolni lehet a klubban.

0: Szent Antal nagy kilencet Szárhegyen.
1: Holnap délután 6 órától kezdődő szentmise keretében folytatódik a Szent Antal nagy kilenced a Szárhegyi Ferences templomban. Nem feledkezve meg arról, hogy erre az évre a Ferences templomokhoz kötődően a hívek részére 14. Leó pápa teljes búcsú elnyerésének a lehetőségét adományozta. Mivel ebben az évben ünnepeljük Asszisi Szent Ferenc husvétjának, tranzitusának 800. évfordulóját, éppen ezért az idei Szent Antal nagy kilencet elmérkedésének témái is ehhez kötődnek. A 8. kedd elmérkedési témája az Úr testéről.

0: Koncert Kolozsváron.
1: A kolozsvári Visszhang kórus és zenekar különleges vokál-szimfonikus hangversenyre várja az érdeklődőket a kolozsvári Szent Mihály templomba június 7-én este 8 órára, ahol Sir Paul McCartney Ecce Cor Meum című oratóriuma hangzik majd el, melynek romániai bemutatója egy zenetörténeti mérföldkő nem csak a Visszhang vagy Kolozsvár, hanem Kelet-Európa szerte is. A mű londoni Royal Albert Hallban történt ősbemutatójának 20. évfordulója alkalmából szervezett hangverseny a kolozsvári és erdélyi közönség számára elsőként hozza el a világhírű zeneszerző spirituális mélységű alkotását egy igazán monumentális környezetbe. Közreműködik a kolozsvári magyar gyermekkórusa és Kele Brigitta szoprán szólista. A belépés díjtalan, szeretettel várnak mindenkit.

0: Előadás Csíkszentdomokoson.
1: Június 11-én délután 5 órától a Márton-Áron Zarándok Központban tart előadást Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus a haragról és a megbocsátásról. A helyszínen megvásárolható belépőjegy ára 25 lej. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.

0: Lelki gyakorlat Csíksomlyon.
1: Június 12-e és 14-e között a csíksomlyói Szent Klára házba lelki gyakorlatot tartanak a 60 év feletti korosztálynak, melynek központi kérdése, hogyan tekintek az idősödésre. Szeretettel várják mindazokat, akik Isten jelenlétébe szeretnének ránézni az időskor értelmére és értékeire. Jelentkezni Ivácson Rita nővérnél lehet a 0746 731 161-es telefonszámon.

0: A naptári nyár esővel és viharokkal kezdődik. Ma délutántól szerdáig bőséges csapadék, villámlások, helyenként jégeső is várható. Júniusra a meteorológusok az ország nagy részén a megszokottnál magasabb hőmérsékletet jósolnak. Az előrejelzések szerint ma délutántól holnap reggelig a bánságban, körös vidéken, Máramarosban, Erdélyben, Olténiában, Munténia északi részén, Dobrudzsa északi felében, valamint Moldva délnyugati térségében villámlásokkal és széllökésekkel kísért heves záporokra, helyenként viharokra és jégesőre kell számítani. A lehulló csapadék mennyisége meg elérheti a 15-25 litert, elszórta 40-50 litret is négyzetméterenként. Erős szél főként az ország középső és délnyugati részén várható, általában 45-55 km/órás sebességű, valamint a magas hegyvidéki területeken 60-80 km/órás széllökések lesznek.
1: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Aradon 17 fokot, Baróton 11, Beszterce, Brassó 12, Csíkszereda 9, Dézsdéva 14, Dicsőszentmárton 15, Fogaras 12, Gyergyóalfalu 9, Gyulafehérvár 15, Kézdivásárhely 10, Kolozsvár 14, Máramarosz-sziget 13, Maroshévíz 10, Marosvásárhely 14, Nagybánya 13, Nagysármás 14, Nagyszeben 12, Nagyvárad 17, Vesicabánya 16, Sepsiszentgyörgy 11, Szatmárnémeti 14, Székelyudvarhely 11, Temesvár 17, Torda 14 és Szilahon 17 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk.
1: Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Szent Justin, egyházatya, vértanú. Justin a második század elején született Palesztinában. Filozófus vértanúként a második századi kereszténységben új embertípust testesített meg. Nevezték keresztény intellektuellnek is. Becsületesen és kitartóan kereste az igazságot, és végül rátalált a hitre, amely által önmagát is megtalálta. A görög filozófia iránti tisztelete mellett keresztényként is hirdette a hitet.

megtapasztalta a keresztény vértanúk rettenthetetlenségét, és meggyőződött arról, hogy Krisztus tanítása az egyetlen megbízható és hasznos filozófia. Megkeresztelkedett, és életét az evangélium hirdetésének szentelte. Vándorprédikátorként járta a városokat, és mindenféle rangú emberrel beszélgetett, hogy elnyerje őket Jézus Krisztus hitére. Justin nem csupán szóbeli tanítással, hanem filozófiai értekezésekkel is védte a keresztény hitet. Két apológiájában, amelyekben az üldözött keresztények védelmére lépett fel, személyesen fellebbezett a császárhoz és a római szenátushoz. Célja az volt, hogy megcáfolja a keresztényekkel szembeni vádakat, miszerint istentelenek és ellenségei az államnak. Antonius Pius császár filozófusi lelkiismeretéhez fellebbezve rámutatott, hogy a pogány filozófusok legjobbjai már előre hordozzák a kereszténység csíráját. Ebben az összefüggésben fogalmazta meg a csíraszerű logosz kifejezését, amely szerint Isten már Krisztus előtt is közölte magát az emberiséggel a filozófusok által, és előkészítette az üdvösség ismeretét. A keresztények szertartásairól hamis híresztelések terjedtek el. Justin rövid összefoglalásban leírta a keresztelés, az eukarisztia és a vasárnapi ünneplés rítusát, ezzel megbízható forrást adva az őskeresztény liturgiáról. Római működése alatt heves ellenállásba ütközött, különösen Crescentius, a cinikus filozófus részéről, aki feljelentette őt. Justin és társai végül a prefektus elé kerültek, az akták, amelyek részletesen leírják a bírósági eljárást, ma is fennmaradtak. Justin tanúságot tett hitéről és a mennyei dicsőség reményéről, majd a tiszteletlen isteneknek való áldozást visszautasította. Az ősi tudósítások szerint a szent vértanúk magasztalták Istent, és rögtön a vesztőhelyre indultak, ahol lefejezték őket. Justin Rómában halt meg 166-ban.

Szent Pamphilosz áldozó pap és társai. Pamphilosz a 3. század közepén született a szíriai Beirutban előkelő családból. A szülővárosában tanult, majd állami hivatalnok lett. Mikor megismerte a kereszténység belső gazdagságát, lemondott hivataláról és Alexandriába indult teológiai tanulmányok folytatására. Befejezve tanulmányait, Cézáreába ment, ahol Origenész által alapított teológiai iskolát vezette. Különös figyelmet fordított Origenész könyvtárának fejlesztésére, melynek több ezer kötete közül sokat Pamphilosz szerzett be. Az ő fáradozásainak köszönhetően az egyház számára értékes másolatokat készítettek, például az Origenész által összeállított hexapláról. Jóságában és segítőkészségében egész vagyonát a szegények között osztotta szét, örömmel élve az evangéliumi szegénységet. Aszkétaként visszavonult életet élt. Maximus Dája császár keresztény üldözései közepette 307 novemberében Pamphiloszt letartóztatták. Urbánus Palesztina helytartója a császár parancsának engedelmességére próbálta rábírni, de mivel nem sikerült, kegyetlenül megkínoztatta és börtönbe vetette. Itt csak nem 2 évet töltött. Hosszú fogsága alatt Eusébiosz segítségével Origenész 5 kötetes védelmét írta meg, ami később elveszett. Urbánus halála után a prefektus Firmilianus 309 tavaszán újra elővezette őt és 2 másik keresztényt. Mivel mindhárom fogoly kitartott hitük mellett, halálra ítélték őket. Aznap Cézáreában összesen 12 keresztény halt meg vértanúként.

0: Köszöntjük azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. Reméljük, hogy nagyon sokan éppen otthon ébredeznek minket hallgatva. A gyermekeket ma nem kellett iskolába vinni, hiszen ma szabad nap van, gyermeknap. 2026. június 1-je van, hétfő, az esztendő 152. napja, és ebből az évből még 213 nap van hátra. Egészen 115 évet megyünk vissza a történelembe 1911-ig, amikor megalakult az első magyar filmvállalat.
1: 112 éve, 1914-ben meghalt Feszti Árpád, festőművész, főleg vallási tárgyú és történeti képeket festett. Népszerűségét elsősorban a Magyarok bejövetele című körképének köszönhette, amely a második világháború alatt nagyon megsérült. Jelenleg az Ópusztaszeri Történelmi Parkban látható. Feszti Árpád elsőként a családjának vetette fel gondolatát, hogy a honfoglalás ezredik évfordulójára panorámaképet festene. Apósa, Jókai Mór író, a nagy mesemondó azonnal támogatta, bátorította őt. A kép témája is Jókaitól ered, aki rábeszélte vejét, hogy a bibliai özönvíz helyett inkább a magyarok bejövetelét fesse meg. Ezzel több évre szóló munkát adott vejének, és országgyűlési képviselőként ékes szólását is latba vetve, hogy pénzt teremtsen a hazafias vállalkozáshoz.
0: 89 évvel ezelőtt, 1937-ben megszületett Morgan Freeman, Oscar-díjas amerikai színész, a Miss Daisy sofőrje című filmből talán nagyon sokan ismerjük.
1: 49 éve, 1977-ben meghalt Basti Lajos Kossuth-díjas színész, érdemes és kiváló művész. Legismertebb filmjei Beszterce ostroma, Egy magyar nábob és Kárpáti Zoltán.
0: Emellett nagyon szépen énekelt és szavalt is Básti Lajos, úgyhogy most meg fogunk hallgatni egy verset tőle, Juhász Gyula búcsú című versét.

0: Búcsú. Mielőtt innen végképp elmegyek, szeretnék elköszönni, emberek. Mint rab, akinek int a szabad út, búcsút rebeg, mielőtt szabadult. Mint a madár, kit dél vár arra túl, az eresz alján még egy dalt tanul. Mit is daloljak én, szegény beteg? Mit is dadogjak néktek, emberek? Talán nem is kell még búcsúzni se, hisz észre sem vett engem senki se. Csak egy könyv voltam, aki porba hull, csak egy sóhaj, ki égbe szabadul, csak egy csók, aki hideg kőre lel, csak egy szó, kire visszhang nem felel, egy pillangó, ki csillagot keres, s elgázolja egy durva szekeres.
1: Básti Lajos előadásában Juhász Gyula búcsú című versét hallhattuk abból az alkalomból, hogy 49 éve ezen a napon halt meg.
2: 46 éve 1980-ban a CNN elkezdi műsorát sugározni.
1: És ma van a Nemzetközi Gyermeknap, a világ sok országában ünnepnap, mint ahogy itt nálunk is. Az ünnepet először Törökországba tartották meg 1920-ban, majd később a Genfi Gyermekjólét konferencián 1925-ben is. Most már egyre többen és nagyobb hangsúlyt fektetünk. A gyermeknapra kell is, hiszen oda kell, és oda kellene jobban figyelni az ők nevelésükre. Most hallgassunk meg egy dalt.

0: Kedves hallgatók, nagy szeretettel köszöntjük a Tünde nevűeket, akik köztük vannak a hallgatóink között. Különösen köszöntjük Görgényi Tündét, és neve napján, és mindazokat, akik ma születésnapot ünnepelnek. De lássuk csak, hogy mit jelent a Tünde név.
1: Vörös Marti Mihály alkotta a Tündér szóból Csongor és Tünde című drámai költeményében.
0: Az, hogy mit jelent, azt ebből nem tudhattuk meg, de biztos minden szépet, mert olyan-olyan szép csengése van ennek a névnek. Nagyon várjuk, hogy önök betelefonáljanak, kedves hallgatók, és általunk köszöntsék szeretteiket. A következő telefonszámokon tehetik meg.
1: A 0259-420-555 vagy a 0359-420-555.
0: És írhatnak nekünk szöveges üzenetet is, hiszen nagyon szívesen beolvassuk.
1: A 0758-420-555.
0: És már is van betelefonálunk.
1: Halló? Halló, halló?
2: Tessék, hogy jó Jézus Krisztus!
1: Mindenekkel meg.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a pap bácsi, Gyengyikét és Ferencet is, a Jóisten áldozhat kérem életükre. És köszöntöm Szitta Procán, tegnap volt Zsanett névnap, 100 Zsanettet, a névnapja alkalmával, a Jóisten áldja meg, szép gyerekot kívánok, testvérivel, szüleivel, nagyszüleivel együtt. És tisztengődjön a stúdióba Tündikét, Nagyváradon a másik Tündikét, a szomszédasszonyom a Tündikét, és az unokahúgomnak a kislányát Tündikét. A Jóisten áldását kérem mindenkire, egészséget, békességet, szeretetet, a Mázsorádot összes dolgozói, önkénteseit, hazafordulóit, a kis családomat, idősöket, betegeket, papbácsikot, mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és egy áldott szép napot kívánok, és minden gyermeknek boldogságot, szép gyermekkor. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindenekkel meg, köszönjük köszöntését, mi is minden jót kívánunk az Úr áldásában és kegyelmében.
0: És amíg várjuk a következő betelefonálót, szeretettel köszöntjük Lokodi Vitikán Tündét is, a Nagyváradi Stúdió munkatársát. Isten éltesse sokáig!

0: Halló, halló.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni öcsémet, Simó Józsefet, aki tegnap volt születésnapja. Jó Isten ültesse sokáig erőbe, egészségbe, békességbe, szeretem. Görgényi Tündét, akit személyesen ismerek, és három gyermekemet, 9 unokámat. Őket is a Jóisten éltesse, adjam erőt, egészséget, békességet a családi körüknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mi is köszöntjük a köszönt.
1: Minden gyermeknek boldog gyermekkort.
0: Legyen így.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez lenne a legszebb.
1: További szép napot. Dicsértessék.
0: Önnek is. Mindörökké, amen.

0: Halló, szeretettel köszöntjük!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, kívánni szeretetével köszöntöm, az én a szép reggelen. Én szeretném köszönteni Boroszlóba unokáimat, Gyert Kingát és Csongorkát. A hitremény szeretett jegyébe adjon a Jóistennek egy vidám, boldog gyermekkort a szüleivel és nagyszüleivel együtt. Ezt kívánja tiszta szívből nagymamájuk Jutka Csíkszeredából, és még szeretném köszönteni Tóth Tamarát és Krisztián Csíkszeredából és Balázs Bernadettet. Nekük is Istentől megáldott nagyon hosszú boldog életet kívánok, és minden gyermeknek, viszont akinek nincs szüleik, és árvák, azoknak is adjon a Jóisten egy áldott gyermekkor. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy bejutottam.
0: Mindenekkel, mi is minden jót kívánunk, köszönjük, hogy telefonált, legyen az Úr sok áldást és kegyelmet minden gyermekre.
2: Legyen így, közben érkezett egy üzenet is. Köszönteni szeretném Gyímes középlokon Bodor Tündét és Dandu Tündét névnapjuk alkalmából. Isten éltese sokáig erőben, egészségben és szeretetben. Ezt kívánja Koma asszonyuk Ibolya Jávárdi Patakról.
0: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
1: Dicsértes szép a Jézus Krisztus.
0: Gyerekkel.
1: Szeretném köszönteni Tisztőmétós Amrustina Tündit, a Jóisten éltesse, adjon neki erőt, egészséget a szép családjával együtt. Szeretném köszönteni az öt unokámat. Gyermeknapra kívánok nekik erőt, egészséget, kettő érettségizik. Azoknak is kívánok sok szerencsét, sok boldogságot az életbe, a szüleivel együtt. Ezt kívánja Tisztőmétós, hogy bírókvára voltam.
0: Köszönjük szépen, hogy betelefonált. Mindenekké, minden jót kívánunk mi is, és sok áldást és kegyelmet.
2: Újabb üzenetünk érkezett. Köszönteni szeretné. Így hangzik, dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretném köszönteni a lányomat, Kocsis Tündét névnapja alkalmából. Édesanyja, mi is köszöntjük szeretettel. Akár a következő betelefonálót is.
0: Halló, halló. Halló. Igen, tessék, halljuk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Gyerekem.
1: Szívemteli szeretetével köszöntöm a műsorvezetőket, és szeretném köszönteni a gyermekeket gyermeknap alkalmából. Még szeretném köszönteni Görgényi Tündét, Viti Kálukodi Tündét, és Gyergyó Remetén Barcics Borbély Tündét névnapjuk alkalmából. Köszöntöm a sok lelki testvért, köszöntöm lelki anyukámat, Ülkébe Anna nénit, és köszöntöm a betegeket. A betegeknek kívánok jó gyógyulást, a munkabíróknak jó munkabírást, és mindenkinek egy áldott szép napot, és a Jézus szíve hónapjába mindenkit foglaljunk belé a Jézus szívéhez, hogy legyen békesség és öröm, szeretet a világon. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Katalin voltam Hatolykáról, áldott szép napot kívánok.
0: Mindenekkel, köszönjük szépen, hogy telefonált, mi is minden jót kívánunk.

0: Időközben érkezett egy üzenet is, ami így hangzik: szeretném köszönteni férjemet Hadnagy Jenőt születésnapjára, Isten éltesse sokáig. Hát mit is kívánhatnánk mi is innen, a jó Isten éltesse Hadnagy Jenőt születésnapján.
1: Halló, halló. Halló.
2: Halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekkel.
2: Sok szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket. Szeretném köszönteni Görgényi Tündét, Gyimesvésőlökön Andrus Tündét, keresztleányomat, valamint én is köszöntöm az összes lelkitestvéremet, köszöntöm a betegeket, és akiket nem köszönt senki, családomat, és köszöntök mindenkit. Áldott szép napot kívánok mindenkinek, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekkel, mert mi is minden. Jót kívánunk, adjon az Úr sok öröm teli pillanatot.

0: Szeretnék a Jézus Krisztus.
1: Mind gyerekki, amme. Szeretettel köszönjük.
0: Az unokám pénteken végez az iskolába ballak, és sok szerencsét, boldogságot kívánok mi mamája Iszlóból, hogy sikerüljön minden, mert nagyon ügyes másként a tanulásban, és a drága jó Isten a szűzanya segíje tovább is. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökkém, mi is sok áldást és kegyelmet, sikert kívánunk az unokájának.
2: És minden ballagónak és érettségizőnek is.

0: Halló, halló, szeretettel, köszöntjük.
1: Ez ennyi volt, és megkérjük a hallgatót, hogy tárcsázzon újra. Ferenc Inti, hogy nem már hiába tárcsázna, hiszen a nap gondolatára térünk azonnal vissza. Ne felejtsék, hogy köszöntsék szeretteiket, különösképpen a tündéket, hiszen ők ünneplik ma nevük napját, ha Jóisten éltesse őket a születésnaposokkal együtt. Most pedig a nap gondolata következik.

0: Biálics Ferenc gondolata következzék.
1: Bátorság kell ahhoz, hogy Istennel közvetlen kapcsolatba lépjünk. Ezért legtöbbször saját világunk áll figyelmünk reflektorfényében, Isten pedig a színfalak mögé szorul. A kontempláció utáni vágy az Istenre való figyelés közvetlenségének felfedezésében rejlik. Ez a vágy többé nem az Isten ajándékai utáni vágy, hanem magának Istennek a keresése, a bátorsága vele való közvetlen kapcsolathoz. Ezért helyezek olyan nagy hangsúlyt könyvemben az éberség és a figyelem fejlesztésére. Ez a természet észlelésével kezdődik, ezután megtanultunk a lélegzetnél és a kezünknél maradni. Figyelmünket még közvetlenebbül tudjuk Istenre irányítani, ha csak a jelenlétre figyelünk. Jézus Krisztus nevének egyszerű és puszta ismétlésével figyelmünk még közvetlenebb módon irányul Istenre.
0: Mondja Jálics Ferenc.

0: Nem sokára az igéző veszi kezdetét ezzel a tanúságtétellel. Rá is hangolódhatunk a 8 órakor kezdődő szentmisére, amit Lázárfalváról közvetítünk. Lázárfalváról, a templomról és a plébániáról pedig Gábor Anna szerkesztésében hallhatják a hét plébániáját, abból sok mindent meg fogunk tudni.
1: 9 órától az önök ima szándékait fogadjuk. A Székely udvarhelyi stúdióban negyed tisztül a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk a Mária királynő kápolnájából, és 9 óra 50 perctől pedig Jézus szíve litánia.
0: Utána 10 órakor katekézis Tibor atyával, majd a lélektüzében dr. Sávai Jánossal, 11 órakor gyógyír dr. Rejkl Istvánnal, 11 óra 30 perckor pedig házunk táján vezet körbe Karácson Tibor atya. 12 órakor az Urangyal a Zsolozsma napközi imaóráját imádkozhatjuk, majd a Déli magazin veszi a kezdetét, amiben benne lesz a vigasztaló szó is a papbácsitól most. Egy hét indító, napindító gondolatot szeretnénk hallani.
1: Legyünk a mai napon is, de életünk minden napján Isten szeretetének és jelenlétének a jelei a világban.
0: Legyen így, a jó Isten segítsen ebben. Akik ma önöket ébresztették,
1: Amrus István Ábel
0: és Dávid Gyöngyi technikai munkatársunk pedig Józsa Ferenc volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

az Isten szeretőknek minden javukra válik. Az előző állomás helyemen nem tudtam, hogy honnan szerzünk mi pénzt arra, hogy fel tudjuk újítani a templomunkat, ami össze fog dőlni, és már nem is a templomban miséztünk, hanem mellette egy másik helységben. Tétlenül álltam, és talán elcsükketten is elkezdtünk imádkozni együtt a közösség tagjaival. A templomunkért imádkoztunk. A faluban az emberek nem nagyon álltak oda az ügy mellé eleinte, aztán látták, hogy tényleg gond van, baj van, és egyszerűen csak elkezdtek jönni az emberek. Több ezer óra társadalmi munkát fektettünk az ott élő emberekkel. A templomban rengeteget dolgoztunk, közösen én is a férfiakkal együtt végeztem ezt a munkát. Ezt meglátták a környező falvakban az emberek, és szükség volt egyszer csak egy munkagépre, ami ott egyéb munkátokat elvégzett, és azt mondta az illető, hogy hát ő ilyet még nem látott, hogy itt a falusiak együtt építik a templomot, ezért ő fölajánlja ezt a gépmunkát. És ebből rengeteg volt. Az emberek látták azt az összefogást, azt a hitet, azt a bizalmat, és hogy igenis mi szeretnénk, hogy legyen. És tavaly augusztusban felszentelték a templomot. Teljesen felújítva, és újra birtokba vehették a falusiak a saját templomukat. Most örülnek neki, mert egy csodálatos templomot kaptak. Azt gondolom, hogy bár sokszor okot ad rá az élet, hogy az ember elcsügged és elveszíti talán a bizalmát. Ilyen időszakok vannak, de nyugodtan oda lehet fordulni Istenhez, és ha segítséget kérünk tőle, és hittel kérjük, akkor meg fogjuk kapni.

Ambros Gergely atyának, a komáromi Jézus szíve templom plébánosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és szívem meleg szeretetével köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Szent misét közvetítünk a Lázár-falvi Krisztus teste és vére tiszteletére felszentelt templomból. A Szent misét Gávosi Zoltán plévános úr mutatja be, a kantori szolgálatot Barta Zsolt kantor úr látja el. Kérem önöket, hogy lélekben csatlakozzanak hozzánk, imádkozzunk együtt, közös imánkat ajánljuk fel a Szent misében gyermekeinkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje, legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Krisztusban szeretett testvérek, Anya Szent Egyházunk június 1-én Szent Justinus vértanú emléknapját üli, de ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy ma van a gyermekek világnapja, és egyházunknak egyik jelentős eseményére is emlékezünk, amikor a római pápa ellátogatott ide hozzánk Csíksomlyóra. Kérjük Urunkat, hogy úgy tudjunk a mindennapokban ráfigyelni, hogy valóban az Isten gyermekségünk és ünnepeink közepette mindig az ő akaratát tudjuk teljesíteni. Most a Szentmise kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy így méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a minden

0: testvéreim,
1: hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz,
0: Istenünkhöz.
2: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Justinus vértanút arra tanítottad, hogy a világ szemében botrányt jelentő keresztet vállalja, és így Jézus Krisztus minden felülmúló ismeretére eljusson. Közbenjárására engedd, hogy a tévedések veszélyeit legyőzve erősek maradjunk a hitben, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

0: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a keresztre feszített Krisztusról szóló igehirdetésünk oktalanság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Hiszen így olvassuk a Szentírásban. Lerontom a bölcsek bölcsességét, s az okosak okosságát meghiúsítom. Hol marad a görög bölcselő, a zsidó írástudó, vagy a e világ tudósa? Nem de megmutatta Isten, hogy a világ bölcsessége ostobaság. Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó ige hirdetéssel üdvözítse a hívőket. A zsidók csodajelet kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg ostobaság, de a meghívottaknak, legyenek bár zsidók vagy pogány származásúak, Krisztus az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Hiszen Isten oktalansága bölcsebb az embereknél, Isten gyöngesége pedig erősebb az embereknél. Ez az Isten igéje.
1: Isten

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőségetek, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy vék alá rejtsék, hanem a lámpa tartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házba. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és a föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja azokat, igen nagy lesz a mennyek országában. Ezek az evangélium igéim.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítás legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária rádióhallgatók, újra és újra örömet hoz egy-egy evangéliumi részlet, és a mai napon, amikor Jézus a föld sójának és a világ világosságának nevezi azokat, akik követik, két fontos dologra világít rá. Minden nap életünkből nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent a só. Ugye, gyermekként mindig úgy elgondolkodtam azon, hogy ha a só ízét veszti, mit jelenthet? Hiszen szülőfalomban Lövétén van egy nagyon jó sóskút, ahonnan hordtuk a vízsót, és azzal ízesítettük az ételt. És ezért volt számomra mindig kérdés, hogy elveszítheti a só az ízét? Persze, hogy vannak vidékek, ahol másképpen jelenik meg ez az ízesítő eszközünk, és ami talán nem annyira tömény. És ezért mondhatja Jézus, hogy ha a só ízét veszti. A lényeg azon van, hogy emberi magatartásunk, keresztényi mi voltunk olyan legyen, ahogy az evangélium végén Jézus megjegyzi, hogy úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Istenre mutasson a mi életünk, és másokból ez hálát váltson ki. Milyen jó az Isten, és mi ezt a jóságot próbáljuk megélni és továbbadni. Vajon a mindennapi életünkben ez a jóság hogy nyilvánul meg? Lehet, hogy egy egyszerű gesztussal, hogy rámosolygom a másik emberre. Lehet, hogy azzal a mentalitással, hogy a javát szeretném közvetlen embertársamnak. Lehet, hogy olyan formában, hogy éppen imádkozom azokért, akikre neheztelek. Hogy tudjunk kibékülni és megbocsátani kölcsönösen. Isten jósága kíséri életünket. Ezért próbáljuk meg, hogy Isten akaratát felismerjük a mindennapokban. Meggondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Krisztus tanítása egészen új volt, de Jézus azt mondja, hogy az Ószövetség, amely megelőzte az ő eljövetelét, az is Isten szándéka szerint való. Mi lehet, hogy a Szentírás alapján inkább az örömhírre, az evangéliumra figyelünk, de nem szabad megfeledkeznünk a zsidóság történetéről, ahol megnyilvánul Istennek a szándéka. Vezeti őket, pusztai vándorlás során csodálatosan táplálja is népét, és minket is a mai világban vezet, Krisztus testével és vérével táplál minket, azért, hogy az üdvösség útján maradhassunk, és elérhessük végső célunkat, az örök élet boldogságát. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát. Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben.
1: Érünket, hallgass meg minket.
0: Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add, hogy az egész világnak, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét Szentvéredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodban.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk, állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

Kérünk, Urunk Istenünk, add meg nekünk, hogy méltón vegyünk részt a Szent Mise áldozatban, amelyet Szent Justinus lankadatlan erővel védelmezett. Krisztus

és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve, kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta is, így szólt, vegyétek. És egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek. És igyatok ebből mindjárt.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Justinussal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodban, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség

Minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztus.

Imet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön.

0: íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a mennyei lakomában megerősödve, kérve kérünk, hogy Szent Justinus vértanú intelmeit követve, ajándékaidért hálásak legyünk mindenkor, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mis áldozatot bemutattuk, járjunk békével.
1: Istennek legyen hála.

Szent misét közvetítettünk le az alfolvából, a Krisztus teste és vére tiszteletére felszentelt templomból. A Szent misét Gábozdós templébános úr mutatta be, a kántori szolgálatot Balta Zsont kántor úr látta el. Hálás szívvel köszönöm, hogy együtt imádkoztunk. A mikrofonnál Fekete Klárát hallották. Istentől áldott szép napot kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Lázár falvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Lázár falva Hargita megyében, Csíkszeredától 22 kilométerre, a Tusnád és a Híd patak találkozásánál fekszik, közigazgatásilag Csíkkozmáshoz tartozik. Kozmáson alól, a Nyerges tetőre kap fel az út, innen letérve Lázár falvára, mely Csík délkeleti szögletében a Cecelle, Bolondos és Nagy Haram alkotta hegykaraj alatt igen festőileg fekszik, a Nagy Csomát hegylábánál. Régen, mint többnyire jobbágyok által lakott helység, erdősége egészen a Tórjai büdös és bálványosig tart. Az országút régen Csíkból Lázár falván át, a Kápolna mezőn volt félvezetve. Szép, regényes vidéken bálványos vára közelében elvonulva ment Tórjára, a 18. század elején a Nyergesi út elkészültével hagyták fel. 1365-ben említik először, a falu már viselte a nevét. A falut a később Gyergyószárhelyre letelepedett Lázár család alapította a 14. században. A község a nevét Lázár gróftól vette, akinek tulajdona volt, később átkerült a Torocz urasákukhoz, majd a Béldi, Petki és Apor családokra szállt át, akik jobbágyokat telepítettek a területek megművelésére. Sokáig Alcsík végfaluja volt, és nem is Csík, hanem Fehérvár megye része volt. A falu eredeti helye a Kápolna mezőn lehetett, mivel itt számos erre utaló épületmaradványt találtak. E végfalujában felemlítjük azon várkastélynak még most is tekintélyes maradványait, mely a falu felső részében a Mohos felől lefolyó Tusnád pataka és a Hí patak közti hegyfokon fekszik. A kastélyt az Erdély történelmének oly nagy szerepet játszó Petki István építette 1640-ben, most elhagyatva fedéltelenül küzd az enyészettel. 1643-ban itt tartották Csík, Gyergyó és Kászonszéke katonai szemléjét. 1690-ben a kurucok égették fel a falut. 1717-19-ben pestis járvány pusztított. A faluban a kuria dombon állt egykor Petki István, Csík, Gyergyó és Kászonszékek főkapitányának 17. századi kastélya, mely a 19. század közepén már romos volt. Apor Lázárnak is udvarháza volt itt. 1882 nyarán tűzvész perzselte fel a falut. A trianoni békeszerződésig Csík vármegye Kászonalcsíki járásához tartozott. A kis templom és a kápolna egy tragikus tűzvészben leégett, ezért a falu lakosai az 1500-as évek elején a jelenlegi helyre költöztek. A falu központi részében emlékkőkereszt helyén épült egy új kápolna 1580-1582 körül. 300 év elteltével 1882. július 14-én azonban ez a kápolna is leégett. A tűzvésznek a falu alszegi része összes házával áldozatul esett. Kozmás filiája volt a Lázárfalvi Egyházközség, 1726-tól megpróbálják önálló plébániává szervezni, de a főpásztor csak 1914-től hagyta jóvá az egyházközség önállósítását, az első helyi plébános Potofszki Dávid volt. A középkorban tiszta katolikus falu. Belterületén 48 borvízforrás tör fel, határában is borvizes mofetták területek vannak, melyekre kis fürdőtelepek, a Fortyogó és a Nyírfürdő épültek. Az egykori Miklósi kuria ma a falu kultúrotthona. A jelenlegi műemlék római katolikus templom neobarokk stílusban épült 1883-ban, és az oltári szentség úrnapja tiszteletére lett felszentelve. Ez a templom az 1882-ben leégett régi kápolna helyében épült. A templom főoltárán festmény látható, amelyen Jézus egy gyermeket áldoztat. A szentélyben van a misézőasztal, oltár, valamint mellékoltárai, a Lourdes Szűz Mária és a Szent Sír oltárok vannak. A templomban egy jelesnek ítélt Kolonics István szabadkai művész által készített orgona hangja tölti be a templom csendjét, mely tiszta és kellemes hangjával emeli a hívek buzgó ima énekét a világ megváltójához. Tornyában két harang lakik. A szomszédságban lévő szintén műemlék kis görögkatolikus temploma 1742-ben épült, vastag kőfalait támpillérek erősítik, hívek nélkül maradt. Mivel visszakerült a római katolikus egyház tulajdonában, 2019-ben feljavították, és hogy jól fűthetővé tették, ezért télen a szentmiséket itt tartják. Egy misézőasztaloltár foglal helyet a kis kápolnában, és a kápolnát Szent Miklós tiszteletére szentelték fel. Búcsút december 6-án, karácsony apója napján tartanak, ma minden bizonnyal ő a legnépszerűbb, legismertebb szent az egész világon. Lázár falvához tartozik a Szent Annató területe, 944 méteres magasságban, festően szép környezetben, a Csomáthegység egyik kráterében alakult ki. A másik kráterben a mohos tőzegláb található. A tó melletti kis dombon álló Szent Anna kápolna az idők múlásával többször megrongálódott, de ugyanakkor többször feljavították, felújították vagy átépítették, legutóbb 2007-ben. A tó nyugati oldalán Szent Joachim kápolna is állt, már 1562-ben, mára csak alapjainak kevés maradványai látszanak, a helyén emlékére 2012-ben állítottak keresztet. A Szent Anna tó évszázadok óta búcsújáró hely 1349-ben említi oklevél, a környék bányász népe Szent Annát, Mária édesanyját tisztelte, mint a vidék védőszentjét. Évente egyszer tartanak szentmisét a Szent Anna búcsúnapja alkalmából július 26-án. A faluhoz fűződik a Szent Anna búcsuk megszervezése, a tó melletti kápolnához minden évben elzarándokolnak a környék hívei. A tó is a község területéhez tartozik, minden évben még a kápolna mezőn tartanak egy szentmisét az oda zarándokló hívek részére. A lázárfalvi úrnapja plébánia a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye alcsíki főesperesi kerülethez tartozik, a plébánia búcsúját úrnapján ünneplik, urunk testének és vérének főünnepén, úrnapja pirosbetűs ünnep mindig a pünkösd utáni 10. napra esik, örökös szentségimádási napja május 2. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári énsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársunk József Ferenc. Ima szándékok fogadásai következnek. Adjunk hálát a Jóistennek a kapott kegyelmekért, az imáink meghallgatásáért, bűneink bocsánatáért, kérjük továbbra is a kegyelmeit, az Úr Jézus szeretetét, a szűzanya értünk és családjainkért való közbenjárását, a Szentlélek vezetését. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, önkénteseiért, hallgatóiért, a háborúk megszűnéséért, a békéért, az Anyaszentegyházunkért, pápáért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, a betegekért, az őket ápolókért, az orvosokért, az úton levőkért, hitünk növekedéséért, a gyermekeinkért, az ifjúságért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, hajlottaink lelki üdvösségéért.
1: Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ön. SMS-ben is megfogalmazhatják ima kérésüket és elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra. Üzenet érkezett. A mai rózsafűzért együtt imádkozva felajánlom a gyermeknap alkalmából a gyermekekért, beteg gyermekekért és családjaikért, gyermeket váró kismamákért. Isten fizesse meg.
0: Köszöntjük a telefonálót. Haló? Haló? Mária Rádió.
2: Dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét, a heti rózsafűzéreket, imádkozz szemlőséget, fel szeretném ajánlani, ha legobb. Ságos Szűzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem a Szűzanya közbenjárását, gyermekem gyógyulásáért, az ő egészségét, a mennyi atyától a gyógyító kegyelmet, az élő hit kegyelmét, a gonosz távozásért, a családunkból, bűneink bocsánatáért, testi lelki gyógyulásunkért, tisztító tűzben szenvedő lelkekét, a tanikben, az igazságügyben dolgozókért, te fontos szándékét és elmszülem lelküdvét, és nem utolsó sorban önökért, hogy Isten tartsa meg sokáig.
0: Köszönjük szépen.
2: Nekünk. Isten fizesse, hogy meghallgattak mindenki segítő imáját, és hogy bejutottad. Jézusom, bízom benned.
0: Köszönjük, hogy hívott.
2: Úgy Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani hálából a kapott sok kegyelemért, jó magam is a párom egészségért, lelki békéért, halottaimért, és minden emberért köszönöm. Imád kérünk fontos dolog megoldásáért. Jézusom, bízom benned.
0: Köszöntjük az újabb telefonálót. Haló? Haló?
3: Haló?
0: Tessék mondani,
3: hallgatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Köszöntöm szeretettel a műsorvezetőket, mind a hármukat. Én a rózsafűzét felajánlom. Névnapjuk alkalmából Lokoni Vidikán Tünde és Görgényi Tündéért, a Mária Rádió munkatársaiért, Borbély Baltus Tündéért, a Mária Rádió önkéntesét, valamint minden Tünde nevű hallgatóit. Felajánlom továbbá a gyermeknap alkalmából a 10 dédunokámért. Kérem a Jóistent, hogy adjon nekik jó jövőt, egészséget, szeretetet, boldogságot, ajándékozza meg őket a minden jóval, az élet minden javaival. Boldog gyermekot kívánok számukra szeretettel. Köszönöm, hogy meghallgattak. Áldott napot, áldott hetet kívánok, kedves mindannyiótos, minden kedves hallgatónak.
0: Köszönjük, Anna néni.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Hogy hívott minket, mi is csatlakozunk az ön ima szándékaihoz, és adjon önnek is a Jóisten még sok erőt, egészséget a továbbiakban.
1: Imádkozok a lányomért, hogy jó eredménye legyen, Isten fizesse. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvért, a család többi halottaért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten és a Szűzanya, segítse kegyelmét, könyörüljön rajtunk, a világ gyógyulásáért, békességért, a gonosz távozásáért.
0: Újabb telefonáló van a vonalban, haló? Haló, köszönöm.
4: Haló. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Nagy szeretettel köszöntöm önöket. Máma gyermeknapja. Van nekem három unokám, vannak hat dédunokám. Az Drága Jóisten, áldja meg őket, adjon előtt egészséget, a szülőknek békességet a gyermekeknek, nevelést, egészséget, nőjenek nagy-nagyra.
0: Hallgassa meg a Jóisten.
4: Ezt szeretném ajánlani minden hozzám tartozó családtagomért, Anna néniét, Türkébe, minden halottamért, élő és halottamért. Csíkszeredából László Margit nőt. A tündéket még köszöntöm, hogy erre felejtsem mindegyiket. Nagyváradon mindenit, ahol van. A Jóisten éteszre szokáig. Többször érjük meg neve nyapját.
0: Hallgassa meg a Jóisten. Legyen így.
4: Köszönjük.
0: Köszönjük, hogy hívott.
1: Eszter Rózsafüzért felajánlom férjem megtéréséért. Birma és kereszt gyermekeimért ajánlom fel ezt a rózsafüzért, a Jóisten segítse őket egész életükben, írja Marika. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelmért is, hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írja egy édesanya. A rózsafűzért felajánlom Rebeka kisunokámért születésnapja és gyermeknap alkalmából.
0: Nagy szeretettel köszöntjük az újabb betelefonálót. Haló?
5: Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: A mai összes rózsafűzért felajánlom halából a anyának az epik kaput kegyelmekést, és tovább is kérem az anya segítségét. Nem utolsó sorban felajánlom a 70 évesekért, akik a tennap ünnepelték a 70 éves kortárs találkozójukat. A Jóisten adja nekik, akik megérték ezt az időkort, adjon a Jóisten nekik erőt, egészséget, és még hosszú boldog életet, és még felajánlom Csicsicsóban Kelemén Annáért, ő is most kellett volna legyen 70 éves, de sajnos ő nem érte meg ezt az időkort, hogy nagyon jó Istennek örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. És felajánlom a férjem, és Szucsián József is, aki 3 éve hagyott itt bennünket, hagyjon a jó Istennek is örök nyugodalmat. És minden hozzám tartozó halottért, nem sorolom őket név szerint, mert nagyon sokan vannak. Kívánok egy áldott szép napot, a Magyar Rádió.
0: Mindörökkel, mert maradjon velünk, imádkozzunk együtt ezen szándékokra.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom Baróti Szilveszter sikeres műtétéért, és továbbra is kérem a szűzanya segítségét a további felépüléséért. Felajánlom a rózsafüzért családom minden egyes tagjáért, egy munkahelyért és több fontos szándékért. A mai imákat felajánlom a kapott kegyelmekért magam, gyermekeim, unokáimért. Köszönöm a szűzanyának a segítségét, meghallgatásáért. Isten fizesse.
0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük. Halló, Mária Rádió. Halló. Adásba tetszik lenni, megszakadt a vonal, tessék újra próbálkozni.
1: Rózsafüzért felajánlom unokáimért, György Kinga és Csongikáért. Jézusom, bízom benned.
0: Halló, köszöntjük nagy szeretettel. Megszakadt a vonat.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, és kérem szépen az imát a családom egészségért, hitünk megerősödésért, a lányom tanulási eredményéért, és egy nagyon fontos szándékért, a békért a világban. Jézusom, bízom benned, írja Emese Csíkszeredából. A mai rózsafüzért felajánlom 3 fiam boldogságáért és a párom alkoholfüggősége megszűnéséért. Köszönöm. A szentmisét és a rózsafüzért felajánlom a családom és magam egészségemért, a hozzám tartozó halottaim lelki üdvéért, a Mária Rádió fennmaradásáért önökkel imádkozva. Dicsertessék!
0: Halló! Ismét megszakadt, tessék próbálkozni még.
1: Önökkel imádkozva kérem az imát több fontos szándékra, családomért, testi és lelki egészségért, bűneink bocsánatáért, ellenségeinkért, oltalomért, a rossz ember szándékaitól, valamint idegenbe dolgozó fiam és az ismerőseimért, a szűzanya oltalmazza és óvja meg minden bajtól.
0: Halló!
1: Hallgassa meg a Isten!
0: Halló! Köszöntjük az betelefonálót! Halló, Mária Rádió. Nem sikerül a kapcsolat, tessék még megpróbálni.
1: Eszter Rózsa Füzért és az összes imád felajánlom testi lelki felgyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért, írja Lajos Svájcból egy mindennapos hallgató. Imád kérek hálából, hogy a fiam meggyógyuljon, szűzanyám, bízom benned. Köszönöm, írja egy édesanyja. Eszter Rózsa Füzért felajánlom egy nagyon súlyos beteg felgyógyulásáért, hisz a családjának szüksége van rá, hallgassa meg a Jóisten. Szeretettel gondolok minden kedves rádióhallgatóra, főleg a gyermekekre a gyermeknapon, a kedves Tünde ismerőseimre és a Lázárfalvi hallgatók is, hallgatókat is nagy szeretettel köszöntöm. Önökkel, önökért együtt imádkozom imáimat, a Szent Rózsa Füzéreket, Szent Miséket felajánlom hálából a szűzanya Annának, segítő kegyelmekért, békért, szeretetért, minden gyermekért, árvákért, betegekért, családokért, gyermekeim családjukért, szándékaikért, imáikért, meghallgatásáért, elhunyt férjem, szeretteim, lelki üdvért. Köszönöm szépen, Jézusom, bízom benned.
0: Halló, köszöntjük a betelefonálót.
6: Kicsitessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
6: Azt a Szent Úrvaslót, a Szent Iszűt, imád felajánlom, a leányomé Csíkszent Simonban, Sándor, Jelérből, Lúzikának, máma van a születésenapja. Kívánunk a Jóistentől egészséget, békeséget, férjével két fiával, és anyósával együtt. A Jóisten adjon unatásnak, és boldog, csendes rekkort, egészséget. És felajánlom a többi három gyermekemért, 9 unokámért, a 4 unokámért, minden gyermekért, a Jóisten segélye meg, érezze meg mindegyiket boldog. Adjon egészséget a szülőknek, nagyszülőknek, minden egyes gyermeknek, a sok betegért, a gondozókért, a Jóisten adjon türelmet, gyógyulást, az elhunyt férjemért, a családot, és távolabban, rókonságban, egész alattét. Isten pillanatban nyaká vagyok az imában. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott, mindörökké dicsértes.
1: Imádkozzunk együtt. Önkéntesünk Margit gyógyulásáért. Köszönöm, írja Marosvásárhelyről Anikó. Eszter Rózsa Füzért felajánlom 3 fiamért és családjaikért, férjemért és magamért. Drága szűzanyám, légy velünk. Hallgassa meg a Jóisten. Eszter Rózsa Füzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, gondjaink megoldásáért.
0: Halló, köszöntjük nagy szeretettel. Halló, Mária Rádió.
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: Egy pillanat kiútom a tévét. Ezt a rózsafűzét, a szentmiséget szeretném felajánlani, hálából a sok-sok kegyelemért, ami meghallgatásért, a családom egészségért, gonosz távozásáért, egy fontos szándékért, bűnöm bocsánatáért, az összes halottaimért, a testvérem lányáért, aki beteg a Jóisten adja jobban, Mária rádió összes dolgozójáért, Jézusom, bízom benne, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mi is ezt a rózsafűzért felajánljuk beteg ismerőseinkért, Károlyért, Laciért, Lacikáért, Anikóért, Botiért és minden egyes betegért.
1: Istenem, bocsáss meg bűneinket, légy velünk, édesanyám, ne legyen beteg, engem segíts meg, hogy segítségeddel kapjak egy munkahelyet, bízom benned, fogjad a kezem, és ne engedd el.
0: Halló, köszöntjük szeretet.
6: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafűzért és az egész napi rózsafűzéreket, imákat, miséket felajánlom. Egyetlen testvérem írta ki, a tegnap töltötte volna 68 évet. Sajnos már 12 éve nincsen köztünk. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat és az örök világosság, fényeskedjék neki. Szüleimmel, testvérem, szüleimmel, férjivel és minden hozzám tartozó halottaimért felajánlom ezeket az imákat.
0: Imádkozzunk együtt halottaink lelki üdvösségéért.
1: Felajánlom a Szent Rózsa Füzért minden családtagomért, testi-lelki gyógyulásomért, elhunyt szeretteimért nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, írja egy édesanyja. A rózsafüzért felajánlom testvéreim gyógyulásáért, a férjem örök nyugodalmáért, egy mindennapos hallgató.
0: Halló, szeretettel köszöntjük. Halló, Mária Rádió. Megszakadta?
1: Én is a mai rózsafüzért felajánlom a gyermekekért, unokáimért, dédunokámért és minden gyermekért a világon. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugodalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből. Bízva a közös ima erejében, köszönöm.
0: Halló, köszöntjük szeretettel.
8: Halló.
0: Igen, tessék mondani, halló, hallgatjuk.
8: Dicsértessék, Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
8: Ezt a rózsatűzét fel szeretném ajánlani a ma 6 hete nagybátyám Mér Béláért, a lelki ügyvéér, és hogy kapja meg a lelki nyugalmát.
0: Hallgassa meg a Jóisten. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak ima szándékfogadásunkba. Ha tehetik, maradjanak velünk, imádkozzuk együtt az üzanya örvendetes rózsafűzérét. Minden kedves hallgatónak egy áldott szép hetet, kegyelmekben gazdag napot kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt a rózsafűzért, mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafűzér előimádkozói az Ülkei Rózsafűzér Társulat tagjai.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus, a nagyszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: O Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszüz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszüz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszüz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyok

0: jelenemben.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mígében, kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket

0: védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál vérettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmakra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

0: púráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobb.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk,

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtalált.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templom.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szó szólj szent fiatnál, és megmenekül a világ, rózsaszűzét királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk, amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen állítatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó szentséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Rózsaszűzér királynője,
1: könyörög életünk.
2: Béke királynője,
1: könyörög életünk.
2: Csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
1: könyörög életünk.
2: Istenünk,
1: te áram püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőtt szentje

0: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve az örök atyának szíve,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve a szűzanya méhében, a Szent Lélektől alkotott szív,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve Isten szent temploma,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve az Isten háza és a mennyország kapuja,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve minden erénynek mélysége,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve minden szív királya és középpontja,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan merítettünk,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, durgaddag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve az élet és a szentség forrása,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve gyalázásokkal tetézett szív,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve mint halálig engedelmes szív,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve láncsával átdöfött szív,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve a bűnösök áldozatja,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve a benned reménylők üdvössége,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve a haldoklók reménysége,
0: irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
0: irgalmazz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
0: alakí szívünket a te szíved szerint!
1: Könyörögjünk mindenható örök Isten, tekint szeretett fiat szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántod lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökön örökké. Amen.
2: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Minden megholt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Amen.

Kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a rózsafüzér imádkozásába, és közösen kérhetük a mindenható atyát és a boldogságos Szűz Máriát az elkövetkezendő hétre is. A rózsafüzér előimádkozói, az Ülkei Rózsafüzér Társulat tagjai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük az ima szolgálatot. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Elköszönünk a kedves hallgatóktól, kívánunk Önöknek, Isten áldott a szép hetet, áldást, békét és szeretetet. Májai Erzsébetet hallották, dicsertessék a Jézus Krisztus, József Ferenc munkatársam nevében.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézi sorozatunk tovább folytatódik a magánkinyilatkoztatásoknál. Hagytuk abba, ugye tudjuk, hogy a magánkinyilatkoztatások lényegesen különböznek az egyetemes kinyilatkoztatástól, amely az egész emberiségnek szólt. A fő különbség abban áll, hogy a magánkinyilatkoztatásoknál néha tévedések is fordulnak elő. Az általános vagy egyetemes kinyilatkoztatásnak, amely az egész emberiségnek szólt, az volt a célja, hogy az igaz vallást kinyilatkoztassa. A magánkinyilatkoztatás ezzel szemben nem közül új hitigazságokat, hanem csupán megerősíti és megmagyarázza a már közölteket. Az egyetemes kinyilatkoztatás alanyai és továbbadói, mint például az apostolok, a Szentlélek Istentől oly mértékű felvilágosítást nyertek, hogy a lélek üdvösségére vonatkozó dolgokban nem tévedhettek. Ellenben a magánkinyilatkoztatások vevői nincsenek biztosítva a tévedés ellen. A kapott kinyilatkoztatást esetleg helytelenül foghatják fel, és kevésbé jól adhatják vissza. Az is megeshetik, hogy isteni kinyilatkoztatásnak vélik, ami a saját képzeletük szüleménye. Sőt, sokan úgy vélik, hogy a gonosz szellem okozta a megtévesztések sincsenek kizárva, és az utóbbi azonban szent életű embereknél nehezen képzelhető el. Ezért mondta Krisztus Szent Brigittának, ha Istenen kívül semmi egyebet nem keresel, és az ő szeretete teljesen áthat, az ördög meg nem közelíthet téged. Ha ezt megengedném, hasonlítanék ahhoz a férfihoz, aki hűséges hitvestársát egy házasságtörőnek szolgáltatja ki. Mivel azonban hűséges vagyok, azért az ördögnek sohasem lesz hatalma egy olyan lélek fölött, aki odaadással szolgál engem. Hogy mennyire nincs kizárva a magánkinyilatkoztatásokban a tévedés lehetősége, mutatja az a körülmény, hogy Emerik Katalin például azt mondja az ő látomásaiban, hogy Ádámtól Krisztus születéséig 3987 év telt el, míg egy másik látnok azt mondja, hogy Ádám bukása 6000 évvel történt Krisztus születése előtt. Emerik Katalin azt mondja, hogy a boldogságos szűz Krisztus mennybe menetele után még 14 évig élt a Földön, míg Szent Brigitta 15, egy másik látnok pedig 21 évről tesz említést. Az isteni világosság fényébe tehát a kinyilatkoztatásoknál belevegyült az emberi gyarlóságnak a salakja. 14. Benedek pápa egyenesen azt mondja, hogy Isten bölcs okokból is megengedi a tévedéseket a magán kinyilatkoztatásoknál, azért tudnélik, hogy az emberek ne becsüljék többre ezeket a magán kinyilatkoztatásokat a Szentírásnál és az Anya Szentegyház tanításánál. A magán kinyilatkoztatásoknak ezen fogyatkozásait arra használják fel egyesek, hogy a kinyilatkoztatások értékét általában támadják. Azonban okos embernek sohasem juthat eszébe, hogy egy-két úgymond elrott hatalma miatt egy egész kosár szép almát eldobjon. Egyébként nem szabad elfelejteni, hogy sokszor az egyház tanítók is egy és ugyanazon kérdésben eltérő nézeten vannak, és ennek dacára munkáikat az egyház jóvá hagyta. Ha a magán kinyilatkoztatásokat nem is tartozunk vakon elfogadni, viszont minden vizsgálat nélkül nem szabad azokat elvetni. Aki hamar hisz, az könnyelmű, olvashatjuk a Sirákfia könyvében, a 19. fejezet 4. versében. Ez vonatkozik a magán kinyilatkoztatásokra is, különösen miután ennek cégére alatt már sokszor történt ámítás. Többször előfordult már ugyanis, hogy egyesek a gonosz lélektől származó látszatot, vagy saját képzeletük szüleményét, mint kinyilatkoztatást tüntették fel, amely Istentől származik, szintén mondja Szent 14. Benedek. Így például Mohamed saját képzeletének szüleményeit isteni kinyilatkoztatásnak tartotta. Asszonyoknak is,
akik szentséget színlelnek, és ezáltal az ördög befolyása alá kerülnek. Lehetnek látomásaik, amelyek a gonosz lélektől származnak. Bona bíboros azt mondja, hogy hasonló szemfényvesztések olyan egyének részéről is előfordulhatnak, akik betegesek, vagy akiknek igen eleven és nyugtalan a képzeletük, vagy akik hosszú éhezés és virasztás által testüket elgyengítették. Azért figyelmeztet az apostol: szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelketeket, hogy Istentől vannak-e. A magán kinyilatkoztatások dolgában a püspököt illeti meg a vizsgálat joga, a döntés joga pedig a római pápát. Ha az, aki a látomásokat kapja, valamilyen bűnben, például kevésség vagy harag bűnében leledzik, biztosra vehető, hogy kinyilatkoztatásai nem Istentől erednek. Könnyelműen jár el az, aki a magán kinyilatkoztatásokat minden előzetes vizsgálat nélkül elveti, mert ténylegesen előfordul, hogy Isten egyes kiválasztottjaihoz szól, hogy ezáltal a hit és jámborság szellemét növelje. Ezért szólt Krisztus így Szent Brigitához, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki hozzád szól. Tudd meg, hogy nem csak a te kedvedért szólok hozzád, hanem az összes Krisztus hívő kedvéért. Néha a magán kinyilatkoztatással az a célja Istennek, hogy valamely vallási igazságot közelebb hozzon hozzánk, és a híveket a keresztény tanítás elfogadására és követésére hajlékonyabbá tegye. A magán kinyilatkoztatás által azt is megtudhatja az ember, hogy milyen úton juthat el a tökéletességnek és az Istennel való egyesülésnek minél magasabb fokára. Aki tehát a magán kinyilatkoztatásokat Isten végtelen jóságának, az ő egyháza nagyobb javára adott rendkívüli adományait minden meggondolás nélkül támadja, a katolikus egyház érdekei ellen harcol. Az apostol is ill Szent Pál a Tesszaloniki hívekhez írt első levél 5. fejezet 20. versében: a jövendőléseket megnevessétek, mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, tartsátok meg. Sajnos felfúvalkodott emberek nem akarják megérteni, hogy Isten bizalmasan társaloghat egyik-másik választottjával. Istennek ilyen irányú működése náluk ellenkezéssel találkozik. Nincs tehát mit csodálkozni azon, hogy egy szienai Szent Katalint, Szent Hildegárdot, Szent Brigitát, az ő kortársaik a gonosz szellemtől félrevezetett embereknek, a egyeseket rajongónak tartották, és hogy Istennek ilyen formán kiváltságot személyei csak nem mind üldözéseknek voltak kitéve. A magán kinyilatkoztatásokat Isten rendesen látomások, buzdítások vagy belső megvilágítások formájában közli. A Szentírás számtalanszor tesz említést látomásokról. Sok látomás van például Szent János evangélista jelenéseinek könyvében, amelyeket Szent János számkivetése idején a Patmosz szigetén kapott. A látomás adománya a Szentlélek Isten rendkívüli ajándéka. A vallás ellenes irányzat a látomásokat természetes úton szeretné megmagyarázni, mintha tudnélik azok beteges lelki állapotnak, mint hisztéria, szuggesztió vagy hallucinációnak volnának az eredményei. Ez természetesen önkényes állítás, amelyet senki sem tud bebizonyítani. Egészen hihetetlen például, hogy Mózes, aki olyan nagyszerűen tudott vezetni egy egész népet, beteges lelkű ember lett volna. Aki csak egy futó pillantást is vett a szent könyvekbe, azonnal belátja, hogy azok szerzői sokszor látomások alakjában kinyilatkoztatásban részesültek. Ugyancsak józan eszűek, és semmi nyoma náluk a beteges állapotnak. A látomások éber állapotban is lehetségesek. A jámbor pogány századosnak, Cornéliusnak Cezáriában imádság közben délután 3 órakor jelent meg látomásban az angyal, felszólítván őt, hogy küldjön követeket Joppéba, egy bizonyos Simon nevű szíjgyártóhoz, akinek háza tengerpartján fekszik, ahol Péter apostol tartózkodik, olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben. De történhet a látomás álomban is. Mózesnek azt mondta Isten, hogy profétáihoz álomban szól.
Ilyenféle látomások voltak egyiptomi József álom látásai, továbbá a fáraó látomása a hét kalászról és a hét tehénről. Krisztus nevelő atyának is, Szent Józsefnek álmában jelent meg az Úr angyala, hogy az Egyiptomba való menekülésre intse, majd ott ismét a visszatérésre szólítsa fel Egyiptom földjéről. Jámbor egyénekkel rendesen önkívületi állapotban, extázis állapotában közölte Isten a látomátot sokat, amint ezt például Emery Katalin élete tanúsítja, aki ilyen állapotban végig szemlélte Krisztus egész életét. A magánkinyilatkoztatások néha biztatás alakjában történnek, mint az például a kis Sámuel, vagy az orleánzi szűz élettörténete mutatja. Mindezen esetekben az emberre való ráhatás a külső érzékszervek látás, hallás, stb. Útján történik. Azonban vannak egészen szellemi természetű kinyilatkoztatások is, amelyek belső megvilágosítás útján történnek. Ebben az esetben Isten egyenesen a lélekre hat, amint hatni fog rá akkor is, amikor az külön válik a testtől. Ez az érintkezés az emberi lélekkel olyan, mint amikor a lelkek érintkezése egymással a túlvilágon történnek. Szent Pál apostol is ilyen úton jutott az evangélium ismeretére. Ilyen tisztán szellemi kinyilatkoztatásai voltak Szent Hildegárnak, aki 1179-ben halt meg. Nézzük meg egy picit, mit jelent a keresztény hit. Ezt egy rövid dal után. Maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat. Tovább megyünk, a mai katekézisben is egy picit a keresztény hitről elmélkedünk. Hinni annyit jelent, mint valamit igaznak tartani azért, mert azt megbízható tanú mondja. Egy európai hithirdető elbeszéli az egyenlítő táján lakó embereknek, hogy az ő hazájában a víz télen megfagy úgy, hogy az elefánt is átkelhet a folyón. Az emberek ezt csak nem lehetetlenségnek tartják, mert ilyesmit sohasem láttak, és el sem tudják a dolgot képzelni. Mint hogy azonban a hithirdetőt megbízható és komoly embernek ismerik, szavait igaznak tartják, hisznek neki. Sok tudomány teljesen a hiten épül fel, így például a földrajz, a történelem, a természetrajz, nem különben a törvénykezésnél az igazságszolgáltatás is. A tanuló hisz tanítójának, a bíró hisz a tanúknak. A hit alapja a kereskedelmi életnek is, mert a kereskedők hitelt nyújtanak, azaz elők legeznek, miután hisznek a vevő szavának, hogy bizonyos határidő elteltével fizetni fog. És így vagyunk a keresztény vallás igazságaival is. Igaznak tartjuk, amit Krisztus tanított. Ezt a hitet keresztény hitnek nevezzük. A keresztény hite annak van, aki egész bizonyossággal igaznak tartja mindazt, amit Jézus Krisztus tanított, és a katolikus egyház, hogy higgyük elénk ad. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt, ez az én testem, ez az én vérem. Habár az apostoloknak szemük azt mondotta, az kenyér, az bor, mégis egészen bizonyosak voltak arról, hogy Krisztus igazat mondott. Krisztus Urunk szent élete, a tőle végbe vitt sok csoda, beteljesedett különböző jövendőlései, az apostolokat meggyőzték arról, hogy ő Isten fia, hogy tehát az ő szavainak igazsága a legkevésbé sem vonható kétségbe. Ezért mondja Szent Pál, tudom, kinek hittem. A hit szilárd meggyőződés annak igaz voltáról, amit nem látunk. Schleiermacher, a protestáns hittudós, amikor azt gondolta, hogy a hit valamiféle bizonytalan keresés, ekkor egy picit tévedett, mert Szent Pál szerint a hit a láthatatlanok bizonyossága, a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk. A keresztény hit az embernek saját gondolkodását nem teszi fölöslegessé. A keresztény hitnél ugyanis az ész és akarat egyformán szerepet játszik. 9. Pius mondja, az értelem megelőzi a hitet. Mielőtt hinnénk, az ész megvizsgálja, hogy vajon azt, amit hinni kötelesség, valóban Isten nyilatkoztatta-e ki. Ezen vizsgálatot akarja Isten, ugyanis okos engedelmeséget kíván. Továbbá könnyelműnek nyilvánítja azt, aki hamar hisz. Mihelyt azonban bizonyosak vagyunk, hogy a hit igazságokat valóban Isten nyilatkoztatta ki, akkor az akarat azonnal köteles meghajolni Isten előtt, még abban az esetben is, ha valamely igazságot az ész belátni nem képes. Minden esetre az akarat ellen is szegülhet, de akkor nem jön létre a hit. Ugyanis senki sem hihet, ha csak nem akar, mondja Szent Ágoston. Tehát a keresztény hit olyan dolgokra vonatkozik, amelyeket az ember érzékeivel felfogni, vagy eszével belátni nem tud. Ha valamiről érzékszerveinkkel meggyőződhetünk, például látunk, hallunk, érzékelünk valamit, akkor a hit felesleges. Hasonlóképpen felesleges akkor is, ha valamit értelmünk segítségével felfoghatunk. Például 2 × 2 = 4. A vallás igazságai ellenben hitet követelnek, mert a legtöbb hitigazság érzék feletti, vagyis érzékekkel meg nem fogható, mint például Isten, lélek, angyal, sok pedig emberi értelemmel fel nem fogható, például a Szent Háromság titka, az oltári szentség. Ez pedig onnan van, mert Isten végtelen, következésképpen a mi gyarló értelmünkkel fel nem mérhető. Éppen azáltal, hogy elhiszük, amit se nem látunk, se nem foghat, fel nem foghatunk, ez lesz a hit érdemszerző, és Isten előtt kedvessé. Ezért mondta Jézus Tamásnak, boldogok, akik nem hisznek, nem látnak és mégis hisznek. Tehát még egyszer, boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. A hitet nem szabad összetéveszteni a vélekedéssel. Vélekedni annyit tesz,
mint valamit nem biztosan tudni. Hinni ellenben annyit jelent, mint valamit egészen biztosan tudni, mert Isten mondotta azt. Nem cselekszünk észellenesen, mikor keresztény módon hiszünk. A hitben ugyanis Isten igazmondására támaszkodunk, továbbá, mert biztosan tudjuk, hogy a hit igazságokat Isten nyilatkoztatta ki. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék le Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: a lélek tüzében. Szent Pál apostol lelkisége. Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: Visszatérés Krisztushoz. Ami a

térő mozgás a keresztény ember egész téridő létezését érinti. Az a személy, akit pontosan létének ilyen távlatában fogtunk fel, kapcsolatba hozza őt a másik emberrel és a környezettel, amelyet Pál testnek nevez. Ezután találjuk ezt az elvi kijelentését. Az étel a gyomorért van, a gyomor az ételért, de Isten mindkettőt elpusztítja. A test azonban nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Ha a keresztény személy minden kapcsolati követelményében valójában a test, az Úrért van, akkor minden feléje irányul, mozgásban feléje lendül, minden ember kapcsolatában meg kell nyilvánulnia ragaszkodásának az Úrhoz. Ez még teljesebben, mint visszatérő mozgás, a keresztény részéről a kapott ajándékra adott válasz, reakció az Úr lelkének közvetítésével és követésével jár, a már általunk bemutatott következményekkel együtt. Aki pedig az Úrral egyesül, az egy lélek ővele. Pál lelkisége nem csak a testiséget veszi figyelembe, hanem áthatja azt, egészen addig a pontig, hogy a testiség szellemiségévé is válik, vagyis a test által a személy kapcsolatának valóságát jelenti. Pál soha nem vetette meg a testi valóságát, és soha nem is ellenzi, mivel a görög környezet, amelyben működött, rá tudta vezetni a lélek jelentésére. Pál mindig is testi embernek érezte magát. Üzenetté válva a testiség ezen fokozása pontosabb szempontokat és követelményeket vet föl. Mindenekelőtt általános értékű felszólítást találunk nála. Dicsőítsétek meg Istent testetekben! Azáltal, hogy Krisztushoz ragaszkodik saját személyének minden konkrét kapcsolatával, a keresztény még inkább részesül a lélekben, és így pontosan a testi valóságában dicsőíti Istent. Ez a valóságérték, az a dicsőség, amelyet Isten közölt vele Krisztusban, visszahozta és visszaadta neki mostantól Isten jelenlétének és valóságának új megnyilvánulásává válik, ami az embernek megfelelő Krisztus testi valósága, akire hivatkoznak, és szinte rá van bízva a hovatartozása, Isten kifejezőjévé válik. Tehát akár esztek, akár isztok, és bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Az efezusiaknak írt levélben, eltekintve most a hitelességre és eredetiségre vonatkozó kérdésektől, a páli üzenet egyik legteljesebb magyarázatát közvetíti számunkra. Minden esetre megtaláljuk ezeket a fölismeréseket abban, ami kifejezetten és következetesen nyomot hagy a házasság lelkiségét illetően. Pál a valós kapcsolati helyzetből indul ki, abból a testiségből, amellyel valóban találkozik. Pál nem érzi magát forradalmárnak, sem politikai, sem társadalmi értelemben. De azt kéri, hogy amint családi kapcsolatot megélik, az első helyet Krisztus kapja. Kérdés, hogy befogadjuk, fönntartások nélkül megadjuk neki a megérdemelt helyet. Elsődlegesen a házassági és társadalmi közösségre is vonatkozik egy olyan lefelé irányuló ajándékmozgás, amely Krisztustól indul és érkezik. Aztán, amikor ez a mozgás valóban megtörténik, megváltoztatja a házassági közösséget. Krisztus nem hagyja úgy soha azokat a személyeket és helyzeteket, amelyekhez eljut, ahogyan megtalálta őket. Aztán megkezdődik a Krisztus irányába mutató mozgás. A nők alávetik magukat a férjüknek az akkori hellenisztikus kulturális környezetben keringő úgynevezett családi szabályok jelzései szerint, de mint az Úrnak. A férjeknek mindig az akkor bemutatott családi értékrendnek megfelelően szeretniük kell feleségüket, de ahogy Krisztus szerette az egyházat. A gyerekek a hatályos szigorú pedagógiai szerint oktatják, de személyiségüket gondosan tiszteletben tartják a szülők, fölnőttek. Lassanként ez a Krisztus felé irányuló mozgás bontakozik, új, nem várt távlatok tűnnek föl. Krisztus és az egyház közötti kölcsönösség kifejezésével és megvalósításával a házassági közösség alapvető jellé válik Isten megvalósuló tervében.
Ebből a szemléletből nézve Pál nem habozik meghatározni,

meghatározni a családi valóságot, amely Krisztus által eljutva visszatér hozzá, és magában hordozza annak jellegzetes vonásait. Nagy titkot, misztériumot, és ez Krisztusra és az egyházra alkalmazva. A testi valóság, amely mint konkrét viszony megérinti a lelki élet egyéb szempontjait is. A rabszolgák szintén az akkori görög-római családhoz tartoztak. Pál érzi helyzetük nehézségét, és megpróbálja enyhíteni, de számára a társadalmi egyenjogúság kérdése most másodlagos szempont. Miután a rabszolga Krisztussal kapcsolatba került, szabad ember, amennyiben sajátjává tette Krisztus szeretetét, ami arra készteti, hogy mindenki szolgálatába álljon, és a gazdája, aki szintén elfogadta Krisztust, nem kevésbé, mint rabszolgája, állandóan elkötelezett a szeretetben, és ezért rabszolgája Krisztusnak és mindenkinek. Így módon izgalmas távlat nyílik a konkrét kapcsolati viszonyok területén, amelyet Pál így foglal össze. Nincs többé zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő, mert mindnyájan egy vagytok Krisztus Jézusban. Ez a szédületes egység lesz, amint látni fogjuk, a Krisztus ember és az ember Krisztus váltakozó mozgás végső eredménye. A keresztény nem hagyhatja figyelmen kívül a civil társadalmat, még akkor sem, ha nem osztja érdekeit és értékeit. Elkötelezett az együttműködés iránt, amelyet nem lehet elkerülni, pontosan lelki ismereti okokból. Olvassuk csak el a rómaiakhoz írt levél 13. fejezet első verseit. Térjünk vissza a korintusiakhoz írt első levélhez. Isten dicsőítése a testben megszentelődésé válik a szüzesség választásában. Pál ezt mondja. A szűz az Úr dolgaival törődik, hogy testben és lélekben szent legyen. A keresztényben, aki úgy érzi, hogy Krisztus és szeretete megérinti őt, a szüzesség karizmája csírázhat. Ez abból áll, hogy minden pszichikai energiát elérhetővé kell tennie az embernek, hogy egységben, megosztottság nélkül ragaszkodjon az Úrhoz. Pál személyesen tapasztalta meg ezt a karizmát, és tapasztalata itt is értéküzenetté válik, teljes elismeréssel azon emberek iránt, akiknek szól. A szüzesség azon kétségbe vonhatatlan választások közé tartozik, amelyek a személyben érlelődnek meg. A szüzesség lelkisége még akkor is, ha nem lehet teljesen kimeríteni jelentését és részleteiben elmélyíteni, érdekes vonásokat mutat Pálban. Ez a testi valóságot érintő lelkiség, mint ilyen, az egész embert bevonja a konkrét kapcsolatokba. Távol áll attól, hogy elidegenítse a valóságtól és önmagától, megköveteli a pszichológiai teljességet, minden erőforrásának teljes bevonását kéri Krisztussal való közvetlen kapcsolatában. Így a személy megtalálja alkotó készségének ösztönző megvalósítását. A keresztény Krisztus felé irányuló mozgásának testiségét érintő szempontjai között szerepel a szenvedés is. Pál többször is tudomásul veszi az élet nehézségeit. Ezeket általában megpróbáltatásoknak nevezi, érzi és bevallja annak súlyát, de kezdetben kötelező lépésnek tekinti őket, amelyet érdemes megtenni egy jövőbeli jó érdekében. Ezt írja, ez a mi mostani könnyű szenvedésünk ugyanis a dicsőségnek igen nagy, örök mértékét szerzi meg nekünk. Ezután Pál szenvedésének lelkisége a visszahatás egyértelművé tételével tisztán krisztusi szemlélet távlatát nyeri. Most pedig örömes szenvedek értetek, és kiegészíten testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének, az egyháznak javára. Saját szenvedése, amelyet Krisztusnak ajánl föl, felértékeli azt az övéhez kapcsolja, amíg be nem teljesedik. Pál számára olyan csak egy
föltámadás létezik, Krisztusé, akiben a keresztények osztoznak, csak egyetlen kereszt létezik, a Krisztusé, amelyhez hozzáadódnak a keresztények szenvedései. A vizsgált konkrét esetek kétségtívül érdekesek lesznek és lehetnek számunkra, de csak tájékoztató jellegűek. A visszatérő megnyilvánulásuk Krisztusban és Krisztus által Isten iránt át kell ölelni az élet minden vonatkozását. Nincs olyan szempont, amelyet Krisztus elérése után ne kellene beépíteni ebbe a kölcsönösségbe, amely az embertől Krisztusig terjed. A rómaiakhoz intézett levél legkifejezőbb részének elején Pál az egész testi életet a fölajánlás hatja át. Miután legalább egy kezdeti szinten megvannak Krisztus jellemzői, az egész testi élet fölajánlható Istennek és Krisztusnak, így teljes mértékben rendelkezésére adja magát. Ez a testi élet Isten tisztelete és liturgia lesz. A testi élet Isten tisztelete. Pál az összes keresztényt bevonja az élet liturgiájába. Ezt írja: testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, ez legyen szellemi hódolatotok. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Szeretném bemutatni most korunk egyik tanúságtevő keresztényének életében mindennek a megvalósulását. Dr. Timár Ágnes, ciszterci nővér, a kismarosi gyümölcsoltó boldogasszony monostor alapító apátnője életének 93. örökfogadalmának 68. évében rég óhajtott nagy vágya szerint 2020. augusztus 31-én belépett a mennyei atya házába, ahogy a nekrológia mondta. Ezt írta ő, Ágnes nővér, Jézusnak címezve vallomásában. Ha most már elvinnél, jó lenne. Édesanyádhoz szeretnék menni, Mónihoz. Móni fiatalon elhunyt első rendtársa volt. Szeretnék menni az atyai házba. Te tudod, vársz-e tőlem még valamit? Nem futamodom meg a munkától, de ha lehet, irgalmas jóságod öleljen magához. Fáradt vagyok, nagyon fáradt vagyok, de ahogy gondolod. Írta ezt 1999. április 17-én, és még jó 20 esztendő nehéz helytállást várt tőle az ura. Pedig már mögötte volt az 50-es, 60-as években kiérdemelt, közel 10 év börtön, több mint egy esztendőt kitevő vizsgálati fogságok. Ezt írja vissza emlékezésében. 1961-ben 33 éves voltam, a többiek pedig még fiatalabbak. Így nagyjából abban az életkorban voltunk, mint azok, akikről annak idején a vértanú aktákat följegyezték. Antiókia Ignác szmírnai Polikár börtönében nem volt vízöblítéses WC, az Olajfák hegyéről nem Volga típusú személygépkocsival hurcolták magukkal a letartóztatottat a katonák, a börtönadók hidegebbek és sötétebbek voltak, viszont az események viszonylag gyorsan lezajlottak. Hosszú börtönévekről nem szólnak a följegyzések, a különbségek felsorolhatók, de a lényeget sokkal kevésbé érintik, mint az ember első pillanatban gondolná. A szenvedés, a hűség és nagyjából még az eljárási módszer is eléggé fedi egymást. Az ellenünk felsorakoztatott erőszak parádé éppen túlméretezett mi voltában volt, elhibázott a hatalom oldaláról nézve, mert viszonylag hamar világossá tette, hogy mindez nem szólhat nekünk, mert több, mint amennyit személyünk megérdemel. A tomboló erőszak és gyűlölet teljesen értelmetlen és indokolatlan rohamai közben ismételten elhangzottak az evangélium szenvedés történetének szavai és a vértanú akták kérdés feleletei. A partalan szenvedély
az áradó gyűlölet tette egyértelművé számunkra, hogy felesleges is, esztelen is minden emberi védekezés. Ebben a történetben a küzdelem az Isten világa és a gonosz világa között zajlott. Nem volt más szerepünk, és nem is várt más tőlünk az Isten, mint töretlen hűséggel maradni ott, ahová állított. A súlyos elítélés oka. Tényleges oka kizárólag közösen megélt szerzetes életünk volt. Az ítéletet az államrend megdöntésére irányuló összeesküvés címért és jogi paragrafusainak keretében mondták és hajtották végre szigorított börtönben. Meg kell mondanom, hogy ha elvonatkoztattam attól, hogy a gyakorlati következményeket én viselem, döbbenten álltam a tény előtt, mert ez az ítélet valójában egy ateista államhatalom hitvallása volt. Ha nem indirekt hitvallás, akkor nevetséges és esztelen gonoszság, hogy 12 fiatal nő közös szerzetes életét, imádságát ilyen módon nagyra értékeljék. Megélni az evangéliumot minden körülmények között lehet, börtönben is, ha azzal számol az ember, hogy legfeljebb belehal. Ebben az értelemben a börtön nem jelent nagyobb veszélyfaktort, kockázatot, mint az élet. Az életnek ebben a határhelyzetében még fokozattabban, mint más esetben, csak az örökké valóság színe előtt érdemes élni. Meghallgatott igazságom Istene, amikor segítségül hívtam. Szorogatásomban tágas teret adtál nekem. Könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat. Emberek fiai, meddig lesz még nehéz szívetek? Miért szerettek hiába valóságot, hajszoltok hazugságot? Tudjátok meg, az Úr csodát művel szentjével. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiálltok.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!
4: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomba szeretném folytatni a betegségekről szóló előadás sorozatomat. Ma legelőször is szeretnék önöknek beszélni a kólikáról. Felvetődik az a kérdés, hogy mi is az a kólika. Leggyakrabban egészséges kisbabáknál jelentkezik a születés utáni első néhány hónapban jelentkező hascsikarás, bélgörcsöktől kísért hasfájás. Az elhúzódóan jelentkező sírás megijesztheti a szülőket, mert a babát láthatólag fájdalmak gyötrik, és alig lehet megvigasztalni. A kólika rendszerint a baba 2 hetes és 4 hónapos kora között jelentkezik. Nappal is előfordulhat, de este gyakoribb. Ha a baba nagyon sír, ne gondoljunk azonnal arra, hogy kólikája van. A sírás a csecsemő fejlődésének normális velejárója és intenzitása a születéstől 6 hetes korig fokozódik, amikor is a baba átlagosan napi 2 órát sír. Ezt követően a sírás intenzitása 4 hónapos korig csökken. Tehát nem kell azonnal odarohanni a kisbabához, ha az elkezd sírni. A csecsemők este rendszerint sokkal többet sírnak, mint nappal. Mik a tünetei a kólikának? A hasfájás okozta sírást a közönséges sírástól az alábbi tünetek különböztetik meg. A csecsemő etetésre vagy ringatásra nem nyugszik meg. Éles, magas hangon sír, az arca kivörösödik, felhúzza a lábacskáit, szellent, ökölbe szorítja a kezecskéit. Feltehetjük a kérdést, hogy mik az okai a kólikának. Még máig sem tisztázott egészen, hogy mi váltja ki a kólikát. Minden esetre a következő tényezők játszhatnak benne szerepet. Gyomor és bél rendszeri rendellenesség, például tehéntej allergia. Ez kiválthat fájdalmas bélösszehúzódásokat, ezért kezd el sírni a kisgyermek. Következő tényező lehet a laktóz intolerancia. Ez a tehéntejben található természetes cukorral szembeni érzékenység, vagy fokozott bélgázképződés. Na még egyszer. Vagy egy következő tényező a fokozott bélgázképződés. Akár a gyermek pszichés zavara, az anyával való nem megfelelő kapcsolatából eredendően is sírhat a kisgyermek. Hogyan lehet kezelni a kólikát? A gyermekorvosok körében nincs közmegegyezés a csecsemőkori kólika kezelést illetően. Szerencsére minden esetben elmúlik, és a jelek szerint nincs későbbi következménye. Előfordulhat, hogy egy kisbabánál, aki sokat sír, és úgy tűnik, hogy fájdalom kínozza, kólikát állapítanak meg, míg valamilyen más betegség, például egy húgyúti fertőzés észrevétlen marad. Ha a kicsinek láza van, nem hajlandó enni, szemmel láthatóan fájdalmai vannak, megy a hasa vagy hány, mindenképpen mutassuk meg a gyermekorvosnak. Hogyan tudunk segíteni a babán, ha kólikája van? Sok szülő tehetetlennek érzi magát, és lelkiismereti kérdést csinál abból, ha a pici gyermeke vigasztalhatatlanul panaszosan sír. Hogyan segíthetünk ilyenkor? Nagyon fontos, hogy kerüljük a túlzott foglalkozást a csecsemővel. Jól lehet, hogy a ringatás általában nyugtatóan hat a babákra. A kutatások kimutatták, hogy a kiságyában való gyengéd cirógatás hatékonyabb, mintha a karunkban ringatva fel-alá sétálgatunk vele. Újabb jó tanács az is, hogyha egy rövid időre magára hagyjuk a babát. Fontos, hogy ne térjünk át a szoptatásról az üvegből való etetésre. Ez csak súlyosbítja a kólikát. Amennyiben cumis üvegből etetjük a csecsemőt, ügyeljünk rá, hogy a cuclin lévő nyílás megfelelő méretű legyen. Ha túl nagy a lyuk, a baba levegőt nyelhet, amitől felfúvódik. Ha a nyílás túl kicsi, kénytelen erősen szívni, és emiatt kerülhet levegő a gyomrába. A lyuk akkor ideális méretű, ha az üveget fejjel lefelé tartva másodpercenként egy csepp tej folyik ki, anélkül, hogy az üveget megráznánk. Ezt otthon is egyszerűen meg lehet csinálni. Fontos megemlíteni, hogy ha a kisbaba még szopik, az anyuka ne fogyasszon fűszeres vagy fokozottan bélgázképző élelmiszereket. Ilyenek például a hagyma, bab vagy a káposzta. Kiegészítő kezelésként használhatjuk az aromaterápiát is. Gyengéden masszírozzuk a baba hátát 10 ml, ami körülbelül 2 mokkás kanál baba olajjal, amihez egy csepp levendula olajat adunk, vagy tegyünk 2 csepp levendula olajat a fürdővízbe. Adjunk a babának néhány korty kamillából, édesköményből, vagy citromfűből készült teát, vagy akár az anyuka is fogyaszthat belőle szoptatás előtt. Következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az a kontaktlencse. A kontaktlencse kicsiny, látásjavító segédeszköz, amelyet közvetlenül a szem elülső felszínére, az úgynevezett szaruhártyára kell helyezni. A szemüveghez hasonlóan a rövidlátás, távollátás, szemtengelyferdülés, valamint öregkori távollátás korrigálására használható. A legtöbb látáshiba javítható kontaktlencsével és a legtöbb ember számára nem okoz gondot a hordása. Nagyfokú rövidlátás esetén, vagy azoknál, akiknél a két szem fénytörési hibája erősen különböző, a kontaktlencse kényelmesebb, mint a szemüveg. A kontaktlencsét szemész szakember írhatja fel. Az első alkalommal teljes szemvizsgálatra kerül sor, mert meg kell állapítani, hogy a szem egészségi állapota egyáltalán lehetővé teszi-e a kontaktlencse viselését. Szeretném megemlíteni, hogy igaz ritkán, de nem minden esetben hordható kontaktlencse. Ezután a szemész szakember próbalencse behelyezését ezután a szemész szakember próbalencsét helyez be a páciensnek annak ellenőrzésére, hogy miként reagál rá a szem, és hogy jól illeszkedik-e a lencsének, kényelmesnek, de ugyanakkor stabilnak kell lennie. Ha a lencsét állandóan a nap nagy részében hordani akarjuk, először egy hozzászokási időszak szükséges, amikor is még csak rövidebb időre helyezzük be a kontaktlencséket. Minél újabb, minél kevesebbet használt egy kontaktlencse, annál kisebb a fertőzés kockázata. Léteznek egynapos, eldobható lágy lencsék, de vannak egy vagy két hetes, illetve egy vagy több hónapos hordási időtartamra valók is. Bármilyet választunk, nagyon fontos, hogy legyen nálunk egy pár tartaléklencse arra az esetre, ha az, amit hordunk, elveszne vagy megsérülne. Az egynapos eldobható lencsék kivételével minden más típus esetében alapvető fontosságú a rendszeres tisztítás és megfelelő tárolás. Ehhez soha ne használjunk csapvizet, hanem steril, tisztító és tároló folyadékot. Hogyan tudjuk behelyezni a kontaktlencsét? Helyezzük a lencsét domború felületével a mutató ujjunk ujjbegyére, majd a másik kezünk egyik ujjával óvatosan húzzuk fel a felső szemhéjat. Nézzünk egyenesen előre, és helyezzük a lencsét a szem közepére. A következő, amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az a kopasság. A férfiak jellegzetes, úgynevezett androgén kopaszodása nagyon gyakori tünet, amely azonban rendszerint semmiféle egészségi problémára nem utal. A férfiak mintegy 25%-a 30 éves korára már észrevehetően kopaszodik. 60 éves korban ez az arány már 65%. Kopaszodás jóval ritkábban a nőket is érintheti. A férfiak a halántékukon, a homlokuk fölött, vagy ritkábban a fejtetőn kezdenek kopaszodni, míg a nőknél a haj a fejtetőn egyenletesen ritkul. Feltehetjük a kérdést, hogy mi okozza a kopasságot. Kopasság kialakulásában nagy szerepet játszanak az örökletes tényezők, általában anyai ágon öröklődik. A kiváltó ok többnyire hormonális. Bár nem ismert, hogy pontosan mik ezek a változások, annyi bizonyos, hogy a tesztoszteronnak és a hajhagymák androgén receptorainak szerepe van a kopaszodásban, ugyanis a hormon hatására a szőrzet erősödik, a haj viszont ritkul. További lehetséges okok lehetnek még a fertőzés, láz, kemoterápia, sugárkezelés, stressz, vagy akár a túl gyakori hajmosás és hajszárítás is. Hogyan kezelhetjük a kopaszodást? Kopasságnak nincs egyértelmű ellenszere, de sokan próbálkoznak az alábbiak valamelyikével. Legelőször is szeretném megemlíteni minoxidil bedörzsölését a fejbőrbe. A kutatások szerint 4 hónapos alkalmazás után a használók 70%-ánál megállítja a hajhullást, és a felüknél némi hajnövekedés is megfigyelhető. Ígéretesnek tűnik az Egyesült Államokban már forgalmazott úgynevezett finasterid hatóanyagú tabletta szedése, amely az androgén receptorokon keresztül hat. Lehet még hajbeültetést végezni, ami a hajas fejbőr átültetése a kopasz foltokra, vagy lehet mesterséges hajszálakat is beültetni. Egyesek parókát viselnek, ami rövid távon hatékony megoldást nyújt, például kemoterápia okozta hajhullás esetén. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a kopaszodás ellen ne szedjünk gyógyszereket a saját elképzeléseink szerint, hanem csak a bőrgyógyász utasítása alapján. Minden gyógyszeres kezelés járhat mellékhatásokkal. A depresszió aránylag gyakori kísérője a kopasságnak, főleg fiatal férfiak, nők és gyerekek esetében. Legvégén megemlíteném azt a tényt, hogy a kopaszodást megelőzni és megállítani nem lehet, de a folyamat lassítható. Ehhez a következő jó tanácsokat ajánlják. A maradék hajunkkal bánjunk gyengéden, főleg amikor vizes. Ne keféljük, inkább csak fésüljük a hajunkat. Fogyasszunk elegendő fehérjét és vasat tartalmazó ételt. A rövidre vágott haj előnyösebb, mint a kopasz foltokra ráfésült tincsek. A következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az a korpásodás. A korpásodás gyakori rendellenesség, amely a hajas fejbőr túlzott hámlását okozza, bőrpirt és gyulladást azonban önmagában nem vált ki. Amennyiben a lehámló korpa zsíros, a fejbőrhöz tapad, és heves irritációt vált ki, a rendellenesség az ekcéma egyik formájaként az úgynevezett szeboreás bőrgyulladásként jelentkezik. Ebben az esetben viszkető gyulladás alakul ki a szemöldök alatt, a szakállal borított területen, a mellkason, a háton és a kar, illetve a láb hajlatában. Mik a korpásodás tünetei? A korpásodás ártalmatlan állapot, bár kellemetlen viszketést és irritációt okoz. A hajban látható, majd a ruhára hulló fehér bőrpikkelyek zavarják, feszélyezik az érintett embert. A korpásodás erőteljesebb krónikus betegségben, Mi okozza a korpásodást? A korpásodást a bőrön fellelhető élesztő gombák, az úgynevezett pityrospórum ovale túlzott elszaporodása okozza. Most pedig pár szót szeretnék szólni a kezelésről. A korpa gyorsan és könnyen kezelhető gombaölő anyagot, például ketokonazolt tartalmazó korpásodás elleni sampon rendszeres használatával. A gyakori fésülködés eltávolítja az elhalt bőrt és javítja a fejbőr vérkeringését is. Érdemes lecsökkenteni a cukorfogyasztást, mert köztudott, hogy a cukor felgyorsítja az élesztő gombák szaporodását. Mikor forduljunk orvoshoz? Amikor a vakarástól begyulladt a fejbőr, vagy ha a korpásodás nem reagál a több hétig tartó házi kezelésre, vagy ha a házi kezelés ellenére kellemetlen irritációt érzünk a fejbőrünkön. Mit tesz ilyenkor az orvos? Ellenőrzi, hogy a korpásodást nem valamilyen fertőzés vagy egyéb bőrbetegség, például ekcéma vagy pikkelysömör okozza-e. Az orvos tud adni további tanácsokat a korpásodás kezelésével kapcsolatban. Szükség szerint gombaölő vagy szteroid tartalmú készítményt ír fel. Kiegészítő kezelésként megemlíteném a következőket. A fejbőr masszírozása, mivel ez javítja a vérkeringést. Lehet még más olajjal hígított teacserje olaj, vagy egyéb aromaterápiás olajak éjszakára a fejbőre kenve alkalmazni. Az alkalmazott szer fajtája a tünetektől függ, de leggyakrabban használt anyagok a grafit, a szépia és a kén. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

tékozló fiú történetéről lenne szó, és azért gondoltam erre a témára, mert ez a kereszténység alapüzenete, és az örömhírről szól, és szolgálhat bevezetőként a hitbe azoknak, akik még esetleg nem ismerkedtek meg úgy mélyebben a keresztény tanítással, és újra bevezetheti azokat, akik egy ideje elvesztették a kapcsolatot a kereszténységgel. De tulajdonképpen ezt a műsort nem csak az úgymond keresőknek szánom, mert vannak sokan olyanok, akik egész életükben

Ezért ezt a műsort éppen úgy szánom azoknak, akik kíváncsiak kívülállóként is, mint azoknak, akik már régóta ugye szemlélik a vallást. Tehát Jézus ezt a két embertípust ifjabb és időbb testvérnek nevezte a tékozló fiú híres példázatában. Tehát ezt a jól ismert történetet szeretném a kedves hallgatóknak nagyon aprólékosan több műsorban is ismertetni. Ez Lukács evangéliumának a 15. fejezete, és belőle igyekszem eljutni a keresztény hitnek a szívéig. A történet igen egyszerű, hát ugye volt egy apannak, volt két fia, a kisebbik fiú elkérte az örökség ráeső részét, és miután megkapta, egyből elment egy messzi országba, ahol az egészet mindenféle hedonista testi örömökre költötte, aztán bűnbánóan hazament, és meglepetésére az apja tártkarokkal fogadta. Ez viszont felbőszítette az idősebbik fiút, és az a történet vége, hogy az apa kérleli első szülöttjét, hogy legyen részt az öccse üdvözlésében, és ő is bocsásson meg neki. A felszínen, kedves hallgatók, talán nem annyira megragadó ez a történet. Ám ha Jézus tanítását egy hatalmas tóhoz hasonlítjuk, akkor ez a példázat az egyik legtisztább öböl, ahol leláthatunk a fenékig. Sokat írtak már róla, és az elmúlt években is megjelent néhány kitűnő értelmezése. Igen, a tékozló fiú története a kereszténység lényegére tapint rá. Tanulni lehet nagyon sokat belőle. Igen, a tékozló, a közkeletű nevén emlegetem a példázatot, mert ez nem csupán a tékozló fiú története, helytelen volna ugyanis csak az egyik testvére összpontosítani. Tehát Jézus sem azt mondja, hogy itt csak egy fiúról van szó, hanem úgy kezdődik a történet, hogy egy embernek volt két fia. Tehát a parabolának az idősebb testvér épp olyan fontos szereplője, mint a fiatalabb. És az apa nem kevésbé fontos, mint a fiai. És amit Jézus itt a bátyiról, a nagyobbik fiúról mond, az a Biblia egyik legfontosabb üzenete számunkra. A két elveszett fiú története, ez lenne talán a pontos elnevezés. A tékozló nem azt jelenti, hogy valaki önfejű vagy szeszélyes. Az értelmezők kézi szótán ezt a szinonimát használja, hogy pazarló. Tehát a tékozló ember addig költ, míg mindenét el nem pazarolja. És ezért az apjára, az apára is használhatjuk a kifejezést, mert tékozló bőkezűséggel köszöntötte bűnbánó fiát, és egyáltalán nem törődött vele, hogy az mit követett el ellene. Nem olvasta a fejére a tetteit, és nem kért kártérítést az eltékozolt vagyonért. Tehát ez a viszonyulásmód bőszítette fel a nagyobbik testvért, és valószínűleg az egész közösséget is. Tehát a történetben az apa a mennyei atyát jelöli, akit Jézus mindenkinél jobban ismert. Pál apostol ezt írja a 2. Korintusi levél 5. fejezet 19. versében: Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával úgy, hogy nem tulajdonította neki vétkeiket. Tehát Jézus a minden vagyonát ránk áldozó Istent mutatja meg a példázatban, aki pazarlón, tékozlón szeret minket, gyermekeit. Ez a megfontolások nélkül áradó szeretet a mi reménységünk, amely megváltoztatja életünket. Nézzük a példázatot. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. És akkor Jézus elmondja, ismeri mindenki ezt a történetét, tehát én most akkor még egyszer nem olvasom föl, hanem nézzük meg, hogy kokoljunk neki konkrétabban, részletesebben a történet magyarázatának. Hát azzal kezdődik, hogy mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Hát ez Jézusnak a hallgatósága, ugye? A példázat legtöbb értelmezése arra összpontosít, mi történt a

fiatalabb testvérrel, a tékozló fiúval, hogyan hagyta el otthonát és hogyan tért vissza. Ám így elsikkad a történet valódi üzenete, hisz nem csak egyetlen testvér szerepel benne, hanem kettő. S a maga módján mindegyikük megtestesíti egy-egy útját az Istentől való eltávolodásnak. Ugyanígy mindkettő a maga sajátos módján keresi az Isten országát és az abba való befogadtatást. Fontos észrevennünk a történeti kontextust, amelybe a szerző Jézus tanítását beágyazza. Az első két versben Lukács elmondja, hogy kétféle csoport gyűlt össze Jézust hallgatni. Egyfelől jöttek a vámszedők és a bűnösök. Őket a történetben a fiatalabb fiú testesíti meg, a vámszedőket és a bűnösöket. Ezek az emberek füttyet hánytak a Biblia erkölcsi parancsaira, és a vallásos zsidók tisztasági előírásaira. Tehát egy szóval kicsapongó életet éltek. Mint az ifjabb testvér, ők is elköltöztek egy távoli vidékre, amikor hátrahagyták a családjuk és társadalmuk hagyományos erkölcseit. A másik csoport, tehát ez volt a vámszedők és a bűnösök, a másik csoport a farizeusok és az írástudók. Őket képviseli a példázatban az idősebb fiú. Tehát neveltetésüktől fogva betartották a hagyományos tanítást, tanulmányozták és tisztelték az írást, hűségesen jártak istentiszteletre, folyton imádkoztak. És Lukács evangélista kevés eszközzel, de és visszafogottan, de pontosan bemutatja, mennyire más a két csoport válasza Jézus mondandójára. Tehát ugye az igyekeztek, ez a szó, ennek az eredete, eredeti fordítása egy folyamatot próbál nekünk sugallni. Hogy Jézus nyilvános szolgálata során mint egy mágnesként vonzotta a fiatalabb testvéreket, tehát folyton körülötte rajzottak. Ez pedig zavarta és dühítette az erkölcsös életvitelű egyház fiakat. Lukács így foglalja össze az ugolódásukat, hogy ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Leülni, és együtt enni valakivel az ókori Közel-Keleten az elfogadás jele volt. Hogy merészelhet Jézus ilyen bűnösökhöz közeledni, mondogatták. Ezek az emberek sosem jönnek el a mi Isten tiszteletünkre. Vajon miért tetszik nekik Jézus tanítása? Az igazságot mi tanítjuk, nem pedig Jézus. Nyilván ő csak azt mondja nekik, amit hallani szeretnének. Akkor tehát, kinek szól Jézus tanítása példázatban? A második csoportnak, az írástudóknak és a farizeusoknak. Jézus az ő hozzáállásukra válaszol ezzel a történettel. A két testvér története feltárja az idősebb fiú lelkét, és szívhez szóló kéréssel zárul, hogy változzon meg. Évszázadokon át úgy tanították e szöveget a templomokban és a képzéseken, hogy szinte minden más értelmezést kizárva, a bűnbánó kisebbik fiát irgalommal visszafogadó apa állt a középpontban. Amikor leírja valaki, hogy amikor először hallottam ezt a történetet, elképzeltem Jézus közönségét, amint könyvbe lábadt szemmel hallgatja, hogy Isten mindig szeretni fogja, és mindig visszafogadja, nem számít, mit tett. Ha így találjuk, akkor szentimentális szószal leöntöttük ezt a példázatot. És ennek a történetnek a célpontja nem a megrögzött bűnös, hanem a vallásos ember, aki mindig a Szentírás szerint cselekszik. Jézus nem az erkölcstelen kívülállókhoz, hanem a jó erkölcsű belülvalókhoz szólít. Meg akarja mutatni nekik, hogy vakok, kicsinyesek, önelégültek, és hogy mindez tönkreteszi saját lelküket és a körülöttük élőkét is. Nagy tévedés tehát azt gondolni, hogy Jézus elsődleges célja ezzel a történettel az, hogy a fiatalabb testvéreket biztosítsa feltétel nélküli szeretetéről. És az akkori hallgatóság nem fakadt sírva a történettől, sőt, felháborodott, megsértődött, feldühödött. Hát Jézus nem a szívünket akarja megmelengetni, hanem összekívánja zavarni a kategóriáinkat. Provokálja a közkeletű istenképet, bűn és üdvösség felfogást. A történet feltárja a kisebbik fiú destruktív önközpontuságát,
de erősen elítéli a báty moralizáló életfelfogását is. A vallásos és a vallástalan ember egyaránt lelkileg elveszett, mondja Jézus, mindkét életút zsákutcákba vezet, az Isten megközelítésére vonatkozó minden emberi elképzelés pedig téves. Miért szeretik az emberek Jézust, és miért nem szeretik az egyházat? A fiatalabb és az idősebb testvérek ma is körülvesznek bennünket, a családban épp úgy, mint a társadalomban. A családban többnyire az első szülött szokott lenni a szülők támasza, a felelősségteljes utód, aki igyekszik megfelelni az elődök normáinak. A kisebb gyerek pedig többnyire a lázadó, a szabad szellem, aki kortársai elismerésére és közösségére vágyik. A nagyobbik testvér felnő, állásba megy, anyu és apu közelében telepszik le, a fiatalabb testvér meg inkább a nagyvárosok trendi és pezsgő negyedeit választja. És ezekről a természetes vérmérsékleti különbségekről csak nemrég kezdtünk el többet gondolkodni. A 19. század első felében az iparosodás nyomán egy új középosztály jött létre, a polgárság, amely szigorú munkamorállal és szigorú erkölcsiséggel betette meg identitásának az alapjait. A polgáriasult rétegnek tulajdonított képmutatásra és merepségre válaszul létrejöttek a művész közösségek. Ilyen volt a Henri Murger köre Párizsban, vagy a Bloomsbury csoport Londonban, vagy a Greenwich Village bitköltői, illetve ilyenek a mai rock irányzatok, a bohémek a konvenciókkal szemben a szabadságot, a személyes autonómiát hangsúlyozták. Tehát a modern társadalom kulturális csatározásaiban újra és újra ez a temperamentumbeli különbségből fakadó feszültség kerül a felszínre. Hát egyre több ember tartja magát manapság vallástalannak, vagy éppen vallás ellenesnek. Úgy gondolják, hogy a morális kérdések általában rendkívül összetettek, és gyanakvással szemlélik azokat a személyeket, intézményeket, amelyek magukhoz kívánják ragadni mások életének erkölcsi irányítását. És pontosan nem miatt a konzervatív vallási mozgalmak megerősödtek. Riadót fújnak az erkölcsi relativizmus előretörése miatt, és készülnek a kultúra visszahódítására. Eközben pedig épp olyan sötét alaknak látják a fiatalabbik testvért, mint maguk az egykori farizeusok. És kinek az oldalán áll Jézus? A gyűrűk urában, amikor a hobbitok megkérdezik a vén szilszakált, kinek az oldalán áll, azt mondja, hogy ő nem tud oldalakról. És Jézus válasza a történet alapján is hasonló ehhez. Ő nem áll sem a vallástalanok, sem a vallásosak oldalán. De rámutat, hogy a vallásos moralizálás különösen pusztító lelki állapot. Ma ez szinte elképzelhetetlen. De a kereszténységet kezdeti megjelenésekor nem tekintették vallásnak. Maga volt a nem vallás. Képzeljük csak el, amint a korai keresztényeket a hitükről faggatják a szomszédaik. Például azt kérdezik tőlük, hogy hol a templomot. Erre a keresztények azt válaszolják, hogy nekik olyan nincs. De ez hogyan lehetséges? És akkor hol végzik a szolgálatot a papjaitok? És erre azt mondják a keresztények, hogy papjaik sincsenek. És kapkodják a levegőt a szomszédok, hát akkor hol végzik az végzitek az áldozatot, amivel isteneiteknek kedveskedtek? Erre a keresztények azt felelik, hogy már nem mutatnak be áldozatot. Jézus a szentély, akiben beteljesednek a szentélyek, a pap, akiben beteljesedik a papság, és az áldozat, aki beteljesíti az áldozatot. Tehát ilyesmiről akkoriban senki se hallott. Ezért aztán a rómaiak ateistáknak hívták a keresztényeket, mert a spiritualitás keresztény felfogása olyan egyedi volt, hogy semmilyen más vallással nem lehetett összefüggésbe hozni. És ez a példázat pedig arról szólt, miért volt igazuk, amikor ateistáknak nevezték őket. Kulturális csatározásaink közepette vegyük már részre ennek a meglátásnak a nekünk címzett üzenetét és élét.
társadalmunkban a többség számára a kereszténység éppen hogy a vallást jelenti, és a morális előírásokat. Mai alternatívája más világvallások mellett a szekuláris pluralizmus, de kezdetben ez nem így volt. A kereszténység akkor harmadik útnak számított, és valami egészen másnak. Tehát a fontos mozzanat itt, hogy Jézus vérig sértette a vallásosakat, de akiket elriasztott, a vallásos és erkölcsi buzgolkodás, azokat kezdte vonzani és kíváncsivá tette. Ezt a Jézus életéről szóló új szövetségi beszámolókban mindig nyomon lehet követni. Akárhányszor Jézus egy vallásos és egy szexualitása miatt kitaszított emberrel találkozik, vagy egy vallásos és egy származása miatt kitaszított emberrel, vagy pedig egy vallásos és egy politikai álláspontja miatt kitaszított emberrel, mindig a kitaszított ember kerül vele szoros kapcsolatba, nem pedig az idősebb testvér. Tehát Jézus a tiszteletre méltó vallási vezetőknek azt mondja, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket Isten országában. A vallástalanokat mindig bonzotta Jézus tanítása, és a kor bibliás vallásos embereit pedig sértette. Mai egyházainknak általában nincs ilyen hatása. Nem vonzák magukhoz azokat a kívülállókat, akiket Jézus saját közelébe tudott vonni. Még a leghaladóbb közösségek sem. A konzervatív, moralizáló, karót nyelt emberek számára vonzó a szabadosak és a szabad szelleműek, a társadalom peremére szorultak, a megtörtek, ugye messziről nagyon sokan elkerülik a templomainkat és az egyházat. És ez csak egyet jelenthet, hogy az egyház tagjaink jelenléte, magatartása nincs olyan hatással az emberekre, mint valaha Jézus maga, és akkor nem is állíthatjuk magunkról, hogy mi a jézusi üzenet hirdetői vagyunk. Ha egyházainkat nem kedvelik a fiatalabb testvérek, az azt jelenti, hogy sokkal több idősebb fiú tölti meg őket, a templomainkat, mint ahogy mi gondolnánk. Tehát a két elveszett fiú. Hát ugye úgy olvassuk a történetben, hogy egy embernek volt két fia. Nézzük az ifjabb testvért. Két felvonásos dráma ez, ahol az első felvonás az elveszett ifjabb testvér, a második pedig az elveszett idősebb testvér. Az első felvonás egy rövid, ám mellbevágó kéréssel veszi kezdetét. A fiatalabb fiú oda megy az apához, és azt mondja, hogy add ki nekem a vagyon rám eső részét. Tehát a korabeli hallgatókat bizonyára elképesztette ez az igény. Nem mintha bármi kirívó lett volna abban, hogy egy fiú gyermek igényt tart a családi vagyon egy részére. Akkoriban az apa halálakor az idősebb fiú kétszer annyit örökölt, mint a többi utód. Ha egy apának két örököse volt, az idősebb a vagyon kétharmadát kapta, a fiatala pedig egy harmadot. De ez az osztoskodás csak akkor ment végbe, ha apjuk már meghalt. A történetben viszont a fiatalabb fiú azonnal kéri ki az örökséget, ami óriási tiszteletlenség. Mintha azt kérné, hogy halljon meg az apja, miközben az még él. Lényegében azt mondja a fiú, hogy szüksége van az apai örökségre, de nincs szüksége az apára. Az apja mellett élve kiélvezte a családi vagyont, de most már szabadulni szeretne ebből a kapcsolatból. El akar menni. Azonnal add ide, ami az enyém mondja. És az apa válasza még megdöbbentőbb, mint a kérés. A kor erősen patriarchális társadalmában a hódolat és tisztelet kifejezése a vének és különösen a szülők iránt kiemelt jelentőséggel bírt. Egy hagyományos közel-keleti családban a felelet egy ilyen kérésre az lett volna, hogy a fiú azonnal hagyja el a családját, és öröksége csak némi ütlegelés lett volna. De a példázatban az apa nem tesz semmi ilyent. Egyszerűen megosztotta köztük a vagyont.
gesztus jelentőségét az eredeti görög szó mutatja igazán, ami azt jelenti, hogy élet. Állhatna itt egy jóval konkrétabb, az anyagi javakra utaló szó, de nem ezt látjuk, és vajon miért? Az apa vagyonát alapvetően a birtok jelentette, és ahhoz, hogy a földje egyharmadát pénzben kifizethesse, jelentős részét el kellett adnia. A mi mobilis, városias kultúránkban alig értjük már az előző generációk földhöz való viszonyát. Van egy sor az Oklahoma című híres musicalben, amely körülbelül így szól, hogy tudjuk, hogy a földhöz tartozunk, a föld, melyhez tartozunk, hatalmas. Vegyük észre, nem úgy szól a szöveg, hogy hozzánk tartozik a föld, hanem hogy mi tartozunk hozzá. És ez remekül összefoglalja, hogy régen az emberek identitását milyen nagy mértékben meghatározta a földjük, a lakhelyük. A föld egy részét elveszíteni azt jelentette, hogy önmaguk egy részét és ezzel együtt a közösségben betöltött szerepüket vesztették el. És ismerünk történeteket nagyhatalmú, sikeres cégvezetőkről, akik karrierjüket hátrahagyva segítségre szorultak, vagy sérült gyermekeknek szentelték idejüket. Ez persze nem ugyanaz, mint amit az apa tesz, de mégis arra hasonlít. Úgyhogy a fiatalabb fiú valójában azt kéri az apjától, hogy a saját életét szakítsa részekre. Az apa pedig megteszi ezt, mivel szereti gyermekét. Jézus hallgatóinak többsége sose hallott olyan közel-keleti családfőről, aki ijedtett volna. Az apa türelemmel elviseli, hogy veszít megbecsültségéből, és ahogy a fia visszautasítja a szeretetét. Mi általában dűvel válaszolunk a visszautasításra, bosszút állunk, és bármit megteszünk, csak hogy kevésbé szeressük a tőlünk elfordulót, hogy ne fájjon annyira az elutasítás. De az apa nem szűnik meg szeretni a fiát, és elviseli a fájdalmat. Kedves Mária Rádió hallgatók, következő műsorunkban megnézzük, hogy mi a fiatalabb fiúnak a terve. Maradjanak tehát továbbra is Mária Rádióval, várom a következő műsorba, és a kedves hallgatókat, Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából Bíró Éva és József Ferenc köszönti Önöket. Dél van, harangoznak. Kérjük, imádkozzák velünk az Úrangyala imádságát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogad el Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozzék.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békét járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Az Úr törvénye megvidámítja a szívet, és fénygyújt a szemnek. Az Úr törvénye szeplőtelen, megújítja a lelket. Az Úr rendelése megbízható, okosságot ad a tudatlanoknak.
1: Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos, fénygyújt a szemnek.
0: Az Úr félelme tiszta, megmarad örökre. Az Úr ítélete mind igaz és igazságos.
1: Kívánatosabb aranynál és drága kőnél. Édesebb a méznél, a csorgatott lépes méznél.
0: Szolgád belőlük merít bölcsességet, megtartásukból jutalmat ad.
1: A botlásokat kiveszi észre, rejtett bűneimtől tisztíts meg engem, és őrizd meg a gőgtől, ne legyen úr rajtam.
0: Tiszta leszek akkor egészen, és a nagy bűnöktől megmenekülök.
1: Ajkam szólása, szívem gondolata, legyen kedves előtted. Én Uram, segítőm és megváltom.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr törvénye megvidámítja a szívet, és fénygyújt a szemnek.
1: Fölkel az Úr, és igazságban ítéli a népeket. Uram, én Istenem, te benned remélek. Ments meg minden üldözömtől, szabadíts meg engem.
0: Mint oroszlánok, el ne ragadják életem. Össze ne tépjenek, mert nincs szabadítom.
1: Uram, én Istenem, hogyha rosszat tettem, és ha gonoszság tapad a kezemhez.
0: Hogyha rosszal viszonoztam a rosszat, vagy ha ellenségemet kifosztva engedtem szabadon,
1: akkor haragosom üldözzön és ragadjon meg, életemet tipórja földre, jó híremet tapossa porba.
0: Kelj föl, Uram, haragoddal, szállj szembe ellenségeim dühével.
1: Állj mellém, Istenem, és tarts ítéletet.
0: Gyűjjenek köréd a népek, ülj magas trónra fölöttük. Az Úr ítéli meg a nemzeteket.
1: Ítélj meg, Uram, igazságod szerint, szívem teljes ártatlansága szerint.
0: Legyen már vége a bűnös gazságának, s erősíts meg az igazat. Szívek vesékvizsgálója, igazságos Isten.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Fölkel az Úr, és igazságban ítéli a népeket. Isten hatalmas és igaz bíró, megmenti ő a tiszta szívűt. Oltalmamat én Istennél találom. Megmenti ő a tiszta szívűt.
1: Isten igaz bíró, szörnyű haragjától naponta félni kell.
0: Lám az ellenség gardját köszörüli, megfeszíti íját és céloz vele.
1: De fegyvere őt magát teríti le, a tüzes nyillak, melyeket készített.
0: Íme rossz akarat fogamzik meg benne, nyomorúságot hordoz és bűnt hoz a világra.
1: Gödröt ás, jó mélyet, ám vermébe maga esik bele.
0: Gonossága visszahull fejére, gazsága saját nyakába szakad.
1: Igazsága miatt dicsérem az Urat. Zsoltárt zengek a fölséges nevének.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Isten hatalmas és igaz bíró, megmenti ő a tiszta szívűt.
1: Rövid olvasmány, Legyen minden ember készen a hallgatásra, de késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert haragjában az ember nem azt teszi, ami az Isten előtt igazságos. Ha valaki vallásosnak tartja magát, nyelvét azonban nem fékezi, hanem áltatja magát, annak vallásossága mit sem ér.
0: Áldom az Urat minden időben.
1: Dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
0: Könyörögjünk. Istenünk, Te vagy az aratás Ura és szőlőskerted őrzője. Te osztod be köteles szolgálatunkat, és Te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a nap terhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük Önöket az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából. A mikrofonnál Bíró Éva önkéntes technikai munkatársam József Ferenc. A Déli Magazin című műsorunk veszi kezdetét. Kérem tisztelettel, maradjanak velünk. Hallgassák meg híreinket, elmélkedést hallhatnak a nap evangéliumáról, időjárás jelentésünket hallhatják, a vígasztaló szó című rovatunk lesz hallható Nagy Zoltán és Bálint Károly szerkesztésében, végül pedig műsorunkat ismertetem. Maradjanak továbbra is velünk, további jó rádiózást kívánunk Önöknek!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, 2026. június 1-én a Székely Udvar helyi stúdió mikrofonjánál Bíró Éva és József Ferenc köszönti Önöket. Ma Szent Justinus vértanú emléknapja van. A pontos idő 12 óra 12 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Önkéntes találkozók. Szerdán délután 4 órakor a kolozsvári stúdióban, csütörtökön délután 4 órakor az Ér Mihály falvi plébánia közösségi termében tartunk önkéntes találkozót. Pénteken délelőtt 10 órára a Gyergyószent Miklósi Szent Miklós plébániára, délután 13:30-ra a Székely Udvar helyi stúdióba, 2 órára a Szentegyházi Szent András plébániára, szombaton délelőtt 10 órára pedig a Szatmárnémeti stúdióba várjuk önkénteseinket és hallgatóinkat egy kötetlen együttlétre, beszélgetésre.

Önkénteseket toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány Marosvásárhelyi fiókja meghirdeti 2026-os önkéntes programját, amelynek fókuszában a fiatalok szakmai képzése és egy új értékteremtő közösség felépítése áll. Mint írják, az intézmény küldetése a professzionális, kulturális tudásátadás, így a program célja túlmutat a hagyományos segítségnyújtáson. A 16 és 22 év közötti fiatalok valós tapasztalatot szerezhetnek a rendezvényszervezés, a kommunikáció és a kulturális menedzsment területén. Jelentkezni péntekig lehet az ehh.ro oldalon keresztül megadott űrlap kitöltésével.

gyermeknapi mozi Csíkszeredában. Ma délután 6 órától vetítik az Ének a csodaszarvasról című animációs filmet a Csíki moziban. Az alkotás egy 2002-ben bemutatott egész estés magyar animációs film, amelyet a Kossuth díjas Jankovics Marcel írt és rendezett. A különös látványvilágú film a magyar őstörténetet és a hun-magyar eredetmondákat idézi meg a teremtéstől egészen a honfoglalásig. A film egy varázslatos utazás a legendák, ősi mondák és magyar népi motívumok világába, egy felejthetetlen élmény az egész család számára. A belépés ingyenes.

Előadás Márton Áronról. Szerdán este 7:30-tól Marosán Csaba kolozsvári színész, előadó művész, emberkatedrális, főhajtás, istenszolgája Márton Áron emléke előtt című különleges előadására kerül sor a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban. Az előadás ingyenes, adományaikkal a Kindered diakónia gyermekeit támogathatják.

anya-lánya lelki nap Sepsiszentgyörgyön. Szombaton anya-lánya lelki napot tartanak a Sepsiszentgyörgyi Szent József plébánián, amelyet 14-21 év közötti lányoknak és édesanyjuknak szerveznek. A lelki nap segíthet megállni, elcsendesedni és újra a megfelelő irányba állítani a szívüket. Lehetőség lesz arra, hogy anya és lánya mélyebben kapcsolódjon egymáshoz. Részvételi díj 150 lej. Regisztrálni és további információkat kapni a családpastor.com oldalon lehet.

a tükörben Nagy Károlyban. Évadzáró kiadásához érkezett a Nők a tükörben találkozó sorozat. Június 11-én este 6 órára szeretettel várják az érdeklődőket a Nagy Károlyi Szentlélek plébániára. Az est témája életutak. Három meghívott hölgy, három életkép, érzések, egyedi tapasztalatok. Egy különleges beszélgetés arról, hogyan formál bennünket az idő, a gondviselő, a hivatás és a női lét sokféle szerepe. Belépő 30 lej, jelentkezni lehet Lepedus Istvánnál a 0740-115-464-es telefonszámon. Megismétlem a telefonszámot, 0740-115-464-es telefonszám és a név Lepedus István.

A Stradivarius turné egyik különleges állomása lesz Csíksomlyó. A csíksomlyói kegytemplomban is fellép idén Alexandru Tomescu világhírű hegedűművész Stradivarius turnéja során június 19-én este 7:30-kor. Az idei turné június 13 és július 18-a között zajlik, összesen 18 koncerttel Románia különböző helyszínein. A koncertsorozatot Konstantin Brönkusz születésének 150. évfordulója ihlette, és a szervezők szerint a program a zene, a művészet és az alkotói ihlet találkozását kívánja megidézni. A koncertsorozat középpontjában ezúttal is a legendás Stradivarius Elder Vojko hegedű áll, amely Antonio Stradivari egyik utolsó fennmaradt hangszere. Az 1702-ben készült hangszer értékét ma több mint 3 millió euróra becsülik. A különleges hegedű egykor Ion Vojko világhírű román hegedűművész hangszere volt, jelenleg pedig Alexandru Tomescu használja, aki 2023-ban ismét elnyerte a jogot arra, hogy 2029-ig ezen a felbecsülhetetlen értékű hangszeren játszhasson.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a naptári nyár esővel és viharokkal kezdődik. Ma délutántól szerdáig bőséges csapadék, villámlások, helyenként jégeső is várható. Júniusra a meteorológusok az ország nagy részén a megszokottnál magasabb hőmérsékletet jósolnak. Az előrejelzések szerint ma délutántól holnap reggelig a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Olténiában, Munténia északi részén, Dobrudzsa északi felében, valamint Moldva délnyugati térségeiben villámlásokkal és szélőkésekkel kísért heves záporokra, helyenként viharokra és égesőre kell számítani. A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-25 litert elszórtan, a 40-50 litert is négyzetméterenként. Erős szél főként az ország középső és délnyugati részén várható, általában 45-55 km/h sebességű, valamint a magas hegyvidéki terület 60-80 km/h szélőkések lesznek. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 23, Baróton 17, Besztercén 21, Brassóban 16, Csíkszeredában 17, Désen 20, Déván 17, Dicsőszentmártonban 20, Fogarason 19, Gyergyóalfaluban 19, Gyulafehérváron 20, Kézdivásárhelyen 17 fokot mértek, Kolozsváron 22, Máramaros Szigeten 15, Maroshévízen 19, Marosvásárhelyen 21, Nagybányán 22, Nagycsármáson 19, Nagyszebenben 19, Nagyváradon 23, Resicabányán 20, Sepsiszentgyörgyön 16 fokot mértek, míg Szatmárnémetiben 22, Székelyudvarhelyen 18, Temesváron 23, Tordán 20 és Zilahon 23 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg számunkra a hírek @mariaradio.ro e-mail címre.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, Jézus kijelentése a mai evangéliumban intő számunkra. A kő, melyet az építők félradobtak, szegletkővé vált. Isten mércéje más, mint amit mi emberi elképzeléseink és elvárásaink szerint jónak gondolunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap örömhíre evangéliuma következik Ambrus István Ábel szombatvári plébános tolmácsolásában. Hallgassák hittel és nyitott szívvel az evangéliumhoz fűzött gondolatokat.
1: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Márk könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép előjáróihoz. Egy ember szőlőt ültetett, bekerítette sövénnyel, pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne. Aztán bérbe adta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját, hogy beszedje a szőlő termésből neki járó részt. Ezek azonban nekiestek, megverték és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda hozzájuk, annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött egy harmadikat is, azt megölték. Küldött aztán még többet, közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így gondolkodott: a fiamat csak becsülni fogják. A szőlőmunkások azonban így biztatták egymást: itt az örökös. Gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek tehát, megölték és kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura? Elmegy, elpusztítja a szőlőmunkásokat, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá. Csodálatos dolog ez a mi szemünkben. Erre el akarták fogni Jézust, de féltek a néptől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Ott hagyták tehát, és eltávoztak. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Kedves rádió hallgatók, amely evangéliumban az Úr Jézus Krisztus példabeszéden keresztül szól hozzánk. Hogyha nyitott a szívünk, akkor megértjük, hogyha éppen rólunk van szó. Ha pedig sötétség borítja az elménket és szívünket, akkor nem fogjuk megérteni. Mint ahogy itt is ez az ember, tömeg, aki ott volt, nem értették meg. És mit akartak tenni? El akarták pusztítani Jézust. A mi életünkben is nagyon sokszor Isten szól. Akár egy prédikáción keresztül, akár egy embernek a gondolatain keresztül, akár egy kisgyerek szaván keresztül. Mert Isten azt szeretné, hogy mindnyájan befogadjuk őt a szívünkbe. Jézus azért jött el, hogy minden embernek az élete örömteli legyen, és hittel élje az életét. Hogy az Atyáról kinyilatkoztatást adjon nekünk, hogy nem vagyunk egyedül, hogy szeret minket a mi mennyei Atyánk, és ő ebbe a szeretett kapcsolatba akar részesíteni minket, ahol az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretett kapcsolata van. De hogyha nem vagyunk nyitottak, hogyha mi is úgy vagyunk, mint itt a szőlőmunkások, akkor mindent megteszünk azért, hogy hozzánk ne jusson el az isteni kegyelem. Ha nem figyelünk az Isten szavára, ha nem értjük meg, vagy nem akarjuk megérteni, akkor mi is olyanok leszünk, mint ahogy hallottuk itt a szőlőmunkásokat. Mindent megteszünk azért, hogy el tudjuk hallgattatni, vagy félretegyük Jézus Krisztus örömhírét. Nem vesszük észre azokat, akik Isten jelenlétének a tanúi itt a földön, ahogy nekünk is azzá kell válni. Úgy kell éljem az életemet, hogy Isten szeretetének és jelenlétének a tanúja legyek. Hogy amikor rám tekintenek, amikor látják az életem, akkor mindenkiben azt szülessen meg gondolatként, hogy van Isten. És én is szeretnék ehhez az Istenhez tartozni. Szeretném azt az Isten szolgálni, akinek szolgál ez az illető személy. Hogyha így élem az életemet, hogyha erre törekszem, hogy ezt megvalósítsam, akkor valóban Isten szeretetének jele és eszköze tudok lenni. Akkor nagyon nagy feladatot teszek ezzel a társadalomnak, a környezetemnek, ahol élek. Mert Isten erre

0: nagyon sokan vannak, akik nem akarják elfogadni Jézust megváltónak. Nagyon sokan úgy élik az életüket, mintha nem volna Isten. És ezek az emberek nemhogy nem veszik észre azokat a személyeket, akik Isten szeretetének és jelének az eszköze itt a Földön, hanem ezeket is támadják, el akarják hallgattatni, vagy éppen el akarják tüntetni láb alól. De hallottuk az írásban, mit ír: a kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, csodálatos dolog a mi szemünkben. Jézust azt gondolták, hogy kivégzik, és ezt meg is tették, és hogy ezzel véget ér minden. Úgy gondolták, hogy már nem lesz többi semmi, ami az Isten szeretetéről beszélne, de Jézus feltámadt. Jézus él, és ugyanúgy a mi életünkben is ez az élő Jézus kell legyen, akit mi hordozunk, akinek a szeretetét megosszuk másokkal, akkor is, hogyha bántanak, akkor is, ha nehézségek érnek, ha megpróbáltatások vesznek körül bennünket, akkor is erről kell tanúságot tegyünk. Akarsz-e te a mai napon Isten szeretetének és jelének eszköze lenni? Két lehetőséged van. Vagy a szőlőmunkások közé tartozol, ha úgy döntesz, hogy nem akarsz egyáltalán Istenről tudni, vagy el akarod hallgattatni azokat, akik arról beszélnek, vagy Isten szeretetének jele és eszköze leszel. Bátran imádkozzunk és kérjük az Urat, Uramat, hogy a te szeretetednek jele és eszköze tudjak lenni, hogy mindazok, akik látják az életem, látják a jelenléted az én szívemben, azok hozzád forduljanak és akarjanak az élő Krisztusnak élni és szolgálni. Amen.
1: Kedves hallgatóink, a nap evangéliumát és az evangéliumhoz fűzött elmélkedést hallhatták Ambrós István Ábel szombatfalvi plibános tolmácsolásában.
2: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, az elkövetkező 20 percben a Vigasztaló Szó című műsor következik, melyet Nagy Zoltán és Bálint Károly szerkesztett. További jó rádiózást kívánunk Önöknek!

Vigasztaló szó. Isten segítségével készült elsősorban betegeknek, fogyatékkal élőknek, lelki betegeknek és azoknak, akiket az élet gondjai terhelnek. De tulajdonképpen mindenkié lehet.

Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Csomor Ágnes vagyok. Indulásként hadd olvassak fel egy igét a 37-es Zsoltárból, a 4-es és 5-ös igét. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked a szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Erről a két ígéről nagyon sok gondolat jut eszemben, amit szeretnék megosztani önökkel. Azt gondolom, és hiszem, hogy boldog az az ember, aki gyönyörködni tud az Úrban nap.

0: Mint nap élete minden percében, hiszen annyi csodás dolog történik velünk naponta, nem csak úgy naponta, hanem percenként az életünkben, és legtöbbször ezek mellett megyünk el, holott ezek építik fel az életünket, a boldogságunkat, az Istennel való kapcsolatunkat. És ha megtanuljuk ezeket az apróságokat megfigyelni, értékelni az életünkben, és Isten szemszögéből, a hit szemszögéből megérteni, akkor azt hiszem nem kell több a boldogságunkhoz, a földi boldogságunkhoz, hogyha ezt Isten karjaiban tudjuk elképzelni. Az a baj, hogy sokszor a nagy csodákra várunk, és nem állunk meg ezek mellett. Erre van egy nagyon jó gyakorlat, hogy valami gyakorlati tanácsot is adjak, hogy vezessünk egy listát, úgynevezett hálalistát, és írjuk fel arra azokat a dolgokat, amelyekért hálásak vagyunk. Ne figyeljünk arra, hogy mink nincs, mi a rossz az életünkben, hanem csak arra, hogy mi a jó, mi a szép, és mi az, ami Istentől jön, és amiért hálásak tudunk lenni. És ezt a listát vegyük elő naponta többször, napokon keresztül, és néhány nap alatt eljutunk oda, hogy bőségesen duzzad ez a lista. És minél több dolog van az életünkben, amiért hálásak tudunk lenni, annál többet fogunk kapni Istentől, amiért még hálásabbak tudunk lenni. És ha megtanuljuk ezt a hálaérzést, akkor boldogok is tudunk lenni. Sokszor hajtjuk ugye a vagyont, a sikert, a hírnevet, és ezekről a dolgokról feledkezünk meg a leginkább, hogy meg tudjunk állni, és Isten fele tudjunk fordulni, és az ő árnyékában élni. Most hogyan tudjuk megtalálni Istent annak, akinek még ez esetleg nehézséget okoz? Hát elsősorban természetesen olvassuk az ő igéjét, mert abból tanulunk a legtöbbet, és gondolkodjunk el ezeken az igéken, gondolkodjuk el azt, hogy hogyan vethül ki ez az életünkre, a mindennapjainkra, az apró kis dolgainkra. Javaslom, hogy például tévénézés helyett inkább olvassunk el egy igét, mert abban sokkal több bölcsesség van, és sokkal többet tanulunk abból, mint a tévéhíradóból. És imádkozzunk utána. Én megtanultam az életem során, sok kínszenvedés árán természetesen, mert általában az ember a szenvedései árán találja meg Istent, hogy hogyan forduljak hozzá, hogy el tudjam engedni az aggodalmaimat és a félelmeimet. Ez nagyon sok szenvedés árán jutottam el idáig, hogy eljött az a pillanat, amikor le tudtam borulni Isten előtt, és azt mondani, hogy Istenem, itt van az életem, leteszem a te kezedbe, és gondoskodj te rólam, és irányíts te, ahogy te akarod. Ez akkor, abban a pillanatban tényleg teljes szívemből jött, és úgy éreztem, hogy Isten ott van, és meghallgatta a kérésemet, és attól a pillanattól kezdve mondhatom azt, hogy megváltozott az életem kívül, belül mindenképpen. Mindig igyekeztem arra, hogy mindenben, ami velem történik, legyen jó vagy rossz, abban megtaláljam Isten akaratát. És én azt tapasztalom, hogy Isten nem egy gonosz Isten, aki mindenképpen meg akar téged büntetni a bűneidért, hanem ő egy gondoskodó, figyelmes úr, aki figyelmeztet. Tehát nem büntet téged, hanem figyelmeztet arra, hogy nem jó úton jársz. Ahhoz, hogy megtaláljuk a helyes utat, ahhoz rá kell figyelnünk, és meg kell tanulnunk önmagunkba fordulni, csendben maradni, imádkozni hozzá, és őt kérni arra, hogy megmutassa azt az utat, amelyen járnunk kell. Sokszor kapaszkodunk, félünk, tele vagyunk aggodalmakkal, és ez azért van, mert nem vagyunk elég közel hozzá. Ha sziklaszilárd hited van, akkor, és Isten törvények szerint élsz természetesen, akkor azt hiszem, hogy a sátán sem fog megtalálni az ő gonosz erejével, mert Isten oltalma alatt állsz. Sokszor feltesszük a kérdést, ugye, hogy miért van az a sok katasztrófa és a sok tragédia a világban. Hát én három magyarázatot találtam erre, amit az én szemléletem szerint és az én tudásom szerint van. Egyik az, hogy nem tiszteljük Istent, nem tiszteljük meg az ő törvényeit, az ő igéjét, a természetet, amit nekünk adott, ami a legnagyobb kincsünk, azt tesszük tönkre. Nem becsüljük meg, nem tiszteljük a teremtményeit, itt kezdve a legkisebb fűszáltól embertársainkig. Isten azért adta ezeket, hogy ebből éljünk, ebből táplálkozzunk, a testünk és a lelkünk egyaránt, és mi Az önző vágyainknak tesszük ki, meg akarjuk változtatni az ő teremtményeit. Tönkretesszük ugye a környezetünket, a természetünket. Szerintem, aki istenfélő, annak az életében ez is nagyon fontos szerepet játszik, hogy tiszteli Isten teremtményeit, tiszteli a természetet. A másik oka annak, a sok tragédiának, hogy kiűzzük az életünkből Istent, nem engedjük be. Kiűzzük az otthonainkból, az iskolákból, a hivatalokból. A harmadik pedig az, hogy tehát mindig voltak ilyen katasztrófák, ez nem most kezdődött a mi modern világunkban. A Bibliában is megismerhetünk ilyeneket. Tehát ezek mind, én szerintem, a mi gyarlóságunknak és a mi felfelé törekvésünknek az oka az egész. Isten egy szerető és féltő atya, ő a legféltőbb gondoskodással vigyáz rád, és ő az, aki a legjobban szeret egész életedben, és a legjobban fog szeretni. Ő mindig nyújtja a kezét feléd, csak meg kell tanulnunk megfogni ezt a kezet, és figyelni erre. És aki el tudja engedni az életét, és át tudja teljesen adni Istennek, az nem fél, nem aggódik. Az nyugton alszik éjszaka, és nincsenek ilyen problémái az életünkben. Ezeket a problémákat saját magunk okozzuk, saját magunknak azzal, hogy letérünk az Isteni útunkról. Itt két dolog, ami nagyon fontos, az, hogy én vagyok a felelős a saját életemért, és a másik, hogy Isten gondoskodik rólam minden percben. Ha ezt a két dolgot megtanuljuk és értékelni tudjuk, akkor ez egy óriási felszabadító erről a testünknek és a lelkünknek, és biztonságban tudjuk érezni magunkat ebben a zűrzavaros világban is. Itt egy kicsit szeretnék kitérni a betegség, egészség fogalmára is. Én megint csak azt hiszem, hogy a betegség az nem Isten átka. Azt mi rontjuk el azzal, hogy ismét oda lyukadok vissza, hogy letérünk az Isten útjáról. És nem vigyázunk önmagunkra, a természetre, a környezetünkre, a testi, lelki éjségünkre és egészségünkre. És amikor megjelenik egy tünet, akkor egy tünet vagy egy betegség, az szerintem Isten figyelmeztetése. Tehát ő gondosan int arra, hogy vigyázz, mert valamit nem jól csinálsz, nem jó úton jársz. De hát persze mi legtöbbször erre nem figyelünk, hanem hagyjuk, hogy elhatalmasodjon a tünet, elhagyjuk addig, amíg betegség lesz belőle, hiszen minden betegség a helytelen életmódunknak a következménye. Itt legyen szó akár időskori betegségekről, vannak ezek a úgymond degeneratív betegségek, vagy a rákos megbetegedések. Ez mind annak a következménye, hogy letértünk az útunkról. És javaslom azoknak, akik ilyen problémával küzdenek, hogy gondoljanak egy kicsit vissza az elmúlt életükre. Hiszen olyan lesz az időskorunk, azt mondják, amilyen volt a fiatalkorunk. Hogyan éltek fiatalkorukban? Hol van az a pont, ahol esetleg elronthatták, amiért kialakult ez a betegség? Mi volt az a tünet, amivel Isten figyelmeztetett, és én nem vettem komolyan? Érdemes ezeken elgondolkodni, és akkor talán rájönnek arra, hogy honnan ered a probléma, hogy mi váltotta ki ezt a betegséget. Ha pedig nem jönnek rá, akkor kérjenek segítséget, akár egy lelki tanácsot egy istenfélő embertől, vagy egy terapeutától, vagy akár orvostól, tehát mindegy olyan embertől, akiben megbíznak. Na most, ugye sokféle terápia van, sokféle orvos, sokféle terápia, és sokszor nehezen tudjuk eldönteni, hogy melyiket is válasszuk, hogy melyik a legjobb nekem, hogy vajon az Istentől jön az a kezelés, az a terápia, az a terapeuta. Erre is hadd adjak néhány tippet, hogy hogyan lehet felismerni egy istenfélő terapeutát vagy orvost. Itt beszélhetünk a modern orvoslásról, vagy a hagyomány különböző alternatív terápiákról, teljesen mindegy, ezt mindenki maga dönti el, és Isten segítségét kérve, hogy melyiket válassza. Szerintem egy terapeuta vagy egy orvos az nem gyógyít, hanem segítséget nyújt, egy utat mutat. A gyógyulás bennünk van, és a gyógyulás Istentől jön, ő gyógyít meg. Egy terapeuta pedig azt gondolom, hogy Isten szolgálja kell legyen, aki a szolgálatát leteszi az ő kezében, és olyan tanácsokat tud adni, akár lelki, akár fizikai gyógymódbeli tanácsokat, amelyek Istentől jönnek. Tehát egy igazi terapeuta nem gyógyít, hanem csak segítséget nyújt, utat mutat. Nem kérkedik a tudásával. Türelmes, alázatos, szelíd, figyel rád, nem anyagias. Nyilván, hogy sokféle terápia, tehát jár egyfajta anyagi vonzattal. De ezt mindenki maga döntse el, hogy mi az a mérték, amit megfizet egy ilyen terápiáért, mert sajnos vannak tényleg olyanok, amelyek óriási pénzösszegekért ígérnek gyógyulást. Tehát nem segítséget, hanem gyógyulást. Azt már meggondolnám, hogy az vajon jó-e nekem. Nem erőszakos, tehát nem erőszakolja rád a saját tudását, vagy akár egy terméket, vagy bármit, hanem csak javasolja, beszél róla. A döntés természetesen a mi kezünkben van, azt nekünk kell eldöntenünk, hogy azt akarom, vagy nem akarom. A hite, az Isten félelme nem csak a modorában, a szavaiban mutatkozik meg, nem csak beszél róla, hanem az élete is egy tükör ebből a szempontból. Az életében is megmutatkozik az, hogy ő tényleg Isten félő. Még nagyon fontos dolog, hogy az a terápia vagy kezelés legyen kellemes nekem, tehát érezzem ott jól magam, legyen szimpatikus a terapeuta is természetesen, és tudjam is befogadni a terápiát, vagy bármilyen más kezelést, vagy gyógymódot. Na most, itt megint fontos az, hogy egy terapeuta vagy egy orvos se szent. Tehát mindannyian gyarlóak vagyunk, minden nap követünk el bűnöket. Tehát ugyanúgy egy terapeuta is követel hibákat, vagy bűnöket. Az a lényeg, hogy meglegyen bennünk a törekvés, az igyekezet arra, hogy mindig, hogyha le is térünk egy pillanatnyira az isteni útunkról, tudjunk mindig visszatérni rá. Olyankor mindig imádkozzunk, ha bármilyen probléma felmerül az életünkben, kisebb, nagyobb, mert minden nap van ilyen. És akkor forduljunk Istenhez, és kérjük az ő segítségét, és mindig ott lesz, és mindig a megfelelő pillanatban, természetesen nem akkor, amikor mi erőszakosan akarjuk. Mert ez Isten dönti el, hogy mi a jó nekünk. És ha ezt meg tudjuk érteni, és türelmesek tudunk lenni saját magunkkal szemben, és Istennel szemben, és ki tudjuk várni az ő segítségét, akkor megint csak nyugodtan feküdhetünk le éjszaka, és nyugodt lesz az álmunk is. Természetesen ez nem azzal jár, hogy majd mindig vállat vonok, ha egy bűnt követek el, vagy rosszat teszek, és vállat vonok, hogy ó, majd Isten úgy is megbocsássa. Ez nem ilyen egyszerű, megbocsássa, hogyha bevallom neki a bűnömet, és igazi bűnbocsánatot tudok gyakorolni, és természetesen én magam is teszek azért, hogy jobbá legyen az én életem, vagy jobbá tudjam tenni más életét, hogy segíteni tudjak másnak. Tehát nem azt jelenti, hogy otthon ülök a karosszékben és imádkozom reggeltől estig, hanem én is teszek valamit azért, hogy Isten meg tudjon bocsátani nekem, hogy ki tudjam javítani a hibámat. És ugyanez vonatkozik a betegségek esetében is, tehát nekünk is tennünk kell, ha meg akarunk gyógyulni valamiből, vagy meg akarjuk előzni a betegséget. Sokszor ott követjük el a hibát, hogy elkezd valami fájni, ugye Isten figyelmeztet, óvaint, hogy valamit nem jól teszel, mi pedig hagyjuk, hadd fájjon, hát még elviselhető. És amikor már nagyon fáj, akkor, mikor már tűrhetetlen, akkor elmegyünk orvoshoz, beszedjük az orvosságot esetleg, amit az orvos ír, de mi magunk semmit nem teszünk azért, hogy jobbá legyünk. Tehát így a betegség is megmarad. Ha nem változtatunk az életmódunkon, a látásmódunkon, a lelki életünkön, szóval itt nagyon sok minden van, amit figyelembe kell venni, akkor a fájdalom vagy a betegség sem múlik el. És ezt ajánlom azoknak, akik tényleg valamilyen komoly betegséggel küzdenek. Például a rákos megbetegedés, ami ugye az emberiség rémálma. Abból is van kiút. Hittel és odafigyeléssel és teljes életmódváltással az is gyógyítható. Tehát ne veszítse el senki a reményét, ez nem Isten átka, Isten figyelmeztetése és Isten gondviselése az, hogy megmutatta nekünk, hogy nem jó úton jársz. Ez a fájdalmat, próbáljuk meg a fájdalmat egy kicsit ebből a szempontból figyelni és értékelni, hogy az egy figyelmeztetés Istentől. Hogy valamit másképp kell tennem. És ha az ember elég közel van hozzá, akkor egy kicsit elgondolkodik, egy kicsit magába fordul és imádkozik, akkor nagyon hamar rá fog jönni arra, hogy mi okozta ezt a fájdalmat vagy a betegséget. Végezetül hadd olvasson fel, mint egy vigasztaló szóként Balassinak az Agymár csendességet című versét, ez az egyik kedvenc versem, ebben nagyon sok minden benne van, ami az Isten hitünkkel kapcsolatos. Agymár csendességet, lelki békességet, mennybéli úr, bújdosó elmémet, ót bútól szűvemet, kit sok kínfúr. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére, őrizd, ne hagyd, ébreszt, haragod, ne gerjesz vesztségére. Nem kicsi munkával, fiat halálával váltottál meg. Kinek érdeméért most is szükségemet teljesítsd meg. Irgalmad nagysága, nem vétken rúdsága fellebb való. Irgalmad végtelen, de bűnöm égtelen somlást való. Jó voltod változást, gazdagságot, fogyást érezhet-e? Engem te szolgádat, mint régen sokakot ébreszthet-e? Nem kell kételkednem, sőt jót remélenem igény szerint. Megadott kedvesen, mit ígérsz kegyesen hitem szerint. Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját, add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát. Repülvén ágyalak, élvén imádgyalak vétek nélkül, kit jól gyakorolván, hallak meg nyugodván bú s kín nélkül. Kívánok mindenkinek áldott mindennapokat!
1: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben Csomor Ágnes gondolatait hallgatták. Köszönjük a figyelmüket, szerkesztők,
2: Bálint Károly
1: és Nagy Zoltán.

Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorainkat ismertetem, 13 órától ima szándékokat fogadunk, 13 óra 15 perctől munkatársainkkal imádkozzuk a rózsafűzért a békéért, 14 órától Bátor Botond, Pálos Atya, Pálosaink a Fehér Barátok című műsora lesz hallható, 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perctől Vidikán Lokodi Tünde műsora Medjugorjei üzenet lesz hallható, 14 óra 40 perctől újból ima szándékokat fogadunk, és 15 órától imádkozzuk az irgalmasság rózsafűzérét, 15 óra 20 perctől Székely János püspök atya műsora a Hitkapuja címmel, 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől Karácsony Tibor atya műsora a nap katekézise, 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható, 17 órától ima szándékokat fogadunk, és 17 óra 15 perctől az Örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, 17 óra 50 perctől pedig június hónapban lévén a mai naptól Jézus szíve litániáját imádkozzuk, 18 órától pedig a Kegytemplomból Csíksomjóról szentmisét közvetítünk, 18 óra 50 perctől Gábor Anna műsora lesz hallható a Hét plébániája címmel, 19 órától az Úrangyala imádságát imádkozzuk, és 19 óra 5 perctől tanúságtételek lesznek hallhatóak Jézus él címmel, 19 óra 30 perctől pedig műsorismertetőnk lesz hallható. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Déli Magazin végére értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmünket. Kérjük, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. A kő, melyet az építők félredobtak, szegletkővé lett, tanítja Jézus a mai evangéliumban. Kedves Mária Rádió hallgató, sokszor félredobott kőként érzed te is magad, mert idős vagy, magányosan tengeted napjaid, betegséget hordozol, talán bántanak is, kicsúfolnak. A modern társadalom értékrendje szerint leírtak. Isten szeretet mércéje más. Fordulj bizalommal feléje, ő fölemel, új emberi alakít, értelmet ad szenvedéseidnek. Hidd el, értékes vagy az ő szemében. Istentől áldott napot és áldott hetet kívánunk önöknek. Búcsúzunk önöktől, Bíró Éva és József Ferenc technikai munkatársam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. Az önök ima szándékaikat fogadom innen a sepsiszentgyörgyi stúdióból. Az örvendetes rózsafüzért fogjuk elimádkozni a munkatársakkal, minden háborúnak a megszűnéséért, Leó pápáért, püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi, lelki betegért, akár szenvedély betegségben szenved valaki. Azokért imádkozunk, akik egyedül, magányosan élnek, és talán a Mária Rádió az egyetlen vigaszuk, támaszuk. Egy édesapáért, aki kómás állapotban van, és sajnos az orvosok még mindig nem találták meg a betegségnek az okát. Imádkozunk egy fiatalért, aki szintén válságos helyzetbe került, és rajta se tudnak segíteni az orvosok, hogy Jézus könyörüljön meg, és segítsen, vezesse a teljes gyógyulásra. És biztos még sokan vannak, akik hasonló helyzetben vannak, de nem tudunk róluk, az Úr elé viszünk minden ilyen beteget, nehéz helyzetben lévőt. Hívhatnak, írhatnak nekünk a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámon, SMS-ben a 0758 420 555-ös számra írhatnak, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre az ima szándék gombra kattintva. Kérem a kedves telefonáló hallgatókat, hogyha élőadásba kerülnek, ne feledjék el a háttérben lehalkítani, lekapcsolni a készüléket. Köszönöm szépen türelmüket és megértésüket, mert nem is annyira egyszerű. Amíg telefonáló lesz, addig én egy üzenetet osztok meg. Gyermekeinkért imádkozunk, az élő hit kegyelméért, és azért, hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint. Egy mindennapos hallgató írja, a heti rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeim egészségéért, unokám sikeres vizsgájáért, egy nagyon fontos szándékért, Jézusom, bízom benned. Külföldről írja egy hallgató, az egész heti imákat felajánlom édesanyám gyógyulásáért, édesapám lelke üdvéért. Telefonálót köszöntök. Halló, itt halló, a Mária halló. Rádió.
1: Halló. Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Azt hittem megszakadt.
1: Nem. Önökkel imádkozást, a rózsafüzét felajánlom. A felsorolt szándékaikért, mert abban annyi sok minden benne van, ami hozzám is tartozik. Testi, lelki nyugalmamért. A gonosz távozásait, családtagjaim épp egészségéért. A jó orvosi eredményekért a családban, a gonosz távozásáért. Három nagyon sürgős, nehéz ügy van előttem, amit ha jó Isten segítségével szeretnék igazságosan megoldani. Bízva a közös ivar reményében egy állandó hallgató és támogató. Isten tízesen hallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. És köszönjük, hogy állandó hallgatója, támogatója a rádiónknak. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szenteme.
0: Mindörökké, amen.
2: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az ága műsorvezetőt, a rózsafüzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért. Nyez napod alkalmából tűnik-e a Jóisten áldását kérem életedre, minden elképzelhető jót kívánok, és Lokodi Tündét is szeretettel köszöntöm, rózsafüzét felajánlom értetek, és családom minden egyes tagjáért, Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott emberét, a lelki testvéreimért, hitünk erősödéséért, gonosz távozásáért, világbékéért és minden ember szándékára, Jóisten áldását kérem mindenki életére, családjára, Jóisten éltessen nagyon sokáig, sok boldog névnapot kívánok szeretettel. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szent neve.
0: Mindörökké amen, köszönöm szépen Berta mama, a jó kívánságot is, a Jóisten áldása kísérje.

0: Közben érkezett még üzenet. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért. Isten fizesse, írta egy kedves hallgató. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is felajánlom ezt a rózsafüzét a felsorolt szándékokért, amit elmondtak a rádióra, már írva, már hallgattam, sok minden benne van, és még felajánlom a betegségemért, a családomért, és a daganatos betegekért, és minden jó szándékú emberért. Én is egy áldozó hallgató vagyok, és adakozó. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Önökkel imádkozok, mindig senekért is.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk és értünk imádkozik. A Jóisten áldása legyen az életén, és hallgassa meg az imáit.

0: Gyimesből én is ezzel az imával és az egész napi rózsafüzérrel a szűzanyának a tiszteletére ajánlom, kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre, kérjük, hogy adja a szent lelkét, adjon mindenkinek alázatos szívet, és megköszönöm a szűzanyának és az ő szent fiának, Jézusnak a sok kegyelmet, amit megad nap, mint nap. Köszönöm Jézusom, bízom benned, írta Erzsébet Gyimesből. Köszönjük szépen Erzsébet néninek. És telefonálót köszöntök, halló, itt a Mária Rádió. Halló? Mindörökké amen, szeretettel köszöntöm.
1: Szeretnék imádkozni az anyámat, hogy adjad nekem szentségkegyelmet, Jézusnak, de köszönöm, hogy hallgatom meg a kérésemet, a férjem egészségét, öcsémnek az egészségét, Arcsúzat, hogy Jézusnak szentjem, őrözze őket bajtól, a húgom egészségét, hogy anya legyen vele, szentjem meg, őrözze bajtól, Jézusnak felajánlom,
0: áldása kísérje életét, és köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. És érkezett még ima kérés, ima szándék. Felajánlom ezt a rózsafüzért és az egész heti imákat hálából a kapott kegyelmekért. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
2: Dicsért tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Én elsősorban is azt szeretném mondani, hogy a Jóisten éltesse Tündikét. Én 81 éves vagyok, Katika néni, de még 10-re adnék.
0: 10-re.
2: És tettem a neve napjára a világbazánba 9-szor. Sárga rózsa, Isten éltesse, Tündike, sokat, sokat, sokat, kimondhatatlan sokat, éltesse a drága Jóisten, az itt a szép szerető hangjait. Azt szeretném megkérdezni még, hogy a Szent Iványiak mikor mennek imádkozni.
0: Első szerdán, úgyhogy holnap után.
2: Jó. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, küldek szarlágy tortára, mikor volt az ünnepén.
0: Jaj, a Mária Rádió ünnepén. Jó, köszönjük szépen.
2: Igen, este 2 nyugtatót kellett bevegyek, annyira felőröltem magamot, de nem baj, mert Tündikét szeretettel sárga rózsával köszöntöttem.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és imádkozom, hogy a Jóisten békéje járja át a szívét. Közben nézem, hogy érkeztek-e még üzenetek, de úgy látom, hogy a postafiókok üresek. Viszont van egy telefonálunk, őt meghallgatjuk. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Én is kell szeretném ajánlani ezt a rózsafűzét, a kicsi családom testi lelki gyógyulásunkét, és az összes hozzá tartozó meghalt hívekét, és meg szeretném kérdezni, hogy a Sepsiszent Györgyi stúdió a plébánia templomnál van-e?
0: A plébánián? Igen, a plébánián. Nem pont a templomnál, hanem át kell jönni az úton.
3: Igen, ott, ahol a Mária szobor ki van az út.
0: Igen. Ma itt
3: ott
0: vagyunk estig.
3: Ima találkozón 2 hete, 3, és még egyszer 2 éve De hát ám miért még kérdeztem, és ők sem tudtak, hogy csak én voltam olyan futó, hogy itt él a Maria Rádió.
0: Ott van hátul az udvarba, igen, hátul, hátra hát, kell jönni.
3: Hát nem tudom, hogy kérdezik. Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük. Minden röki, amen.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Ilonka néni.
1: És tisztelettel köszöntelek, Szindika, Ilonka néni vagyok, Modéfalváról.
0: Megismertem a hangját.
1: Én is ezt a rózsafűzét, mivel ma gyermeknap és tündenévnap, fel szeretném ajánlani a két unokámért, boldog gyermekkort kívánok nekik, valamint azokért, akik a tündenevet viselik, köztük Görgényi Tündikéért.
0: Köszönöm.
1: Nagyváradon Vidikán Lokodi Tündikéért, és itt a szomszédomban György Tündikéért. Mindenkinek egészséget, békességet, szeretetet kívánok, és minden jót köszöntelek szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönöm szépen a jó kívánságot, kedves Ilonka néni. Jóisten áldása kísérje az életét. És egy utolsó ima szándékot olvasok be. Imát kérek Lőrinc Erzsébet lelke üdvéért, akit egy hosszú betegség után egy hete kísértünk utolsó útjára. Gyergyóból imádkozik érte Enikő. Imádkozzunk mindazokért, akik elvesztették szeretteiket, akik szeretteik koporsója mellett kell megálljanak, hogy a Jóisten szeretete vigasztalja meg őket. És közben van még egy telefonálom. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Köszönjük, Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Megismertem a hangodat. Köszöntelek.
2: Szeretettel köszöntelek, Tünde. Isten értessen sokáig.
0: Köszönöm szépen.
2: És a testvérem Tündét és a családjával.
0: Úgy van.
2: Jó Isten, fordulj imába, jó? Mondj mindenkit, vagy imádkozunk mindenkit egymást.
0: Így van. Köszönjük szépen, kedves Editke. Együtt imádkozunk, együtt hordozzuk egymást imában. A Jóisten áldása, békéje és szeretete kísérje a te életedet, testvéredét és minden önkéntesét, akár névnapot, akár születésnapot ünnepelnek. Mivel mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, és ma gyereknap van, hát mindnyájunkat éltessen a Jóisten, és adjon örömet a szívünkbe. Hívom önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába is. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ahogy az örvendetes rózsafűzér titkait imádkozzuk. Különösen fontos, hogy a béke üzenetét a mai világ kihívásával összekapcsoljuk. Az elmúlt év eseményei, különösen az Izrael és a Hamász közötti háború fájdalmas emlékeztetői annak, hogy a világban milyen mély sebeket ejthet a konfliktus. A titkokon keresztül a béke keresését helyezzük a középpontba, és Isten szeretetének erejét hívjuk segítségül. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ami Urunkban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Első szentitok, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Az angyali üdvözlet titka arra hív minket, hogy bízzunk Isten tervében, még a legnehezebb időkben is. Mária igent mondott, amikor az angyal hírét hozta, és ez az igen a béke szikráját hordozza. A háború árnyékában emlékezzünk arra, hogy a béke mindig lehetséges, ha nyitott szívvel fordulunk Isten felé. Mária példája arra tanít minket, hogy az életünket átható fény és remény forrásai a legnehezebb időkben is összekapcsolhatnak minket egymással.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Második szent titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Mária látogatása nem csak öröm, hanem egyúttal a közösség erejének szimbóluma is. A háborúban a magány és a fájdalom sokakat elválaszt egymástól. E titok arra hív mindannyiunkat, hogy keressük a kapcsolatot, támogassuk egymást, és építsük a békét családunkban, munkahelyünkön, közösségeinkben. Mária és Erzsébet találkozása megmutatja, hogy a szeretet és a szolidaritás ereje képes áttörni a megosztottság falait.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

harmadik szentitok, akit te Szent Szűz a világra szültél. Jézus születése a béke és a remény megtestesülése. A háború idején, amikor a világ sok helyén szenvedés és káosz uralkodik, emlékezzünk arra, hogy a béke ajándéka már elérkezett közénk. Betlehemben a kis Jézus születése emlékeztet minket arra, hogy a legnagyobb remény a legkisebb helyeken is megszülethet. Kérjük Istent, hogy a háború sújtotta területeken is hozzon békét és reményt.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Negyedik szent titok, akit te szent szűz a templomba bemutattál. A templom a béke helye, ahol a csend és a szent pillanatok találkoznak. A háborúban sokan elveszítik a hitüket és reményüket. E titok emlékeztet minket arra, hogy fontos időt szentelni a csendnek és az imának. Kérjük Istent, hogy adjon erőt és békét azoknak, akik háborúban élnek, és hogy a templomok, mint a béke szigetei, mindig fogadják be a szenvedőket.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Ötödik szent titok, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál. E titok arra hív minket, hogy keressük a békét a felfordulás idején is. Miután Jézus eltűnt, Mária és József fáradhatatlanul keresték őt. Az életünkben előforduló háborús helyzetek arra figyelmeztetnek, hogy a békét és a szeretetet soha ne adjuk fel. Kérjük Isten segítségét, hogy mindig rátaláljunk a békére, és hogy mi is legyünk a béke keresői és terjesztői.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
2: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűz Mária,
2: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
2: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves Mária rádió hallgatók, ahogy az örvendetes rózsafűzér titkait imádkoztuk, arra emlékeztettük önmagunkat és egymást, hogy a béke keresése közös felelősségünk. A háború által megsebesített világban legyünk mi a fény, amely reményt és szeretetet hoz a sötétségbe. Az imáink által kérjük Isten áldását azokra, akik szenvednek, és kérjük, hogy a béke végre megérkezzen a földre. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy együtt imádkozhattunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Özséb atya életrajzát, annak regényes feldolgozását olvasom föl Szent Mihály Szabó Péter, Pajor András, Özséb című könyvéből. 7. lekció. Nunc dimittis servum tuum, Domine. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, fontolgatta Özséb ajkai közt a nap utolsó imáját. Elbocsátod? De hová? Az álom szükséges a testnek, de nem oldja meg a lélek talányait. Két fiatal, két korban eltérő gyerekfiú járt az eszében. Az alig felserdült, értelemtől sugárzó, örlődő, Lázár növendék, akinek ő bölcseligazítást adott ugyan, de saját lelke felkavarodott beszélgetésüktől. A szellem tisztaságában mutatkozik meg a Szentlélek szándéka, de mire megyünk vele? Ha érdektelenség, vagy valami országon átgázoló, pusztító harag söpri el e szellem teljesítményeit. Megnyugtatta az ifjú testvért, mert így van rendjén. Ő viszont nyugtalanabb lett. És ez nem a fiatalok érzéki vergődése, ez másfajta kísértés. Ez a jövőt látó Isten titkaiba vájkálás hajlama, ha már a lélek megkapta a végtelenre nyitottság ajándékát. A Lázárral történt beszélgetésnél viszont még mélyebben tört fel belőle a néhány nappal ezelőtt a szolganép közül megszólaló kisfiú hangja, aki valami csillagokból ránk áradó isteni akaratról tanult meg és mondott fel egy remetétől származó imát. Ők látják legközelebbről az Istent, vallotta a gyerek a saját szavaival. Hiszen már meglátták szemeim üdvösségedet, imádkozta az imént. De meglátták-e? Nem telt-e azzal a nap, hogy a tudomány, a kor, az egyház, a káptalan gondjai elvonták figyelmét a karnyira mellette álló üdvösségtől, üdvözítőtől? Persze, a szentmisében megpillanthatta. Annyira, amennyire az övévé vált a misztikus pillanat. Hány feszület és szent festmény mellett megy el naponta, amelyek belesimulnak a megszokásba. A fiatal pap növendék tekintetében, kézmuzzolataiban is ott lehetett az üdvösség üzenete. A lélek nem hagyja el az embert. Így egy új nemzedék támad a tanúskodásra. Most még bibliai vívódásaival. Hol lenne az igazi helye? Özséb szorongva gondolt a szürkületi órákban gyakran messziről szemlélt lombokra, amelyek alatt remeték tucatjai élhetnek. Ő maga most szobája biztonságában, kényelmes ágyán alszik el, amazok barlangjaikban, a földön, a kihunyó tűz utolsó meleg leheletei mellett. Milyen biztonság az övé? Nap mint nap asszonyt látni, jobb falatoknál ott feledkezni. Ez még csak leküzdhető. A tudásvágy sokkal kevésbé. A világi hírek és a nyomukban örvénylő aggodalom viszont egyenesen üldözőbe veszik az embert, ha fontos helyen lát el feladatot, neki pedig ezt jelölte ki az élet. Most is. Miért nem alszik még? Mi tartja ébren, távol attól, amit ő maga kért az imában? Mintha nem is a saját hajlékában tért volna nyugovóra, nem is a saját helyén, nem is a saját bőrében. Szorongott megfogalmazni, még gondolatban is. A hegyek között kellene lennie. Az elszürkülő parázs utolsó fényeinél illene álomra hunni a szemét. A halandónak az Istenhez legközelebbi helyén. Próbálta elképzelni, amint a barlang nyitott száján rejtélyes neszek lopakodnak felé, de ő ismeri valamennyit, és az Úrra hagyatkozva adja át magát az álomnak. Valahogy ilyesféle szavakkal. Leszállt már szent napod, de lelkünkben keljen fel szép csillagod, s mutassa meg nekünk szent akaratod. Megtisztelő a látogatásod, Özséb kanonok, bár nem faggattam, Lázár testvérünk örömmel számolt be a gondolatait megvilágító beszélgetésetekről, s Gracianus jogi kódexének magyarázatáról.
Növendék éveink heves, szellemet csiszoló vitáinak emléke élet fel bennem. Üdvözölte a fogadó szobájában Csanád atya, a szublektor ifjúkori barátját. A dekrétumok magyarázatának vége felé járok, jócskán telt el idő a Lázárral történt beszélgetésem óta. Most nem emiatt kereslek. Tudod, mennyire bízom benned, ezért több éves jövedelmemből egy nagyobb adományt hagynék a gondjaidra. Kedves atyám, nagy lelkűségedet mindenki jól ismeri, de káptalani iskolánk miatt kár aggódnod. Érsekorunk megfelelő módon gondoskodik a zavartalan működéséről. Amellett Lázáron kívül is több nemes ifjú tanul növendékeink soraiban, kiknek családjai szívükön viselik az itteni képzés magas szintjét. Nem, most nem az iskola ellátására gondolok, Csanád. Vágott közbe tapintatosan Özséb. Viszont van a szolganép közt egy 10 év körüli fiúcska, aki fejből tudja a remeték jó néhány imáját. Kérlek, emeld ki a szolgaságból, és neveljétek őt fel értelme szerint. A remetességen jártatja az eszét, s a felnövekedvén is odahúzza a szíve, hát ne gördítsetek akadályt elé, de szeretném, ha a lelkesedésén túl a művelt megfontolás is vezetné e döntésben. Ha pedig felseldűrvén mégis visszacsábítaná őt a világ, legalább esélyt adtunk neki. Túl nagy esély ez, Özséb, bárhogy is legyen. Miért hozol ekkora áldozatot valakiért, aki akkor sem lesz az egyház hasznára, ha szíve mostani vonzását követi? Úgy gondolom, hogy azok az imádkozó remeték a hegyek között a mai egyház igazi lelki kincstárát jelentik. Úgyhogy amit kockáztatok, csak annyi, hogyha teljesedik a fiú mostani vágya, akkor az egyház pénzbeli kincsét lelki kincsekre változtatjuk. Ez igazán jó csere. Ezzel együtt kérlek, soha senki ne tudja meg, se a gyerek, se más, hogy ki gondoskodott róla. A szublektortól kifelé jövet a könyvtár előtti félig zárt folyosón, a kerengőn és az érseki lakosztályt elkerülő szárnyon keresztül vezetett volna az út saját szobájához. Ő azonban nem akart azonnal visszamenni, ezért a vár alatti sétára tért, ott pedig gondolataiba merülve lassított léptein. Szabadabbnak érezte a lelkét, mint ilyenkor mindig, amikor valami komolyabb célra nagyobb lemondással adományoz. Most még családi örökségéhez is jócskán hozzányúlt, elegényke ígéretes felnevelése érdekében. A Duna felé tekintve megcsodálta az égben szökő, vaskos törzsű fák sorát, amelyet számtalanszor látott már, de most egy csapásra súlyos jelentést tükröztek e percekben. Az életünk is ugyanilyen állomásokból áll. Van úgy, hogy a mi döntéseink, máskor meg tőlünk független események jelölik ki azt az irányt, amelyet már hitünk kezdetén megkapunk, de túl sok kísértés terelheti el a figyelmünket róla. Némelyikük egészen ártalmatlannak látszik, a többiben éppen a rettegés késztet kerülő utakra minket. Amint gondolatai messzebb szárnyaltak a puszta látványtól, lassan tudatosult benne, hogy puha, finom léptek követik, és egyre közelebb érnek hozzá. Nem rettent meg különösebben, részben, mert a gondviselésre hagyatkozva élt, amit minden áldott reggel tudatosított magában, másrészt fényes nappal kitámadna meg egy papot, a magával vitt adománytól pedig épp az imént szabadult meg. A szabálytalan, alázatos lépések lassanként a sarkába értek. Ideje volt hátra néznie, de ekkora már el is hangzott az első megszólítás. Kegyes atyánk, megszánna minket valami élelemmel, vagy egyszerű, nekünk való ruhával, köntösnek való anyaggal? Nem koldulni jöttünk, erős kosarakat, söprőt, kukoricahántót, meg néhány apró más szerszámot is hoztunk magunkkal. A hegyből érkeztünk így ketten, de odafönt külön-külön élünk. Tehát remeték vagytok, rátok ismerek, nem először beszélek veletek, és itt, a gazdaságunkban név szerint számon tartanak párat közületek. Tisztelem az életeteket, ezért nem a megvetés, inkább a kíváncsiság kérdez. A szemetekben értelem, a karjaitokban erő feszül,
nem menekülnétek meg a megalázkodó kergetéstől, ha ezeket a megtépázott szürke köntösöket letennétek. Munkát, asszonyt, megélhetést keresnétek itt a városban, vagy művelhető földet a környéken. Özsébet az ilyen alkalmakkor, mert nem először kérdezett Remetéktől hasonlót, az a rövid mondat érdekelte, amelyben külön-külön egy-egy szent erdei ember megfogalmazta saját elhivatottságát. Kegyelmes atya, ami Krisztus követésünkhöz hozzátartozik ez az alázat, s noha a teremtés hol forróságával, hol meg dermesztő fagyosságával, máskor a vadságával vagy csábító mérgeivel tesz próbára bennünket, odafön nem csak könyvekből olvasunk Istenről, hanem a hegyek magánya segít átélni is a teremtő gazdagságát. Ám nekünk ez sem elég, folytatta szeliden a másik. Mi az üdvözítő szenvedéseit is át akarjuk élni. Az ő sorsában is épp úgy szeretnénk megmerítkezni, mint a teremtésben, ezért minden betegséget, sérülést, vadak támadásának fájdalmát felajánljuk neki, de egymás szenvedésében az irgalmasság követelménye szerint testvéri szeretettel veszünk részt. Ahogy az apostol mondja, ha test egyik tagja szenved, vele szenved a többi is. Így állunk egymás mellé, ha kell, de ha nem kell, nem törjük meg egymás magányát. Özsép csak hallgatott. A Remeték nem vártak jóváhagyást, mind megkapták ezt már az életformájukra magasabb egyházi méltóságoktól, de mondandójuk befejezésekor gondolkodóan bólogatott, aztán feltűnő udvariassággal invitálta őket maga után vissza a gazdasági udvarba, hogy ott felpakolja élelemmel, nekik való ruhákkal a különös embereket. Isten áldását kérjük lelki atyánkra, és ígérjük, testvérekként osztjuk el, böjtös fegyelemmel és pazarlás nélkül élünk majd adományaival. Szokatlannak tűnt mind a kéregetők alázatossága, a szolganépeknek pedig, hogy Özséb megölelte a búcsúzó hegyi embereket, és latinul áldást is mondott rájuk. Távozásokkor azonban még utánuk kiáltott. Egy szóra még, testvérek! A Remeték csodálkozva megfordultak, a kanonok folytatta. Áruljátok el, vannak-e köztetek magasabb méltóságú emberek, egyházi vagy világi előkelőségek? A kérdésen mindketten elmosolyogtak. Előbb egy pillanatra egymásra, majd Özsébre néztek, és egyikük lassú megfontoltsággal válaszolt. Kanonok úr, hangzott a megszólítás elég szokatlanul, mert eddig csak kegyes atyát mondtak. Aki közénk áll, annak a földi méltósága hegy lábánál véget ér. Utána mindnyájan egyformán, irgalomra szoruló lényként az Isten képmásának méltóságát igyekszünk kiformálni magunkban, az ő erejéről. Aztán, mint akik nem várnak válaszra, ismét tisztelettel fejet hajtottak, és kissé sántikáló, de a meredek hegyi ösvényekhez szokott léptekkel elhagyták az udvart. Özsébnek nem a Remetékkel történt találkozás, inkább az egyre komolyabb párbeszédek jelentettek újdonságot. Az isteni képmás méltóságának említéséről felvillant az emlékezetében két ifjúkorában szerzett, de azóta feledésbe merült kép. 15 éves féle lehetett, a hivatása már erősen ott gomolygott a lelkében, általában visszavonultabb volt a társainál, de bizonyos alkalmakkor őt is vonzotta a frissen érett erdei málnak keresése, így indult el akkor is velük a hegyek közé. Ragyogó nyári nap volt, tudták, hogy a gyorsan és vadon szaporodó málnabokrok az erdőirtás környékét szeretik, mert ott kapnak elegendő napot az éréshez. Igyekeztek hát a favágók nyomait keresni. Találtak is jócskán gyümölcsöt, de az egyik friss rönköktől hemzsegő rét mellett különös zajokra figyeltek fel, először állati hangoknak vélték őket, aztán mégis ráébredtek, hogy emberi kúrjongatásokat hallanak. Egy völgy felé közeledve a patakban fürdőző, hüsölő, fiatal favágókat pillantottak meg. Az ifjú Özséb hirtelen arra gondolt, hogy ha valaha is ilyen helyzetbe kényszerülne, ő csendben rejtőzve gyorsan tenni, ezek a legények viszont hangosak, hivalkodók voltak, mezítelen szégyenüket úgy tárták a világ felé, mintha inkább büszkeség lenne, munkájuktól izmaik vaskosak, mozdulataik darabosak voltak. Özséb társai közül több fiú is kuncogott, de a fürdőzők zajongásába, mintha lányok kacagása is vegyült volna, talán az ebédhozó cselédek lesték meg őket a bozótból.
Ha szégyentelen, hivalkodó csupaszság, akkor annyira embertelennek tűnt, hogy lerombolta benne a szüleitől, kiskorától kapott tanítást is, amely az egyszerű emberek megbecsülését, tiszteletét tudatosította a nemesi, neveltetésű ifjúban. A látványnál alig néhány percig ott feledkezett. Félig gyerektársaságot, a fürdőzők, egyre szaporodó pajzán tréfái ébresztették távozásra, hogy bizony semmi keresni valójuk a közelükben. Azért a patak vonalában haladtak tovább. A bokrok már jócskán sűrűsödtek, amikor egy enyhén sodródó kanyarban kövekből és vesszőkből összeállított építményt fedeztek fel. Teteje nem volt, és csak nagyjából három irányból látszott zártnak, a negyedik a sűrű bokrok felé nézett, alatta átfolyt a víz. Mi lehet ez? Kérdezgették többen, de az egyik, korosabb fiú, aki gombászni járt ki a hegyekbe nagyapjával, azonnal rávágta. A remeték járnak ide mosni, mosdani. Ezek vadon élő, de tiszta emberek ám. Na és több a méltóság bennük, mint a favágókban. Erre mindannyian felnevettek. Üzsében a most felnőtten felélénkült emlékkép csak úgy sodorta az azóta összegyűlt benyomásokat. A fényes ruhába öltözött emberek ármánykodását, az előkelőségekről terjengő házasságtörések hírét, a katonák közt tapasztalt felesleges durvasságokat, a kódexekben régmúlt időkből olvasott királyi cselszövéseket, a palotában vagy környékén vendég nagyurak részegeskedését, szertelen közeledését a cselédlányokhoz, és ő jó néhányszor megkérdezte már magában, hogy hol van az a bizonyos Bibliából ismert isteni képmás. Ezekben, a cserével kolduló emberekben sokkal jobban megérezte, mint a fényes páncélzatú lovagokban, és pontosan tudta is az okát, hogy miért. Kedves testvérek, Szent Mihály Szabó Péter, Pajor András, Özséb című regényéből olvastam föl Boldog Özséb életrajzát. Köszönöm, hogy velünk voltak. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Folytatjuk tovább Nehemiás könyvével, a második fejezet első 20 vers sorában. Ott hagytuk abba, hogy Nehemiás még meg sem érkezett Jeruzsálembe, és már az úton találkozott az ellenséggel. Ez a Szamballát, tehát ezt olvassuk, hogy megérkezett a folyóvizen túlvaló tiszt tartókhoz, és átadta nekik a király leveleit, és a főembereket bocsátott a király, a seregből és lovagokat, és mikor a Horomból való Szamballát és az Ammonita Tóbiás, a szolga, meghallották ezt, nagy bosszúságot okozott nekik, hogy jött valaki, aki Izrael fiainak a javokat keresi. Aztán elmentek Jeruzsálembe. Ez a Szamballát egy tisztartó volt azon a vidéken. Mivel Jeruzsálem romokban hevert, nagy valószínűséggel oda tartozott ahhoz a tartományhoz, ahol

hogy tulajdonképpen nem ez a három embert, hanem mögöttük az a szellemi sátáni erő bosszantotta, mert a sátán soha nem a javát keresi az embernek. Isten mindig a javunkat keresi, és hogyha Isten valakit eszközül használ, hogy a javát keresse az embereknek, akkor ez a sátánt mindig bosszantja, és a sátán is mindig talál eszközöket, akin keresztül ellene tud állni Isten embereinek és Isten munkájának. Tehát először csak bosszankodtak, de azután azt olvassuk, hogy mikor meghallották ezt a Horomból való Szamballát, és az ammonita Tóbiás, a szolga és az arab Gesem gúnyoltak és lenéztek mindent és mindenkit. És ez volt az első gúnyolás és lenézés, mert Isten munkája kicsiben kezdődik, jelentéktelennek tűnik. Isten munkája úgy kezdődik, ahogy az Úr Jézus Krisztus elmondja, hogy a földbe esett gabona mag elhal. Ő is, mikor eljött, jelentéktelennek látták. Egy emberrel kezdte Isten az új teremtést, az egész világ megváltását, az egész világ újjáteremtését. Egyetlen egy emberrel, aki gyermekként született és kicsiny volt és megalázta magát. Földi viszonylatban nem volt hatalmas, nem volt nemes, nem királynak született. Meg is vetették, hogy ki ez, az ácsmesternek a fia. Isten most is, amikor munkát kezd, kicsiben kezdi, és ezt lehet megvetni, lehet gúnyolni. Most is úgy vannak, ha valahol Istennek egy munkája valahol létrejön, ha két testvér valahol elkezd imádkozni egy faluban vagy egy városban, gúnyolják, hogy mi ez. Aztán, ha kezd növekedni ez a kis közösség, akkor még jobban gúnyolják, mit akartok, szektát, új vallást, mennyire szenteskedtek, és ki, hogy gúnyolja, de még valamit mondtak, hogy micsoda ez, amit műveltek. Talán a király ellen akartok pártot ütni? És érdekes, hogy ezek az emberek, a világi emberek, főemberek tisztartók voltak, így gondolkodtak, hogy ami az Istennek a munkája, és amit Isten emberei akarnak, azzal biztos valamit a király ellen akarnak. Az Úr Jézus Krisztusnál is így volt, hogy azt mondták Pilátusnak, hogy ha ezt szabadon bocsátod, akkor nem vagy a király. A császár a barátja, mert ez király. Tehát ő a zsidóknak a királya. És megkérdezte, tényleg te vagy a zsidók királya? Ahogy mondod, csak az én országom nem ebből a világból való. A földi ember nem tud másképpen gondolkodni csak úgy, hogy ebben a világban akarnak valamit. Ezt a világot akarják felforgatni, valamit a törvényes rend ellen akarnak. Ha megfigyeljük, akármilyen társadalmi rend volt, csak ha az utóbbi évszázadra visszatekintünk, van egy olyan újságcikk, ami a 30-as években íródott, amikor még, és ilyen címe van, hogy gombamódra szaporodnak a szekták. És egy bekezdés arról szól, hogy tudjuk, mi ennek a gyökere. Pénzelik, és ezzel ellen a társadalmi rend ellen törnek. Mikor bejött a kommunizmus, azt mondták akkor, hogy tudjuk honnan, a nyugat, azok pénzelik, és a társadalmi rendünk ellen van. Hát bármilyen társadalmi rend van, csak így tudnak gondolkodni, talán bizony a király ellen akartok pártot ütni, és érdekes, hogy mit felelt Nehemiás, nem állt le velük vitatkozni, pedig ő volt a király, pedig volt a királytól dokumentuma is. Kedves Mári Rádió hallgatók, innen fogjuk majd folytatni. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, Isten irgalmas szeretete által veletek vagyok. Ezért édesanyaként arra hívlak benneteket, hogy higgyetek a szeretetben. A szeretetben, amely a fiammal való közösség. Szeretettel segítsetek másoknak,

hogy megnyissák szívüket, hogy megismerjék és megszeressék fiamat. Gyermekeim, a szeretet teszi, hogy fiam kegyelmével beragyogja szíveteket, növekszik bennetek, és békét ajándékoz nektek. Gyermekeim, ha élitek a szeretetet, ha élitek fiamat, békességetek lesz, és boldogok lesztek. A szeretetben van a győzelem. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2024. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjana látnoknő kapott az éves jelenés alkalmából.

0: nagy család tagjai vagyunk.
1: Nap mint nap tapasztaljuk,
2: hogy családjaink
3: a megélt örömök mellett
4: nehézségeket is tapasztalnak.
5: Egy-egy családtag támogatásra is szorul.
6: Nagy családunk tagjai is küzdenek nehézségekkel.
0: Sokan betegen, magányosan élnek.
4: És csupán a Mária Rádió hallgatásából merítnek erőt.
5: Azért, hogy továbbra is vigasztalást nyújthassunk elmagányosodott testvéreinknek.
2: Szükségünk van az önök további adományaira, támogatására.
3: A mennyei atya,
6: a szűzanya áldása
0: kísérjen minden adományozó családtagot.
7: Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk, és innen köszöntjük Önöket. A mikrofonnál
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, 14 óra és 40 perc a pontos idő. Az elkövetkezendő 20 percben fogadjuk az Önök imakéréseiket, imaszándékaikat, amit megtehetnek telefonon, vagy akár üzenetben is.
1: A telefonszámaink a 0259 420 555, vagy a 0359 420 555, SMS számunk 0758 420 555. Interneten is bekapcsolódhatnak a www.mariaradio.ron, és az ima szándékra kattintva elérnek bennünket.
0: Az irgalmasság rózsafüzérét fogjuk elimádkozni nem sokára innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból a jelenlévő önkéntesekkel, és felajánljuk egy kedves önkéntesünk lelke üdvéért, aki nagyon sokat tett a rádióért, nagyon sokszor szervezte be az imacsoportot a rózsafüzér imára, támogatta is a rádiónkat. De sok önkéntesünk van, aki betegen, nehéz helyzetben van, és így is szolgálatot vállalnak. A Jóisten áldását kérjük az ők életükre, és hálát adunk a Máriaton sikeréért, köszönjük szépen az adományokat, köszönjük szépen az önkénteseknek az egész hétvégi munkájukat, hozzáállásukat, és imádkozunk továbbra is a betegekért, ágyhoz, házhoz kötöttekért, a fiatalokért, a gyerekekért, hiszen ma gyereknap van.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel! Itt a Mária Rádió, mindörökké, amen!
2: Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Önöket, Székelyudvarhelyről. Szeretném felajánlani ezt a rózsafüzért a családomért, a gyermekeimért, az unokáimért, hogy sikerüljön a vizsgájuk, tudjanak tanulni tovább, a Jóisten segíje meg őket, és a Jóisten éltesse őket, és a drága jó férjem egészségéért, a saját magam egészségéért, és a hozzám tartozó szüleimért, a testvéreimért felajánlom, hogy a Jóisten juttassa őket. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását.
0: Egy hallgató így ír: drága mennyei atyám, kérlek, hogy bármi rontás, átok van rajtam, vagy ez okozott nekem, és a házasságomra, férjemre bármilyen bajt, nehézséget távolítsd el tőlünk. Köszönöm.
1: Súlyabb hallgatót köszöntünk szeretettel, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Szeretném felajánlani rózsafüzér áltatosságot Önökkel imádkozva, a családom élő és elhunyt tagjaért, különösen a fiamért, hogy a Jóisten lágyítsa meg a kő szívét, és addig, amíg én még egy kicsit tudok mozogni, engedjen ki, hogy menjek a templomba, ne zárjon be, ne követelje, hogy csak az ágyat nyomjam. És magamért, hogy ha Jóistennek ez az akarata, akkor tudjam elfogadni, és vegyem úgy, mintha ő lenne, hogy én már özvegyen vagyok 8 éve, mintha ő lenne a családunknak a fenntartója. Ebbe segítsen meg engem a szűzanya. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Együtt fogunk imádkozni, köszönjük a hívását.
0: Ezt a rózsafüzért és az összes imát felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért. Lajos írt a Svájcból, aki egy mindennapos hallgató.
1: A rózsafüzérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségünkre és az egész életünkre, a halottaim békés nyugalmáért, egy fontos szándékért egy mindennapos hallgató írta.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom jó maga megészségért, hogy minden rendben legyen a Jóisten segítségével. Legyen lelki erőm mindent elviselni. Jézusom, bízom és remélek te benned. Köszönöm szépen.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom édesapám gyógyulásáért, egy mindennapos hallgató írta.
0: Szeretettel köszöntjük. Itt a Mária Rádió.
4: Valódi kérdessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Én a hit, remény és szeretet jegyében felajánlom ezeket a rózsafűzéreket, a szentmiséket minden gyerekét. Köztük, mivel hogy a tegnap volt ársaáldozó Varga Liza nagyváradon, és az unokatestvére volt névnapja, ő érte is imádkozok. Magyarországra Száka Lénáért, kis 8 hónapos babáért, és valamint Csíkszent Simonba, András Krisztián és Bartok Jacintáért, és minden betegét, gyermekekért, utonlévőkért, a műsorvezetőkért, és az utonlévőkért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a felsorolt szándékokért, mi is imádkozni fogunk.
1: Újabb üzenet érkezett, ezt a rózsafüzét felajánlom fiam testi-lelki jólétért, az én egészségemért, a családunk békéért, és a Mária Rádió fennmaradásáért egy édesanya imádkozik.
0: A felsorolt szándékokért imádkozom, és az én szándékaimat is oda helyezem.
1: Imes felsőlök ugra Patakáról Balog János és családja kérje éti rózsafüzét és szentmiséket, amit felajánl elhunyt fia Balog Miklós Levente lelke üdvéért. Jóisten bocsássa meg a bűneit, adjon örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék, neki nyugodjék békességbe az Úr Jézus szent nevében.

0: Mai irgalmaság rózsafüzérét felajánlom fiamért, a ma esti fogászati beavatkozásért, és ugyanakkor minden gyermekért, Jézusom, bízom benned.
1: Felajánlom az irgalmasság rózsafüzét családom testi-lelki gyógyulásáért, a gonosztól való megszabadulásáért, bűneink bocsánatáért, hitünk megerősödéséért, minden gondunk megoldásáért, a szüzanya szándékára, a világ békéért, hálából a kapott kegyelmekért, Tünde írta.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért, a csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával minket.

mai imákat és szentmiséket felajánlom azokért a személyekért, akik nem jó szemmel nézik a kapcsolatot. Hát igazságért, békességért ajánlom fel, hogy a Jóisten áldása kísérje ezt a családot.

0: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
1: Szeretettel, a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm mindkettőjüket, köszöntöm Tündikét névnapja alkalmából, felajánlom érte ezt az imádságot.
0: Köszönöm szépen.
1: Felajánlom az unokámnak, máma van a 23. születésnapja, hogy a Jóisten éltesse sokáig, hagyjon erőt, egészséget, hogy bírja a munkát. Felajánlom az összes unokámét, különösen a kicsibéd unokám növekedéséjét, gyermeknap alkalmából, minden betegét, öregét és minden elhunytamét. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, jó kívánságokat, ha Jóisten éltesse az unokáját. Felajánlom ezt a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért, Péter Szovátárul írta. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel élőadásban. Ez nem sikerült.
2: Nem, a titkárnője valamit mondott. De üzenetekkel folytatjuk. Felajánlom ezt az áldott rózsafüzért és minden imát édesapám gyógyulásáért, tégy csodát Jézusom, segíts meg kétségbeesésünkben, adj erős hitet, hogy bízni tudjunk és reményünket el ne veszítsük, családunk többi tagjának az egészségéért is, békét és szeretetet adj Jézusom minden nehézségben, két fiamnak is erős hitet, mikor nehézségbe kerülnek, légy segítségükre, mint mindig. Köszönöm, Jézusom.
0: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szeretnék imád kérni a lányomékét, a Jakab László és feleség Erzsikét. Máma van a házassági évfordulójuk, hogy a Jóisten adjon nekik egészséget, szeretetet, békességet, sok-sok boldog éveket. Ezt a irgalmságról sem szerintjük ajánlani. És a családom összes tagjáit.
0: Együtt fogunk imádkozni. Köszönjük a hívását.
2: Szép vízről írja egy mindennapos hallgató, ezt a rózsafüzért felajánlom testvéremért, Isten tartsa meg nekünk, és hogy az állapota ne romoljon tovább.
0: Eti rózsafüzét és szentmiséket felszeretném ajánlani elhunyt édesanyám Timár Róza, lelke üdvéért, a drága Jóisten bocsássa meg a bűneit, adjon örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjon békességben az Úr Jézus szent nevében. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
3: Valódi csertesték az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
3: Mai szent úrvonatok és szemlőséget felajánló halálból kapott figyelmeként, hogy Istennek továbbá illalat kérjük többen, hogy számlékét. Már a rádió tagjaiért, vezetőjéért, működéséért, a világ békét, a háborúk megszűnéséért, jó akaratú emberekért, rossz akaróinkért, betegeinkért, jótevőinkért, halottainkért, és minden szükségünkért. Nem utolsó szóval három nagyon fontos szándékért és egy jó munkahelyért Svájcban. Isten fizesse, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, kérem az én tartogyaimist.
0: Áldott szép napot kívánunk mi is.
2: Ezt a rózsafüzért felajánlom a betegek gyógyulásáért, az úton lévőkért, egy fontos szándékért, valamint a békéért, egy mindennapos hallgató kérése ez.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom a családunkért, hogy a szűzanya óvja meg a mi családunkat.
2: Rózsafüzért felajánlom Lukács Géza örök nyugalmáért, nyugodjék békében az Úr Jézus szent nevében, és Kóka Marika gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned.
0: Hello, itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: A rózsafüzért az egész hát imád, szeretném ajánlani, halálból kapott kegyelmekért, a drága szűzanyának és az a szent fiának, mivel a gyárik napon az unokai sikeri itt, és kérem a drága Jézust, hogy áztassa meg a földjeinket már, ha nem, áztassa meg, nem tudom, mi lesz. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönöm, hogy mindig oldal.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkozik.
2: Felajánlom a rózsafüzért és az imákat egészségért, békességért, gyermekeim munkahelyük megmaradásáért. Jézusom, bízom benned.
0: Imád kérek családi békért, aposom lelki üdvért, Attila lába gyógyulásáért, gyermekeim jó tanulásáért.
2: Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntjük. Kérjük szépen a rádiókészüléket lehalkítani, vagy kikapcsolni, és a telefonba elmondani az ima kérést. Halló? Sikerül?
5: Sikerül?
2: Mindörökké amen.
5: Hát a rózsafüzért szeretném ajánlni a gyermekeim, unokáim, dédunokáim és a lábon gyógyulásáért. Köszönöm mindenki imáját, Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom a drága szüleimért, a férjemért, testvéremért, sógornőmért és az anyósomért, adj Uram örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, Alfaluból Teréz volt. És köszöntjük szeretettel az újabb betelefonálót, itt a Mária Rádió. Élőadásban van a kedves hallgató, úgyha hagyj meg. Élőadásban van, köszöntjük szeretettel.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Az irgalmasáról a fényét találom hálából a kapott kegyelmetét, család megészségét, békességét, szeretetét, testi lelki gyógyulásunkért, halottaim lelkük üdvéért, a világ békéért, unokáim teljes gyógyulásukért, három fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Edit írja, felajánlom az irgalmasság rózsafüzérét, hogy a gonosz minden lefolytó ereje törje meg, törjön meg a családunkban, feladatainkat időben el tudjuk végezni, lelki béke mellett.
0: Edit írta a Sepsi Szent Győrről, de közben van egy betelefonálunk. Itt a Mária Rádió. Köszönjük szeretet!
7: Köszönjük a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké? Igen, nagyon jól halljuk. Igen.
7: Köszönjük a drága Úr Jézus Krisztus, a rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, a levénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, a lelki-testi gyógyulásomért és a család békességért, a két unokámért és a négy dédunokákért, az egész halottaimért, és a három éve meghalt a lányom, annak a nyugalmáért, az örök világosság fényeskedik nékik, az úton lévőkért, a betegekért, a háború megszűnéséért és minden jó akaratú emberekért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
7: A drága Úr Jézus szent nevébe köszönöm szépen!
0: Áldott szép napot kívánunk!
2: Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk önöket, hogy ha tehetik, csatlakozzanak az imához, az imába is. Az irgalmasság rózsafüzérét fogjuk elimádkozni innen a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból, felajánlva minden ágyhoz, házhoz kötött betegért, de különösen azokért, akik nem tudtak telefonálni, nem sikerül mindenkinek, nem olyan egyszerű bejutni. Az Úr elé viszünk minden kimondott és ki nem mondott szándékot, akik az önök imakéréseiket fogadták.
0: Kovács Emese
2: és Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszem Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
1: bízom benned.
3: Szent Faustina nevér,
5: könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban kezdjük el az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. A Szentírásban a könyv közvetlenül János evangéliuma után található, és 28 fejezetből áll. Püspök atya, a bibliakutatás mai tudása szerint mikor keletkezett ez a 28 fejezet, és ki vagy kik a szerzői?
1: Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk az apostolok cselekedeteinek a magyarázatához. Ez a könyv a kereszténység születését mondja el, nagyon lelkesítő, gyönyörű történetként, azt a csodát, hogy az evangélium elkezd elterjedni, aztán eljutni a világ, az akkor ismert világ, a föld végső határáig. Hadd kezdjem onnan, hogy mi ennek a könyvnek a címe, és honnan ered ez a cím. Az ókorban a könyveknek nem adtak címet, tehát eredetileg ennek a műnek sem volt a tetejére odaírva, hogy apostolok cselekedetei. Ez később kerül oda, körülbelül a második század végén, tehát körülbelül 100 évvel a műnek a megírása után. Ez a cím, amit az ókori keresztény egyház ad az apostolok cselekedeteinek, a kódex másolók, amit címként megneveznek, ez kifejezi a könyvnek a tartalmát, de egy kicsikét félrevezető is. Ugyanis ennek a könyvnek az igazi főszereplői nem az apostolok. Nem annyira Péter és Pál, Fülöp és Barnabás, Timóteus, Szilás és a többiek, hanem ennek a könyvnek az igazi főszereplője Isten igéje, az evangélium, amely terjed, eljut a föld végső határáig. Ez ennek a könyvnek az igazi mottója, az Úr igéje, terjedt és sokasodott. Először azt látjuk, ahogy ez az ige fölragyog Jeruzsálemben, az ószövetségi kinyilatkoztatásnak a fővárosában, illetőleg az új szövetség kinyilatkoztatása is itt teljesedett be. Itt történt Jézusnak a kereszthalála, föltámadása, itt árad ki a Szentlélek. Itt kezdődik egyébként a Lukács evangélium, és itt is fejeződik be, az is Jeruzsálemtől Jeruzsálemig tart. Az apostolok cselekedetei itt indul, Jeruzsálemben, Jézus mennybe menetelének a leírásával. De a legvége Róma, a pogányvilág fővárosa. Ez a fő célja a mű szerzőjének, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje, az evangélium a zsidóság fővárosából, az Ószövetség fővárosából, a pogányság fővárosáig, Rómáig. Ez az oka annak, hogy a könyvnek a vége nem Pál apostol halála. Azt el sem mondja, tehát nem annyira Pál életét akarja elmondani, hanem ezt az utat, ahogyan Isten üdvössége eljut a pogányokhoz. Ez az apostolok cselekedetei egyik legutolsó mondata. Istennek ez az üdvössége a pogányoknak jutott osztály részül. Utána pedig arról hallunk, hogy Pál akadálytalanul tanít Rómában az Úr Jézus Krisztusról. Ki írta az apostolok cselekedeteit? Arról hallunk ennek a könyvnek a bevezetőjében, így indítja a szentszerző a bevezetőt, hogy előző könyvemben tiszteletre méltó Teofil, megírtam neked, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amíg fölvétetett a mennybe. Tehát van neki egy előző könyve. A Lukács evangélium elején pedig ugyancsak erről hallunk, egy gyönyörű bevezető, ahol a szerző Teofilnak ajánlja az evangéliumot. Vagyis Szent Lukács egy kétkötetes művet írt. Az első könyv az evangélium, a második könyv az apostolok cselekedetei. Szent Lukács kezdettől fogva két könyvet akart írni. Látszik, hogy ez a két könyv összefügg. Például Szent Lukács kihagyja a Márk evangéliumból, amit egyébként ő fölhasznál, a tiszta és tisztátalan ételekről szóló vitát, ami a Márk evangélium 7. fejezetében található. Illetőleg szintén ugyanott azt a részt, ahol Jézus pogány vidékeken hirdeti az evangéliumot. Miért? Azért, mert ezt a témát Lukács föntartja az apostolok cselekedetei számára. A jeruzsálemi zsinatnak lesz nagy témája ez, hogy a tiszta és tisztátalan ételek szabályait be kell tartani. És az apostolok lesznek azok, akik elviszik az evangélium jó hírét a pogányok közé is. Fenntartja Lukács ezt a témát az apostolok korának, az egyház korának az idejére. Ugyancsak nem idézi Lukács azt a mondatot az evangéliumban, amit Jézus mond, hogy lebontom ezt a templomot, és 3 nap alatt újraépítem, mert ezt föntartja az apostolok cselekedetei számára. István diakónus szájából halljuk majd, hogy az Úr Jézus ezt mondta, lebontom ezt a templomot, és 3 nap alatt fölépítem. Vagyis szemmel láthatóan az evangélista kezdettől készül arra, hogy majd megírja az ősegyház születésének a gyönyörű történetét. A 2 műnek a stílusa is ugyanaz. Teljesen nyilvánvalóan Lukács stílusát látjuk viszont az apostolok cselekedeteiben. Ki ez a Szent Lukács? Hallunk róla Pál apostol leveleiben, mégpedig a Filemonhoz, a Kolosszeiekhez és a Timóteushoz írt 2. levélben. Pál apostol azt mondja, hogy Lukács a kedves orvos. Vagyis Lukács orvos volt. Ez itt-ott felcsillan az evangélium szövegében is. Például az irgalmas szamaritánus történetében. Az evangélista hosszasan ecseteli azt, ahogy ez a jólelkű szamaritánus megmossa a sebeket. Aztán olajjal, borral fertőtleníti, megkeni, utána szépen bekötözi. Egy orvosi elsősegélynyújtást végez az irgalmas szamaritánus. Vagy szintén nagyon érdekes, hogy Lukács kihagyja a Márk evangéliumának az egyik mondatát, ami a vérfolyásos asszony történetében hangzik el, hogy ő minden pénzét az orvosokra költötte, de azok nem tudtak rajta segíteni. Védi egy kicsit a szakma becsületét ezzel az elhagyással, elhallgatással. Azt halljuk a 2. Timóteus levélben, hogy Lukács az egyetlen, aki ott van Pál apostol mellett a fogságában. És talán ez magyarázza, hogy az apostolok cselekedeteinek a záró jelenete az pontosan ez. Pál apostol fogságban van Rómában. Itt zárja Lukács a beszámolóját, a leírását Pál apostol életéről. Lukács nem volt egy nagyon jelentős személy az ókori egyházban. Ez azt mutatja, hogy az azonosítás, a szerző azonosítása az evangélium, illetőleg az apostolok cselekedeteinek szerzőjeként hiteles. Mert nem egy jelentős szemét úgymond találnak ki, hanem valóságosan megőrzik ennek az emlékét, ki volt az, aki megírta Lukács evangéliumát, illetőleg az apostolok cselekedeteit. Először Lukács nevét egyébként a muratori kánonban halljuk, mint az evangélium és az apostolok cselekedetei szerzőjét Krisztus után 180 körül. Lukács minden bizonnyal Antiókiából származik. Ez több érv támasztja alá. Egyrészt ősegyházi hagyomány. Eusébiusnak az egyháztörténete, az antimarkionita bevezetők szintén nagyon-nagyon ősi egyházi szövegeink. Antiókia az a város volt, ahol először nagyon sok pogány fogadja be a kereszténységet, és először itt is nevezik Jézus tanítványait keresztényeknek, krisztiánoinak, vagyis krisztusiaknak, fölkenteknek. Lukács nem zsidó, hanem minden bizonnyal szíriai, ennek a környéknek a népességéből származik. Ő az egyetlen olyan újszövetségi szerzőnk, akiről biztosan tudjuk azt, hogy nem zsidó gyökerű. És ez nagyon sok helyen meg is jelenik Lukácsnak a szemléletében. Jézusnak a családfáját nem Ábrahámig vezeti vissza, hanem Ádámig. Ő az egész emberiség üdvözítője, minden nép üdvözítője. Nagyon sok apróságban is látszik, hogy ő Palesztinán kívüli születésű, és sok mindent, ami tipikusan palesztinai szokás, nem nagyon ért. Például a Márk evangéliumban halljuk azt, hogy négy jó barát hoz egy bénát Jézus elé, és azt mondja az evangélista, hogy fölmennek a tetőre, és kiássák a tetőt. Szent Lukács nem tud ezzel mit kezdeni, hogy hogy lehet egy tetőt kiásni. Ugyanis Palesztinában a tetők lapos tetők voltak, és ágakkal, kisebb gerendákkal fették be, és utána agyaggal tapasztották be, és lemeszelték. Mivel nem volt sok eső, ez pontosan elég volt egy háznak a befedéséhez. Lukács azonban főleg a földközi tenger vidékének, a görög világnak a házait ismeri, ahol a házakat cserepekkel fették be. Éppen ezért ezt írja, hogy kibontották a cserepeket. Vagy a sziklára épült ház történetében. Lukács azt írja, hogy az okos ember leás, alapot vet, és erre a sziklára, kőre építi a házát. Nem tudja az, hogy Palesztinában a talaj szinte mindenütt nagyon-nagyon vékony, és egyből meg lehet találni a sziklát. Tehát nagyon könnyedén mindenütt a házakat sziklára építették. Nem kellett külön leásni, és külön alapot készíteni. Szintén ezt a Palesztinán kívüli szemléletmódot jelzi az, hogy Lukács számára ez a szó, hogy Júdea, egész Palesztinát jelzi, egész zsidó országot. Ő is ilyesfajta módon használja a Júdea kifejezést. Az apostolok cselekedeteiben van egy nagyon érdekes irodalmi jelenség, ami rávilágít arra, hogy Pál apostol és Lukács kapcsolata pontosan hogyan képzelhető el. Ugyanis vannak részek, amit többes szám első személyben ír le Szent Lukács. Átkeltünk Troászból, Neápoliszba például. Vagyis ezek az úgynevezett mi részek jelzik azt, hogy hol volt Lukács valóban szemtanú társa Pál apostolnak, ahol együtt élték át az evangélium hirdetésének az eseményeit. A legelső ilyen pont Antiókia. Nem minden kódexben, de a legtöbb kódexben itt jelenik meg először a többes szám első személyű megfogalmazás. Utána Troásztól, vagyis Kis-Ázsiának a legnyugatibb sarkától Filippiig. Ez egy rövid útszakasz, pont az a sorsdöntő pillanat, ahol Pál apostol Ázsiából átlép Európába, és Pállal együtt az evangélium is megérkezik Ázsiából Európába. Utána újra a többes szám első szemét, talán nem meglepő módon Filippiben halljuk, Filippitől Troászig. Megint csak egy rövid útszakasz, úgy néz ki, hogy Lukács nem ment tovább Pál apostollal, itt maradt a környéken, és aztán Filippiben csatlakozott újra Pál apostolhoz és a tanítványokhoz. Aztán Jeruzsálemben hallunk egy-két ilyen részt, ahol többes szám első személyben fogalmaz Lukács, illetőleg az utolsó út, Cezáreától hajóval Rómáig, a nagyon kalandos tengeri út a máltai hajótöréssel, ahol halljuk egyébként a hajós kapitány nevét, a hajónak a nevét, szemmel láthatóan megint csak szemtanúként írja le Szent Lukács mindazt, ami történt. Ez azt is jelzi, hogy Lukács nem látta Pál apostolnak az összes útját, sőt, igazából nagyon keveset látott belőle. Ritkán volt valóban közvetlen társa az apostolnak. Ez magyarázza többek között azt is, hogy Lukács nem ír arról, hogy Pál apostol leveleket írt volna, és elküldte őket, és nem is ismeri ezeknek a leveleknek a tartalmát. A leveleket ugyanis Pál apostol általában olyan helyeken írta, ahol hosszabb időt töltött, és erre módja volt, főként Korintusban és Efezusban. Pál apostol viszont ezekben a hosszabb tartózkodási szakaszokban nincs Pál apostol mellett. Lukács ilyenkor nincs ott, nem látja Pál apostolnak a tevékenységét, és nem is ír a levelekről. Ugyanakkor Pál apostolnak a lényegi tanítását nagyon pontosan ismeri.

nagyon pontosan idézi is ennek a legalapvetőbb fogalmait, állításait. Mikor íródik az apostolok cselekedetei? Megint csak fontos erre emlékeznünk, hogy Lukács egyből, kezdettől két művet akar írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Vagyis vissza kell mennünk az evangélium születéséhez, emlékezünk arra, hogy Szent Lukács használja a Márk evangéliumot, amelynek gyakorlatilag a teljes anyagát beépíti a maga evangéliumába. A Márk evangélium, ahogy hallottuk a korábbi adásokban, 70 előtt, Jeruzsálem pusztulása előtt születik. A Máté és a Lukács evangélium viszont szemmel láthatóan 70 után, Jeruzsálem pusztulása után. Onnan is látjuk ezt, hogy Jézus megjövendöli Jeruzsálem pusztulását, azonban ezt másképp írja le Márk evangélista és másképp Máté, illetőleg Lukács. Máté és Lukács már az esemény után írják le Jézusnak ezt a jövendülését, amit ő a város pusztulásáról mondott, és önkéntelenül egy-két apró részletben belefogalmazzák az esemény konkrét részleteit. Lukácsnál például hallunk erről, hogy Jeruzsálemet táborok veszik majd körül, árkokat ásnak, sáncokat hánynak a város körül. Ez a tipikus római ostromlási módszer volt, hogy a várost először is körülvették, és teljesen körbezárták, általában egy kicsi árkot és falat is építettek, hogy többet senki, sebe se ki a városból ne juthasson, és se vizet, se élelmet ne tudjon a városba juttatni. Lukács és Máté tehát 70 után írnak. Ugyanezt támasztja alá az, hogy Lukács leírja, ahogy Pál apostol Rómába érkezik, ez Krisztus után 60-61-ben történik, nyilvánvalóan ez után, az időpont után ír Szent Lukács, születik az apostolok cselekedetei. Szent Lukács ugyanakkor nem ír még az egész birodalomra kiterjedő keresztény üldözésről. Kis-Ázsiában úgy tűnik, hogy nincsen még általános tilalom a keresztények ellen. Tudjuk azt, hogy az első üldözések, Claudiusnak a kis üldözése, amellyel Rómából kitiltja a zsidókat, illetőleg a keresztényeket, a kettőt akkoriban még kicsit összekeverte a római államhatalom, illetőleg Nérónak az üldözése Krisztus után 64-ben, ezek főleg Róma városára korlátozottak. Tehát nem voltak az egész birodalomban elrendelt üldözések. Az első ilyen nagy üldözés Domitianus idején történik, ez a 90-es években zajlik. Szent Lukács nyilvánvalóan még ez előtt, a nagy üldözés előtt írja a művét, ezt tükrözi az apostolok cselekedeteinek sok-sok részlete. A kereszténység még alapvetően szabadon terjedhet Kis-Ázsiában és a görög városokban. A Domitianus féle üldözést egyébként a Jelenések könyve nagyon nyilvánvalóan tükrözi. Ez már egy olyan mű, amelyik 90 és 100 között íródhatott, és ennek az üldözésnek a nagyon fájdalmas emlékével van tele a Jelenések könyve. Valószínűleg Szent Lukács idejében, amikor ő megírja a művet, még a páli levelek gyűjteménye sem születik meg. A páli levelek már megvannak, de még az egyes közösségek őrzik őket, és nem születik meg egy egységes páli gyűjtemény. Ez is azt támasztja alá, hogy mi az oka, ez is megvilágítja, hogy mi az oka annak, hogy Lukács nem ismeri a páli leveleket. Mindez tehát azt mutatja, hogy az apostolok cselekedetei Krisztus után 70 és 90, valószínűleg inkább 80 és 90 között íródhatott valamikor. A legelső keresztény írások már idézik a Lukács evangéliumot, a Didaché és Szent Kelemen pápa levelei. Vagyis ez is mutatja, hogy 90 előtt kellett megszületnie az evangéliumnak.

0: és az apostolok cselekedeteinek. Vagyis a szerző Szent Lukács kezdettől fogva két művet ír, a második műnek a célja, az evangélium, illetőleg a kereszténység gyönyörű és lelkesítő megszületésének és elterjedésének a leírása.
1: Milyen történelmi időszakot mondanak el a könyvben szereplő írások?
0: Az apostolok cselekedetei Jézus mennybe menetelével, illetőleg a pünkösdi eseménnyel kezdődik. Ez Krisztus után 30-ban történik legvalószínűbben. Erről is sokat beszéltünk már, hogy Jézus kereszthalálának és föltámadásának a legvalószínűbb éve Krisztus után 30. Mégpedig azért, mert ebben az évben esett húsvét ünnepe, az első tavaszi holtőte, pénteki napra, április 7-e lehetett a 30-as évben. Ez az év, ez a nap, amikor Jézust keresztre feszítik. Ez tehát az apostolok cselekedeteinek a kezdő éve. Ha egy kicsit vissza akarunk menni, mivel az egyik főszereplő Pál apostol, az ő születése Krisztus után 7 és 10 közé tehető Tarzoszban. Utána az apostolok cselekedetei hosszasan beszél arról, ahogy elterjed a kereszténység, eljut az örömhír. Először Szamariába. Ez a legelső tartomány, ahol Fülöp diakónus, utána Péter és János hirdetik az örömhírt. Fülöp aztán eljut Gázába, Cezáreába, és utána halljuk Pál apostol megtérését. Ez Krisztus után 34 táján történhetett, tehát nagyon hamar Jézus föltámadása, illetőleg a pünkösdi esemény után. Pál apostolt azonban az apostolok közössége bizalmatlanul fogadja. Barnabás próbálja őt Jeruzsálemben bemutatni az apostoloknak, de ők félnek Páltól, mert ő az egyház elkeseredett ellensége volt, üldözte a keresztényeket. Így Pál apostol Arábiába megy, majd visszamegy Tarzoszba, és ott sátorkészítőként dolgozik. Barnabás az, aki fölfedezi és újra hívja őt Antiókiába. Ott tanít Pál apostol, és onnan indulnak az ő missziós útjai, amelyeket az apostolok cselekedetei bőségesen leír. Az első út Krisztus után 46-tól 48-49-ig tartott. És ennek a vége a nagy jeruzsálemi zsinat, ahol az apostolok döntenek arról, hogy megnyitják az egyház kapuit a pogányok számára is, és nem kötelezik őket a zsidó rituális törvények, főként a körülmetélkedés betartására, elvégzésére. Ezután indul Pálnak a második apostoli útja, ez Krisztus után 50-től 52-ig tart. Ekkor születik az Új Szövetség első leírt könyve, az első tesszalonikai levél. Ezután következik Pál apostolnak a harmadik útja, Krisztus után 54-től 58-ig. Ekkor születnek a nagy páli levelek, a Galata levél, a Filippi, a Filemon, a két korintusi és aztán a római levél. 58-ban Pál apostolt Jeruzsálemben elfogják, és aztán 60-ban küldi őt a helytartó Rómába. Ez a negyedik út Pál apostolnak a hajóútja Rómába, Krisztus után 60-61-ben. Pál apostol halála minden bizonnyal Krisztus után 64-ben, a Néró féle üldözés alatt, vagy esetleg 67-ben, ha Pál apostol eljutott, ahogyan tervezte, nyugat határáig, Hispániáig. Ezt említi a rómaiakhoz írt levél, illetőleg Szent Kelemennek a levele. Ha ez valóban megvalósult, ez a páli álom, akkor a halálának az éve valószínűleg Krisztus után 67.
1: Kik a legfőbb szereplői az apostolok cselekedeteinek, és milyen történelmi helyszíneken zajlanak a benne szereplő események?
0: Ahogy említettem, az apostolok cselekedeteinek a főszereplője Jézus, Isten igéje, az evangélium, a Szentlélek az örömhír terjedését akarja elmondani, ahogy Isten üdvössége eljut a föld végső határáig, Jeruzsálemtől Rómáig. Tehát a főszereplő az Isten igéje, az evangélium. Azonban nyilvánvalóan vannak emberi szereplők is. Az első 12 fejezetben főleg Péter apostol a főszereplő. és a 13-tól a 28. fejezetig pedig főként Pál apostol. De ezen túlmenően van nagyon sok jelentős szereplő még ő rajtuk kívül. István diakónus, akinek halljuk a gyönyörű prédikációját, és aztán a vértanúságát. Fülöp diakónus, aki megtéríti az etióp udvarnokot, aztán pedig Szamaria tartományát. Aztán Barnabás, aki Pál apostolt Jeruzsálemben próbálja az apostoloknak bemutatni, aztán ő az, aki Antiókiába hívja őt, aki Ciprusban Pál apostollal együtt térít, aztán ott is marad. De hallunk Márkról, az evangélistáról, Szilásról, Timóteusról, Tétuszról, Tihikuszról, Trofimus, Gájus, Szopater, Arisztárkos, Szekundusz, és még hosszan sorolhatnánk az ősegyháznak a nagy ige hirdetőit, a különböző keresztény közösségek vezetőit. A helyszínek. Az első 5 fejezet Jeruzsálemben zajlik. Az ősegyház születését mondja el. A 6. fejezetben hallunk István diakónusnak a gyönyörű ige hirdetéséről és vértanúságáról, és utána arról, hogy kitör az első keresztény üldözés Jeruzsálemben. És a keresztények menekülnek. És ezáltal jut el az evangélium Szamariába, illetőleg nem sokkal később Antiókiába, az első pogány nagyvárosba. Közben hallunk arról, hogy Péter apostol Joppéban térít, Liddában, Cezáreában, itt megtér Kornélius, az első pogánynak a megkeresztelkedése megtörténik. Cezárea egyébként egy hatalmas kikötő, a római helytartónak az állandó székhelye, és bizonyos értelemben az a kapu, ahol a Zsidóország, ha lehet így mondani, Júdea, Szamaria, Galilea kinyílik nyugat felé. Innen indulnak a hajók a görög világba, illetőleg Rómába. Talán nem véletlen, hogy itt történik az első pogánynak a megkeresztelése is. Aztán az első útnak a fő színhelyei, városai, Ciprus szigete, és utána Kis-Ázsiában a kikötő Attália, a pizidiai Antiókia, egy nagyváros, és végül Iconium, Lisztra, Derbé, 3 város, amelyet Pál apostol végigjár, és ahol közösségeket alapít. A második úton újra látogatja ezeket a fontos városokat, amiket az első úton útba ejtett, és ahol keresztény közösségeket alapított. Vagyis fordított sorrendben, mert más irányból jön, Derbé, Lisztra, Iconium, utána a pizidiai Antiókia. És innen kanyarodik Pál apostol észak felé, Galáciába. Aztán eljut Troászba, a tengerpartra. Itt kapja a különleges látomást, egy makedón férfi jelenik meg, és könyörög, azt mondja, hogy gyere át, és segíts rajtunk. Itt száll Pál apostol hajóra, és érkezik meg vele együtt az evangélium Európába. Ázsiából átjut Jézus örömhíre az európai kontinensre. És itt a második út során hallunk arról, hogy Filippiben, Tesszalonikében, Aténben, Korintusban, és aztán visszaút során Efezusban is Pál apostol hirdeti az evangéliumot. A harmadik út nagyjából ugyanezeket a városokat járja végig. Ezen kívül van egy kis kitérés Kolosszéba, és a hazatérés során Milétoszba. A negyedik út pedig Jeruzsálemben történik Pál apostol elfogatása, Cezáreában a fogsága, és aztán Cezáreából a kikötőből hajón indul el Pál apostol foglyokkal együtt Rómába. Itt hallunk arról, hogy Kréta szigetén kikötnek, aztán egy hatalmas viharba keverednek, Málta szigetén hajótörést szenvednek, ott töltik a telet, és onnan indulnak el tavasszal Róma felé. Ez tehát nagyjából a földrajzi kerete az apostolok cselekedeteinek.
1: Kik azok a korabeli történetírók, akik alátámasztják az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét?
0: Van egy-két olyan pont, ahol teljes hasonlóságot, nagyon nagy pontosságot találunk. az apostolok cselekedeteinek a leírása, és egy-egy történetírónak egy konkrét elbeszélések között. A legfontosabb ezek közül Herodes Agrippa királynak a halála, amit leír az apostolok cselekedeteinek a 12. fejezete. Josephus Flavius, a zsidó történetíró, szintén leírja Herodes Agrippa halálát. Ahogyan bevonul a városba, ragyogó öltözetben, aranyezüst csillogó ruhánkban a nap megcsillan az öltözetén, és az emberek szinte istenként fogadják, köszöntik, kiáltoznak. És Agrippa király ezt az ünneplést, ezt a szinte istennek kiáró tiszteletet nem utasítja vissza. És ugyanúgy, ahogy az apostolok cselekedeteiben halljuk, Josephus Flavius is leírja, hogy egy-két nappal később hatalmas fájdalmak lepték meg, és Agrippa király meg is halt. Ez az a pont, ahol találunk egy nagyon fontos hasonló leírást történetírók műveiben is. Egy másik ilyen nagyon lényeges pont egy-két szereplőnek a megemlítése történeti forrásokban. Például Gallio, aki Akhája prokonzula volt Krisztus után 51-52-ben. Őt megtaláljuk az apostolok cselekedeteiben, akkor, amikor Pál apostol Korintusba érkezik. És ott a zsidók bevádolják őt, és kéri Galliót, a prokonzult, hogy ítélje őt halálra. Gallió azonban kihallgatja Pál apostolt, világossá válik számára, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, hanem vallási okokból akarják őt a helyi zsidó közösség vezetői halálra ítéltetni, és végül is Gallió elkergeti őket, Pál apostolt szabadon bocsátja. Gallió neve szerepel a Delphi feliratban, ahol halljuk, hogy ő prokonzul, Akhája prokonzula, pontosan ezekben az években, Krisztus után 51-52-ben. Egyébként ez az adat egy óriási segítség abban is, hogy Pál apostol életének a kronológiáját, tehát hogy pontosan melyik években zajlanak az ő apostoli útjai, ezt a Gallió felirat segítségével tudjuk nagyon pontosan meghatározni. Egy következő, nagyon fontos kapcsolódási pont. Lukács leírja az egyes városokban, Efezusban, Korintusban és másutt, azt, hogy kik a város elöljárói. Liktorok, stratégoszok, prokonzul, stb. Ez teljesen pontos. Tehát tükrözi azt a valóságot, amit a történeti forrásaink is millió más helyen a római történetírók könyveiben, vagy a helyi városoknak a feljegyzéseiben, felirataiban tanúsítanak. Egy következő pont, ahol látjuk az apostolok cselekedetei hitelességét, ez a páli levelek. Pál apostol is ír erről, hogy honnan, hová tart, kik vannak mellette, ír Timóteusról, Tétuszról, Szinásról, Arisztarkoszról, leírja Jeruzsálmi zsinatnak az esemény sorát a Galata levél elején. Tehát nagyon sok ponton látjuk azt, hogy ugyanarról egymástól függetlenül beszámol az apostolok cselekedetei is, és Pál apostol levelei is. Aztán a nagyon fontos történeti személyek, mint Herodes Agrippa, akinek a halálát többek között az apostolok cselekedetei és Josephus Flavius is leírja. Aztán Félix, a helytartó 52-től 60-ig Cezáreában, Palesztinában. Aztán következő helytartó Festus 60-tól 62-ig. Vagy Berenike és második Agrippa, akik kihallgatják Pál apostolt. Tehát csupa olyan történelmi személy, akiket a korabeli források nagyon sok felé megemlítenek és hasonló módon jellemeznek, mint ahogyan ez az apostolok cselekedeteiből is kitűnik. És talán hadd tegyem azt hozzá, hogy kitűnik az apostolok cselekedeteinek az olvasása során, hogy Szent Lukács nagyon sok forrást használ. Vagyis nem ő maga fogalmazza meg sok helyen az eseményeket, hanem átvesz olyan rövid leírásokat, amelyeket a kutatásai során talált. Az első 15 fejezetben Főként úgy tűnik, hogy Jeruzsálemből és Antiókiából származó őskeresztény írásokra, följegyzésekre támaszkodik. Ugyanis itt az apostolok cselekedeteiben nagyon sok semitizmust, illetőleg aramizmust találunk, tehát feltehetően Lukács forrásai, amiket olvasott, ezek nem görögül fogalmazottak, hanem minden bizonnyal arámul. Az első keresztény ige hirdetőknek ez volt az anyanyelve. Így írnak Péternek a működéséről, Fülöpnek a működéséről. Onnan is kitűnik ez, hogy nagyon sok helyen apró zsidó szokások előtűnnek, tehát szemmel láthatóan zsidó-keresztény közösségben adják tovább az ősegyház születésének az eseményeit. Például hallunk arról, hogy az apostolok a mennybe menetel előtt egy szombati járásnyira mennek ki Jeruzsálemből. Szemmel láthatóan tartják még ezt az ószövetségi törvényt, illetőleg zsidó hagyományban szereplő törvényt, hogy hány lépést lehet szombat napján megtenni, így mennek ki az olajfák hegyére. Ez tehát az apostolok cselekedeteinek az első fele. Úgy tűnik, hogy nagyon sok helyi forrás Jeruzsálemből és Antiókiából származó följegyzés az, ami alapján Lukács leírja a kereszténység születését. A 16. fejezettől kezdve ez a semita jellege az apostolok cselekedeteinek megszűnik, és ehelyett úgy tűnik, hogy Pál apostol kortársaitól, illetőleg a városokban őrzött hagyományokból táplálkozik Lukácsnak a műve, tehát amit az egyes városok, Efezus, Korintus megőrzött Pál apostol látogatásainak az emlékéből, amit följegyeztek, ezeket gyűjti össze Pál apostol. Még egy különlegességet hadd említsek meg, a milétoszi beszéd minden bizonnyal egy leírt beszéd volt, itt nem Lukács stílusával találkozunk, hanem átveszi ezt az írásban számára elérhető, és valaki szemtanú által lejegyzett Pál apostol által elmondott gyönyörű búcsúbeszédet.
1: Mi lehetett Lukács evangélista célja, hogy megírja az apostolok cselekedeteit, és mi a mű alapgondolata?
0: Először is jó azon elgondolkodni, hogy kiknek írja Lukács az apostolok cselekedeteit. Elsőre úgy tűnik, hogy pogányoknak. Ezt szoktuk mondani, hogy Máté evangélista zsidó-keresztény közösségnek ír, de Lukács a pogányok felé címzi, nekik írja az evangéliumot, illetőleg az apostolok cselekedeteit. Sok olyan témát kihagy, ami pogányok számára nem nagyon érthető, mint a hosszas vitát, amit a Márk evangélium tartalmaz a tiszta és tisztátalan ételekről. Lukács ezt átugorja. Vagy ahogy említettem, a családfát visszavezeti Ádámig. Ez is jelzi, hogy pogány keresztényeknek ír, jelzi nekik, hogy Jézus nem csak a zsidóság messiása, hanem minden nép üdvözítője. Nagyon sok mindent Lukács lefordít, olyan kifejezéseket, amit zsidók értettek, de pogányok nem annyira. Például rabbi, ezt ő nem hozza így, hanem helyette azt mondja tanító, mester. Vagy Golgota, ezt lefordítja, hogy mindenki értse, koponyahely. Vagy Kánai Simon, szintén lefordítja, hogy mindenki értse, zélóta, buzgó, a zélóták pártjához tartozó. Vagy írástudó, ezt is lefordítja, hogy nehogy félreértsék, nem azt jelenti, hogy valaki tud írni, hanem azt, hogy a par excellence írást, vagyis a szentírást ismeri. Így fordítja törvénytudó, Mózes törvényének a tanítója és szakértője. Látszik tehát, hogy Lukács elsősorban a pogány világot tartja szem előtt. Ugyanakkor ez a megállapítás egy kiegészítésre, korrekcióra szorul. Mert az evangéliumból is, az apostolok cselekedeteiből is azt tűnik ki, hogy Lukács feltételezi, hogy a hallgatói, az olvasói a Bibliát nagyon mélyen ismerik. rengeteg apró utalás van az egész könyv során a Bibliára. Méghozzá olyan utalások, amit egy felszínes bibliaolvasó nem is ért. Hadd mondjak erre egy-két példát. Arról hallunk Jézus színeváltozásának a leírásakor, hogy megjelent neki Mózes és Illés, és beszélgettek az ő exodusáról, kivonulásáról, aminek majd Jeruzsálemben kell beteljesednie. Ezt egy olyan ember, aki a Bibliát nem ismeri mélyen, nem is érti. Mi az, hogy Jézus kivonulása, exodusa, aminek Jeruzsálemben kell beteljesednie? Ez csak az érti, aki tudja, hogy az Ószövetség leghatalmasabb eseménye a kivonulás, az exodus Egyiptomból, a szabadulás, amelynek a vezetője Mózes, aki kihozza a választott népet Egyiptomból, a rabszolgaság házából, a tengeren át, az ígéret földjére. Erre akar utalni az evangélium, Jézus az új Mózes, az új szabadító. Átvezeti az emberiséget a földi világból a mennyei világba. Megnyitja az utat az igazi ígéret földje felé, az Isten országa felé. Ez az a nagy exodus, aminek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Ugyanilyen nagyon finom utalás a jeruzsálemi útnak a kezdete. Arról hallunk itt az evangéliumban, hogy amikor már beteljesedőben voltak Jézus fölvétetésének napjai, megkeményítette arcát, hogy Jeruzsálembe menjen. Ezt egy Bibliát nem ismerő ember nem is nagyon érti. Mi az, hogy fölvétetésének a napjai? Mi az, hogy megkeményítette az arcát? Utal itt az evangélista Illésre, akit az Úr a tűzszekéren fölragad, fölemel a mennybe, és utána Illés kétszeres lelkét megkapja Elizeus. Ez történik Jézussal, fölmegy a mennybe, és a lelkét pünköstkor kiárasztja a tanítványaira. És utal ez a mondat Izajás próféta jövendőlésére is, megkeményítem arcomat, mint a kőszikla. Oda tartom azoknak, akik ütöttek, tépáztak, leköbdöstek. Jézus a kereszt felé indul el, és ahogyan Izajás jövendőli a messiásról, megkeményíti az arcát, hogy kibírja, átélje, végig vigye a szeretet nagyművét, az önfeláldozás nagyművét. Szemmel láthatóan tehát Lukács olyan pogányoknak ír, akik az akik a Bibliát, az Ószövetséget teljes mértékben és mélységében ismerik. Eddig jutottunk a mostani adásunkban, de a következő adás során egy kicsit mélyebbre szeretnék majd ebben ásni, hogy mi is Lukácsnak a célja, kik az ő igazi címzettjei, prozeliták, pogányokból a zsidóság közelébe ért istenkereső emberek, akik elbizonytalanodtak a hitükben, és akiknek a számára Szent Lukács bátorítást, buzdítást akar adni, elsősorban azzal, ahogyan elmondja a kereszténység születésének a lelkesítő, gyönyörű történetét.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásunkban tehát folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az új szövetségben. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

az Isten szeretőknek minden javukra válik. Az előző állomás helyemen nem tudtam, hogy honnan szerzünk mi pénzt arra, hogy fel tudjuk újítani a templomunkat, ami össze fog dőlni, és már nem is a templomban miséztünk, hanem mellette egy másik helységben. Tétlenül álltam, és talán elcsüggetten is elkezdtünk imádkozni együtt a közösség tagjaival. A templomunkért imádkoztunk. A faluban az emberek nem nagyon álltak oda az ügy mellé eleinte, aztán látták, hogy tényleg gond van, baj van, és egyszerűen csak elkezdtek jönni az emberek. Több ezer óra társadalmi munkát fektettünk az ott élő emberekkel. A templomba rengeteget dolgoztunk közösen, én is a férfiakkal együtt végeztem ezt a munkát. Ezt meglátták a környező falvakban az emberek, és szükség volt egyszer csak egy munkagépre, ami ott egyéb munkátokat elvégzett, és azt mondta az illető, hogy hát ő ilyet még nem látott, hogy itt a falusiak együtt építik a templomot, ezért ő fölajánlja ezt a gépmunkát. És ebből rengeteg volt. Az emberek látták azt az összefogást, azt a hitet, azt a bizalmat, és hogy igenis mi szeretnénk, hogy legyen. És tavaly augusztusban felszentelték a templomot. Teljesen felújítva, és újra birtokba vehették a falusiak a saját templomukat. Most örülnek neki, mert egy csodálatos templomot kaptak. Azt gondolom, hogy bár sokszor okot ad rá az élet, hogy az ember elcsügged és elveszíti talán a bizalmát. Ilyen időszakok vannak, de nyugodtan oda lehet fordulni Istenhez, és ha segítséget kérünk tőle, és hittel kérjük, akkor meg fogjuk kapni.

Bros Gergely atyának, a komáromi Jézus szíve templom plébánosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézi sorozatunk tovább folytatódik a magánkinyilatkoztatásoknál. Hagytuk abba, ugye tudjuk, hogy a magánkinyilatkoztatások lényegesen különböznek az egyetemes kinyilatkoztatástól, amely az egész emberiségnek szólt. A fő különbség abban áll, hogy a magánkinyilatkoztatásoknál néha tévedések is fordulnak elő. Az általános vagy egyetemes kinyilatkoztatásnak, amely az egész emberiségnek szólt, az volt a célja, hogy az igaz vallást kinyilatkoztassa. A magánkinyilatkoztatás ezzel szemben nem közül új hitigazságokat, hanem csupán megerősíti és megmagyarázza a már közölteket. Az egyetemes kinyilatkoztatás alanyai és továbbadói, mint például az apostolok, a Szentlélek Istentől oly mértékű felvilágosítást nyertek, hogy a lélek üdvösségére vonatkozó dolgokban nem tévedhettek. Ellenben a magánkinyilatkoztatások vevői nincsenek biztosítva a tévedés ellen. A kapott kinyilatkoztatást esetleg helytelenül foghatják fel, és kevésbé jól adhatják vissza. Az is megeshetik, hogy isteni kinyilatkoztatásnak vélik, ami a saját képzeletük szüleménye. Sőt, sokan úgy vélik, hogy a gonosz szellem okozta a megtévesztések sincsenek kizárva, és az utóbbi azonban szent életű embereknél nehezen képzelhető el. Ezért mondta Krisztus Szent Brigittának, ha Istenen kívül semmi egyebet nem keresel, és az ő szeretete teljesen áthat, az ördög meg nem közelíthet téged. Ha ezt megengedném, hasonlítanék ahhoz a férfihoz, aki hűséges hitvestársát egy házasságtörőnek szolgáltatja ki. Mivel azonban hűséges vagyok, azért az ördögnek sohasem lesz hatalma egy olyan lélek fölött, aki odaadással szolgál engem. Hogy mennyire nincs kizárva a magánkinyilatkoztatásokban a tévedés lehetősége, mutatja az a körülmény, hogy Emerich Katalin például azt mondja az ő látomásaiban, hogy Ádámtól Krisztus születéséig 3987 év telt el, míg egy másik látnok azt mondja, hogy Ádám bukása 6000 évvel történt Krisztus születése előtt. Emerich Katalin azt mondja, hogy a boldogságos szűz Krisztus mennybe menetele után még 14 évig élt a Földön, míg Szent Brigitta 15, egy másik látnok pedig 21 évről tesz említést. Az isteni világosság fényébe tehát a kinyilatkoztatásoknál belevegyült az emberi gyarlóságnak a salakja. 14. Benedek pápa egyenesen azt mondja, hogy Isten bölcs okokból is megengedi a tévedéseket a magán kinyilatkoztatásoknál, azért tudnélik, hogy az emberek ne becsüljék többre ezeket a magán kinyilatkoztatásokat a Szentírásnál és az Anya Szentegyház tanításánál. A magán kinyilatkoztatásoknak ezen fogyatkozásait arra használják fel egyesek, hogy a kinyilatkoztatások értékét általában támadják. Azonban okos embernek sohasem juthat eszébe, hogy egy-két úgymond elrott hatalma miatt egy egész kosár szép almát eldobjon. Egyébként nem szabad elfelejteni, hogy sokszor az egyház tanítók is egy és ugyanazon kérdésben eltérő nézeten vannak, és ennek dacára munkáikat az egyház jóvá hagyta. Ha a magán kinyilatkoztatásokat nem is tartozunk vakon elfogadni, viszont minden vizsgálat nélkül nem szabad azokat elvetni. Aki hamar hisz, az könnyelmű, olvashatjuk a Sirákfia könyvében, a 19. fejezet 4. versében. Ez vonatkozik a magánkinyilatkoztatásokra is, különösen miután ennek cégére alatt már sokszor történt ámítás. Többször előfordult már ugyanis, hogy egyesek a gonosz lélektől származó látszatot, vagy saját képzeletük szüleményét, mint kinyilatkoztatást tüntették fel, amely Istentől származik, szintén mondja Szent 14. Benedek. Így például Mohamed saját képzeletének szüleményeit isteni kinyilatkoztatásnak tartotta. Asszonyoknak is,
akik szentséget színlelnek, és ezáltal az ördög befolyása alá kerülnek. Lehetnek látomásaik, amelyek a gonosz lélektől származnak. Bona bíboros azt mondja, hogy hasonló szemfényvesztések olyan egyének részéről is előfordulhatnak, akik betegesek, vagy akiknek igen eleven és nyugtalan a képzeletük, vagy akik hosszú éhezés és virasztás által testüket elgyengítették. Azért figyelmeztet az apostol: szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelketeket, hogy Istentől vannak-e. A magán kinyilatkoztatások dolgában a püspököt illeti meg a vizsgálat joga, a döntés joga pedig a római pápát. Ha az, aki a látomásokat kapja, valamilyen bűnben, például kevésség vagy harag bűnében leledzik, biztosra vehető, hogy kinyilatkoztatásai nem Istentől erednek. Könnyelműen jár el az, aki a magán kinyilatkoztatásokat minden előzetes vizsgálat nélkül elveti, mert ténylegesen előfordul, hogy Isten egyes kiválasztottjaihoz szól, hogy ezáltal a hit és jámborság szellemét növelje. Ezért szólt Krisztus így Szent Brigitához, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki hozzád szól. Tudd meg, hogy nem csak a te kedvedért szólok hozzád, hanem az összes Krisztus hívő kedvéért. Néha a magán kinyilatkoztatással az a célja Istennek, hogy valamely vallási igazságot közelebb hozzon hozzánk, és a híveket a keresztény tanítás elfogadására és követésére hajlékonyabbá tegye. A magán kinyilatkoztatás által azt is megtudhatja az ember, hogy milyen úton juthat el a tökéletességnek és az Istennel való egyesülésnek minél magasabb fokára. Aki tehát a magán kinyilatkoztatásokat Isten végtelen jóságának, az ő egyháza nagyobb javára adott rendkívüli adományait minden meggondolás nélkül támadja, a katolikus egyház érdekei ellen harcol. Az apostol is ill Szent Pál a Tesszaloniki hívekhez írt első levél 5. fejezet 20. versében: a jövendőléseket meg ne vessétek, mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, tartsátok meg. Sajnos felfúvalkodott emberek nem akarják megérteni, hogy Isten bizalmasan társaloghat egyik másik választottjával. Istennek ilyen irányú működése náluk ellenkezéssel találkozik. Nincs tehát mit csodálkozni azon, hogy egy szienai Szent Katalint, Szent Hildegárdot, Szent Brigitát, az ő kortársaik a gonosz szellemtől félrevezetett embereknek, a egyeseket rajongónak tartották, és hogy Istennek ilyen formán kiváltságot személyei csak nem mind üldözéseknek voltak kitéve. A magán kinyilatkoztatásokat Isten rendesen látomások, buzdítások vagy belső megvilágítások formájában közli. A Szentírás számtalanszor tesz említést látomásokról. Sok látomás van például Szent János evangélista jelenéseinek könyvében, amelyeket Szent János számkivetése idején a Patmosz szigetén kapott. A látomás adománya a Szentlélek Isten rendkívüli ajándéka. A vallás ellenes irányzat e látomásokat természetes úton szeretné megmagyarázni, mintha tudnélik azok beteges lelki állapotnak, mint hisztéria, szuggesztió vagy hallucinációnak volnának az eredményei. Ez természetesen önkényes állítás, amelyet senki sem tud bebizonyítani. Egészen hihetetlen például, hogy Mózes, aki olyan nagyszerűen tudott vezetni egy egész népet, beteges lelkű ember lett volna. Aki csak egy futó pillantást is vett a szent könyvekbe, azonnal belátja, hogy azok szerzői sokszor látomások alakjában kinyilatkoztatásban részesültek. Ugyancsak józan eszűek, és semmi nyoma náluk a beteges állapotnak. A látomások éber állapotban is lehetségesek. A jámbor pogány századosnak, Cornéliusnak Cezáriában imádság közben délután 3 órakor jelent meg látomásban az angyal, felszólítván őt, hogy küldjön követeket Joppéba, egy bizonyos Simon nevű szíjgyártóhoz, akinek háza tengerpartján fekszik, ahol Péter apostol tartózkodik, olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben. De történhet a látomás álomban is. Mózesnek azt mondta Isten, hogy profétáihoz álomban szól.
Ilyenféle látomások voltak egyiptomi József álom látásai, továbbá a fáraó látomása a hét kalászról és a hét tehénről. Krisztus nevelő atyának is, Szent Józsefnek álmában jelent meg az Úr angyala, hogy az Egyiptomba való menekülésre intse, majd ott ismét a visszatérésre szólítsa fel Egyiptom földjéről. Jámbor egyénekkel rendesen önkívületi állapotban, extázis állapotában közölte Isten a látomátot sokat, amint ezt például Emery Katalin élete tanúsítja, aki ilyen állapotban végig szemlélte Krisztus egész életét. A magánkinyilatkoztatások néha biztatás alakjában történnek, mint az például a kis Sámuel vagy az orleánzi szűz élettörténete mutatja. Mindezen esetekben az emberre való ráhatás a külső érzékszervek látás, hallás, stb. Útján történik. Azonban vannak egészen szellemi természetű kinyilatkoztatások is, amelyek belső megvilágosítás útján történnek. Ebben az esetben Isten egyenesen a lélekre hat, amint hatni fog rá akkor is, amikor az külön válik a testtől. Ez az érintkezés az emberi lélekkel olyan, mint amikor a lelkek érintkezése egymással a túlvilágon történnek. Szent Pál apostol is ilyen úton jutott az evangélium ismeretére. Ilyen tisztán szellemi kinyilatkoztatásai voltak Szent Hildegárnak, aki 1179-ben halt meg. Nézzük meg egy picit, mit jelent a keresztény hit. Ezt egy rövid dal után, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat. Tovább megyünk, a mai katekézisben is egy picit a keresztény hitről elmélkedünk. Inni annyit jelent, mint valamit igaznak tartani azért, mert azt megbízható tanú mondja. Egy európai hithirdető elbeszéli az egyenlítő táján lakó embereknek, hogy az ő hazájában a víz télen megfagy úgy, hogy az elefánt is átkelhet a folyón. Az emberek ezt csak nem lehetetlenségnek tartják, mert ilyesmit sohasem láttak, és el sem tudják a dolgot képzelni. Mint hogy azonban a hithirdetőt megbízható és komoly embernek ismerik, szavait igaznak tartják, hisznek neki. Sok tudomány teljesen a hiten épül fel, így például a földrajz, a történelem, a természetrajz, nem különben a törvénykezésnél az igazságszolgáltatás is. A tanuló hisz tanítójának, a bíró hisz a tanúknak. A hit alapja a kereskedelmi életnek is, mert a kereskedők hitelt nyújtanak, azaz elők legeznek, miután hisznek a vevő szavának, hogy bizonyos határidő elteltével fizetni fog. És így vagyunk a keresztény vallás igazságaival is. Igaznak tartjuk, amit Krisztus tanított. Ezt a hitet keresztény hitnek nevezzük. A keresztény hite annak van, aki egész bizonyossággal igaznak tartja mindazt, amit Jézus Krisztus tanított, és a katolikus egyház, hogy higgyük elénk ad. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt, ez az én testem, ez az én vérem. Habár az apostoloknak szemük azt mondotta, az kenyér, az bor, mégis egészen bizonyosak voltak arról, hogy Krisztus igazat mondott. Krisztus Urunk szent élete, a tőle végbe vitt sok csoda, beteljesedett különböző jövendőlései, az apostolokat meggyőzték arról, hogy ő Isten fia, hogy tehát az ő szavainak igazsága a legkevésbé sem vontható kétségbe. Ezért mondja Szent Pál, tudom, kinek hittem. A hit szilárd meggyőződés annak igaz voltáról, amit nem látunk. Schleiermacher, a protestáns hittudós, amikor azt gondolta, hogy a hit valamiféle bizonytalan keresés, ekkor egy picit tévedett, mert Szent Pál szerint a hit a láthatatlanok bizonyossága, a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk. A keresztény hit az embernek saját gondolkodását nem teszi fölöslegessé. A keresztény hitnél ugyanis az ész és akarat egyformán szerepet játszik. 9. Pius mondja, az értelem megelőzi a hitet. Mielőtt hinnénk, az ész megvizsgálja, hogy vajon azt, amit hinni kötelesség, valóban Isten nyilatkoztatta-e ki. Ezen vizsgálatot akarja Isten, ő ugyanis okos engedelmeséget kíván. Továbbá könnyelműnek nyilvánítja azt, aki hamar hisz. Mihelyt azonban bizonyosak vagyunk, hogy a hit igazságokat valóban Isten nyilatkoztatta ki, akkor az akarat azonnal köteles meghajolni Isten előtt, még abban az esetben is, ha valamely igazságot az ész belátni nem képes. Minden esetre az akarat ellen is szegülhet, de akkor nem jön létre a hit. Ugyanis senki sem hihet, ha csak nem akar, mondja Szent Ágoston. Tehát a keresztény hit olyan dolgokra vonatkozik, amelyeket az ember érzékeivel felfogni, vagy eszével belátni nem tud. Ha valamiről érzékszerveinkkel meggyőződhetünk, például látunk, hallunk, érzékelünk valamit, akkor a hit felesleges. Hasonlóképpen felesleges akkor is, ha valamit értelmünk segítségével felfoghatunk. Például 2 × 2 = 4. A vallás igazságai ellenben hitet követelnek, mert a legtöbb hitigazság érzékfeletti, vagyis érzékekkel meg nem fogható, mint például Isten, lélek, angyal, sok pedig emberi értelemmel fel nem fogható, például a Szent Háromság titka, az oltári szentség. Ez pedig onnan van, mert Isten végtelen következésképpen a mi gyarló értelmünkkel fel nem mérhető. Éppen azáltal, hogy elhiszük, amit se nem látunk, se nem foghat, fel nem foghatunk, ez lesz a hit érdemszerző, és Isten előtt kedvessé. Ezért mondta Jézus Tamásnak, boldogok, akik nem hisznek, nem látnak és mégis hisznek. Tehát még egyszer, boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. A hitet nem szabad összetéveszteni a vélekedéssel. Vélekedni annyit tesz,
mint valamit nem biztosan tudni. Hinni ellenben annyit jelent, mint valamit egészen biztosan tudni, mert Isten mondotta azt. Nem cselekszünk észellenesen, mikor keresztény módon hiszünk. A hitben ugyanis Isten igazmondására támaszkodunk, továbbá, mert biztosan tudjuk, hogy a hit igazságokat Isten nyilatkoztatta ki. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék le Jézus Krisztus!

ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedett.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: az Isten által teremtett csodálatos emberiség válaszút előtt. Leó pápa enciklikája részletesen. 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján 14. Leó pápa az egyház szociális tanításáról emlékezik a mesterséges intelligencia korában. Enciklikája felhívás az Isten által lakott csodálatos emberiség megőrzésére, az igazság, a munka méltósága, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdításával. A digitális korszakban le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, és túl kell lépni a jogszerű háború elméletén, újjáélesztve a párbeszédet és a multilateralizmust. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Felépít-e egy új Bábel-tornyot, vagy megépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt él? 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdett első enciklikájának a bevezetője összefoglalja annak alapvető indokait és célját. A május 25-én közzétett enciklikát a pápa május 15-én írta alá. 13. Leó Rerum Novarum kezdetű enciklikája kiirdetésének 135. évfordulóján. Elődje örökségét folytatva, 14. Leó pápa olyan társadalmi enciklikát írt, amely a kortárs világ egyik fő kihívásával, a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Az 5 fejezetből, valamint bevezetőből és zárszóból álló enciklika abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a technológia nem az emberrel szemben álló erő, sem nem önmagában gonosz. Ugyanakkor nem is semleges, mert felveszi annak az arcát, aki kitalálja, finanszírozza, szabályozza és használja. Ebből fakad a pápa felhívása, hogy a jóra építsünk és maradjunk emberek. A bátor közös felelősség, a szubszidiaritás és a közösség logikáját követve, hogy a világ felismerhesse az ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakozni kíván. Az egyház társadalmi tanítása a közösség teológiája. Az első fejezet az evangéliumhoz hű, dinamikus gondolkodás jegyében áttekinti az egyház társadalmi tanítását a közelmúlt egyházi tanításában és a II. Vatikáni zsinaton, kiemelve annak dinamikus jellegét. Az egyház társadalmi tanítása nem elvek és szabályok kézikönyve, hanem inkább a közösségi megkülönböztetés útja. A történelemben megvalósuló közösség teológiája, amely az események értelmezését az evangélium fényében irányítja. 14. Leó emlékeztet elődjei gondolkodására. 12. Piótól, aki elsőként használta a katolikus egyház szociális tanítása kifejezést, az 1950-es Menti Nostrae kezdeti apostoli buzdításban, Ferenc pápáig természetesen áttekintve az 1891-es Rerum Novarumot is, amelyet a szociális tanítás fejlődése mérföldkövének tekintenek. Az utóbbi korszak pápái ennek az egyetlen örökségnek különböző aspektusait emelték ki, az ember méltóságát, a munka értékét, a javak egyetemes rendeltetését, a szolidaritást és a szubszidiaritást, a teremtett világ gondozását, a béke és a testvériség központi jelentőségét. Az emberi méltóság védelme. Az ember nem kizsákmányolandó erőforrás. A második fejezetben Leó pápa felsorolja az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit. Az elsők közt említi az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett ember méltóságát. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert az új ideológiák és bizonyosan nagyon erős érdekek nyomása az embert felhasználható és kizsákmányolható erőforrásra fokozza le, vagy azzá, amit megvalósít vagy előállít.
Ezzel szemben minden ember alapvető méltósága nem szerzett és nem megérdemelt érték, és amit nem is kell igazolnia neki. Az egyháztársadalmi tanításának második alapja az emberi jogok sérthetetlensége, amelyek közül az első az élethez való jog, a fogantatástól annak természetes végéig. Ezzel kapcsolatban 14. Leó a mesterséges abortuszt, az ártatlanok megölését és az eutanáziát súlyosan törvénytelen döntéseknek nevezi. A harmadik alapelv a kisebbségek jogainak elismerése, különös tekintettel a nőkre. Javukra a pápa konkrét döntéseket kér a törvényekben, a munkavilágában, az oktatásban, a társadalmi és politikai felelősségvállalásban, hogy valóban meghallgassák és értékeljék őket. Erkölcstelen és elfogadhatatlan egy nemzet megsemmisítése vagy leigázása. Az egyháztársadalmi tanításának alapelveit illetően 14. Leó 5-öt emel ki. Az első a közjó. Mindenkinek elismert méltóságának társadalmi formája. A pápa erőteljesen hangsúlyozza. A közjó erőmozdítása soha nem választható el a népeknek a létezéshez, saját identitásuk megőrzéséhez és a saját eredetiségükkel a nemzetek családjához való hozzájárulásokhoz való jogának tiszteletben tartásától. Következésképpen bármely kísérlet vagy terv egy nemzet megsemmisítésére vagy leigázására súlyosan erkölcstelen és éppen ezért elfogadhatatlan. A technológia ne összpontosuljon kevesek kezében. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetésére vonatkozik. Itt is az enciklika más részeiben 14. Leó hangsúlyozza, hogy a tudás és a technológiák nem összpontosulhatnak kevesek kezében, mert a csak tovább mélyíti a digitális forradalomban részesülők és az abból kizártak közötti szakadékot. Ebből következik a harmadik és negyedik elv, nevezetesen a szubszidiaritás, amely a paternalizmus és az asszisztencializmus leküzdését követeli a közös felelősségvállalás érdekében, és a szolidaritás, vagyis az az elv és erény, amely ellentétben áll a közönösséggel és figyelembe veszi a népeket és a jövő generációit. A társadalmi igazságosság és a migránsok próbája. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság. A digitális korban ennek biztosítania kell mindenki számára a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést, védenie kell a legkiszolgáltatottabbakat, szembe kell szállni a gyűlöletkeltéssel és a dezinformációval, nyilvános ellenőrzés alá kell vonni az adatok és a technológiák használatát, hogy a kritérium ne csupán a profit legyen, hanem minden ember méltósága és a népek jóléte. Leó pápa döntő próbának jelöli meg ezen a téren a migránsok, menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek iránti viselkedést. Az ugyanis, ahogyan a társadalom bánik velük, megmutatja, hogy az igazságosság eszméjét a félelem, majd a testvériség vezérlie. Ebből fakad a felhívás mind arra, hogy őrizzük meg azok reményhez való jogát, akik kénytelenek elhagyni otthonukat, biztosítva számukra biztonságos és legális útvonalakat, méltóság teljes befogadást és integrációt, mint pedig arra, hogy mozdítsuk elő az otthonmaradáshoz való jogot mindenki számára a saját földjén, békében és biztonságban, foglalkozva a migráció mélyebb okaival. A visszaélések és az egyház lelkiismeret vizsgálata. A pápa szerint a fent említett öt alapelv nem csupán a társadalomra vonatkozik, hanem az egyházra is, amelyet lelkiismeret vizsgálatra hív. A pápa arra buzdít, hogy tisztítsuk meg az egyházi kapcsolatokat és struktúrákat azoktól a torzulásoktól, amelyek egyenlőtlenségeket, átláthatatlanságokat és visszaéléseket eredményeznek. A felhívás arra irányul, hogy hallgassunk a szellemi, gazdasági, intézményi, szexuális, hatalmi és lelki visszaélések áldozataira, mivel ez az igazságosság útjának szerves része, amely magában foglalja a kár elismerését, a méltányos jóvátételt és a megelőzést. Közös etikai kódexre van szükség a mesterséges intelligencia területén.
A harmadik fejezet a technika és uralom témáját vizsgálja. Az emberi személy nagysága a mesterséges intelligencia ígéretei előtt kérdéskör a mesterséges intelligencia elevenébe vág. Leó pápa figyelmeztet a technokratikus paradigmára, amelyet Ferenc pápa már korábban is elítélt, és amelynek következtében minden döntés kizárólag a hatékonyság és a profit szempontjai határoznak meg. Ezzel szemben a legerősebb technológia nem feltétlenül a legjobb. A mesterséges intelligencia utánozhatja és szimulálhatja az embert, de nem rendelkezik erkölcsi tudattal, empátiával, érzelmi képességekkel, kapcsolatteremtő és spirituális képességekkel. Ezért a mesterséges intelligenciához józanul és éberen kell hozzáállni, tisztán látva annak minden lépését való felelősséget és megfelelő politikára és jogi keretekre, független felügyeletre, valamint a felhasználó oktatására kell törekedni. Mindenek előtt olyan etikai kódexre van szükség, amely a közös társadalmi igazságosság kritériumainak felel meg, mert nincs szükség erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt kevesek határozzák meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az új technológiák környezeti hatását sem, amelyek nagy mennyiségű energiát és vizet igényelnek, befolyásolva a szén-dioxid kibocsátást és károsítva a teremtett világot. A mesterséges intelligencia lefegyverzése és kivonása a versenylogikából. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, kéri Leó pápa, hogy kivonjuk a katonai, gazdasági és kognitív verseny logikájából, hogy megtörjük a technikai hatalom és hatalomgyakorlás jog közötti egyenértékűséget, hogy kivonjuk a monopóliumok hatalmából és megakadályozzuk, hogy az ember felett uralkodjon. Ez a feladat etikai, technikai és ökológiai jellegű, mert a mesterséges intelligencia már is olyan környezet, amelybe belemerültünk, és olyan hatalom, amellyel számolnunk kell. Széles teret szentél a transzhumanizmus és a poszthumanizmus kritikájának, amelyek a haladást az emberi korlátok túllépéseként értelmezik. A korlát azonban nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alkotó eleme, mert az emberi lény nem a korlát ellenére, hanem gyakran a korláton keresztül virágzik fel, felismerve a törékenységben és a végességben azokat a helyeket, ahol a kapcsolat, a gondoskodás és az Isten és a mások iránti nyitottság érlelődik. A technika fejlődése nevezetesen a szív visszafejlődéséhez. A tét nagy. A technika fejlesztése az emberi korlátok eltávolításával valójában a szív visszafejlődését jelenti. Az emberiség ugyanis, bár csodálatos és mégis megsebzett, nem helyettesíthető és nem is haladható meg. A technológia enyhítheti szenvedéseit és új lehetőségeket nyithat meg előtte, de nem tagadhatja meg azt, ami sajátja, a kapcsolatteremtés és a szeretet képességét. A mesterséges intelligencia kapcsán a valódi választás nem a lelkesedés és a félelem között zajlik, hanem a haladás kétféle építésmódja között, a népek szolgálatában vagy a hatalom logikája szerint. Ez a választás mindenkit érint, Bábel vagy Jeruzsálem építése, az ember és Isten két városa, amelyre Szent Ágoston is utal, mindannyiunkkal kezdődik. A kommunikáció ökológiája és az iskola központi szerepe. Az emberiesség megőrzése az átalakulás során, Igazság, munka, szabadság című negyedik fejezetben az enciklika az igazságot közjóként és a demokrácia alapvető elemeként értelmezi. A digitális környezetben az igazságot a kommunikáció ökológiájának keretében kell értelmezni, hogy az internet által generált kultúra ne váljon egységesítés és uralom eszközévé, hanem a belső szabadság és a kritikus gondolkodás érésének terévé. A pápa néhány eszközt jelöl meg. Átláthatóság a tartalom szelekció logikájában, a személyes adatok védelme, érvelésen és ellenőrzésen alapuló komoly újságírás, új tudatosság a mesterséges intelligencia helyes és kritikus használatában, valamint a tudás integrálása. Az átlátható és őszinte kommunikációt az egyháztól is elvárják, különösen az igazságtalanságok és visszaélések esetében.
Az enciklikában központi szerepet kap a megújult oktatási szövetségre való felhívás, hogy a fiatalokban ne aludjon el a kérdések felvetésének vágya a tökéletes gépek miatt, amelyek feleslegesé teszik az emberi gondolkodást. Meg kell tanulnunk bőtölni a mesterséges intelligenciát, hangsúlyozta Leó pápa, megszüntetve az oktatáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit és az iskolára helyezve a hangsúlyt, mint olyan helyre, ahol megtanulják keresni és szeretni az igazságot, és ahol azt tanítják, amit a digitális világ nem adhat meg, közös időt, a tanulásra és a megbízható kapcsolatokra. A munka középpontjában az embernek kell állnia, nem a profitnak. A digitális átalakulás által jelképezett negyedik ipari forradalomban a pápa kiemeli a munka méltóságának és értéke védelmének fontosságát. Az új munkavégzési módok nem feltétlenül jobbak, magyarázza, mivel a technológia lealacsonyíthatja a munkavállalókat, mellékes feladatokra szoríthatja őket, és automatizált felügyelet alá vetheti őket. Éppen ellenkezőleg, olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek az embert helyezik középpontba, és nem csupán a teljesítményt, mert a technológia ugyan bizonyára megkímélheti az embert a nehéz vagy monoton feladatoktól, de semmiképpen nem vezethet munkanélküliséghez, a költségcsökkenés és a profit növelés nevében. Egy olyan forgatókönyvben, amelyben az ember felváltó automatizált rendszerek miatt növekvő szegénység és egyenlőtlenségek rajzolódnak ki, a pápa a szakszervezetek megújulását is szorgalmazza. A fejlődés nem mérhető kizárólag a GDP alapján. A digitális átalakulást előre kell irányítani stabil társadalmi kritériumok, a munkavállalók számára elérhető és folyamatos képzés, valamint a vállalati felelősségvállalás révén. A pápa emellett rámutat arra, hogy el kell mozdulni a GDP-től, mint egy osztály fejlettségi szintjének mércéjétől, és helyette a munka méltóságára, a megosztott jólétre, az egyenlőtlenségek csökkentésére és a környezet védelmére kell összpontosítani. A pénzügy a pénzügyért valóban eltér a fejlesztését való pénzügyektől. Hatodipán nyomán kiemeli a béke és a fejlődés közötti kölcsönös függőséget és olyan nemzetközi együttműködés szorgalmaz, amely képes közös stratégiánkat meghatározni elsősorban a legsebezhetőbb országok és csoportok javára, mert a jólét csak akkor járul hozzá a békéhez, ha széleskörű, inkluzív és fenntartható. A család az elsődleges társadalmi érték. Az enciklikában kiemelt szerepet kap a családra való hivatkozás, amely egy férfi és egy nő közötti tartós kapcsolaton alapul. Ez az elsődleges társadalmi érték, minden közösségi szervezet alapvető és pótolhatatlan sejtje, amelyet a stabilitást és az emberi ritmust erősegítő munkaügyi politikákkal is támogatni kell, hogy biztosítsák az élet megfelelő egyensúlyát és megúvják azt a jövőépítési képességet, amely a társadalmat termékenyé teszi. A láthatóság architektúrája és a szabadságot fenyegető kockázatok. Végül az emberi szabadság kérdése, amelyet meg kell őrizni a függőség és az árucikké válás ellen egy olyan korszakban, amikor a digitális platformokat úgy tervezik, hogy lekössék a felhasználók idejét és kihasználják sebezhetőségüket, sürgősen meg kell erősíteni mindenki belső szabadságát, és szembe kell szállni a hatalmas adatgyűjtésből és az algoritmus rendszerek használatából fakadó társadalmi ellenőrzés kockázatával. A viselkedés profilozása, előrejelzése és irányítása egy új hatalom, amely a leggyengébbek megkülönböztetésének kockázatával jár. A pápa különösen sajnálatosnak tartja a láthatóság architektúráját, amely csak a láthatót jutalmazza és erősíti, formálva a véleményeket és közben konformizmust generál. A Magnifica Humanitas enciklika 5. utolsó pontját és zárszavát egy következő adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tünde. Az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. Köszöntjük Önöket!
1: Hamarosan az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, melyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért, a világbékért, Szentatyánkért, Leópápáért, püspökeinkért és papjainkért, a katolikus anyaszentegyházunkért, a keresztények közötti egységért. Felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, testi, lelki és szenvedélybetegekért. Imádkozunk a magányosokért, egyedül élőkért, a keresztény családokért, fiatalokért, az úton levőkért. Hálával imádkozunk ma is önkénteseinkért, támogatóinkért, munkatársainkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket, és imádkozunk nem utolsó sorban elhunyt önkénteseink, családtagjaink, barátaink lelke üdvéért. A kedves hallgatók hívhatnak minket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számokon. Írhatnak üzenetet a 0758 420 555-ös számra, vagy pedig az interneten keresztül a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándék gombra kattintva hagyhatnak üzenetet.
0: És amíg telefonálunk lesz, addig néhány üzenetet fogunk megosztani. Drága jó Istenem, segíts meg a családomat, egy egészséget, szerencsét a családunkban, és fiam anyagi helyzete javuljon.
1: Telefonálót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió. Halló?
0: Élőadásban van a kedves hallgató.
2: Halló?
1: Hallgatjuk Ön, szeretettel köszöntjük.
2: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, tetszik hallani, mert én nem hallok semmit.
1: Igen, nagyon jól halljuk. Köszöntjük mindereki, amen.
2: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, a rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, amit betetszettek mondani, és a levénú gyermekemnek a lábagyógyulásáért, mert nagyon csúnya neki térdik, és az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az utolélőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért, és a család békességért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a férjemért, meg a drága gyermekem nyugalmáért, és a unokákért, az unokákért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
2: Köszönöm szépen, hogy bejutottam.
1: Köszönjük szépen a hívását.
0: A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik.
1: Újabb telefonáló van a vonalban. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
3: Ezt a rózsafüzét felajánlom hálából minden kaput kegyelemért, bűneim bocsánatáért, családomért, az unokáimért, szüleimért, testvéreimért, egy munkahelyért, a kislányomnak sikeres vizsgákért. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen. Köszönjük szépen a hívását, és együtt imádkozunk mindezen szándékokért.
0: Újabb üzenet érkezett, imád kérek Tankó Mónika lelke üdvéért és a hátra maradott hozzátartozóiért. Isten fizesse.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, a bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgatónkért, te hidegségről. Újabb telefonálót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió.
4: Halló.
1: Szeretettel köszöntjük.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
4: Na, én is bekapcsolódok a közös imába. Kérések vannak, érettségire készülők, vizsgára készülők, a Jóisten segítse az előmenetelükbe, és amit megtanultak, juttassák ide, drága Szentlélek, hogy haladjanak szegény fiatalok, és legyen kedvük a további jutásban, hogy békességet és szeretetet tudjanak egymás irányába, és segítőkészek legyenek egymáshoz, és segítsék egymást, hogy haladjon mindenki, és legyen békesség, szeretet mindenkibe. Ezt kívánom, Csíkszeredából Magdi néni vagyok, édeském, a szomszéd kislánkért meg, hogy imádkozzunk a szoportjáért. Köszönöm szépen, mert önökkel imádkozok. Önöknek pedig szép délutánt, és a Jóisten éltesse tündike sokáig.
0: Köszönöm szépen, a Jóisten áldja Margit nénit is. Magdi néni. Bocsánat, mert elkereszteltem rögtön.
4: Köszönöm. Nem vagy, drága, nem vagy. Köszönöm szépen, drága, Isten áldja.
0: Jóisten áldja.
1: Köszönjük szépen a hívását.
0: Heti rózsafüzéreket, szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, testi és lelki gyógyulásunkért, bűneink bocsánatáért, családunk minden egyes tagjáért. Jóisten adjon egészséget, békességet, és az ő áldása legyen velünk, vigyázzon ránk. Jézusom, hallgass meg kérésemet.
1: Újabb telefonálót köszöntünk.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mai rózsafüzéket fel szeretném ajánlani önökért, halottaimért, családomért, világbékért, lelki táplálék csoportomért. Köszönöm, Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindereké, amen. Köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozzunk önnel.
0: Felajánlom az imát a gonosz minden lefolytó erejének megtöréséért a családunkban. Feladatainkat időben tudjuk elvégezni, lelki béke mellett, írta Edith.
1: Istenem, hozzád fordulok, segíts meg, és hallgass meg a kérésemet, hogy a te segítséget elkapjak egy munkahelyet, mert ami volt a felbomlott, és nagyon el vagyok keseredve. Bízom benned, fogjad a kezem, kérlek, és ne engedd el.
0: Rózsafüzért, a szentmisét felajánlom családom élő és elhunyt tagjaiért, köszönöm.
1: Ezt a rózsafűzért nővérem Ildi és szüleim Bartus, Teréz és Sándor lelkük üdvéért ajánlom fel, Melinda kérte.
0: És telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
6: Kérdezik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi-lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, főleg a látásom javulásáért. Mária Rádió munkatársaért, önkéntesért, hallgatójaért, a Lőrinc családért, Cserű család, Jagos család, Pintér családért, a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Mi is köszönjük szépen a hívását, maradjon velünk az imában is.
1: Elajánlom ezt a rózsafűzért az unokáimért, drága jó szűzanyám, áld meg őket, oltalmazd, takard be védő palástoddal. Köszönöm, légy áldott, drága szűzanya, most is mindereké.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, páromért, két fiamért, akik külföldön dolgoznak, egészségünkért, szerencsét a munkahelyen. A Jóisten őrizze meg őket minden bajtól, a szűzanya takarja be őket védő palástjával, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató ima kérése volt.
1: Imádkozom családomért és halottaimért.
0: Hálából a szűzanyának és az ő szent fiának ajánlom fel a rózsafűzért, a sok kapott kegyelemért, egy mindennapos hallgató írt a Sepsi Szent Györgyről.
1: Felajánlom ezt a rózsafűzért a családomért, testi-lelki gyógyulásért, áldásért a gyermekeim munkájára, egy fontos ügy megoldásáért. Egy édesanya imádkozik velünk.
0: András Jenő, Mag Máriáért ajánlom fel a rózsafűzért, akinek ma volna a születésnapja, nyugodjon békében.
7: Halló!
1: Szeretettel köszöntjük itt a Mária Rádiót.
7: Halló!
0: Igen, halljuk önt.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hát drága Tündik, hála jó Istennek, hogy bejutottam. Áldott boldog névnapot kívánok.
0: Köszönöm
7: ezzel
0: szépen
7: a rózsafüzérrel önnek és a szentmiségkel, és megköszönve azt a sok szép műsorokat, ami Sepsi Szent Györgyről volt a születésnapra, mindenre, olyan sokan telefonálnak, alig tudunk bejutni, egészségét, ékességét, szeretetért a Mário Tonék, és legfontosabb mostan Tündikért, családjáért.
0: Nagyon szépen köszönöm.
7: És egy elveszett dolog valahogy, ha kiderülne, hogy hol veszítettem, én veszítettem el, hát az kerül. A jó Isten te segítsenöket, és áldjon.
0: Az őrongyalkát is megkérjük, hogy vezesse oda, ahol megtalálja.
7: Igen, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük
7: további
0: szépen.
7: Áldott estét. Áldott estét.
0: Mindörökké, amen. Ezt a rózsafüzért felajánlom születendő unokáimért, Szűz Mária, segíts meg őket.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom unokatestvéremért, Boros Tündéért, aki az intenzív osztályon van. Arra kérem a jó Istent, gyógyítsa meg őt.
0: Imádkozunk mindazokért, akik intenzív osztályon betegágyon vannak. Már délelőtt kérték egy fiatal édesapáért, aki kómás állapotban van, egy másik fiatalért, aki szintén válságos helyzetben van, és annyian vannak betegek, az Úr elé viszünk minden imakérést.
1: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
8: Minden ima a szemüsét, rózsafüzéreket szeretnék ajánlani. Gyermekeinkért éjfél után indulnak vissza Külföldre, hogy a Jóisten segítsen meg őket, szerencsésen érkezzenek meg, és a műsorvezetők és a Mari Rádió összes dolgozójának és minden betegért felajánlom ezt a rózsafüzét. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekkel, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk az utazókért, úton levőkért.

0: Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom hálából a kaput kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyerekeink testi-lelki egészségéért, egy fontos szándékért, és az összes hívekért, Nagyváradról írta egy mindennapos hallgató.
1: Felajánlom az egész heti imákat édesanyám gyógyulásáért, és édesapám lelki üdvéért, egy mindennapos hallgatónk kérte az imát külföldről.
0: Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából, a kaput kegyelmekért, és azért, hogy fogadjam el Isten akaratát, valamint a szüleim lelkük üdvéért.
1: A heti rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a gyermekeim egészségéért, az unokám sikeres vizsgájáért, egy nagyon fontos szándékért, Jézuson bízom benned. Gyergyó Szent Miklósról írja egy kedves hallgatónk.
0: S egy utolsó üzenet, önökkel imádkozva kérek imád több fontos szándékra, családomért, testi-lelki egészségért, bűneink bocsánatáért, ellenségeinkért, oltalomért a rossz emberek szándékától, valamint idegenben dolgozó fiam és ismerőseimért, szűzanya oltalmazza és védje őket, óvja minden bajtól. Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándékfogadási időbe. Hívjuk önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Az örvendetes rózsafűzért és a Jézus szíve litániát fogjuk imádkozni, majd az ima után 6 órától szentmisébe kapcsolódhatnak be. A szentmisét a Szent Benedek rózsafűzér, elnézést, a rózsafűzért a Szent Benedek rózsafűzér társulat tagjai vezetik, akik az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat fogadták.
1: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé, halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyagban,

0: életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

0: gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk.

0: Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Amen.

0: Koráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsánat

0: Amen.
1: Örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Mária Isten első igazi temploma a Földön, ahol az élet megjelent. Általa Isten az én testvérem lett, és most már velünk van minden nap a világ végzetéig. Lehet nélküle egyáltalán élni?
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Háján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: A

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Amen.

0: Dáján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Pályán, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Amen.

0: Ráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsánat,

0: álmodra. Amen.
1: Örvendet és rózsafűzér második szentitok, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván a méhedbe hordoztál. Az első szentséges körmenet a földön, az első igazi találkozás két ember között a paradicsomkert óta. Megáldozza, én is hordozom Jézust, én is így akarok járni, kelni és találkozni másokkal.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: A

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: A

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss

0: Amen.
1: Örvendetes Rózsa Fűzér, harmadik szentitok, akit te Szent Szűz a világra szültél. Jézus a világra szülvén egyszer és mindenkorra emberi családunk tagja lett. Istent most kicsi újszülöttként szemlélem. Milyen üres lenne karácsony, ha az ünnepek elmúltával elfeledném, hogy Isten valóban emberi lett értem.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön.

0: aján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: atyáján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: aján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: szemben.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: Atyáján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsánat

Amen. Örvendet és rózsa fűzél, negyedik szentitok, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál. Minden elsőszülött fiú gyermeket Istennek kell szentelni, de egyszer tartással vissza lehet

0: váltani, hogy a miénk, az emberi családé maradjon. Jézus öröktől fogva mindörökké Istené, de most már a miénk is. Most bocsásd el, Uram, a te szolgádot, mert látták szemeim az üdvözítőt.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent.

0: Mária kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsánat.

0: Amen.
1: Örvendet és rózsafűzérőt, 5. szentiduk. Akit te Szentszűz a templomba megtaláltál, találkozás, bár csak soha se veszítenélek szem elől Jézusom, de ha mégis megtörténnék ad, hogy mindig megtalálhassalak, és egykor majd a földre leszállt mennyei Jeruzsálemben veled lehessek mindörökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentsz, a templomba megtaláltál.

0: Isten!
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheddel gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.

0: Pályán, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltó lehessünk a Krisztusi életeinek.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas párfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasók fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Most segíts meg, Mária!

0: hogy mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt,

0: Amen. Jézus szíve litánia, Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atya Fiának szíve,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűz helye,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve békátűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve védkeinké rengesztelő áldozat,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve benned remélők üdvössége,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve benned kimullók reménysége,
1: irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmaz nekünk!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmez nekünk!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts is szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, szent fiat, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Rózsa Füzér királynője,
1: könyörögj érettünk!
2: Csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörögj érettünk!
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Görgényi Tünde vagyok. Kedves hallgatók, Szentmisét közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kisbazilikából. A Szentmisét Albert Leander ferences atya mutatja be, a kántori szolgálatot Bíró János kántorkarnagy végzi. Hívom önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be a Szentmisébe. Imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedtel.
0: Biztosban, kedves testvérek, ma Szent Justinus vértanúnak van az emléknapja, és a mai Szent Misében elhunyt Benő Erzsébet és Bodó Enikő lelki üdvéért imádkozunk. A Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Szent Lecke Szent Péter apostol második leveléből. Testvéreim, töltsen el titeket kegyelemmel és békességgel Istennek és Urunk Jézus Krisztusnak ismeretére. Az Úr az istenfélő életre szolgáló ajándékait isteni erejével Krisztus megismerés által juttatta nekünk, aki dicsőségével és hatalmával meghívott minket. Így váltotta be fenségesen nagyszerű ígéreteit, hogy ezek által az isteni természet részesei legyetek, és elmeneküljetek a romlottság elől, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Éppen ezért legyetek igen buzgók, és mutassátok meg hitetek által az erényt, az erény által a tudást, a tudás által az önuralmat, az önuralom által az álhatatosságot, az álhatatosság által az istenfélelmet, az istenfélelem által a testvéri jóindulatot, a testvéri jóindulat által pedig a felebaráti szeretetet. Ez az Isten igéje.

aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában tartózkodik.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép elöljáróihoz. Egy ember szőlőt ültetett, bekerítette sövénnyel, pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne. Aztán bérbe adta a szőlő munkásoknak, és elutazott messze földre. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlő munkásokhoz egyik szolgáját, hogy szedje a szőlő terméséből neki járó részt. Ezek azonban nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda hozzájuk. Annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött egy harmadikat is, azt megölték. Küldött azután még többet, közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így gondolkodott, a fiamat csak becsülni fogják. A szőlő munkások azonban így bíztatták egymást. Itt az örökös, gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek tehát, megölték, és kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura? Elmegy, elpusztítja a szőlő munkásokat, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, amelyet az építők félredobtak, szeglett kővé lett. Az Úr tette azzá, csodálatos ez a mi szemünkben. Erre el akarták fogni Jézus, de féltek a néptől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Ott hagyták tehát, és eltávoztak. Ezek az evangélium igéi.

0: Krisztusban, kedves testvérek! Mai evangéliumban olyan szépen találkozunk az Isten és ember kapcsolattal, ember és ember kapcsolattal. Jézus elmondja, hogy hogyan is gondoskodik a Jóisten az emberről. Odaad mindent, amit alkotott, hagyja, hogy abból éljen, és ugyanakkor, amikor az embernek vissza kéne adnia valamit a Jóistennek, akkor az ember megtagadja. Istennel való kapcsolatunk, vagy ember és ember közötti kapcsolatunk sokszor hasonlít Erich Freudnak az Intézkedések című versében leírtakra. Sokszor mi is így gondolkodunk, ilyen megoldásokat keressünk, mint amiket a versben ír le Freud. A lustákkal leszámolnak, és a világ szorgalmasabb lesz. A csúnyákat lemészárolják, és a világ szép lesz. A bolondokat lemészárolják, és a világ bölcs lesz. A betegeket lemészárolják, és a világ egészséges lesz. A szomorúakat lemészárolják, és a világ vidám lesz. Az öregeket lemészárolják, és a világ fiatal lesz. Az ellenségeskedőket lemészárolják, és a világ barátságos lesz. A gonoszokat lemészárolják, és a világ jó lesz. És ezzel Erich Freud leleplezi a hamis politikai gondolkodást. Azt gondoljuk, hogyha félreseperjük, vagy lemészároljuk azt, ami rossz, gonosz, attól a világunk jobb lesz, attól lesz a világunk jobb. Isten oly sokszor megmutatta az ő irgalmát, kezdve az özönvíztől kezdve, az üdvösség történelem folyamán sokszor. És végül Jézus az, aki megmutatja, hogy Isten nem adja fel. Isten nem azzal válaszol a rosszra, hogy félresepri, lesepri, eltiporja, hanem ő életét adja érte. Ugyanúgy tesz Isten, mint az az édesanyja, aki elmesélte egyszer, hogy az ő fia mennyi rosszat tett vele. Ő fölnevelte, ruházta, gondoskodott róla, a fia pedig haragjában ütötte, verte, el is kergette otthonról. És az édesanyja sírva mondta, hogy de hát ő az én fiam. A Jóisten is körülbelül így néz ránk, hogy ő az én szeretett gyermekem, akkor is, amikor mi rosszak vagyunk, akkor is, amikor nem úgy cselekszünk, ami Istennek tetsző, akkor is, amikor nem vagyunk hálásak, Isten úgy tekint ránk, mint az ő szeretett gyermekeire. És a mai evangéliumban, amikor Jézus önmagát szegletkőnek mondja, akkor meghív bennünket is, hogy mellette mi is legyünk, akár kisebb kövek, szegletkövek, akik ezt a jóságot megélik, akik tudnak megbocsátani, akik tudnak annak ellenére, hogy a rosszat vagy meg nem értést kaptak, annak ellenére jót tenni. Ma vértanút ünneplünk, és a vértanúk mindig arra emlékeztetnek bennünket, hogy ha valaki jobban szerette, vagy viszont szerette a Jóistent önmagánál, olyan nehéz nekünk, keresztényeknek erre az útra térni, hogy önmagunkon túllépni, mások felé fordulni. Kérjük Istent, hogy továbbra is minden nap legyen irgalmas hozzánk, és hogy tőle megtanuljuk ezt a fajta irgalmat, szeretetet. Amen. Imádkozzunk testvérek Krisztushoz, akinek kereszthalála Isten hatalmát és bölcsességét nyilatkoztatta ki.
1: Minden keresztényért ad nekik szent lelkedet, amikor a hit ellenségei kérdőre vonják őket.
2: Kér téged, hallgass meg minket.
1: Minden emberért segítsd őket, hogy ellentéteiket békésen oldhassák meg.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Az igazságot keresőkért add, hogy a keresztények élete ne botránkoztassa meg őket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Egyházközségünkért te légy világosságunk az idők sötétségében.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Elthuny Bedő Erzsébet és Bodó Enikő testvérünket fogad be szentjeid körébe.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Nagy Istenünk, te Szent Justinusnak bátorságot és bölcsességet ajándékoztál a hit védelmezésére. Engedd, hogy kitartsunk az igaz hitben, Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Kérünk,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen.

adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem hisz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely püspökkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt Erzsébet és Enikő testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogsága szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkba, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Engesszelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Ima az Úr szolgáló leánya. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. És az ige testé lett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által feltámadás dicsőségébe vitessünk. Adj, Uram, örök nyugodalmat a meghalt híveknek. Nyugodjanak békében. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
1: Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, Szent Misét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kisbazilikából. A Szent Misét Albert Leander Ferences atya mutatta be, a kántori szolgálatot Bíró János kántorkarnagy végezte. Köszönjük, hogy bekapcsolódtak a Szent Misébe. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen hamarosan a hét plébániáját hallják, plébániájának az ismertetőjét, de a kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy holnap reggel 8 órától közvetítünk Szent Misét, Lázárfalváról, délután pedig 6 órától, szintén Csíksomlyóról, a kegytemplomból, ahonnan folytatódik a Szent Antal nagy kilenced. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: hit plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a csíksomlyói kegytemplomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszeredától 3 kilométerre Erdély keleti felében helyezkedik el a Hargita hegység vulkáni vonulata és a csíki havasok közé beékelődő Csíki medence középső részén. Csíksomlyó 1959 óta Csíkszereda település része, a katolikus vallású székelyek híres Mária kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünköskor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú, az 1033 méter magas nagy somlyó lábánál. A Csíksomlyón korábban megtelepedett ferencesek 1442-1448 között felépítettek egy gótikus stílusú templomot, amelyet Sarlos Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel 1448-ban. A katolikus templom építésében a hívek mellett jelentős segítséget nyújtott a ferenceseknek Hunyadi János erdélyi vajda, hálából Istennek a törökök fölött aratott győzelmiért. Ez a gótikus templom a következő 3,5 évszázadon keresztül sok bővítésen és átalakításon ment át. Az 1661-es török tatár betöréskor felgyújtották, és a tetőzet teljesen leégett. Kijavították, és ebben az alakjában egészen 1802-ig fennállott. Ezt követően lebontották, és anyagát beledolgozták a mostani barokk templom falaiba. A barokk templomot 1804-ben kezdték építeni, Schmidt Konstantin építész tervei szerint, és 1876-ba fejezték be teljesen a templomi berendezésekkel együtt. Ugyanabban az évben, augusztus 20-án szentelte fel Fogarasi Mihály, erdélyi püspök. A templom berendezésének nagyobb részét Pap Miklós, brassói festő és szobrász készítette. A szeplőtelen szűzanya karján a kis Jézussal ábrázoló kegyszobor a templom legértékesebb alkotása, amelyet 1515 és 1520 körül készíthettek juharfából reneszánsz stílusban. 2,27 méter magasságával a világon ismert kegyszobrok legnagyobbika, alkotója nem ismert. A napba öltözött asszonyt ábrázolja, lába alatt a holtsarló, feje körül 12 csillagból álló csillagkoszorú, fején koronával, jobb kezében jogarral, balján a megváltót tartja. Ez a kegyszobor a Mária zarándoklatok központja, a zarándokok előtte fejezik ki hódolatukat. A Mária kegyszobor jobb oldalán Szent István király, bal oldalán Szent László király szobra áll. A szószék már a 19. század első felében elkészült. A mellékoltárok a következők: Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Anna, Nepomuki Szent János és keresztelő Szent János, Kortonai Szent Margit oltára és a kórus alatt a Szenvedő Jézus oltára látható. Külön értéket képvisel a templomban, a stallum a szentélyben, és a szószék a templomhajó déli falán. A kórust Pfeiffer Antal készítette 1831-ben, melynek legfontosabb bútora az orgona, 1931-ben épült a mai formájában. A színes üvegablakok 1905-1911-ből valók. A főbejárati üvegablakokon Jézus és Mária monogramja, valamint a ferencesi jelvény látható. Az 1980-as években készültek a sekrestye és a folyosó ajtaján lévő domborművek, alkotójuk Vincefi Sándor szobrászművész. A templom diadalívén latin nyelvű kronosztikon áll. A templom homlokzatán látható Mária szobor részből készített ötvös munka. A labarum az ókorban Nagy Konstantin római császár idején hadizászló, a győzelem jelképe volt. Minden színes üvegű ablak egy-egy nemes család adománya, a szentétől kezdve a következő sorrendben vannak elhelyezve a szentek képei: Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Ferenc, Szent Margit, Szent József, Kapisztrán Szent János, Szent Klára, Szent Antal, a kórusban Szent Ágnes és Szent Cecília. Mivel ősi búcsújáró hely Somlyó, a különleges Mária tisztelettel 1948. január 3-án 12. Pius pápa a templomot bazilika minor, azaz kis bazilika rangra emelte. A moldvai és a székelyföldi ferencesek között az összekötő kolostor a csíksomlyói volt. A templom építésével egy időben kisebb méretű kolostort is emeltek Csíksomlyón a ferences szerzetesek. A kolostor a mai alakjában az 1773-1779-es években épült. A pünkös szombati búcsos ünnepi szentmisét a Kissomlyó és Nagysomlyó hegyének nyergébe a hármas halom oltár építményén mutatják be. A környék népe Mária ünnepeken Somlyón gyűl össze, mivel a szűzanya hazavárja gyermekeit. 2019. június 1-én egy nap, mely aranybetűkkel vésődik a csíksomlyói kegyhely, a székelység és nem utolsó sorban Erdély történetében. Ezen a napon látogatta meg őszentsége Ferenc pápa a szűzanya csíksomlyói kegyhelyét. Az ordi időjárás ellenére hívek tízezrei zarándokoltak a kis és nagysomlyó hegyek közti nyerekbe. A hármas halom oltáról a katolikus egyház feje így szólt a székely és erdélyi magyar katolikusokhoz, idézem, aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást. Járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az evangélium legyen a kovász, amely képes áthatni mindent, és képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével, idézet zárva. Ferenc pápa aranyrózsával ajándékozta meg a csíksomlyói szűzanyát, ezáltal is kifejezte Mária tiszteletét. Az aranyrózsát a kegytemplomban a kegyszobor oldalán helyezték el, így az zarándokok megcsodálhatják azt. A csíksomlyó kegytemplom és ferences kolostor a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcsíki főesperesi kerülethez tartozik. Búcsús ünnepe Sarlós Boldogasszony napján július 2-án van, örökös szentségimádási nap május 20. A kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy tölti be. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a csíksomlyói kegytemplom és ferences kolostor honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Urangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Sepsi Szentgyere jelenkezünk, dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves Erzsike, köszöntelek a mai tanúságtételbe, és köszönöm, hogy felvállaltad, és láttam, hogy is szabadságban vállaltad fel, ezért nagyon hálás vagyok neked, és azért is, hogy időszakítottál erre a tanúságtételre. Isten hazott, üdvözöllek!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm én is a Mária Rádió kedves hallgatóit, és köszönöm, hogy tanúságot tehetek Jézusnak a szeretetéről.
1: Kedves Erzsike, visszaemlékszel-e, hogy mikor tapasztaltad meg életedbe először, hogy Isten valóságos, hogy létező, nem csak egy elmélet, vagy egy legenda, hanem hogy valamiben megnyilvánult az életedbe?
2: Tulajdonképpen ez egy folyamat volt az életemben. Az, hogy Jézust élő valóságként tudtam megismerni. Ugyanis az első találkozásom az akkor volt, amikor még nem voltam a csoportba, hanem egy nagy válságban volt az életem, az élettársam, mikor meghalt. Akkor este a temetés után a gyermekeim mondták, hogy ne maradjak otthon egyedül, hanem menjek el hozzuk. És ahogy ültem a széken, egyszerre, mint hogyha mindent kimostak volna a fejemből, és hallottam egy nagyon kedves, vigasztaló, lágy hangot, azt mondta, hogy ne félj, mert veled vagyok. És ez annyira megérintette a szívemet, hogy azt mondtam a gyerekeknek, hogy nem megyek sehova, itthon maradok. És attól kezdődött Jézusnak a Jézusra való figyelése. A szomszédasszonyom meghívott az Élet a lélekben ima csoportba egy este, és mondtam, hogy én egyszer, mintha lettem volna ebbe a csoportba, de hát nem tudom. Na de meggyőzött, és eljöttem. És emlékszem, hogy bejöttem a terembe, és leültem melléd. És nem tudtam megszólalni, csak sírtam. Olyan rossz érzés volt, hogy én, a titkárnő, aki miniszterekkel is beszéltem, leülök egy ember mellé, és nem tudok megszólalni, csak sírok. Azt kérdezted tőlem, hogy miért jöttem. De rögtön megértetted, hogy a válaszom az a sírás volt, hogy lelki problémáim vannak.
1: Igen, én bocsáss meg, hogy megszakítalak. Úgy tudom, hogy katolikus vagy.
2: Igen.
1: Voltál-e első áldozó?
2: Voltam.
1: Mit tapasztaltál meg? Mi volt? Volt-e élményed? Mi volt az első áldozás? Vagy éppenséggel csak a kakaós kávé?
2: Nem volt élményem. Egyáltalán semmire nem emlékszem. Csak arra, amikor fényképet csináltak rólunk. Tehát azt arra emlékszem, hogy szép fehér ruhába voltam öltözve, de egyáltalán nem emlékszem semmire, hogy Krisztus testével táplálkozom, vagy hogy nem volt, egyáltalán nem volt. Sőt, a bérmálkozásom sem volt olyan, ugyanis nem volt nekem felkészítő, mert akkor Mártonáron püspök atyát, akkor engedték meg neki, hogy a bérmálkozást... Igen, és én mivel Rugonfalván laktam, Székelykeresztúrhoz tartoztam, de Szentléleken volt, Székely-Szentléleken a bérmálkozásom, és nem jártam én felkészítőre se.
1: Volt valami okod, hogy ne menjél, vagy...
2: Nem, hanem tehát egy nagyon rövid felkészítő volt, ami nem értettem. Tehát nem értettem azt, hogy a Szentlélek hogyan működik. Viszont annyi élményem volt akkor, hogy a bérmálkozáskor egy olyan boldogság és olyan öröm töltötte el a szívemet. Tehát annak, de ennyire emlékszem.
1: Igen, valószínűleg a lényeg megérintett. Ezzel kezdtél-e valamit, ezzel a belső boldogsággal, amit akkor megtapasztaltál?
2: Igen, vagy, igen, vagy úgy éreztem azt, hogy amikor a templomba mentem, mert ugye a szüleim, ők vallásos keresztények,
1: komolyan,
2: igen, igen, imádságos lelkűek, és az életükkel is bizonyították, hogy Isten közelében élnek, és szerettem nagyon templomba járni. Ott valahogy azt a békét, azt az örömet úgy megéltem, de úgy nem volt tudatos bennem.
1: Minek tulajdonítottad ezt a vonzódást, hogy ebben a békében néljél?
2: Talán a lelkem vágyott mindig a békére. Olyan szeretetteljes családban nőttem fel, és gondolom, hogy a szüleim át tudták adni a mennyei atya szeretetét, és abban a szeretetben akartam élni. Például nagyon zavart engem, hogyha valahol veszekedés volt, vagy vitatkozás, vagy békétlenség. Hát az engem úgy lehúzott, úgy elszomorított mindig.
1: Bérmárkozásod után gyarapítottad ezt a békét, kerested, vagy úgy a világ szelleme befolyásolt?
2: Nem kerestem. Inkább azt hiszem, hogy a világ szelleme ragadott magával. Sportoló voltam, kézilabdáztam, és inkább a világ élet az úgy elragadott eléggé.
1: Igen, a sportolóknál ez még úgymond erőteljesebb.
2: Igen.
1: Eljött az idő talán, hogy párválasztás mellett döntsél. Gondoltál-e olyanra esetleg, hogy kérd Isten segítségét?
2: Nem, eszembe se jutott. Tehát teljesen az érzelmeimre hagyatkoztam. Nem figyeltem arra, nem kérdeztem meg, hogy Uram, ez a te akaratod-e. És olyan is volt a párválasztásom, mert nem sikerült. Tehát békétlenségben.
1: Tehát az érzelmekre alapoztál, akkor érzelmileg valameddig azért voltatok jó, nem?
2: Igen. Voltunk, és egy olyan boldogság volt például a gyerekemnek a születése, vagy az áldott állapotban, amíg hordoztam őt, az anyaságnak egy olyan csodálatos élményét éltem meg, és gondolom, hogy a gyerekeimnek is át tudtam adni ezt a... Tehát, hogy abban az időben, amíg őket hordoztam, akkor olyan nagy-nagy szeretetet éreztem, és úgy vártam őket, hogy...
1: Mi rontotta meg ezt az egységet, amely meg volt kezdetben az érzelmeken keresztül?
2: Hát...
1: Mi törte meg, miért szakadt meg?
2: A férjemmel, vagy az Istennel?
1: Férjemmel
2: az, hát ivott. Sokat ivott.
1: Egy sérült ember volt. Mert vannak hasonló esetek. Mielőtt igent mondtál volna a házasságra, tapasztaltad-e meg ezt az alkoholhoz való viszonyát a jövendőben?
2: Nem. Tehát nem olyan normális volt. Tehát, hogy nem figyeltem erre fel, hogy túlzásba vitte az alkoholfogyasztást. De talán úgy utólag, ahogy visszaemlékszem, a férjem egy nagyon sérült ember volt, tehát úgy a családban ő volt a kisebb, és őt mindig szitták, mindig úgy mellőzték. És azt is megtapasztaltam, hogy nem találta meg a tehetségének megfelelő utat. Tehát ő nagyon szépen énekelt, zongorázott, és a szülők azt mondták neki, hogy egy olyan munkát válasszon, amivel pénzt lehet keresni. Tehát kétkezi munkát, ilyen vas munkát, és nem találta a helyét. Csak én akkor azt nem figyeltem arra fel.
1: Igen, azt kell nevetni, amikor az embernek egy dologhoz van kedve, és más csináltatnak fel, azt már nem tudja ugyanazzal a sikerrel.
2: Csak hogy akkor én nem figyeltem arra rá, hogy ő sérült ember. Hát nem úgy kezeltem, hanem az ő ellenállását talán, amit az alkoholba folytott bele, talán azt gyengeségnek néztem. Tehát azt, hogy nem tud a sarkára állni, és nem tud elszakadni tőle, és akkor elváltam.
1: Mennyi időt bírtad ezt a boldog házasságot?
2: Hát 4 évet.
1: 4 évet, és 4 év után
2: is
1: váltam.
2: Igen, 4 év után elváltam. Hát az volt, hogy hozzám ütött egy alkalommal, idegesen jött haza részegen.
1: Hát itt a sállapotban mondjuk
2: ez. Igen, és hát valószínű, hogy én is közre játszottam azzal, hogy visszaszóltam.
1: Értem, tehát akkor még nem volt el ott, hogyha megütik a jobb arcát, tartsd a balt is.
2: Nem. Igen. Most másképp csinálnak.
1: Miután elváltatok, hogy alakult az életed?
2: Hát a válás után az volt a helyzet, hogy annyira ki voltam téve a férfiaknak a zaklatásának, hogy akkor újra társat választottam. Tehát akkor sem kérdeztem meg Istent, hogy Uram, ez a te akaratod.
1: Tehát úgy érezted, hogy most már akkor nincs háttered, akkor most már...
2: Nem voltam védelem.
1: Mindenkinek ugye, mert tudják rólad, hogy hát az úgyis elvált, ez ilyen menőcse, ez is szabad, tehát...
2: Sok zaklatásban volt részem is, és akkor úgy döntöttem, hogy kell egy társ.
1: Viszont, igen, és ez, hogy mi alapján választottad?
2: Hát... Nem is tudom, talán nem is én választottam, hanem ő választott.
1: Ő csak te igen mondtál.
2: Igen.
1: De nézted-e meg, kinek mondasz igen?
2: Hát megnéztem, és ismertem is a második férjemnek is, a családot is, meg mindenkit. És jó is volt, szép is volt az életünk sokáig, tehát 17 évet éltem vele, viszont ő is egy nagyon sérült ember volt. A családi élete az ő neki nehéz volt, mert volt egy sérült testvére, az édesapja felakasztotta magát, meghalt. És volt egy mostoha apja, és a mostoha apja elég mostohán bánt vele.
1: Igen, ezért mostoha, igen.
2: Igen.
1: Van ilyen.
2: Igen. És az édesanyja pedig őt pénzelte azért, hogy nem tudott vele annyit foglalkozni, mint a testvérét kellett, ugye. A testvére, ő 11 hónaposan egy agyhártyagyulladást kapott, és azzal az értelemmel maradt.
1: Igen.
2: És azt hiszem, hogy ő viszont nem kapott szeretetet egyáltalán.
1: Hát egy kicsit nehéz, amikor ilyen kísértőrök vannak egy családban.
2: Igen.
1: Hogy ott a békesség, mert a beteggel többet kell foglalkozni.
2: Igen.
1: Őt automatikusan férjébb kell tenni, mert az tudja a gyermek, úgyis.
2: Igen.
1: Ez a 17 év alatt volt-e ilyen Isten keresésed, vagy valami hasonló?
2: Tulajdonképpen minden vasárnap mentünk templomba. Ő református volt, a férjem, én pedig katolikus, de a katolikus templomba jártunk, templomba, és ő is jött. Viszont ő is az alkoholnak a rabja volt. Biztos, hogy már azelőtt is volt, csak én ezeknek nem tulajdonítottam nagy figyelmet, mert nálunk a családban nem volt ilyen alkoholos gond, és én úgy nőttem fel, hogy én nem is tudtam, hogy ez mire jár. Igen, igen.
1: Még van egy másik dolog, az ember, amikor érzelmileg, ugye átadja az érzelmetnek magát, akkor nagyon sok lényeges dolgot nem tud látni.
2: Így van.
1: Nem veszi észre, mert ő csak azt lássa, amit az érzelem sugal neki. Kicsit a józanságot elveszi.
2: Igen, és az történt, hogy ugye az első házasságom az katolikus templomba volt.
1: Igen.
2: Isten színe előtt. A második házasságom, tehát a válásom után, hogy újra házasságot kötöttem, nem gyónhattam, s nem áldozhattam.
1: Igen.
2: És ez hova tovább jobban ugye a bűnös életbe belevitt.
1: Ezzel jár.
2: Igen. Igen, 25 évig nem gyóntam, s nem áldoztam. De akkora terheket cipeltem, hogy sokszor azt éreztem, hogy beleszakadok.
1: Hát 25 év alatt össze lehet gyűjteni nagyon hátizsákot, hogy az ember akár puposnak is érezheti magát.
2: Nagyon, nagyon sok. És a nehézségeket nem tudtam úgy kezelni Isten igazságában, Istennel.
1: Bocsáss meg, egy kicsit nehéz, hogy Isten igazságában tudjam kezelni a problémáimat, ha nem törekszem Isten akaratába járni.
2: De nem is ismertem. Tehát nem ismertem Istent úgy, hogy a szentíráson keresztül. Nem ismertem.
1: Csak a vallásos nevelésben.
2: Csak a vallásos nevelésben voltam. Igen.
1: Te tudtad azt, hogy el vagy válva.
2: Igen.
1: Van egy második élettársi viszonyod. Akkor neked a szentségtől el vagy zárva.
2: Igen.
1: Meg
2: igen.
1: Vagy büntetve.
2: Pontosan, igen. Pontosan, és volt egy olyan Isten képem, ami, hogy Isten, ha rosszat csinálok, megver, de az, hogy elváltam, és nem gyónhatok, és nem áldozhatok, akkor én azt éreztem, hogy Isten engem már nem szeret.
1: Normális.
2: Isten engem nem áld meg, nem segít, tehát, hogy mindent a magam erejéből kell, amit meg tudok tenni. És inkább a magam erejére hagyatkoztam. Nem kérdeztem meg Istent.
1: Ezt úgy megértem, viszont azért itt jó tudni, ugye, hogy ez abból alakul ki, hogy én lépek ki Isten akaratából. Na most azt írja az írás, hogy nagyon mennyi adja hatalma azok felett, akik hisznek benne. Na most azáltal, mert ellenszegülök Isten akaratának, akkor automatikusan saját magamot tolom ki Isten kegyelméből.
2: Ez pont így van, csak hogy én ezt nem tudtam.
1: Ja.
2: Tehát én csak azt tudtam, hogy Isten engem most már nem szeret, mert én megszegtem a parancsát, és én most már el vagyok veszve. Hm. És ez nagyon, nagyon mélyen rám nyomta a pecsétet, mert nem tudtam kilépni azokból a fájdalmakból, azokból a szenvedésekből, és valósággal úgy éreztem, hogy most így, ahogy visszagondolok, hogy a gonosz rendesen kínozott engem.
1: Normális, tehát ha neki mondunk igen. Igent, akkor az kihasználja, nem igen. A loza, mint én.
2: Igen. És hát amikor már annyi mindenen átmentem, azt éreztem, hogy ezt már tovább nem lehet bírni.
1: És akkor is mit elváltál?
2: Elváltam, igen. Hát nagyon, nagyon durva dolgok történtek, mert olyan is volt, hogy késsel támadt rám a férjem, és akkor nagyon megijedtem, és azt mondtam, hogy azt éreztem, hogy nem vagyunk védelembe, sem a gyerekeim, sem én.
1: Milyen érdekes, bocsáss meg egy kicsit, mert fontos. Az ember úgy lássa, hogy egyedül van, és nincs védelme. Most rád hivatkozok, mert hasonló esetek vannak, és akkor keres egy társad magának.
2: Igen.
1: Viszont ebben a társban is, vagy ezzel a társal is, mélyebben megtapasztalhassa azt, hogy nincs védelme, ki van szolgáltatva.
2: Nagyon. Pont ezt éltem át, hogy hát, ha egy házasságban Isten nincs jelen, akkor ott nem működnek a dolgok.
1: Nem működnek, viszont nem egy bizonyos irányzatba, hanem úgy, ahogy hát, jönnek a kísértések, meg
2: egyéb dolgok. Nem abban a békességben, nem abban a szeretetben. Tehát annyi baj, annyi minden ért bennünket, hogy tehát azt éreztem, hogy én nekem valahova menekülnöm kell, csak nem tudtam, hogy hova.
1: Valóban az ember, amikor elszakad a szeretet forrásától, magától, Istentől, akkor olyan szárazzá válik az élete. Minden mellett, hogy remélt, vagy te is, hogy remélted, hogy jaj, új házasságot kötsz, és akkor kész, akkor meg vannak oldva a dolgok. Ez azért lényeges, mert nagyon sokan cselekszenek hasonlóan, mert azt gondolják, hogy ettől lesznek majd boldogabbak, egy új élet, mindent előről kezdünk. El szoktam mondani az ilyeneknek, hogy az új élet nem attól van, hogy összeállok egy másik emberrel, hanem attól, hogy Krisztusban elfogadom az újjászületést.
2: Pontosan, ez így van.
1: Jó, miután elváltál, mi történt?
2: Miután elváltam, hát próbáltam úgy az életemet teljesen a gyerekekre figyelve élni, hogy az ő nevelésük, az ő haladásukra, de úgy éreztem, hogy mégis nehéz egyedül. Tehát nagyon nehéz volt egyedül. Már a gyerekeim nagyobb bacskák voltak, és anyagilag is nagyon nehéz volt. És akkor egy élettársi kapcsolatba léptem be.
1: Mennyi idő után, hogy elváltál?
2: Hát, ha jól meggondolom, hát eltelt egy jó pár év.
1: Pár év? Igen. Remélem, hogy kettő alkalommal mellé fogtál, mert igen, az érzelmeket tetted első helyre. A harmadikat mennyire tudtad józanságba kezelni az élettársi viszonyt?
2: Hát azt kezdtem egy kicsit józanságba kezelni, mert eléggé szép éveket éltünk. Tehát az a hét év, amit együtt éltünk, azokban úgy éreztem, hogy mint hogyha tényleg társra találtam volna.
1: Megtaláltad, amit
2: igen,
1: kerestél.
2: Igen, és nagy segítségem volt a gyereknevelésbe is, különösen a fiamnak a nevelésébe. Sokat beszélgetett és jó tanácsokkal ellátta. Ő is katolikus volt, ő is elvált. Tehát, hogy egyáltalán az, hogy összeházasodni, azt nem jöhetett szóba. De én még akkor még mindig abban a tudatban éltem, hogy hát Isten nem nincs az életemben. Tehát, hogy Istennek a jelenléte az csak
1: érzed,
2: olyan...
1: hogy hiányzik.
2: Hiányzik.
1: Kedves Erzsike, köszönöm, viszont még és elég sok kérdésem van, de jövő hétre vissza foglak várni, mert lássuk meg a lényeget is. Itt beláthattuk ugye, hogy az igazi boldogságot azt remélhessük emberekből, de nem biztos, hogy összejön, és meg is tud tartani, és bármikor megszakadhat. Köszönöm a beszélgetést, és Isten áldás kísérjen téged továbbra is.
2: Köszönöm szépen.
1: Az ő útján teljességre. Befejezésképpen imádkozzunk azokért, akik hasonló helyzetben vannak. Ittnek a párválasztás fontosabb, mint az Isten jelenlét az életükbe, hogy egyenesbe tudjanak jönni. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged. A szíved elé hozzuk, Uram, az emberek érzelmi világát, mikor fontosabb helyet foglal el, mint maga a hit. Kérve kérünk, mennyi áldásod. Szálljon mindazokra, Uram, akik emberekben remélik a boldogságukat. És te igazságodat igézzük. Boldog ember, ki az Úrban bízik és balga, aki emberekben. Érítsd meg az embertársaink szívét, Uram, hogy első helyre tudjanak tenni, hogy el tud rendezni az életüket, és teljesé tud tenni a te szeretetedben Jézus nevében. Amen.
2: Amen.
1: Köszönöm szépen, és Isten áldjon. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, műsorismertetővel jelentkezem. Hívom Önöket, hogy nézzük át együtt, milyen műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be, ha az est folyamán velünk tartanak. Nem sokára az esti mese veszi kezdetét, majd ezt követően imádkozni fogunk a Zsolozsmából az esti dicséretet. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. A Zsolozsma után egy rövid gondolatot hallhatnak Minden napunk ajándék Istentől címmel. 8 órától pedig Hit és tudás című adásunkat sugározzuk, 9 órától pedig imádkozni fogunk Kiáltás ima nemzetért címmel. Folytatva az imát a béke rózsafüzérét végezzük, majd a hivatásokért imádkozunk. Üzenetek a Bibliából, Nagy József nyugalmazott délvidéki plébános adása. 9 óra 25 perctől kezdődik, majd ezt követően a Zsolozsmából a befejező imaórát végezzük. 10 óra 10 perctől hallgassuk az Örömhírt Szilágyi Lászlóval, majd Hit, kultúra és tudomány című adásunk ismétlését hallják, és 11 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adását. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, holnap reggel Lázár falváról közvetítünk Szentmisét, délután pedig 6 órától Csíksomlyóról, a Kegytemplomból, ahonnan folytatódik a Szent Antal nagy kilenced. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást, áldott estét kívánok magam és minden munkatársam nevében. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel!
1: Kedves gyerekek, ma este Móra Ferenc történetét fogom elmesélni nektek, amelynek a címe Kevéi Kereki. Hallgassátok szeretettel! Kevéi Kereki volt a legmódosabb ember a szamontoni határban, ahol a nagyapám zsellérkedett. Házainak, pusztáinak, majóságainak maga se tudta a számát. 4 lovas hintón járt, tán még az udvarra is. Aranyból volt, tán még a csizma vakaró kése is. No, ez még nem lett volna hiba, csak hogy a kevéssége még a gazdagságánál is nagyobb volt Kereki uramnak. Aki pénzes, az legyen kényes, ez volt a szavajárása, és ugyancsak tartotta is magát ehhez a törvényhez. Ezért érdemeiért senkit meg nem süvegelt, hanem azt megkívánta, hogy ő előtte mindenki lekapja a fejéről a kalapját. Akinek kevesebb a garasa az övénél, arra aztán ő is rávicsorította a fogát nagy leereszkedően, hanem a süvegét akkor se billentette meg. Ha én mindenkinek visszaköszönnék, mindig járnak arom, mint az óra sétálója, szokta mondogatni. Nagyapám nagyon szomorú alkalommal látta először a Kevéi Kerekit, azon a reggelen, amikor a falu porrá égett. Éppen azon tanakodtak a szegény kárvalott emberek, hogy rakhatnának új fészket, amikor közéjük kocsikázott Kevéi Kereki. Hely, sietett is mindenki lekapni a süvegét a nagyúr előtt. Hát, ha megszállja a jó lélek, gondolták magukban. És vet egy kis segedelmet a falunak. Kevéi Kereki mindössze csak mérges szemeket vetett, mikor a sok födetlen fej között meglátott egy darutollas süveget valami nyurga fiatalember fejében. Hosszú, sápat legény volt, csak a nagy fekete szeme égett, mint a parázs. Valami szegény vándorló diák lehetett, látszott a szegényes ruháján, a poros csizmáján. Hát az miféle jött ment ott? Tán egeret tartogat a süvege alatt, hogy nem meri megemelni? Kiáltott rá Kereki. Nem ismerem az urat, mondta a diákféle. Micsoda? Hát nem lehet én belőlem kinézni, ki vagyok, mi vagyok? Kapja le a süvegét, fiatalember, mert 100 sárga csikó fickándozik a sebemben. Éppen most eresztették ki a körmöci ménesből őket. Azzal ráütött a zsebére úgy, hogy megcsendültek benne az aranyak. De már erre még hátat is fordított a legény, csak úgy a válla fölül szólt vissza. Meg nem süvegelem senki 100 aranyát. Összenéztek a falubelűek, mert tetszett nekik a beszéd, de annál jobban megzavarodott Kereki.
2: Nagyon-nagyon zavart volt Kevéi Kereki. Hát, ha megfeleznénk a 100 aranyat, 50 aranyért már csak megvillenti a sapkáját egy ilyen szegény diák. A diák megcsörentette a markában az aranyat, becsúsztatta a mentéje zsebébe, aztán legyintett a kezével. Ja, atyám, fia, mert most már csak így tisztelte Kereki uramat, nekem is van most annyi aranyam, mint kegyelmednek. Hát akkor meg miért köszönjek én kegyelmednek előbb, mint kegyelmed nekem? De már erre egészen megpökkent Kevéi Kereki, különösen, mikor észrevette, hogy a falu népének bánatában is mosolyog a szája sarka. Ezt a csúfságot el kell kerülni minden áron. Meg is próbálta nagy alázatosságra fogva a szót. Kedves öcsém uram, fogadja el tőlem még ezt az 50 aranyat is. Tiszteljen meg érte a köszöntésével. A diák eltette a másik 50 aranyat is, ráfölmet Kerekire.
3: Hát már miért köszönnék én Kennek, mikor Kennek üres a zsebe az enyémet, meg 100 arany húzza? Aki pénzes, az legyen kényes. Akinek meg üres a zsebe, az háromszor is kapja le a süvegét a magamfajta

0: módos ember előtt. Lett erre olyan kacagás, hogy talán még most is hallani. Kevékereké pedig lóhalálában vágtatott ki a faluból. A diákember pedig azon nyomban szétosztotta a 100 aranyat a leégettek közt. Aztán hátat fordított nekik, és igyekezett el a hálálkodások elől. Jaj, csak a nevét mondja meg legalább, diák úr, rimánkodtak neki, hogy legyen akit áldani még az unokáinknak is. Petőfi Sándornak hívnak, szólt vissza a deák, és búcsúzóul meglengette a darutollas süvegét.
1: Kedves gyerekek, Móra Ferenc Kevéj Kereki című történetét Farkas Szilvia óvónéni mondta el nektek.

0: Az imaórák liturgiája. Esti dicséret.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen, alleluja!
1: Ég alkotója végtelen, szétválasztván a vizeket, határt szabtál válaszfalul az égboltot jelölve meg.
2: Az ég s a föld folyóinak te adtál állandó helyet, hogy hűsítsék a naphevét, s megóvják így a föld színét.
1: Most jó úrunk, áraszt fölénk örök kegyelmed özönét, új bűnbe lelkünk ne vigye a régi rontás ereje.
2: A hit találjon tiszta fényt, világosságát hintse szét, ívságot üzzön messzire, s a hazugság ne roncsa le.
1: Add meg kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia és szent lélek vigasztalunk, egyetlen úr, örök király. Amen. Az úr szeme rátekint a szegényre. Az úr a menedékem, miért mondjátok nekem? Menekülj a hegyekbe, mint a madár.
2: A bűnösök már kifeszítik íjukat, a nyílveszőt a húrra tették, hogy a sötétben elejtsék a tiszta szívüt.
1: Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet akkor az igaz ember?
2: Szent templomában van az Úr, az Úr trónja a mennyben áll.
1: Szeme rátekint a nyomorultra, pillantása az emberek fiait vizsgálja.
2: Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, utálja azt, aki az erőszakot kedveli.
1: Kénköves, tüzes parazsat hullat a gonoszokra. Pusztító vihar lesz osztályrészük.
2: Az Úr igaz és kedveli az igazságot, és arcát meglátják az igazak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Az Úr szeme rátekint a szegényre.
2: Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Uram, a te hajlékodban kilakhat, a te szent hegyeden kipihenhet.
1: Aki fedhetetlenül él és helyesen cselekszik, akinek őszinte szíve gondolatja.
2: Aki álnokságot nem terjesz nyelvével, fele barátjának nem okoz ártalmat, és embertársára nem szúr gyalázkodást.
1: Aki a gonoszt semminek sem nézi, ám becsüli az Isten félő embert.
2: Aki nem szegesküt, akkor sem, ha kárt val, nem kölcsönzi pénzét uzsora kamatra, s nem fogad el vesztegetést ártatlan ellen.
1: Aki így cselekszik, soha meg nem inog.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.
1: Fiában választott ki minket Isten, hogy gyermekei legyünk. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
2: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
1: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk. Akaratának tetszése szerint.
2: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
1: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát,
2: kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
1: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint, akaratának titkos végzését.
2: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
1: Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Fiában választott ki minket Isten, hogy gyermekei legyünk.
2: Ismerjétek meg teljesen Isten akaratát nagy bölcsességgel és lelki megértéssel. Így majd az Úrhoz méltón éltek, egészen az ő tetszése szerint, minden jó tettben gyümölcsöt hoztok, és az Isten ismeretében gyarapodtok. Dicsőséges hatalmában szilárdítson meg titeket nagy erővel, hogy mindvégig kitartsatok, és álhatatosak legyetek.
1: Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened.
2: Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened.
1: Így szóltam, Uram, könyörülj rajtam,
2: mert vétkeztem ellened.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened.
1: Lelkemben nyomba fellobbant a tűz, és eltöltött a profétáknak és Krisztus barátainak szeretete. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
2: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
2: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
2: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: A gazdagokat, az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
2: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Lelkemben nyomban fellobbant a tűz, és eltöltött a prófétáknak és Krisztus barátainak szeretete.
2: Isten örök szövetséget kötött népével, és nem szűnik meg jót tenni vele. Adjunk ezért hálát neki, és bizakodó lélekkel terjesszük eléje imádságos kérésünket.
1: Tégy jót, Urunk, népeddel!
2: Szabadítsd meg, Uram, néped! Áld meg a te örökséged!
1: Tégy jót, Urunk, népeddel!
2: Gyűjtsd egybe azokat, akiket a keresztény névvel ékesítettél fel, hogy higgyen a világ Krisztusban, akit küldtél.
1: Tégy jót, Urunk, népeddel!
2: Add kegyelmedet jó barátainknak és ismerőseinknek, ők is sugározzák Krisztus fényét.
1: Tégy jót, Urunk, népeddel!
2: Mutasd meg szereteted a haldoklóknak, add, hogy meglássák az üdvösséget.
1: Tégy jót, Urunk, népeddel!
2: Légy irgalmas meghalt testvéreinkhez, fogad be őket a Krisztusban elhunytak közé.
1: Tégy jót, Urunk, népeddel! Mi, Atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Istenünk, te Szent Justinus vértanút arra tanítottad, hogy a világ szemében botrányt jelentő keresztet vállalja, és így Jézus Krisztus minden fölülmúló ismeretére eljusson. Közbenjárására enged, hogy a tévedések veszélyeit legyőzve erősek maradjunk a hitben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.
4: Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt, kopár víztelen föld. Cseréld fel bennem a gyengeséget gyengétségre, a bizalmatlanságot bizalommal. Egyedül Te vagy a segítség.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. A forráshoz akarsz eljutni? Akkor az árral szemben kell haladnod, mondta Fritz von Unzuch.

0: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, professzor Perczel Forintos Dórát, tanszékvezető egyetemi tanárt. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Zugligeti Szent Család templom plébánosát, és dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. Mai adásunkban az öngyilkosságról fogunk beszélgetni meghívott szakértőnkkel és állandó vendégeinkkel. Hát nagyon fontosnak tartom már a prevenció szempontjából is, hogy a médiában, nem beszélve itt a keresztény hitmentén működő kommunikációs csatornán, hiteles forrásból halljunk erről a témáról, a kutatási eredményekről, a segítségadás lehetőségeiről. A tények, statisztikai adatok szerint világviszonylatban az öngyilkosság a vezető halálok listáján az első 10 között van. Magyarország a 90-es években vezette ezt a listát. Kérdezem a professzor asszonyt, változott-e? Ha igen, hogyan változott napjainkra Magyarországon az öngyilkosságot elkövetők aránya?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm a meghívást. Nagy örömmel jelezhetem, hogy igen, sokat változott az öngyilkossági statisztika, elveszítettük a vezetőhelyünket, hála jó égnek, és hát valóban a rendszerváltás előtt, tehát a 80-85 közötti időszakban volt a legmagasabb, akkor azért ilyen 44-45 százezrelék volt, ugye százezrelékekről beszélünk az öngyilkossági statisztikában, tehát hogy 100 000 emberből 45 követette végzetes öngyilkosságon. Most ez a legfrissebb adatok szerint, ami 2016-os adat, 19 000 000, ami hát egy óriási mértékű csökkenést jelez. Óriási büszkeség is tölt el minket emiatt, hogy ilyen radikálisan lecsökkent az öngyilkosságoknak a száma. Ugye ez a 19, ez azt jelenti, hogy ennyi a végzetes öngyilkosság, tehát az öngyilkosság kísérletek száma sajnos ennek többszöröse. Amit még erről a számról tudni kell, hogy egyik szemünk sír, a másik nevet, mert a 19 000 000 az azt jelenti, hogy a nők és a férfiak együttesen adják ki ezt az átlagot, de azért a férfiaknál ez jóval magasabb, kb. 3-szoros-4-szerese, tehát ha jól emlékszem, akkor férfiaknál 32 000 000, nőknél meg 12 000 000, tehát hogy a nők körében jóval alacsonyabb szerencsére a végzetes öngyilkosságoknak a száma.
0: Melyek a öngyilkosság? Azért még mindig magas ez az arány, annak ellenére, hogy csökkent, hogy melyek az okai ennek, hogy ilyen magas az öngyilkossági arány itt Magyarországon?
1: Hát ez egy olyan, az öngyilkosságra azt szoktuk mondani, meg az öngyilkosság kutatók, a szuicidológusok, meg a szuicidológia, hogy ez egy hát nagyon-nagyon sok tényező által befolyásolt, úgynevezett multikauzális jelenség, tehát egyrészt befolyásolják a személynek a pszichés állapota, tehát hogy van-e mentális betegsége vagy nem, az köztudomású, hogy a depresszió az, hát a súlyos depressziós állapotban az öngyilkossági veszélyeztetettség az hát nagyon komolyan fönnáll, tehát a súlyos depressziónak az egyik következménye, de nem csak depressziós állapotokban, hanem különböző személyiségzavarokban, illetve pszichotikus állapotokban is magas az öngyilkossági kísérletek száma, tehát kb. A pszichotikus betegnek kb. A fele megkísérli az öngyilkosságot, de hát azért ez egy kisebb, azért egy kisebb csoportja szerencsére az öngyilkosságot elkövetőknek.
2: Hajlam is szerepet játszik, öröklött hajlam, hogy azokban a családokban, ahol volt öngyilkosságot, gyakoribb a előfordulása?
1: Hát nagyon fontos tényezőre kérdezett rá, mert úgy szoktuk felosztani a kockázati tényezőket, hogy módosítható kockázati tényezők és nem módosítható kockázati tényezők. Nem módosítható kockázati tényezők, például a nem, tehát a férfiak között magasabb, mint a nők között, az életkor, vannak bizonyos csúcsok ebben a bizonyos öngyilkossági statisztikában, tipikusan az életközépi időszak, tehát a 45-55 közötti időszak férfiaknál, és a 75 fölötti időszak életévekben, ott nagyon megugrik ez a két csúcs van a férfiaknál. Nőknél szerencsére ez, ahogy mondtam, jóval alacsonyabb, és hát kvázi kiegyenlítettebb ez a görbe. Amire nagyon oda kell figyelnünk, főleg középiskolában, és hangsúlyozottan katolikus középiskolákban, vagy vallásos középiskolákban, az, hogy egy általános statisztika, hogy a kamasz fiúk körében az utóbbi időben nagyon megnőtt az öngyilkosság, utóbbi 20 évben megnőtt az öngyilkossági veszélyeztetettség, és hogyha a család vagy az iskola ezt bagatellizálja, tagadja, akkor, és azt mondja, hogy ez egy baleset volt, akkor ez nagyon nagy problémát jelenthet, mert az öngyilkossági veszélyeztetettség az felderíthető, és az öngyilkosság megelőzhető.
3: Hát kiközösítik, ugye sokszor Facebookon van egy ilyen gyík, mindenféle izéket mondanak rá, volt is egy eset, azt 2 éve, hogy Székesfehérváron kiugrott az emeletről egy gyerek és meghalt, mert a Facebook csoportja kiközösítette, hozzájuk se szólt, egy szót se, csak nyomogatta a mobiltelefonját, és ennek alapján lett öngyilkos.
1: Hát ez most egy másik fontos kockázati tényező, hogy amiről gyerekkorban vagy kamaszkorban beszélnünk kell, ez pedig az úgynevezett, hát úgy mondjuk, hogy szekálás, vagy bullying, vagy kiközösítés, ami talán az egyik legtraumatizálóbb élmény egy kamasznak, akinek hát a kortárs csoport ekkor egy rendkívül fontossá válik, elsődleges fontosságúvá válik, és hogyha valami miatt kiközösítik, nem beszélnek vele, bántalmazzák, csúfolják, akkor bizony eljuthat az öngyilkosságig az illető az elkeseredésében. Aztán ami, ez viszont szerencsére, hát szerencsére a rosszban a jó, hogy ez azért a módosítható kockázati tényező közé tartozik, tehát a pszichés állapot vagy a depresszió az módosítható kockázati tényező. Egy picit még ahhoz térnék vissza, hogy mik a nem módosíthatók, és hogy aztán legyen időnk a módosíthatóról beszélni, mert azért a pszichológiát, meg az orvostudományt, a gyógyítást nyilván elsődlegesen a módosítható kockázati tényezők érdeklik. Tehát ami nem módosítható, ahogy mondtam, a nem, az életkor, aztán hát a kultúra és a nem, nemzetiség, tehát mondjuk egy magyar vagy egy japán személy sokkal japán vagy magyar nemzetiségű személy sokkal veszélyeztetettebb, mint mondjuk egy lengyel vagy egy francia, mert a mi kultúráink megengedőek az öngyilkossággal kapcsolatban. Tehát a múltunkban heroizálták azokat az államférfiakat, akik öngyilkosságot követtek el, vagy a nyelvünk is azt mondja, hogy volt elég bátorsága megtenni. És a médiában most ezért lett, van egy ilyen hálózat az öngyilkosság megelőzését még a néhai Marikával együtt hoztuk létre. Hát ott erre külön hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a magyar médiában megváltozon a kommunikáció az öngyilkosságról. És vannak ilyen nemzetközi alapelvek, tehát például nem lehet első oldalon lehozni, nem lehet képet mutatni, nem lehet megmondani, hogy milyen módon történt az öngyilkosság, hanem lehetőleg kis hírben, kép nélkül, hátsó oldalon, és mindenképpen egy olyan kommunikációba beágyazva, hogy valószínűleg nagyon rossz lelki állapotban lehetett az illető, lehet, hogy lelki betegsége volt, depressziója leginkább, és hogy ez a legrosszabb, amit tehetett, mert ezzel a környezetének is hosszú távon nagyon, nagyon ártott, és hogy ez megelőzhető lett volna, és ezt is kommunikálni kell, hogy van a lelki elsősegély telefonon, a 116-123, úgyhogy ezt mondom a hallgatóknak, hogy 116-123, ami bárhonnan ingyenesen hívható az egész országból, és hogy megelőzhető az öngyilkossági veszélyeztetettség.
3: Beszéltünk az előző adásban is erről, úgyhogy ez látható, hogy mennyire fontos probléma, mert jogi oldalról próbáltunk közelíteni.
0: És hogy 600 ezer segítségkérő volt ezen a számon.
3: Igen. Igen.
2: Most a prevencióval kapcsolatban tehát a család is, az a környezet is ebben részt vállalhat, vagy nem?
1: Hát nagyon is részt kell, hogy vállaljon a család, mert azért...
2: Miből lehet észrevenni? Mert nagyon sokszor ezek derültek ki, főleg itt most a katolikus iskoláknak egyikére, másikára esetekre rálátásom volt, hogy még a saját pattársa se tudta.
1: Hát nagyon fontos tényezőre hívja fel a figyelmet, az ismeretek hiányára. Tehát onnan egy olyan program, amit az Egyesült Államokban kezdtek el, és ezt nagyon sok helyen el szoktam mondani, hogy nagyon egyszerűen lehetne csökkenteni az öngyilkossági veszélyeztetettséget középiskolában. Ez a program ez arról szól, hogy osztályfőnöki óra keretében minden évben mind 5. osztálytól fölfele, tehát 5-től egészen 12. osztályig, minden évben egyetlen egyszer osztályfőnöki órán, de évről évre megismételve meg kéne tanítani a gyerekeknek a depressziónak a tüneteit, és hogy ezt felismerjék, mert tulajdonképpen kamaszkorban a gyerekek egymáson nagyon jól észreveszik, hogyha saját magához képest elkezd változni, visszahúzódóbbá válik, érdektelenebbé válik, romlik a tanulmányi teljesítménye. Miért mondjuk ezt? Azért, mert kamaszkorban a fejlődésnek egy normál kísérő jelensége az, hogy a gyerek mondjuk a szüleinek, vagy a tanároknak nem mondja el, hogy mi van vele. Hát ez egy nagyon jól ismert jelenség, hogy a kamasz gyerek hazamegy, megkérdezik ott, hogy mi volt veled, semmi. Volt-e valami az iskolában, semmi. Kellene valamiről beszélgetnünk? Nem, nincsen semmi probléma. Tehát a szülő nagyon nehezen tudja felmérni azt, hogy a gyerek állapota az most hogyan változik. Vagy nem az, hogy nagyon nehezen, de hogy a pattársak és az osztálytársak, azok viszont elég világosan látják, hogy saját magához képest most ez a gyerek ez visszahúzódóbb, rosszkedvűbb, reménytelenebbnek látja a helyzetét. És ahogy tanulnak a nemi működésről, ugyanúgy a depresszióról is kéne tanulni, hogy mik a depressziónak a kísérő jelenségei. Egyébként ez nem csak kamaszkorban hatásos, egyébként az Egyesült Államokban tényleg kiderült, hogy ez nagyon, ez a leghatékonyabb program, ami így csökkentette az öngyilkosságoknak a számát a középiskolások között. Ez az egyik. A másik pedig, hogy háziorvosok körében is végeztek ilyen képzést, van egy nagyon híres védkísérlet, és itthon is megismételték Kiskunhalas körzetében. Kalmás Sándor háziorvos úr nevéhez fűződik, meg Riemer professzor úr nevéhez. Elvégezték ugyanezt a svéd programot, hogy a háziorvosokat évről évre depresszióról szóló képzésben részesítették. Ez nem volt nagyon hosszú, egy 2 napos program. Miután megnőtt a depresszió felismerésének az aránya, és kaptak gyógyszert, ezáltal csökkenteni lehetett sikerrel az öngyilkosságoknak a számát. Mert ugye a magyar alföld az tipikusan egy olyan hely, ahol szintén magas volt, így országos viszonylatban is. Tehát, hogy a jó hír az, hogy ez megelőzhető, felismerhető, ha a házi orvosok is felismerik, és van ismeretük arról, hogy az, hogy valaki nem bír fölkelni, rossz kedvű, nem terhelhető, akkor ez nem a lustaságnak a jele, hanem ez lehet, hogy egy pszichés betegség, és egyáltalán nem az akaratától függ, hogy ő összeszedje magát, és energikusan intézi a dolgait, vagy sem.
2: Igen, és tulajdonképpen ez is egy ilyen kísérletet olvastam, hogy a kérdésfeltevés is rossz, tehát a kommunikáció alapjában, mondjuk egy szülő-gyerek kapcsolatában, tehát hogy mi történt iskolában, mert azt válaszolja, hogy semmit, hogyha ezt a kérdést másképp teszi föl, és nem ezt a standard kérdéseket teszi fel a szülő, hanem úgy mögé kérdez a dolgoknak, akkor sokkal jobban elindulhat egy normális kommunikáció.
1: Teljesen így van, persze, ez teljesen így van, csak drasztikusan csökken a szülők és a gyerekek közötti kommunikáció.
2: Tehát szülők, ember.
3: Elvált szülők, ugye, akkor meg még rosszabb. Most azt kérdezem, hogy igaz az, hogyha van kihívás, aminek időnként meg tud felelni az illető, akkor csökken az öngyilkosság veszélye? Mert hogy most a rendszerváltozás környékén azért keményen érte az embereket a különböző kihívás és a különböző külső hatások, amiknek meg kellett felelni, meg kellett találni a megoldást, küzdeni kellett. És akkor nem maga ellen fordult, hanem inkább megpróbálta megoldani a problémát.
1: Hát ez a különböző szuicidológusok között itthon Magyarországon nagy vita volt vezető pszichiáterek között, hogy mi lehet az ok. De mint igazi kutató, ugye, professzor úr, tudja, hogyha valami korrelál egymással, az még nem jelent okokozati viszony. Tehát azért, mert csökkent a rendszerváltás után az öngyilkosságoknak a száma, ez nem jelenti azt, hogy azért csökkent, mert rendszerváltás volt. Valószínűleg ennek is szerepe lehetett benne, de talán az is, hogy jobb gyógyszerek kerültek a forgalomba, megnőtt valamilyen mértékben, nem nagyon, de egy picit azért megnőtt talán a lakosságnak a pszichológiai kultúrája, a depresszió egy annyira gyakori megbetegedés, hogy azért már a Nőklapjában és a különböző magazinokban is visszatérő téma, hogy az ember, hogy valaki depressziós-e vagy sem, tehát valószínűleg az öndiagnózis, a felismerés magukon, hogy felismerték, hogy depressziósok és esetleg segítségért fordulnak, ez is szerepet játszhatott benne.
0: Sokan többen fordultak azóta pszichológushoz, tehát ez az
3: tudják, most egy fölmérésről beszélek, amit nem régen hallottam. Azt hiszem, egy hiteles forrásból egy újságíró említette, hogy egész Európában végeztek fölmérést avval kapcsolatban az embereknek milyen az életérzése, és valami 10 országra terjedt ki a felmérés, és kiderült, hogy míg Nyugat-Európában az emberek általában pesszimisták, Kelet-Európában optimisták. Ez biztos hozzájárul az öngyilkosság csökkenéséhez, nem?
1: Hát pont a boldogság kutatása a kapcsolatban Magyarország az nem volt nagyon előkelő helyen.
3: Nem, de most újabb kimutatások szerint mégiscsak, igen. Mert most láttam valami újabbakat, azt mondták, most mentünk előre, nem tudom hány helyet.
1: Nagyon sokat. Egyébként tényleg én is most olvastam egy ilyen, de ez egy tudományos kutatás, az ELTE szüvéintézetében boldogság kutatáson World Happiness Report keretében végeztek felmérés, és 2012-ben még a 110. helyen voltunk, tehát nagyon-nagyon hátul. Most az idei felmérés szerint a 69. helyen vagyunk, tehát az utóbbi 6 évben, tehát 2012 és 2018 között Magyarországon az emberek boldogabbak és jobban érzik magukat. A 110. helyről a 69. helyre, ez egy nagyon-nagyon komoly előre lépést jelent, úgyhogy ennek egyébként örülhetünk nagyon is, hogy valahogy talán nőtt a pszichológiai kultúra is, és talán egyre inkább terjed az, hogy az ember felelős azért, hogy érzi magát. Hogy felelünk azért, hogy nem lehet folyton a főnököt, a kormányt, az inflációt, a házastársot, a gyereket hibáztatni, vagy nem lehet externalizálni azt, hogy hogyan érezzük magunkat, hanem mi magunk felelősek vagyunk az, és tehetünk azért, hogy most jobban érezzük magunkat, vagy rosszabbul érezzük magunkat, úgyhogy hát ez nagy öröm.
2: Tényleg a gyerekek a hogy azokért kéne minél többet tennünk, hogy már ott ne kerüljön bele ez a téma az ő tudatukba, de azt látjuk, hogy kortárs orientáció a gyerekek körében ez egy óriási jelentőségű, és ezt látom, hogy horrorisztikus filmeket néznek meg olyan korosztályban, 10 éves korosztályban, meg 8-9 éves korosztályban is már, amiknek nagyon komoly szerepe van egy ilyen gyerek öngyilkossági hajlamnak a kialakulásában. Tehát, hogy meg kéne valamilyen formában ezeket tiltani, illetve olyan szoftvereket kifejleszteni, amiben az okostelefonjára se szexuális tartalmú, se pedig szuicid tartalmú dolgokat ne tudjon letölteni.
3: Hát egy iskolában
2: nem használja a rádiótelefont.
0: Most egy ilyen statisztika, most olvastam 2 vagy 3 évvel ezelőtt, hogy a 15-24 éves korosztályban a második vezető haláluk az öngyilkosság, az első motor baleset.
3: De legalább már csak a második, mert azt hiszem egy pár éve az első volt, ha jól tudom. Tehát a 90-es években meg akkor, de azért ez a 45-ről 19-re azért ez tényleg látványos csökkenés.
0: Ez
3: mindenkinek gratulálni lehet, akinek ehhez köze van.
1: Szóval, amit szeretnék ezzel kapcsolatban még hozzátenni, hogy itt említette, hogy vajon ha a családban előfordul, akkor ez öröklődik-e? Hát azt gondoljuk, hogy ez nem öröklődik, tehát nem genetika a depressziónak, igen, van biológiai korrelátuma, tehát az örökölhető, tulajdonképpen a depressziós hajlam, de a legkeményebb, nem módosítható kockázati tényező közé tartozik az, hogyha a családban öngyilkosság előfordult, illetve a saját maga korábbi öngyilkosság kísérlete. Ezek sajnos nem módosíthatók, és amikor tanítom a fiatal pszichológusokat, akkor ez két olyan tényező, amit állandóan mondunk, vizsgatétel egyébként, hogy így rá kell kérdezni. Ha nem mondja a beteg, a depressziós beteg, akkor is rá kell kérdezni, hogy családban előfordult-e, illetve hogy saját magának volt-e korábbi öngyilkossági kísérlet, mert ez a két legkeményebb előrejelző tényező. Na most, mik azok, amik ebben szerepet játszanak? Hát kutatások szerint, nem tudom, erről beszélhetek-e.
0: Igen, ezt szerettem is volna kérdezni.
1: Tehát a kutatásaink azok két területet terjedtek ki. Az egyik az, hogy a nemzeti közi kutatások szerint nem annyira depresszió, hanem ezen belül is a reménytelenség az, ami az öngyilkossági veszélyeztetettség esetén az utolsó lépcső, az utolsó csepp a pohárban, és akkor ezt mi is megnéztük itthoni populáció, meg a Hungarostudiban a szintén Kopp Mária professzorasszonya korábban, és hát kiderült, hogy valóban itthon is ez érvényes, és adaptáltuk ezt a skálát, tehát a reménytelenség az tényleg az, amikor mi az, hogy reménytelen? Mi az, hogy reménytelenség, vagy mikor érzi magát reménytelennek valaki, amikor ugye a jövő perspektíva lezárul, és a betegek is ezt mondják, hogy nem látom a kiutat. Fogalmam sincs, hogy mit kéne tennem. Na, ezek azok a jelzések, amik arra, megfogalmazások, amik arra utalnak, hogy ilyen reménytelennek látja a helyzetét. Ezért ezt így folyton tanítjuk, hogy ezt fontos, hogy felvegyék, tehát kitöltessék betegekkel, depressziós betegekkel ezt a reménytelenség skálát, és megcsináltuk egy ilyen rövidített változatát, és ami nagyon-nagyon nagy öröm, hogy a lelki elsősegély telefonszolgálatok ezt használják, és ott a hívóknál úgy tudom, hogy ki van lógatva az a rövidített három tétel, hogy sötéten látom a jövőben, nem bízhatok, hogy a dolgok úgy fognak alakulni, ahogy én szeretném, tehát hogy ilyen állítások, hogy ha ezt mondja a hívó, akkor az ügyelő ezt be tudja azonosítani.
2: Most mi papok sokszor úgy vagyunk, hogy most nem tudjuk, hogy ez papi eset, vagy pszichológiai eset. Tehát mi az, ami úgy eldönti azt, hogy mostan akkor papként, ha valaki jön egy ilyen öngyilkossági hajlammal hozzám, akkor most küldjem pszichológushoz?
1: Hát szerintem két oldala van ennek a jelenségnek, mert nyilván, hogy hívő emberként, meg papként gondolom érdemes arra az oldalról megközelíteni, hogy nem véletlenül került esetleg az elé a megpróbáltatás elé a személy, és hogy ugye hogy is szokták ezt mondani, hogy ahol nehézség van, ott túlárad a kegyelem? Tehát, hogy az ember azért kap annyi hitünk szerint reményket hentünk abban, hogy azért kapunk ahhoz segítséget, hogy megoldjuk az előttünk tornyosuló nehézségeket.
3: És hát a pap szereti a hívét, aztán a pszichológus reméletileg ő is szereti, de azért nem biztos, hogy mindig. Lehet, hogy csak egy ilyen kvázi páciensnek tekinti, akit le kell tudni megfelelő. Elmondok neki különböző dolgokat, és akkor van vége van.
2: Most kell,
3: két pszichológusan is tudok beszélni mindjárt.
2: Remény kell kelteni akkor az illetőben, tehát az akkor a megoldása az ilyen jellegű embereknél, hogy reményt mutassunk neki, vagy fedezze fel a reményt az életébe?
1: Hát a pszichológus azért soha nem a beteg helyett, vagy a páciens helyett, vagy a kliens helyett oldja meg a helyzetét, hanem hozzásegíti ahhoz, hogy ő képes legyen megoldani, tehát soha nem mi oldjuk meg az ő élethelyzetüket. Ez egy nagyon nagy tévedés és baj is, amikor pont súlyos depressziós betegek azt gondolják, hogy azért nem jönnek segítséget kérni, mert hát neki kell megoldani a helyzetet, és neki kell megoldani az élete kérdéseit. Ez igaz, tényleg neki kell megoldania, de van, hogy olyanok ezek a nehézségek, amikhez segítségre van szüksége. Például, hogy felismerje, hogy az, hogy ennyire negatívan látja a helyzetét, ennyire megoldhatatlannak, reménytelennek lássa, hogy már csak az öngyilkosságra tudjon gondolni, ez nem azért van, mert ő annyira béna, hanem azért, mert beteg. És ezt a betegséget úgy hívják, hogy depresszió, és ez a depresszió az olyan, mint egy ilyen sötétítő szemüveg, hogy mindent feketének látja. Saját magát értéktelennek, a lehetőségeit zérónak, a jövőjét pedig úgy érzi, hogy lezárult, és sötétséget lát az út végén. De ez a depressziónak a jellemzője, ez egy pszichés megbetegedés, amin lehet segíteni, a depresszió gyógyítható, ki lehet belőle jönni, akár pszichoterápiával, akár gyógyszerrel. És bármelyik, mindegy, hogy mi elérhető, ami elérhető, azt kell használni, hogy jöjjön a depresszióból, hogy tényleg életbe maradjon, mert ugye az az elsődleges, legfontosabb tényező.
0: Milyen lelki folyamatokon keresztül jut el valaki odáig, hogy öngyilkosságot kövessen el? Tehát milyen folyamatokon megy keresztül?
1: Hát talán a legjellemzőbb ez a fajta negatív gondolkozás, hogy saját magáról is negatív képe van, saját magát értéktelennek, fölöslegesnek tartja, vagy olyanok, akit senki sem szeret, nem szerethető. Ha jobban belegondolunk ezekbe az állításokba, azért ezek ugye ilyen nagyon, hát úgy mondjuk, hogy túl általánosítások, mert mikor valaki azt gondolja, hogy senki sem szereti, ez azért egy nagyon nagy felnagyítás, vagy túl általánosítás. Valaki biztos szereti, de ő akkor úgy látja. Tehát elkezdi saját magát negatívan látni, aztán a depresszió az következménye annak is, hogy valamilyen nagy veszteség éri a személyt. Most a veszteség az a lehető legszélesebb körben kell elképzelni, tehát szeretett személy elvesztése, ugye ez a gyász, de lehet a munkahely elvesztése, attól is van, aki depressziósá válik, vagy bármilyen, bárminek az elvesztése, tehát az, az önbecsülésnek az elvesztése is depressziósá teheti a személy. Tehát, hogy veszteségélmények alakulhatnak ki, negatívan látja saját magát, hogy ezt esetleg nem tudja feldolgozni, vagy megoldani, akkor hát a depresszióhoz nem csak hát egy biológiai hajlam, vagy genetikai hajlam vezethet, hanem hát az is sok személynél láthatjuk, hogy gyerekkorában, vagy a személyiségfejlődése során bántalmazás, elhanyagolás érte, és hát azt tudjuk, hogy a családon belül is bizony előfordul bántalmazás, de mai korban, ami még sokkal általánosabb sajnos, ez az érzelmi elhanyagolás, hogy nincs idő a gyerekre, nem fordulnak érdeklődéssel felé, és hát ma már tulajdonképpen mindenfajta kutatás azt mutatja, hogyha így leredukáljuk azt, hogy mi az, ami boldogítja az embert, és kiképzünk magad boldognak, hát azok, akiknek van tartalmas kapcsolatuk, akik szeretik őket, és akiket ők tudnak szeretni. Tehát a depressziónak a legjobb ellenszere az a jó család és a jó szülő-gyerek kapcsolat, ahol tényleg tudnak együtt lenni, tehát minőségi együttlétre van lehetőség a realitás határain belül, de mégis rendszeresen. Tehát a személyes odafordulás és személyes figyelem. Hát tulajdonképpen ezek a folyamatok, a veszteségélmények és a fölöslegességérzés, a magány, és ezek a legkomolyabb ilyen veszélyeztető tényezők.
0: És beszűkölté válik az egyén, és erre fókuszál, hogy tehát az arról fantáziál esetleg ugye már, hogy hogyan kövesse el ezt a folyamatot, hogy ezt az öngyilkosságot, hogy a környezetnek ilyenkor, tehát mi az, mit jelent az a cry for help, tehát hogy a környezetnek mire kell ilyenkor figyelni. Mert ugye, ha meg is történik a tragédia, akkor így utólag elkezdik visszagöngyölíteni, hogy ez történt, meg ezt mondta, meg nem. Tehát, hogy mi vannak-e, melyek ezek a felhívó jelek, amikre mindenképpen, tehát mindenképpen úgy kell tudomásul vennünk, hogy ezek felhívó jelek arra, hogy készül valamire az illető egy rossz dologra.
1: Igen, tehát ez a beszűkülés, amiről így beszéltél, tehát a beszűkülés, ez a negatív látásmód, hogy leromlik a tanulmányi eredménye, visszahúzódóvá válik társaságban, mindenből csak a negatívumot veszi észre, örömtelenné válik, olyan tevékenységeket végez, amik, tehát csak a munkáját vagy a kötelességeit végzi, vagy azt is elkezdi elhanyagolni, de hogy az öröm háttérbe szorul az életében, elhanyagolja a kapcsolatait, nem nagyon osztja meg másokkal a gondolatait, tehát ezek a legfontosabb ilyen figyelmeztető jelzések, illetve hát mindenképpen ennek a reménytelenségnek a kialakulása, és az olyan megfogalmazások nagyon fontosak, hogy nem látom a megoldást például. És ez az, amit még így szeretnék így hangsúlyozni, ez volt a kutatásainknak a másik iránya, amit egyébként nemzetközi szinten is a klinikai pszichológiában nagyon sok kutatás támasztja alá, tehát ilyen bizonyítottan hatékony kutatás. Az öngyilkosság prevencióban fontos az úgynevezett probléma megoldó képességeknek a fejlesztése. Tehát, hogy ezek az emberek, azt tapasztaltuk, hogy sokkal alacsonyabb probléma megoldó képességekkel rendelkeznek, mint akik mondjuk nem depressziósak, vagy nem követtek el öngyilkossági kísérletet. Tehát, amikor valaki azt mondja, hogy nem látja megoldást, akkor tényleg nem látja megoldást, és fogalma sincs, hogy lehet egy helyzetet megoldani. Viszont, hogyha fejlesztjük ezeket ilyen probléma megoldó ilyen tréningeken, készségeket tanítunk nekik, akkor ez az életük nagy problémáját nyilván nem oldja meg, de egy kicsit olyan, mintha hálót adunk nekik, hogy a problémák megoldhatók, még akkor is, hogyha nem pont olyan a megoldás, mint amit én szeretnék így magamnak. Például valaki elveszíti az állását, és ragaszkodik ahhoz, hogy ő már pedig mindenképpen mondjuk egy, nem tudom, matek tanári állást szeretne, de az éppen nincsen, csak napközis tanári állást kap, és még depressziós az illető, akkor ez nem azt jelenti, hogy ő értéktelenül, fölösleges, és őrá senkinek nincs szüksége, mert ezek tipikusan depressziós mondatok, és azt mondjuk, hogy félreértelmezi a helyzeteket, az, hogy nem kap állást, azt úgy értelmezi, hogy ő fölösleges, de ez egyáltalán nem így van, csak egyszerűen az van, hogy másfajta megoldás születik, másfajta megoldást talál, mint amit ő szeretne. Tehát amit még kiemelnék, az talán ezek amire felfigyelhetünk, az ilyen katasztrofális, katasztrofizáló, szélsőséges megoldások és szélsőséges megfogalmazások inkább, hogy senki sem szeret, semmi megoldás nincs, senkinek nincs rám szüksége. Tehát, hogyha ezeket halljuk, akkor ezekről biztosan tudhatjuk, hogy ő nem reálisan látja a helyzetét, hanem valahogy nagyon negatívan, nagyon leegyszerűsítve. És akkor pszichoterápiában abban lehet segíteni, akár probléma megoldó tréning keretében kidolgozni többfajta megoldást, hogy például hogyan induljon el, és hogyha nem az ideális megoldás történik, akkor valami más megoldás is megfelelő lehet, és megtanítjuk arra, hogy adott helyzetben, ilyen csoportos helyzetben, ilyen ötletbőrzét tartva, kinek milyen megoldása van az adott helyzetre. Most mondok egy példát, mert ez lehet, hogy absztrakt. Mondjuk volt egy depressziós páciensünk, akinek nagyon-nagyon rossz volt a kapcsolat az édesanyjával, és tulajdonképpen ez is szerepet játszott az öngyilkossági kísérletben, hogy már így nagyon nagy volt a feszültség közöttük, és akkor a csoporton előkerült, hogy mi is az ő problémája. Hát ez a problémája, hogy megoldhatatlanak tartja ezt a helyzetet, nagyon sok félértés és indulat van közöttük, és akkor tulajdonképpen az egyik téma az volt a csoporton, hogy mondjuk az, hogyha rossz a szülővel való kapcsolat, az édesanyjával való kapcsolat, akkor ezt hogyan lehet megoldani, milyen megoldások léteznek, és akkor a csoport az előhozott egy csomó megoldást, nem csak az, hogy megbeszélni vele, mert azt ő próbált, és esetleg nem sikerült, hanem hogy mondjuk költözzön el, vagy menjen vidékre kollégiumba, vagy írjon levelet neki, amiben leírja a problémáit. Volt, aki azt mondta, hogy egy nyilvános tévéműsorba hívja be, és akkor ott beszéljenek erről, ahol nem tud megfutamodni, vagy menjen el külföldre, és csak egy-két év múlva jöjjön haza, amikor már ezek az indulatok lecsillapodtak. Tehát különféle megoldásokat javasolt a csoport, és akkor ebből így végig beszéltük azt, hogy melyik az, amelyik ő szerint a leginkább kivitelezhető, és akkor azt próbálja meg így megvalósítani. Úgyhogy végül is ő amellett tette le a voksát, hogy akkor egy levelet írna az édesanyjának, amiben leírja, hogy szeretné, hogyha felnőttként kezelni, szeretné, hogyha kulturált hangnemben tudnának beszélni egymással, és azért döntötte miatt a levélírás mellett, mert azt gondolta, hogy itt világosan le tudja írni, az anyukának lesz ideje végigolvasni, le is tud higgadni, hogyha indulatos lesz, és később vissza tudnak erre térni. És ugye meg nem sikerül ezt itt tisztázni, akkor igénybe vehetnek külső segítséget, például a pszichológusnak vagy terapeutának a segítségét, aki segít közvetíteni, vagy mediátornak a segítségét, aki segít közvetíteni, az álláspontokat jobban közelítsék egymáshoz.
2: Nekem az nagyon tetszett, professzor asszony említette, itt a szeretett kapcsolatok a legnagyobb biztonságot adják a pszichés elmeállapotnak a javításában. Csak hát mi, hogyha szeretett kapcsolatokat nem lehet helyreállítani. Szóval azért én ezt látom, hogy szinte mindenki sérült most már, tehát az egész társadalom hordozza a kapcsolatoknak a sérüléseit, és egyetértek, hogy a kapcsolatrendszer az egyik legfontosabb annak az egészségenek a helyreállítása, de azt is látom, hogy nagyon sok esetben lehetetlenség, vagy egyszerűen tényleg olyan légkörben él az illető, hogy szeretetlen légkörben. Lehet, hogy maga is okozta, de nagyon sokszor nagyon sok külső tényezője is van ennek, amit ő nem tud helyreállítani. És hogy őt nem szeretik, és senki se szereti, és van realitása, tehát azért nem teljesen irreális ez a fajta érzés.
1: Hát ezek nagyon nehéz helyzetek. Abba kapaszkodnék bele, amit pszichoterápiában is tennék, hogy, hogy őt senki sem szereti. Tehát az egy valóság lehet, hogy tényleg a család nem működik. Sajnos ilyen van. De azért lehet, hogy akkor nem a család a megoldás, hanem másfele. Tehát, hogy az, hogy senki sem szereti, ez egy nagyon erős és nagyon túlzó állítás. Akkor szükség lehet tényleg egy jó barátra, vagy egy jó pszichológus, akivel így át tudják beszélni, hogy akkor milyen, tehát merre tud elindulni a kapcsolatai.
3: És a kis közösségek ilyenkor, baráti közösség, foci, vagy kártyaparti, vagy akár.
2: Én azt szoktam akkor visszakérdezni, hogyha ilyen, te szeretsz valakit?
3: Hát egy.
2: Azért nem szeret senkit, mert ő se szeret. Igen. Tehát

0: ami ugye azt jelenti, hogy kapcsolat akkor működik, hogyha valahogy azért kölcsönös, tehát amit ez, tehát egy kölcsönösség van benne, és hogy így elemzik a kapcsolatrendszert, abból kiderül, hogy kikkel jobb, kikkel rosszabb a kapcsolata, tehát nagyon nehéz elképzelni, hogy valakinek mindenkivel rossz legyen a kapcsolata. A szakképzésbe, a klinikai szakpszichológus szakképzésbe járnak olyan hallgatók, akik börtönben dolgoznak, még a börtönben is vannak támogató kapcsolatok, tehát valahogy ebből kell kimozdítani, ebből a depressziós gondolkozásból, hogy senki, meg mindenki, hogy mindenki utál, vagy senki nem szeret. Ezeknek szinte biztos, hogy nincs realitásuk. Ez egy depressziós látásmód, és abban kell segíteni, hogy ez valahogy ezt a fekete szemüveget így le tudja venni, és színesbe lássa a világot, hogy igen, van akivel szürkébb a kapcsolatom, de van akivel rózsaszín, vagy világos kék, vagy piros, szóval, hogy különbözőek, és amit mondott, abban nagyon-nagyon igaza van, hogy elősegíteni azt, hogy ő is tegyen érte. Tehát, hogy ne csak várja, hogy ő vele szeretetteljesek legyenek, ő is próbáljon tenni érte.
1: Láttam egy filmet, az a cím, hogy Örök tél, ahol egy német származású asszonyt, fiatalasszonyt deportálnak Ukrajnába kényszermunkára a háború után, és azzal él túl, hogy egy sérült, szerencsétlen kis teremtést védelmez, akár a saját élete árán is. És ez végül is átsegíti a bajokon.
2: Láttam én is.
1: Igen, igen, úgyhogy ezt ajánlom.
0: Meg a pozitívumoknak, igen, hát amit a Placid atya mondott, hogy ő is hogy élt túl a gulágon, hogy az volt a játékszabály, aki csatlakozott a klubhoz. A klubtag csak az lehetett, aki hajlandó volt minden este 3 pozitív dolgot összeszedni a napból. És ez segítette őket túl a nehézségeken, és döbbenetes az arány, hogy azok közül mennyivel többen túlélték, akik ennek a pozitív klubnak a tagjai lettek még ebben a rettenetes helyzetben is.
2: Pont emlékszem, én is mondta, hogy akkor volt a Berlin olimpia, és csináltak egy ilyen olimpiai bajnokságot, hogy ki tud több jó dolgot aznap felsorolni.
1: Igen, igen, hát nem rossz.
2: Hát az időnk lassan lejárt, pedig még lenne kérdésem, de köszönjük szépen a professzorasszonynak, dr. Perczel Forintos Dórának, és állandó vendégeinknek, Bodor György atyának és dr. Nárai Szabó Gábor professzor úrnak, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkba. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Várjuk Önöket 2 hét múlva szerdán este 21:05-től a Hit és Tudás műsor újabb adásával.

0: Steak.
1: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
2: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
3: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
1: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
2: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak.

Rázai Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újját teremt, míg nem teszek

0: lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
1: Az

Most pedig hallgassuk meg a mai napra választott evangéliumi részt Szent Márk evangélista könyvéből. Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép elöljáróihoz. Egy ember szőlőt ültetett, bekerítette sövénnyel, pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne. Aztán bérbeadta szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját, hogy beszedje a szőlő terméséből neki járó részt. Ezek azonban nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda hozzájuk. Annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött egy harmadikat is, azt megölték. Küldött aztán még többet. Közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így gondolkodott. A fiamat csak becsülni fogják. A szőlőmunkások azonban így bíztatták egymást. Itt az örökös, gyerünk, öljük meg, és miánk lesz az öröksége. Nekiestek tehát, megölték és kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura? Elmegy, elpusztítja a szőlőmunkásokat, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá. Csodálatos dolog ez a mi szemünkben. Erre el akarták fogni Jézust, de féltek a néptől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Ott hagyták tehát, és eltávoztak. Kedves testvérek, a példabeszédbeli szőlő munkások bérbe kapják a földet, a szőlőst. Mégis amikor a tulajdonos kérni akarja a neki járó részt, a szőlő munkások fel vannak háborodva, és nem akarnak adni neki semmit. Erre talán azt mondjuk, hogy érthetetlen, hogy hogyan gondolkodhatnak így. De vajon nem cselekszik-e, nem gondolkodik-e ma is az ember sokszor így a jó Istennel kapcsolatban? Mindenünk az övé. Mi az, amit nem tőle kaptunk volna? Mi az, ami úgy a miénk, hogy az Istennek nem lenne joga azt visszakérni tőlünk? S mégis néha mekkora a felháborodás, ha Isten visszakéri az életünket, egészségünket,

0: megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk, Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió és

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod.

0: országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Az Úr legyen veletek.
6: és a te lelkeddel.
3: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
6: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Jézusunk, jó pásztor, te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe, küldj méltó papokat szent egyházadba. Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, aki öröktől fogva szolgálatodra választottál. Mária, apostolok királynője, könyörögj érettünk. Amen.

0: Üzenetek a Bibliából. Monsignor Nagy József atya előadásai.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy itt vagyunk. Gondolom, hogy kicsit nehéz témát választottunk, de fontosat. Most nem mindent fogok érinteni, vagy mindenről szólni, ami a házasság. A házasság szentségéről. Hogy a házasság mitől szentség. Mert ugye a szentség egy hét szentség van. Keresztség, bérmálás, oltári szentség, bűnbánat szentsége, ez világos, ez az üdvösség szentségei. Mindenki így üdvözül, így tudunk részesedni Krisztus megváltásában. A római pápa is azért üdvözül, mert megkeresztelték, megbérmálták, gyónja a bűneit, misézget áldozik, stb. Kiskapu nincs. Ez a négy szentség, ez világos. Tehát a pap se azért üdvözül, mert pap, hanem ha betartja ezt az egészet, pont. A betegek szentsége az egy ilyen egyedülálló, azt jelenti, hogy valaki Jézussal, a szenvedő Jézussal akarja vinni betegségének keresztjét. Ebben most nem megyek bele, ez nem a meghalásnak a szentsége, meg minden, nem azt, hogy most akkor, most már vége azt, hogy üdvözüljön, hanem azért, mert Jézussal akar menni. A még kettő, az egy egészen más értelemben szentség. Az egyházi rend szentsége és a házasság. Ez a két szentség formálja az egyházat. Az egyházi rend szentsége az az egyház szervezettsége, hogy nem egy ömlesztett tárú. A házasság meg az egyházat alakító. Azt szokták mondani, hogy egyház a kicsiben. Na de próbáljuk az elején. A házasság szentsége az egy ilyen nagy hullámvölgyet, meg abból való kiemelkedést mutat a Bibliában. Házasság szentsége már a Biblia elején egészen bemutatott. Nem tudom, hogy ki mennyire otthonos és milyen mérték a Bibliában, de ez az első fejezet, ez körülbelül 500-ban időszámításunk előtt íródott, és akkor már volt egy eléggé kifejlett tanítás vagy teológia. Tehát az a teremtés leírás, nem a világ keletkezéséről szól, hanem egy nagy teológiai tanítás a világról, meg a hat munkanap, hetedik pihenő, stb. Stb. Amit a babiloni fogság után helyre kellett állítani. De most ez mindegy. Ez egy nagyon jó megfogalmazott dolog. A 26. sor. Nagyon megfigyelni. Aztán szólt Isten, hozzunk elő a földből élő lényeket, ez a kezdete ennek a napnak. Azt mondja, Isten újra szólt, teremtsünk embert képünkre, hasonlatosságunkra. Ők uralkodjonak tenger halain, az ég madarain, háziállatokon és minden vadak és összes csúszó mászók fölött. Azt mondja, Isten megalkotta az embert saját képére, hasonlatosságára és Isten képmására, férfinak, nőnek, és még parancsolta, növekedjetek, sokasodjatok, töltsétek be, hagyjátok uralmat a földet. Itt ez a házasság szentsége. Isten képére, hasonlatosságára. A hasonlatosság az lehet, hogy az értelem, akarat, hallhatatlanság, lélek, minden, de a saját képére. Itt van valami, amit nem veszünk észre. Itt azt mondja, Isten itt többes számban beszél önmagáról, alkossunk embert. Megalkotta a saját képére. Tudni kell, hogy a héberben, az eredetben nincs magázás, a nyelvszerkezetben nem létezik. És ezt nem nagyon kell bizonygatnom, de Istennel mindenütt tegeződünk. Mi atyánkban nem mondjuk, hogy mi atyánk, aki van a mennyekben, szenteltessék meg az ön neve, minden. Ez nem csak a tisztelet, hanem eleve. Őtőlük vettük át, és ott nincs magázás. Tehát itt nem magázza Isten önmagát, még egyáltalán a magyarban nem is így fordították volna, a többes szám az nálunk nem magázás. Itt Isten többes számmal beszél, itt még messze nem ismerték a Szent Háromságot, de ez egyértelműen az Atya, Fiú, Szentlélek. És Isten erre a képre adja az embert, férfinak, nőnek, gyermeknek, sokasodjatok. És itt a házasság, család úgy jelentik meg, mint a Szent Háromság Isten ikonja, képe, képviselője. Ez is hosszú, mert ugye abban az óvilágban az Isten kép az nem egy hasonlatosságot jelentett, hanem Isten képviseletét, az egy kő lehetett. Mekkai kő például, ha mond valamit. Isteni erőt tulajdonították, egy szobor lehetett, egy minden. Tehát itt is az Isten kép, aki a világban Isten viszi, hordozza. Itt volt. Ezt a második fejezet leírja másképpen, az a föld porából, a bordál, stb. De azt mutatja, hogy nagyon rendben volt minden. Mezítelenek voltak, nem szégyelték magukat egymás előtt. Tehát tökéletes harmónia volt. És az eredeti bűn ezt rontotta le. A házasságnak ezt az eredeti szent valóságát rögtön avval kezdődik, hogy szégyelték magukat, elbújtak, árbakból csináltak maguknak, közényt mit csináltak, vádaskodtak egymásra, vágyakozni fogsz, zsarnokoskodni fog, stb. De hát itt ez aztán mutatja, hogy itt ez az eredeti szent valóság, az teljesen összetört. És a Biblia ezt nem kíséri végig, de nagyon-nagyon kimutatja a Kain Ábel történet, hogy itt a széttört ez a harmónia. Mindegy, így is úgy is lehet magyarázni, most nem menjünk bele. A vízözönnél azt látjuk, hogy rettenetesen leromlott minden, lerongyolódtak minden. A Szodoma még Gomoránál is minden szétment, az egész családi, nem járkős, minden. És akkor itt ez így meg is akad. A következő lépés, ott már látjuk, mert ott aztán Biblia történelme kezdődik, Biblia, Ábrahám, 12. fejezetni, ott már azért látjuk, hogy igen, ott, ahol házasság, meg minden, meg nem bomlottak úgy szét, mint vízözön, meg nem tudom, ott is azért a házasság messze volt attól az eredeti Isten kép, Szent Háromság ikontól. Ezt most nem érdemes így követni, de bejött a több nejűség, elbocsájtotta, újra vette minden a testvérházasságok, stb. Ezt már ott a pátriárka korában nagyon lehet a Bibliában érezni. Ennek az összes problematikáját, több nejűség problémája az, hogy testvérei eladták Józsefet, mert ugye az jelent meg, hogy ki lesz akkor igazából az első szülött, a Ruben vagy a József, stb. És Mózes idejében kezdődött egy nagyon erőteljes helyreállítás. Nekünk ez úgy tűnik, hogy nem olyan nagy eset, de nagyon nagy eset volt. Mózes ugye sínai kinyilatkoztatásra hivatkozva egész sor dolgot rendezett, hogy mi nem lehet, hogy nem lehet. Többek között a házasság megszilárdításával két dolgot hozott, amit mi nem nagyon értünk, mert nagy dolog. Azt mondta, hogy nem bocsájthatja senki a feleségét, csak akkor a válló levelet ír neki. Megírja, hogy miért, stb. Na hát, kiszakította a fizetből, a lapot írt neki, levelet, azt mehet francot. Hát át tudtak írni, el kellett menni az íródiákhoz, az egy mesterember volt, el kell megíratni, ennek két pozitívuma volt, egy, hogy lehiggadt, mire odaért. A másik, hogy akármilyen hülyesége nem állt elő, nem járatta le magát. De még egyet megszorított az asszonynak a helyzetét, mert ugye az eredetében az volt, hogy a férje zsarnokosnak fölöttet, hogy akit egyszer elbocsájtott, azt nem vehette vissza. Mármint elbocsájtó levéllel. És ki kellett gondolni, mert 4-5-6 gyerekének az anyját hazaküldte az apussához, gyerekek az övéi voltak, ki kellett gondolni, hogy azokkal mi lesz. Tehát Mózes nagyon-nagyon megszilárdított, hogy ez ne ilyen kedvtelési legyen, és nagyon szigorú törvényeket hozott. Eleve megszűnt ez, hogy a rokon házasság mindennél halálbüntetés hoz. Itt mind volt ilyen, hogy az apja feleségét elvette. Már nem az édesanyját, hanem a több nejűség, hogy akkor ilyen nincs, hogy a fia is átvette. Minden, ez nagyon komolyan, tehát ő egy komoly rendet hozott ebben. Ez volt az első lépés, amikor kinyilatkoztatás fölfelé emelte a házasságnak az értékét. A másik nagyon nagy lépés az a próféták korában volt. Ez ott körülbelül a 8., 9., 10. század, a zsidó királyság ideje, a próféták kora, időszámításunk előtt, ugye? A próféták egy sugallatra persze egy nagyon merész lépést tettek. Azt mondták, hogy a házasság, és ebbe beleértem mindent, a szexualitást, a szerelmet, a szeretetét, a gyermekeket, a mindent, azt mondták, hogy az Istennek, az Úrnak, és az ő választott népének a kapcsolatát jelöli, meg kell, hogy megélje. Isten lett eleve a vőlegény, mert ugye a zsidóknál úgy ment, itt véletlenül se történt meg, hogy valaki beházasodott az apussához. Itt nősülni csak akkor bírta neki, és voltak sátrai, meg jószága, stb., akkor oda vitte a fizetett az apusának munkáról, vitte, nem vitte a feleség, de már munkáról vitte a sajátjába. Tehát itt eleve a férfi választott, és itt nem udvarlás, meg nem tudom mi mindenek voltak, nem, itt választott, hogy tetszett, ne, amen. No, de miért így van, olvasni kell a Bibliát, olyan világosan írja, ott van mindegyik esetben, hogy Rebekát elhozták, itt Izsák, meglátták egymást kézük. nem volt itt. Na mindegy, visszatérve ide. A választott nép pedig a mennyasszony volt. Őket választotta ki a népek közül Isten. Ők voltak a választottak. És ez egy nagyon-nagyon gyakori dolog a prófétáknál. Ez a Isten a vőlegény és választott nép. Nagyon élesen ítélték el a bálvány imádást azzal, hogy ez házasságtörés, cédák lettetek, mint elhagytátok a férjeteket, a fiatalkorotok szerelmét, stb. Nagyon sok keretben írják ezt le a proféták, nagyon-nagyon élesen. És ilyen címen kerül be a Bibliába az énekek éneke ismerős, ugye? És az elég nyíltan, ezek nyilván lakodalmi dalok, vagy mikortak eredetileg, nem tudom, ilyet is mondani, olyat is, de így került be. Itt mindig a vőlegény az, aki Isten, és a szerelme az, akit kiválasztott, meg minden. Ez egy óriási hatással volt a házasságra. Itt megjelent az a gondolat, hogy tessék olyan házasságot élni, hogy hát méltó legyen az Isten és az ő népe kapcsolatát jelölni. Hogy hosszút ne vezessek, de ez annélkül, hogy a törvényt megváltoztatták volna, Jézus idejében gyakorlatilag egy nejűségben élnek. Az Új Szövetségben nem talál több nejű szereplőt egy nejűségben. És Jézust is kérdezték, hogy mit szól hozzá, hogy a három alapvető okon túl elbocsájthatja-e a férj a feleségét. A három ok, az egyik a meddőség volt, őnekik az eszménykép volt a gyermek az utót, hiszen az ígéreteknek így voltak részesei, ak ne volják, az kivezek ki. Ha meddőség, hűtlenség, és ha nagyon-nagyon eltorzult valami, nagyon-nagyon valami történt vele,

sebb templomi szertartás, annyi. Most abban nem megyek bele, hogy bizonyos körülmények között szertartás nélkül is szentségi tud lenni, majd egyszer átjutunk oda, úgynevezett gyökeres orvos lett, de most az hosszú. Na most, én két dolgot szeretnék még részletesen feldolgozni, hogy a házasság szentségére rámutassa. Az evangéliumokban nincs írás, amelyik a házasság szentségét, mint olyat meghatározna. De Szent Pálnak van egy nagyon-nagyon gyönyörű részlet az Efeziusiakhoz írt levél 5. fejezetének a 20. sora és tovább. Én azt hiszem, hogy ezt mindenki közületek hallottam már többször, de a fiatalok különösen, mikor elkezdik esketésni ezt a részletet olvasni, akkor nagyon már néha ülnek össze, elkezdenek kuncogni, hogy minden mondatnak csak felét hallják meg, csak felét. Ez egy nagyon komoly, ez a házasság szentségének a leírása. Efezus levél 5. fejezet 20. sor. Azt mondja, legyetek egymásnak alárendeltjei. Hát ez Jézus, Krisztus iránti tiszteletből, ezt is kell hallani, hogy Krisztus iránti tiszteletből. De ezt Jézus mondta, aki első akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Na most, azt mondja, az asszony engedelmeskedjék a férjének. Na férfiak mindjárt, bravo, de nem hallja a másik felét. A másik fele van a mondatnak. Akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, hogyan? Ahogy Krisztus feje az egyháznak. Tehát, hogy itt mindig Jézus van ebben benne. Hogy én Jézust akarom élni, azt a szeretetét, amiről ő beszélt, hogy aki első akarni, az lényeg szolgálja. Az emberfiasi azért jött, hogy neki szolgálja nekem, ő adja az életét váltságul másoknak. Testének ő a megváltója, tehát az egyház az a teste, Jézus a megváltója. Amint tehát az egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. De itt megint azt kell hallani, hogy ahogy az egyház Krisztusnak. Ez nem cselédi szolgálat, vagy nem tudom mi, hanem a szeretetnek a szolgálata. Tehát itt mindig arról van szó, hogy Krisztust éljük, Krisztusként, ahogy Krisztus szerette. Na, aztán írja, hogy férfiak, szeressétek a feleségeteket, persze, hogy szereti, ahogy Krisztus szerette az egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben szavával megtisztítva, megszentelje, ragyogóvá akarta tenni az egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szemplőtelen. Tehát, hogy úgy szeretni. Nem tudom, mennyire halljátok, értitek ezt, hogy minden ilyen bizonyulás Jézust hordozza, ahogy Jézus, hogy őt akarom követni, őt megjeleníteni. Ez mindig. És tehát így a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét, feleségét szereti, önmagát szereti, saját test senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az egyházat. Na most ezt azért írja részletesen, mert akkor, amikor ő írt, akkor eleve a férfi uralta a helyzetét, és nagyon mondja, hogy a férfinak is Jézust kell ott képviselnie, nem az ő, nem tudom milyen előnyét. Itt mindig hangsúlyozom, mindig arról van szó, hogy Jézus jelenléte. Mindig. Egy tagjai vagyunk testének, tehát a Krisztus testének, egyháznak. Ez itt az ember elhagy apját, anyját, feleségét tart, kettő, egy ember lesz. Na most jön, azt mondja, hogy nagy szent

titok ez. Ez azt mondja, hogy szentség. Mert mi a szanktumból vettük a szentből, de van egy olyan a szakramentum, ami inkább a titok, de most arra hivatkozom, hogy ha az ortodox egyházakból valamelyiket tudjátok, hogy mondják ők, mi a szentség? Svete tajne. Svete tajne, szent titkok. Pál az eredet keleten volt, írta. Nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Itt van a házasság szentsége. Én Krisztusra, őt kell megjeleníteni, és az egyházra vonatkoztatom. A házasság az egyház. Az egyház az nem egyes emberekből van, ahogy a testünk nem vegyi elemekből van, élő sejtekből. A házasság, a család, az a Krisztust hordozó, élő alapsejtje az egyháznak. Mindenkinek van valamilyen vonatkozása, így vagy úgy a családhoz, közösséghez. A család, a házasság, az egyház alapsejtje. Az egyház Jézust hordozza, de ez nem csak oltári szentség templom, az is egy központ, az egy nagyobb közösségnek a központja, de azt egy-egy család, házasság hordozza. És az egyház annyira élő, vagy annyira kevésbé életképes, amennyi ilyen értelemben szentségi házasság és család van. Vannak más közösségek is az egyházban, de arra se térünk most szerzetes és a többi, de ott is közösség. A papnak is a küldetése egy közösség, családok összetartása, így csak a levegőben az nem valami. Nem tudom, mennyire sikerül ezt megértetnem, hogy itt Jézus jelen létéről van mindig szó, mindig. A ketten, hároman együtt vagytok, ott vagyok veletek. És ez érteti az egyház. Ezt a tartalmat kell elérni. Ezért az egyház mind jobban követeli a fiataloknak ilyen jellegű előkészületét. Az Amoris Laetitiában a pápa hosszan foglalkozik a házassági előkészülettel. És nem a jegyes oktatással, hanem már a serdülő fiataloknak az előkészületével. Nem az együttélés gondjait, nehézségeit, azokat manapság mások felé lehet, hanem ezt a hitnek ilyen elmélyülését és a házasság ilyen szempontból való elfogadását. Hogy újra a házasság, a Szent Háromság Isten ikonja legyen. Nem biztos csak, hogy három személy, mert ez nem úgy, mint a Szent Háromság, de háromféle, férfi, nő, gyermekek. De hogy ez Szent Háromságú Istennek a ikonja, képe és megvalósulása legyen Jézus jelentében. Jézus mindig így beszélt, azt mondta, hogy én és az Atya hozzátok költünk, lakást veszünk nálatok, kiárasztom a Szent Lelket. Tehát mindig a Szent Háromság jelenlétéről beszél. És itt a házasság szentsége. Most hoztam, lehet, hogy ennyi nincs, de van, de azért valakik ismerik. Házi áldás. Hát végeredményben lehet, akit érdekel, lehet osztani. Ez a mi őseinknek a hihetetlen mély megfogalmazása. Ez még maradt, még nem vesz, mert ez egy nagyon-nagyon mély házasság,

És most már ez, amit jegyes képzőnek neveztünk, ez most már arról szólt, legalábbis az én papi előadásaimban, amit most elmondtam itt, hogy mitől szentség a házasság, hogy mire kell törekednetek, hogy ez szentségi legyen. No, én ezt mondtam ma,

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Uram, Te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy, fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
1: Védj oltalmadba, mert neked élek. Szabadíts meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
1: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert Te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
1: Imádságomat hallgass meg, Uram, könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel Te meghallgatsz engem.
1: Az Istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, amelyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
1: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságot szerint járjak.
1: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
1: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodók serege törvesztemre, de nem számolnak veled.
1: Pedig Te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, hosszan tűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám, és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadítsd meg szolgálód fiát.
1: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, mert Te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, Te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
1: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk,

0: ha víraztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őriz álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk. Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag, nyújts oltalmat nekünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisztelettél, Anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtőnek. Szűz azelőtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, néked ávét mondván, szánj meg, kérünk, minden bűnöst.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
3: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

Aztán harmadik a pogányok ideje, az emberfiának, a negyedik az emberfiának visszatérése az ítéletre kozmikus jelek kíséretében. Az apostolok cselekedeteiben leírt időszak, amelynek során Jézus első követői üldözés közepette tanúskodnak, megelőzi Jeruzsálem pusztulását és a pogányok idejét, amikor Jeruzsálemet pogányok lábbal tiporják. Sok tudóssal egyetértve úgy gondolom, hogy a Lukács evangélium és az apostolok cselekedetei Jeruzsálem pusztulása után íródtak, így Lukács olvasója pogányok idejében éltek Jeruzsálem pusztulása után, de az idők vége előtti kozmikus jelek megjelenése előtt. Mivel ezek a kozmikus jelek még napjainkban sem jelentek meg, mi is a pogányok idejében élünk. Péternek az apostolok cselekedetei második fejezetében elhangzott beszéde szerint ez az egész időszak pünköstől az utolsó napig az ószövetségi proféciák beteljesülésének hosszú korszaka. Így tehát mind a pünkösd utáni apostolok, mind pedig mi a végső időkben élünk. És az utolsó vers, amit ez alkalommal felolvasok, a második fejezet 21. verse, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Az ítélet napján, az Úr napján hirdeti Péter, továbbra is Joelt idézve, mindenki üdvözül, aki az Úr nevét segítségül hívja. A beszéd ezen pontján Péter még nem érvelt azzal, hogy Jézus az Úr. Az olvasók azonban már tudják, hogy az Úr, aki az Ószövetségben Izrael Istenét jelenti, most a feltámadt Jézusra utal. Az ítélet napján azok menekülnek meg az ítélettől, akik hitben segítségül hívják Jézus nevét, az Úr nevét, aki most teljesíti ígéretét, hogy kibékítse el idegenedett népét. Kedves testvérek, tehát úgy látjuk, hogy ebben a korszakban, ami itt most zajlik, a pogányok ideje. Mi a pogányok alatt általában valami istentelen embereket vagy népeket értünk, akik nem keresztények, akik nem hisznek Istenben. Igazából ez a kifejezés a nem zsidókra vonatkozik. Tehát a zsidók mindenki másra, aki nem zsidó, értették ezt. És a zsidóknak tudjuk, hogy egy része megtért, elfogadta Jézust megváltójának. Közülük voltak az apostolok is, a 70 tanítvány is, szűzanya és sokan mások is. De Izrael egy része megkeményítette a szívét, és nem akarta Jézusban felismerni a nekik megígért messiást, pedig ott volt a szemük előtt, és ezért Isten megnyitotta az utat a pogányok számára is. És így hangzik a profécia, hogy amíg a pogányok száma be nem telik, addig a zsidók mondjuk így távol lesznek, és az utolsó időkben, tehát a vég bekövetkezte előtt Izrael meg fog térni, és fel fogja ismerni Jézusban az ő messiását. Úgyhogy addig van időnk, mondjuk így nekünk, akik nem zsidó népek közül kiválasztva lettünk, hogy van lehetőségünk bekerülni a választott nép körébe, pogányokból megtértekként. És ugyanakkor a feladat, a küldetés ránk is vonatkozik minden tanítványára Jézusnak. Ehhez viszont a Szent Lelket kaptuk ajándékba, mert a feladatunk nem más, mint hogy a üldözések közepette is, de tanúskodnunk kell Jézusról. Tanúskodnunk kell arról, hogy nem adatott üdvösség senki másban, csak Jézus Krisztusban. És ezt kell hirdetnünk, erről kell tanúságot tegyünk, hogy Jézus az, akiben üdvözülni lehet, az egyetlen, aki által üdvözülhetünk, és fel kell jó használjuk az időt, hiszen a környezetünkben is vannak még pogányok, mondjuk így. Tehát nem azért mondom, hogy pogányok, mert nem ismerik Isten, bár lehet, hogy még olyanok is vannak. Akkor is, ha meg vannak keresztelve, hogy nem ismerik Istent, őértük imádkoznunk kell, és nekik szavainkkal és a tetteinkkel tanúskodnunk kell Jézusról, amíg a pogányok ideje be nem telik, és aztán majd eljön az Úr végső napja, amit valószínű, hogy aki nem ismeri Istent, azt majd félelemmel és rettegéssel fogja ez eltölteni, mi pedig azt mondjuk, na végre, Uram, ezért imádkoztunk már mióta, jöjj el, Uram Jézus, Maranata, vigyél minket haza. Igen, úgyhogy, kedves testvérek, a Szentlélek erejét, Szentlélek kegyelmeit felhasználva

akkor tegyünk tanúságot Jézusról. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom a kedves hallgatóktól, innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
1: Jó estét kívánok, nagy-nagy szeretettel köszöntöm mindannyiunkat. A férjem nevében is nagy öröm ilyen rövid időn belül másodjára is Kaposvár vendége lenni, és Miklós atya vendége lenni, és nagy örömmel tölt el minket, hogy ismét ilyen sokan eljöttek meghallgatni minket. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket előre is. Nem tudom, hogy volt-e alkalmuk megtekinteni esetleg azt a felvételt, ami a februári előadásunk felvétel, és amelyre Miklós atya is utalt, hogy fölkerült a YouTube videó megosztóra. De valóban ugye korábbi tapasztalatainkból kiindulva tudjuk, és már számítunk is arra, hogy ha egy-egy nyilvános fórumon olyan témákat érintünk, amely ma már megkerülhetetlen, és amelyről őszintén kell beszélnünk igazságosan, akkor sokszor lehet számítani a letiltásra vagy figyelmeztetésre az online térben. Kezdésképpen és folytatva részben a februári előadásom gondolatát János evangéliumából hoztam egy idézetet, egy igerészt. Az ige testé lett és közöttünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Kegyelem és igazság. Óriási feladat egyszerre őszintének és szeretetteljesnek lenni, szilárdan állni a meggyőződésünkben, de az együttérzésben sem megalkudni. Egyértelműen ragaszkodni a hitünkhöz, egyszer s mind nagylelkűen szeretni. Belső harcaink kimeríthetetlenek. Előző előadásomban a küzdelem terepéről, a látszólagos és a valódi ellenfelekről beszéltem, sok más mellett. Sok kérdést kapok mostanában azzal kapcsolatban, hogy mi lehet a hagyományos, konzervatív vagy keresztény értékrendet vallók legjobb, leghatásosabb vitastratégiája. Szerintem a legjobb stratégia egy vitában, hogyha megkérjük a vita partnerünket, hogy magyarázza el saját magát, vagy a saját álláspontját. Miért mondom ezt? Ilyenkor ugyanis mindig gyorsan kiderül, hogyha kevés logika van abban, amit mondanak, vagy kevés tartalom amögött, amit állítanak. Miért teszik ezt? Mert ellentmondás feszül a között, amit mondanak, és a között, amit tesznek. A progresszív ideológiák és politika, bár valami előremutató gondolatiságra utal, a haladás ígéretével kecsegtet, ha megvizsgáljuk az eredményeit, akkor rá kell, hogy jöjjünk, hogy valójában nem progresszív, hanem regresszív folyamatokat idéz elő a társadalmakban. Miközben emberi jogokról papolnak sokan, a közben embertelen dolgokat mozdítanak elő. Gondoljunk csak mondjuk az abortuszhoz, vagy az eutanáziához való jogra, vagy a gyermekek nem váltásához fűződő lehetőségeinek a kiszélesítésére. És örömmel látom, hogy itt van a vándorszobor a meg nem született gyermekek emlékére, amely körbejárja az országot, és amely emlékeztet minket arra, hogy azok a magzatgyermekek, azok a gyermekek, akiket abortuszban elvesztettünk, ők itt vannak közöttünk. 6,5 millióan vannak azok a gyermekek, akiket az abortusz 56-os bevezetése óta itt Magyarországon megöltek. Őrájuk emlékezünk, és ez a szobor gyönyörűen jelképezi azt, hogy ahogy a gyermek megbocsát az édesanyának. Mert ez az abortusz, ez nem csak a gyermekek halálát okozza, hanem fájdalom, trauma, gyász, és nagyon-nagyon sok seb forrása az édesanyák számára. De vissza azokhoz a folyamatokhoz, amelyek többek között ilyen embertelen gyakorlatot, például az abortusz liberalizálását is eredményezik. Ezzel a folyamat ellen azt tapasztaljuk, hogy bekapcsolt a társadalom immunrendszere. A dolgok elkezdtek megváltozni, és ezt a változást, ahogy a változásokat általában, nem lehet megállítani. Soha nem kértem, és ezentúl sem kérek bocsánatot a konzervatív életfelfogásom miatt, azért, mert hiszek a hagyományban, a tradíciókban és Istenben. Akkor sem kérek bocsánatot, hogyha ez sokakat megbotránkoztat. Az eddig lefolytatott vitáimra nagyjából az volt a jellemző, hogy míg én a tényekkel dolgoztam, vagy érvekkel operáltam, addig az ellenoldal jellemzően érzelmi vádakat hozott fel velem szemben. Az nem ellenérve a lelkiismereti és vallás szabadsággal kapcsolatos felvetéseimre, hogy keresztény fundamentalista vagyok. Az nem érve az életpárti érveimre, hogy nőellenes vagyok. Az nem érve az LMBTQ lobbyhoz kötődő felvetéseimre, hogy homofób vagyok. Ezek nem érvek, ezek érzelmi vádak. Arra kérem önöket, hogyha elfogadják ezt a jó tanácsot 16 év televíziós tapasztalat és sok vita után, hogy utasítsák vissza az érzelmi vádakat, és tereljék vissza ilyenkor a beszélgetést az érvelésre, az érvek ütköztetésére, és meg fognak lepődni, mert nagyon-nagyon kevés észérv van az ellenoldalon, többnyire csak érzelmi vádakat fognak kapni. De hadd kezdjem elsőként bátorítással. Ne keseredjünk el, ha beszélgetéseink, nyilvános állásfoglalásunk, vitáink vagy kiállásunk nem hozzák meg az általunk remélt eredményt. Keresztény emberként az a feladatunk, hogy az igazságot szóljuk egyszerűen, szeretettel és intelligensen. Ezt, és nem a hallgatóságunk vagy a beszélgetőtársunk reakcióját fogja rajtunk számon kérni Isten. Lehetséges, hogy ezek a megnyilvánulásaink Isten céljainak elérését fogják szolgálni. Tartsuk magunkat a szerepekhez, és akkor el fogjuk kerülni a veszekedést. A mi részünk a beszéd, Istené pedig, hogy fogja, amit mondunk, és esetleg megnyitja azoknak a szívét, akik hallgatnak minket. Ezért jobb, ha felkészülünk a nyilvános állásfoglalásokra, az eféle beszélgetésekre, nem csak érvekkel, helyes, hogyha felkészítjük a hozzáállásunkat, a bensőnket, a szívünket is. Ahogy legutóbb említettem, ha még emlékeznek rá, jó lélekkel kell mindenkor küzdenünk. A mai alkalommal ismét személyes tapasztalatok és bibliai iránymutatás alapján arról szeretnék beszélni, hogy hogyan vehetünk részt Istennek tetsző módon ezekben a küzdelmekben vagy vitákban. Bátran és tetrekészen. Isten általunk és bennünk cselekszik a világban. Saját keresztény társadalmi felelősségünk súlya ebben az egy mondatban összegezhető. A legfontosabb felismerés a felelősségünk tekintetében felismerni a jelenlétünk, a szavaink és a cselekvésünk súlyát és jelentőségét. Ez olyan hatalmas és olyannyira túlmutat rajtunk, hogy amikor ezzel szembesülünk, nem csoda, ha megrendülünk vagy megrettenünk. Ehhez bátorságra van szükség és erényes életre. Ha nem cselekszünk, csak sopánkodunk, ha magunkat mentegetjük bűneink alól, miközben Isten segítségét kérjük a küzdelmeinkhez, munkánkhoz, akkor könnyen ráléphetünk a vallásos szélhámosság útjára. Mit jelent ez a jelenre és önmagunkra vonatkoztatva? Először magunknak kell szemrehányást tennünk a világban zajló folyamatokért. Elsőként mindig a saját felelősségünket kell megvizsgálnunk mindabban, ami körülöttünk zajlik. Ott voltam-e, szóltam-e, tettem-e minden alkalommal, amikor mennem, szólnom vagy tennem kellett? Hogyha lelkiismeretemre hallgatok. Tudott-e általam cselekedni Isten, vagy vonakodtam és féltem fellépni? Jézus nem kért, hanem küldött minket. Az örömhír Isten igazságának és általában az igazságnak a terjesztése missziós parancs. De ma látszólag sokan birtokolják a bölcsek kövét, nagy a lárma sivataga. Csak úgy tudunk kitűnni a hangzavarban, ha meg is mutatjuk, hogy milyen Isten szeretete. Onnantól kezdve lesz bárki számára fontos minden, amit mondunk. Onnantól lesz különböző a mi igazságunk mások véleményétől. Robert Sara bíboros azt mondja, hogy a keresztény hivatás egyfajta szellemi ellenállásra szólít fel minket. Az olyan rendszerekkel, ideológiákkal, eszmei irányzatokkal szemben, amelyek megkövetelik a rosszal való együttműködést, vagy akár kötelezővé teszik a rosszat. A szellemi ellenállás a legjobb szolgálat, amit ma a keresztények tehetnek a világban. Ez természetesen egyben egyfajta küzdelem a világgal és a körülöttünk élőkkel. Vitás szituációk sokaságára kell számítanunk. Sokszor az ez irányú fellépésünk konfliktusokat szül. Röviden végigvenném, hogy mi a feladatunk, mi a példánk ebben a cselekvésben, és mi a segítségünk ebben a küzdelemben. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ezt Pál írja a rómaiakhoz írt levelében. Figyeljük meg, hogy Pál nem azt mondja, hogy éljetek mindenkivel egyetértésben, vagy kényszerítsetek mindenkit, hogy értsen veletek egyet, és azt sem mondja, hogy bármi is történjen, éljetek minden emberrel békességben, még akkor is, ha elviselhetetlen követeléseket támasztanak veletek szemben. Amit mond, az méltányos. Amennyire lehetséges, hívőkkel és nem hívőkkel egyaránt törekednünk kell rá, hogy békés kapcsolatot tartsunk fenn, és a békéhez gyakran szükség van tárgyalásra, illetve arra, hogy kimondjuk, mi az, amiről tárgyalhatunk, és mi az, amiről nem. Ahogy Thomas Mann fogalmaz a mai divatos toleranciával kapcsolatban, a tolerancia bűn, ha a gonosz megtűrését jelenti. Hogy milyen bölcsen kell viselkednünk a kívülállókkal, arról ugyancsak Pál ír a Kolosszeiekhez írt levelében. Márpedig az Úr szolgája ne veszekedjék, inkább legyen mindenkihez barátságos, a tanításban ügyes és türelmes. Ellenfeleit szelídenni, incsed, hát ha megadja nekik az Isten a megtérést, felismerik az igazságot. Szeretem ezt az igerészt, és nagyon sokszor használom és alkalmazom is a gyakorlatban. Figyeljék meg még egyszer. Legyen mindenkihez barátságos, a tanításban ügyes és türelmes, ellenfeleit szelíden intse. Hát, ha megadja nekik Isten a megtérést. Ehhez tisztán kell látnunk, és ehhez a tisztánlátáshoz megfelelő forrásokat kell használnunk. Mi a jó, vagy mi a rossz? Mi a helyes, és mi a helytelen? Mi a normális, és mi az abnormális? Olyan zavarodott ma a világ, hogy a keresztények elbizonytalanodtak e tekintetben. Erről talán a legutóbbi alkalommal is ejtettünk néhány szót. A Teremtés könyve a legjobb iránymutatás, amikor el kell igazodnunk a normalitás vagy az abnormalitás tekintetében. A keresztény hit alapjai közé tartozik a teremtett szándék. Ez az állásfoglalásunk egyik sarokpontja ugyanis, mert erre alapozzuk a normáinkat, azaz, hogy mit tartunk erkölcsösnek és mit nem. Ez szerint a mérce szerint az olyan kérdéseket, mint hogy mi a helyes vagy helytelen, a normális vagy abnormális, mind az határozza meg, hogy összhangban van-e a teremtőnk szándékával. Ezek szerint az életben az elsődleges feladatunk nem az, hogy rájöjjünk, mit érzünk természetesnek, vagy mit tartunk jónak. Ez pusztán másodlagos. Elsődleges dolgunk, hogy felismerjük teremtőnk szándékát, majd ehhez igazítsuk értelmünket. Isten kitartóan munkálkodik mindannyiunkban. Talán nem mi leszünk azok, akik meg fogjuk győzni, hogy megváltozzon a környezetünk véleménye. Lehet, hogy semmi, vagy csak nagyon kevés ráhatásunk lesz a dolgokra. Istennek azonban ezer mód áll a rendelkezésére, hogy megnyerje magának azokat, akikkel beszélünk, megismerkedünk, és kitartóan alkalmazza ezeket a módokat. Ezt biztosan tudhatjuk, és ebben meg is nyugodhatunk. Olyanoknak kell lennünk, mint a magvetőknek. Nem törődni azzal, hogy mi történik a magokkal, csak hinteni a magokat. Isten majd gondoskodik róla. Csak arra kérem mindannyiukat, hogy ne hallgassanak, mert mindennél fontosabb most, hogy mindennél nagyobb erővel szeretnék elhallgatni, vagy elhazudni az igazságot, és elhallgattatni azokat, akik még kimerik mondani az igazságot, mindennél fontosabb, hogy megszólaljanak, hogy nyilvánosság elé álljanak, hogy a kisebb vagy nagyobb környezetükben, de hirdessék az igazságot. Alapvető igazságokat kell ugyanis újból és újból kimondanunk és leszögeznünk. Jeleknek, illetve hangoknak kell lenni a világban, éppen azért, mert ezeket a jeleket és hangokat szeretnék eltüntetni a világból. Ha azt szeretnénk, hogy bármely beszélgetésünk eredményes legyen, ne csak érvekkel készüljünk, hanem szeretném, ha most itt közösen gondolkodva felkészítenénk a hozzáállásunkat is. Részben azok alapján mondom a következőket, amelyeket én megértem, vagy megtapasztaltam a munkám során. Nem csupán saját magunkat képviseljük, ha felvállaltan keresztények vagyunk, akkor képviseljük az Urat is, és ahogyan mi viselkedünk, akár egy vitában is, az nagyban meg fogja határozni, hogy Istenről vagy a kereszténységről mit gondolnak majd az emberek. Ezért tartsuk szem előtt Jézus tulajdonságait. Ő legyen a példa, és őt kövessük mindenben. Ha keresztények vagyunk, Krisztus követői vagyunk, Krisztust kell tehát ezekben a szituációkban is követnünk. Ezeket kell nekünk is visszatükröznünk, hogyha az ő nevét akarjuk megemlíteni ezekben a vitákban, vagy a kereszténységre hivatkozunk. Keresztényként a szerető Istent képviseljük, aki esőt küld a becsületes és az igazságtalan emberekre is, és egyformán kedvez a hívőknek és a nem hívőknek is. Nem alkuszik meg sem az igazság, sem a kegyelem kérdésében. Azt akarja, hogy minden ember megbékéljen vele. És azzal bízott meg minket, hogy só és világosság legyünk a világban. Ezzel a feladattal együtt jár mindaz, hogy szembe kell néznünk a saját hiányosságainkkal is, mielőtt másét kezdenénk kijavítani. Ezek alapján, és ezeket mind szintén a Szentírásból vettem, ezek igerészek alapján megfogalmazott gondolatok, nekünk, az Úr szolgáinak, ha erre a vállalkozásra adjuk a fejünket, nagyon magasra van téve a mérce. El kell ismernünk ezt. Nem tudjuk teljesíteni ezt a feladatot anélkül, hogy imádsággal rá ne készülnénk, hogy rá ne támaszkodnánk Istenre. Éppen ezért először is őszintén be kell ismernünk, hogy ezekben a küzdelmünkben nagy szükségünk lesz Istenre. Mondjunk tehát igazat mindenképp, de ne próbáljuk meg azt ráerőltetni a hallgatóságra. Természetesen nem megoldás az sem, hogyha cukormászba öntjük a szavainkat. A gyengétség nem azt jelenti, hogy felülvizsgáljuk, amit az igazságról gondolunk, hanem azt, hogy az igazságot óvatosan és körültekintően tálaljuk. Nézzük meg a példát, mi lehet a példa ebben. Nézzük meg, hogyan beszélgetett Jézus a szamáriai asszonnyal János evangéliuma 4. fejezetében. Tudta, hogy a nő bűnben él, egy olyan férfivel, aki nem a férje. És amikor ezt kimondta, nem próbálta meg szépíteni a dolgot. De mindenek előtt az embert látta benne, nem pedig a szexuális bűnök elkövetőjét. És még amikor a bűnéről beszélt, akkor is gyengétséget és tiszteletet mutatott felé. Amikor tehát beszélünk, kövessük Jézust abban, ahogy beszélünk. Nem elég tudni, hogy mi a helyes és mi nem. A szolgáló élet része, ugyanazt a gyengétséget mutassuk mások iránt, amit Jézus mutatott irántunk is. Egy személyes példa. Említette Miklós atya, hogy az LMBTQ lobby csoportokkal kapcsolatos állásfoglalás miatt intette meg a YouTube a videó megosztóit. Kétségtelen, hogy a homoszexuálisokkal szembeni előítélet egy létező dolog, és hogy én több alkalommal állást foglaltam már ebben a témakörben. Sokakban él valóban az az észszerűtlen tévképzet, hogy felsőbbrendűek a melegekhez és a leszbikusokhoz képest, és hogy a homoszexuális emberek alapvetően alsóbbrendű vagy másodosztályú lények. Sok előítélet van az emberek szívében ebben a témában, de a homofóbia vágya az szerintem egy téves fogalom. Azt gondolom, hogy az előítélet, a fóbia és a meggyőződés három különböző fogalom, és ezeket szét kell választanunk. A hit, miszerint a homoszexuális viselkedés erkölcstelen, sem nem fóbia, sem nem előítélet. Ez egy meggyőződés, amely egyszerű, jól megalapozott világnézetre támaszkodik, nem diszkriminálja és nem is alacsonyítja le a homoszexuális embereket. Ha valamiben nem értünk egyet, az egy dolog. De ha a nézeteink miatt bárki megbélyegez minket, az már teljesen más. Nem igazságos, sőt egy kicsit övön aluli is a homofóbia felemlegetése. Itt egy véleménykülönbségről van szó, világnézetek ütközéséről. Nyilvánítsuk ki, hogy nincsenek fóbiás reakcióink, ne csak ebben a témában, minden másban, ahol véleménykülönbségre vagy véleményütközésre kerül sor. Ami pedig az előítéletesség vágyát illeti. Ártatlannak kell vallanom magam ebben is, mert igen, azt gondolom, hogy a homoszexualitás bűn. És ha azt gondolnám, hogy ettől bárki bűnösebb, mint én, akkor valóban az előítéletesség bűnébe esnék. Azonban nem így gondolom. Úgy látom, mint azt éreznék sokan, hogyha valamit bűnnek tartok, vagy tartunk, akkor magamat bűntelennek hiszem. Távolról sem. Valójában, ha most elkezdenénk összevetni személyes bűnlajstromunkat, az én listám valószínűleg hosszabb lenne, mint bárki másé. Azonban az, hogy a homoszexualitást helytelennek tartom, egy meggyőződés, nem pedig egy előítélet. Ha úgy érzi bárki, hogy bármikor is úgy viszonyultam, vagy viszonyult hozzá egy közösség, mint a alsóbbrendű lenne, arról szeretnék tudni, és szeretnénk tudni mindannyian, mert egyáltalán nem így érzünk, vagy nem így érzek. Amikor egymással beszélünk bármilyen témáról, az egyik tökéletlen ember beszél egy másikkal. A meggyőződés, az előítélet és a fóbia tehát három teljesen különböző fogalom. Érdemes külön kezelni és külön választani ezeket a beszélgetésekben. És csak egészen röviden zárásképpen, amikor a keresztény társadalmi felelősségről, vagy bármilyen más kérdésről beszélek, akkor mindig nagyon fontos a forrásokról beszélni, és a mi jó indulatunk, a mi cselekvésünk forrása Isten. Az Istenhez való kapcsolódás, a hitélet pillére és forrása az ige olvasásával, imádsággal és elmélkedéssel töltött időből épül fel. Ezek az alaptevékenységek létfontosságúak minden elkötelezett keresztény számára. Tapasztalatom szerint azonban épp ezeket kezdjük először elhanyagolni, ha nehézségek adódnak az életünkben. Sőt, azt látom, hogy keresztények milliói élnek rendszeres imádság és bibliaolvasás nélkül, és így megfelelő táplálék és eszközök hiány nem képesek megküzdeni az életükben felmerülő kihívásokkal és kísértésekkel. Mivel Krisztus követői, ezért talán van kapcsolatuk Istennel. Ez a kapcsolat azonban kevéssé, vagy egyáltalán nem bensőséges. És mindez azért van, mert elhanyagolták a hitéletüket. Az is teljesen bizonyos, hogy nem tudunk folyamatos kapcsolatot ápolni Istennel hitélet nélkül, hiszen egyetlen kapcsolat sem lehet erős anélkül, hogy a másikat meghallgatnánk és beszélgetnénk vele. Azért beszélek erről ilyen bátran, mert átmentem én is ezen a folyamaton, keveset imádkoztam, és ritkán olvastam a Szentírást, és éreztem az Istentől elvetettség vagy eltávolodottság érzését. És minőségi változás következett be az életemben, amikor élő lett az Isten kapcsolatom. A Szentíráson keresztül Isten szól hozzánk, tanít és vezet minket, az imádságban pedig formál minket. Engedjük közel a szívünket és a személyiségünket Istenhez, hogy tudjon bennünket erősíteni, formálni és megszentelni. Törekedjünk tehát arra, hogy közelebb kerüljünk hozzá úgy is, hogy naponta gyakoroljuk az imádságot és a bibliaolvasást, és hogyha ezt tesszük, épülünk lelkileg, növekszik az Isten iránti szeretetünk, és olyan bizalommal és békességgel tudunk majd fogadni életünk körülményeit, akár a kihívásokat vagy a vitákat is, amelyre Isten nélkül nem lennénk képesek. Köszönöm, hogy meghallgattak, és most át is adom a férjemnek a szót.

Hallanak ezen a mikrofonon is? Picit talán kevésbé áthalló, mint ez, mint a másik volt, ezért gondolom, hogy innen beszélnék. Valószínűleg harmadszor nem hívnak ide minket, mert két dolog ugyanaz, mint a múltkori alkalommal. Az egyik, hogy hideget hoztunk, miközben már volt egy kicsit jobb idő. A másik pedig, sok problémát fogunk beszélni, és kevésbé vigasztaló dolgokat. De hoztunk még egy csapást önöknek, hogy teljes legyen a kép, mégpedig két kiadványt, amelyik ott lapul az asztalon, és aminek rövid történetét azért engedjék meg elmondjam, hogy Andrával készült egy interjú a Képmásban, és a megmaradt példányokat osztogatjuk szét. A másik pedig egy tévedésem, 20 évvel ezelőtt készült egy könyv, amelyet én írtam. Úgy tudtam, hogy nincsen már belőle példány, és édesapám meghalt tavaly, és kiderült, hogy a raktárában még néhány doboz van. Könyvet nem égetünk, én legalábbis nem, úgyhogy az a másik, amit önöknek fölajánlunk, aki gondolja, az vigye el. Aztán utána, ha úgy gondolja, akkor akár el is dobhatja. A múltkori beszélgetésen, illetve előadáson és konzultáción, mert utána kérdések is voltak, nagyon sok mindenről beszéltünk. Ugye Andrea a belső küzdelmek problematikáját említette, nekem sokkal egyszerűbb dolgom, aminek külsőről kell mondanom néhány gondolatot. Két hónappal ezelőtt egy háború, amit én fegyveres konfliktusnak hívok, de a körülmények is abból fakadó problémákat jelent, nyilván háború van, és háború. Az, hogy egyre többen csatlakozni kívánnak hozzá, ugye tudjuk jól, a NATO tagjai közül valóban veszélyt rejteget. És akkor mégis azt mondtam a végén, hogy én nem hiszek a világháború közelettében, pláne nem hiszek olyan fegyverek bevetésében, ami a nukleáris fegyvereket jelenti, vagy még durvább eszközöket, mert higgyék el, még annál is van durvább. Azután mi történt két hónap alatt? Franciaország lángokban, szó szerint tüzek gyúlnak a francia nagyvárosokban, és zűrzavar. Németországban leáll a tömegközlekedés, ugye országos szinten. Hollandiában a gazdák híg triágyával locsolják a kormányépületet és a kivonuló rendőröket. Aztán Lengyelországban is furcsa módon kezdik észrevenni, hogy talán nem kellene beleavatkozniuk konkrétan az ukrán konfliktusban, legalábbis tevőlegesen nem. Tehát két hónap alatt megint olyat fejlődött a körülmény, a külső körülmény, amely egyáltalán nem a konszolidáció felé vezet, és egyáltalán nem azt vetíti előre, hogy az elmúlt időszak problémái enyhülnének. És volt még egy rossz hír az elmúlt napokban, mégpedig az, hogy az egyébként általában higgadt és mondjuk úgy az kevésbé indulatokra appelláló magyar miniszterelnök is azt nyilatkozta a rádióban, hogyha hallották, hogy egyre jobban közeledünk egyfajta nagy háború irányába. Mert ilyen jelek vannak. Én továbbá sem gondolom így, és nem azért mondom ezt, mert szembe szeretnék szállni a miniszterelnök úr tudásával, információs hátterével, hanem azért, mert nem az a kérdés ma, véleményem szerint, hogy formálisan háború lesz-e, hiszen a háború, múltkor megbeszéltük, már régóta tart, amit úgy hívunk, hogy a normalitás és az abnormalitás összecsapása. Az emberi értékrend megtámadott, a normalitás minden formája veszélyben, a hitünk meggyalázva, és hadd ne soroljam. Tehát a háború zajlik mindennapokban, és meg is állapodtunk a múltkor, ha jól emlékszem, hogy valamennyien mi katonák kénytelenek vagyunk besorozni magunkat, és küzdeni kikinek a maga helyén, ugye, hogy a normalitás győzzön. De van még egy folyamat, amelyről most szeretnék önöknek beszélni. És nem azért, mert ez nem látható más számára, hanem mert hangsúlyoznunk kell, hogy igenis egy nagyon komoly átalakulás előtt van, nem csak a kontinensünk, hanem gyakorlatilag a világpolitika.
Hiszen mit tapasztaltunk az elmúlt 70 év során? Azt, hogy egy centrális rendszer jön létre, hogy az Egyesült Államok vezetésével egy rendkívül erős központi világ kezdett kialakulni. Ennek megvoltak a gazdasági és katonai feltételei. Azután azt láttuk, hogy ez tovább ment, és azt mondta, hogy a nemzetállamok nélküli világot szeretnék, ez a világkormány vezetésével természetesen. Tehát magyarul egy egypólusú világ felé haladtunk az elmúlt 70 év során. A mostani pillanat viszont egy választó. És ezt tulajdonképpen az ukrán-orosz fegyveres konfliktus tette ki a nyílt színre. Mindaz, ami egyébként évtizedek óta szintén a mélyben megbújva, de folyamatként jelen volt, legfeljebb nem volt hatékony és nem látszott. Ugye a több pólusú világ kérdése. Azzal, hogy Oroszországot elfordítják és eltávolítják Európának, mondjuk a vérkeringéséből, hiszen földrajzilag nem lehet, ezzel egyre intenzívebbé vált az úgynevezett többpólus létrejöttének a lehetősége. Ugye a többpólus alatt úgymond területi helyzeteket és területeket értünk. Az egyik ilyen pólus lenne, eme gondolat mögött mondjuk megfogalmazott ideológiákban, hogy az Egyesült Államoktól az amerikai földrész északon és délen, tehát egy vertikális formában. A második egy eurázsiai lenne, ebben már Oroszország nem feltétlen értendő, egy ázsiai, szintén északról délre, és egy távol-keleti. Amikor több mint 5 órán keresztül a moszkvai Kremlben az orosz vezető és a kínai vezető több órán keresztül beszélgetett és tárgyalt, akkor meggyőződésem szerint ennek az operatív megvalósításának a témája került napirendre. Mivel egyenértékű egy ilyen folyamat? Természetesen azzal, hogy mindazt, amelyet az úgynevezett világkormánnyal megszemélyesített háttérhatalom képzelt, azt teljes egészében szembeállítják egy egészen más logikával és folyamattal. A kérdés ez, és hogyha Orbán Viktor arra gondolt, hogy ez megye háború nélkül, egy nagy összecsapás nélkül, akkor nyilván az egyik forgatókönyv az, hogy nem biztos, hogy így sikerül. A józanész azt kívánná természetesen, csak ilyenkor jön az, hogy a háttérbe szorított, a hatalomból kiűzetett, az bizony nem adja olcsón a bőrét. Tehát, amikor arról olvasnak a különböző médiában, hogy Oroszországnak nem lesz más esélye, mint bevetni mondjuk az atomfegyvereit, hogy a végső győzelmet elérje, akkor ennek pont a ellenkezője igaz. Ugye a múltkor is hangsúlyoztam, Oroszország gazdaságilag nem képes hosszú távon háborút fenntartani. De nem az a megoldása, hogy akkor egy gyors háborút, úgymond egy modern fegyverekkel megvízendő háborút fog tenni, hanem elfordul a problémától. Elfordul attól, amelybe nem akarják bevenni, azaz Európától. Az elfordulás pedig azt jelenti, hogy egy egészen más struktúrában kezd a világ kialakulni. Ugye jól tudják, hogy az Egyesült Államoknak két ereje van. Az egyik a katonai fölkészültsége, bár Afganisztánban azért volt bizonyos hiátus ez ügyben, ha még emlékeznek rá, olyannyira, hogy a teljes fegyverzet ott maradt. Önök szerint miért? Nem volt elég szállító eszköz hazavinni? Nem. Mert így újra lehetett gyártani. Ugye mindig oda jutunk vissza, hogy a háborúk ma a világban öncélúak. Egyedül a gazdaság szereplőinek, ezen belül a fegyvergyáraknak fontosak. És nem pedig a klasszikus értelemben vett területszerzés és bármilyen más érdek megszerzése. Tehát én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok katonai ereje az szimbolikus, hatékonysága azért messze elmarad attól, amiről egyébként mi feltételekkel rendelkeztünk korábban. Az Egyesült Államok másik ereje pedig a dollár volt. Ugye ezt is jól tudják. Igen ám, csak a dollár mögött nincs semmiféle komoly fedezet, arany legkevésbé, hanem az úgynevezett olajdollár szerep. Ugye ez azt jelenti, pontosan fogalmazva, hogy a dollár, mint váltópénz, főleg az energetikában, az olajban és az egyéb mondjuk nemzetközi forgalmazásban jelenik meg.
Ha ezt kiveszik a rendszerből, már pedig erősen megjelent ennek a nyoma, ugye ma már érdekes módon Szaúd-Arábia is kész Kínával, Jüanban, hogy úgy mondjam, kereskedni. Ez pedig egy óriási csapás az amerikai gazdaságra. A kérdés az, hogy mi lesz ennek a következménye. Nyilvánvalóan az Egyesült Államok ezt nem engedheti meg. Nyilvánvalóan az Egyesült Államok nem vonulhat vissza a saját kontinensére. Az egész elmúlt 7 évtized ezt nem predesztinálja, erre ő véleményem szerint nincs fölkészülve egy ilyen forgatókönyvre. Tehát annak az esélye, hogy egy nagyobb konfliktus kerekedik a mai egyébként ukrán-orosz fegyveres konfliktusból, azért van jelen, mert a világ átrendezése megindult. Nem tudom megmondani önöknek, hogy ez ilyen formában lezárható-e, vagy ilyen formában működik-e tovább. De abban nyilván egyet tudunk érteni, hogy nagyon ma még szinte elképzelhetetlen folyamatok alakulhatnak ki. Mit jelent ez ránk nézve? Mert valószínűleg számunkra ez a legfontosabb. Mit jelent ez Magyarországra nézve? Ugye a Miklós atya is elmondta pár szóban, tulajdonképpen a mai evangélium abszolút áthallással rendelkezik, és milyen érdekes az élet, hogy pont ma van egy ilyen áthallási lehetőség. Ugye Magyarország és Magyarország szerepe gyakorlatilag ebben a folyamatban az igenis példaértékű, igenis az az utolsó menedék a normalitás szempontjából, amely még mint frontharcos jelen van és működőképes. Ez mind rendben van, ezt mi tudjuk, hiszen itt élünk, mi vagyunk azok, akik ezzel szembesülni kell, és szembesültünk ezer éven keresztül, nem csak a 21. század elején. Csak hogy eszközeink vannak-e mindenhez? És ugye ez a nagy kérdés, és amikor Andrea azt mondja, hogy gyakorlatilag el kell fogadnunk az ellenfél támadását, vagy el kell fogadnunk azt, hogy lekapcsolnak bizonyos információs rendszerekről, akkor nagyon egyszerűvé válik a képlet. Gyakorlatilag arról van szó, hogy adott esetben vannak lőszereink, a szavaink, a gondolataink, az értékrendünk, a mondataink. De vannak-e hozzá fegyvereink, amellyel ezeket a szavakat, a lőszereket el tudjuk juttatni. A világ úgy alakult, hogy óvatlanok voltunk, és ezek a fegyverek a másik oldalon vannak. Önök találkoztak olyan háborúval, amikor nálam lőszer volt az egyik oldalon, és kölcsön kellett kérnem a másiktól a tüzérségi ágyút, hogy őt lőjen bele? Azt gondolom, hogy ez nem fordult elő a történelemben, és tartok tőle, hogy a mai nap is nagyon nehéz lesz így harcolnunk. Nem készültünk fel arra, hogy ezt a bizonyos információs háborút fegyverekkel vívják, hanem arra készültünk, hogy befogadnak minket abban a közösségi csatorna rendszerbe, hogy az internet adta különböző lehetőségre, platformokra, amelyen aztán majd szépen elbeszélgetünk, és mindenki a saját igazát fogja tudni képviselni. Nem így van? Ebben látom az igazi gyengeségünket. Hogyan tudjuk meggyőzni a fiataljainkat azzal szemben, ami az a rengeteg mocsok, ami éri őket? Hogyan tudjuk meggyőzni az embereket, hogy tulajdonképpen higgyék el, nincs alternatívája annak, amit egyébként 100 éveken keresztül az ember felépített. Hogyan tudjuk meggyőzni és elfogadtatni, akár csak Európában ezeket a gondolatokat, ha nincsenek a kezünkben megfelelő eszközök? Márpedig jelen pillanatban sajnos úgy tűnik, hogy nagyon minimálisan vannak lehetőségeink. Tehát a mai élethelyzetben, ugye Magyarország a következő mondjuk 2 évben meglehetősen komoly kihívás elé kerül, mégpedig azért, mert ha belegondolnak, 3 választás vár ránk. Jövőre az önkormányzati és uniós, 4 az Egyesült Államok elnökválasztása, és 2026-ban újra Magyarországon parlamenti választás. Ugye amit látunk, és egyértelműen látható, nem csak az eszközökről kapcsolnak le, hogy kevesebb kommunikációja legyen azoknak, akik a normalitásról, az igazi jövőképről beszélnek, hanem annak a veszélye is megvan, hogy direkt az embereknél fognak megjelenni azok a rendszerek, a pénzzel együtt, amelyek eddig az ellenzéket támogatták, például Magyarországon, vagy bármilyen más országban is.
És az embereken keresztül, alulról építkezve, próbálják fölépíteni azt, hogy gyakorlatilag az a fajta eszmerendszer, amelyet képviselnek, és amelyet ez a bizonyos háttér, erőtér jelent, az Magyarországon is teret nyerjen politikai értelemben, amelyet az elmúlt 12 év alatt sem sikerült így megvalósítani. Tehát én úgy gondolom, hogy a mi szerepünk, nekünk katonáknak a szerepe, az azért lesz hatványozottan jelen, mert látható módon a politika eszközrendszere szűkül. Látható módon a politika, és ez nem egy minősített mondat részemről, de egyre kevesebb meggyőződéssel képes kiállni bizonyos tételekért, mert beszorult egy olyan kettős élethelyzetbe, amikor teljes egészében nem tudja az akaratát érvényesíteni, még Magyarországon sem. Mire gondolok? Ugye mi nem küldünk harcosokat az ukrán területre, hogy gyilkolják őket, de ugyanakkor magyar emberek meghalnak. Hisz a Kárpátalján élő magyar nemzetiségekből nagyon sokan áldozatok, nem csak katonák, hanem már sajnos halottak. Azt mondjuk, hogy a béketárgyalásokat és a tűzszünetet kell erőltetni. Ugyanakkor elfogadjuk azt, hogy a NATO-t bővítik Európában, és aláírtuk mi is most a finn csatlakozási kérdést. Azt mondjuk, hogy mi fegyvereket nem adunk olyan területre, ahol embereket gyilkolnak le. Ugyanakkor engedjük területeinken átmenni azokat a szállítmányokat, amelyek ezeken a konfliktuszónákban, így most éppen Ukrajna keleti részén, fegyvereket gyilkolnak. Mi hát az igazi lehetőségünk? Én azt gondolom, hogy a politika pontosan mutatja, hogy minimálisra szűkült a egyes taktikai értelemben vett megoldás. Én azt gondolom, hogy a politikának most egyre inkább szüksége lesz ránk. És nem fordítva. Az elmúlt időszakban nagyon sokszor megszoktuk azt, hogy a politika megoldja a kérdéseinket. Gyermekvédelmi törvényt hoz, hogy egy példát mondjak. Meg tudja oldani a szociális támogatást. Az embereknek a gyermekvállaláshoz pénzt tud adni. Most ezt a pénzt meg fogják vonni? Ugye durván ez 16 ezer milliárd forintot jelent, amely nem fog bejönni Magyarországra, és ne legyen igazam. Mert ezzel próbálják megfojtani gyakorlatilag azt a politikát, amely az elmúlt 3 ciklusban nem volt sikeres, ami az elmúlt 12 évben igenis a magyar társadalomnak képes volt bizonyos segítséget adni, ha nagyon sok mindent nem is oldott meg nyilvánvalóan. Tehát olyan eszközök vannak az ellenfeleink kezében, a hírközlő csatornák befagyasztása, a jogosan járó pénzek meg nem adása, mert egyébként ők is tudják Brüsszelben, hogy ezt a pénzt oda kell majd adni. Kérdés az, hogy meddig tudják húzni az időt. Ez nem függ össze semmiféle igazságtétellel vagy jogszabállyal. Két különböző dologról beszélünk, ami soha nem jön át a médián. Mi magyarázza azt, hogy 12 éven keresztül az Orbán kormány volt hatalmon, ugyanazt a politikát folytatta, semmi hang ez ellen nem szólalt meg. Egyszer csak a 13. évben rájönnek, hogy dehogy nem, hát mindez rossz volt. Ja, és közben jöttek a pénzek, mert hogy azoknak alanyi jogon hozzá kell, hogy férjen minden ország, aki tagja az uniónak. Egyszer csak rájöttek arra, hogy mindez tévedés volt? Nem. Taktikát váltottak. Egy úgynevezett hatékony, most a másik oldalról nézve, hatékony taktikát váltottak. Rájöttek arra, hogy hogyan lehet beszorítani tulajdonképpen egy ellenálló rendszert, hogy az ő érdekeiket képviselje, vagy pusztuljon a szónak sajnos csúnya értelmében is. Ezért mondom azt, hogy a következő évek nagyon nehezek lesznek. A világpolitikában teljes átrendeződés is elképzelhető, vagy egy olyan konfliktus, amelyet valóban nagyon nehéz megjósolni, hogy milyen eszközökkel, uram, bocsá, fegyverekkel vívnak majd. És ugyanez van ránk is. Tehát sajnos az, amelyben mi akár kis közösségként, akár az egyházi vezetőink megpróbálnak lelki erőt és támaszt adni, ez csak akkor lesz segítség, hogyha gyakorlatilag, vagy mondjam a régi szakmámat, operatív értelemben is képesek vagyunk ehhez felnőni.
Képesek vagyunk-e minél több embert magunkkal vinni, és minél több embert mozgósítani annak érdekében, hogy csak saját magunkat tudjuk megvédeni, senki nem fog. Nincsenek szövetségesek, potenciálisan sem, csak mi vagyunk. Ez mennyire elég, nagyon nehéz kérdés, de én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül a mi felelősségünk ebben a kis közösségben is, és minden közösségben Magyarországon, hogy meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Véleményem szerint vagyunk elég intenzívek, erősek, okosak, hogy ezt képesek legyünk megtenni. Köszönöm a figyelmüket!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

0: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Uram, köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsáss meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy te nem mész nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, engedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden tudás látszatától és a mindent jobban tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házártos barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiába valóság nyomasztó érzésétől. Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt és a kezdetről oda át. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat, és adj alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni, és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét. Uram, maradj az, ki mindig voltál, a megbocsájtó édesatyám, ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsájtani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba hagyjam a dicséretedet. Tartsd meg, és növeld a hitemet. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya fohásza, Isten irányítsa a hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. A pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Leó pápa Villa Názáret közösségéhez. Legyete a keresztény gondolkodás műhelye. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Leó pápa a Szent Háromság misztériumáról emlékedett, arra buzdítva, hogy fedezzük fel újra, a Szent Háromság arra készített bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntött a dolgozószobály ablakából 14. Leó pápa, a Szent Péter téren megjelent mintegy 20 000 hívőt, emlékeztetve rá, hogy egy héttel ezelőtt pünkösd ünnepével véget ért a húsvéti időszak, majd Szent Háromság vasárnapjához fűzte tanítását. Amikor ezen a vasárnapon a Szent Háromság misztériumát ünnepeljük, lehetőség nyílik arra, hogy visszatekintsünk az eddig megtett útra, kiindulva annak középpontjából, vagyis Isten életéből, aki Jézus Krisztusban ajándékozta magát nekünk. Ez az életet dinamikus, kimeríthetetlen, gyümölcsöző közösség, amely már most minket is magában foglal, az Atyát és a Fiút összekötő Szentlélek ugyanis kiáradt a szívünkbe, így a világban formát ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élet tere, ahol az ég és a föld már érintkezik egymással, mutatott rá katekézésében a Szent Atya. A pápa utolt Szent Háromság vasárnapjának evangéliumi szakaszára, amely Nikodémust
1: Ci presenta Nicodemo.
0: Izrael egyik kiemelkedő személyiségét mutatja be, akit mély vonzalom fűzött Jézushoz. Hogy ne lássák meg, Nikodémus ének idején keresse fel Jézust, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos mestert, és kérdéseket akart feltenni számára. Az Úr fontosnak tartotta Nikodémus keresését. Vendégül látta őt, és meglepte azzal a kijelentésével, hogy egy felnőttnek is lehetséges újjászületnie. Jézus szavai azt sejtették Nikodémussal, hogy Isten élete képes lenne átalakítani életét. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, és megvilágította sötét éjszakáját azzal az igazsággal, amely a mai ünnepen minden templomban visszhangzik, mondta Leó pápa idézve János evangéliumának szavait. Úgy szerette Isten a világot,
1: Dio ha tanto amato il mondo,
0: hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindazt, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És továbbá, Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy erítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Leó pápa azt emelte ki Szent Háromság vasárnapjának ünnepén, hogy otthon vagyunk Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek misztériumában, ahogy Nikodémus is otthon érezte magát Jézus mellett. Isten élete csodálatos és magában ragadó, békét ad gyakran olyan nyugtalan szívünknek, és a Szentlélek örömében fivérként és nővérként találkoztatunk egymással. A Szent Háromság arra késztet bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése. Nikodémus a Sanhedrin, azaz Izrael főtanácsának tagja volt.
1: Nicodemo faceva parte del Sinedrio.
0: Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra buzította a többieket, hogy hallgassák meg őt, mielőtt elítélik. Magán Krisztuson keresztül kapta meg Istentől a közösség lelkét, amely megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik, panaszkodik, magányos lesz, és lelke soha nem ünnepel, mondta a pápa, majd így folytatta. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak, örvendjetek és tökéletesedjetek.
1: Siate gioiosi, tendete alla perfezione.
0: Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Idézett a Szent Atya a vasárnapi szenteckéből, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Végül Szent Háromság vasárnapján délben az Úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa azért fohászkodott Szűz Máriához, hogy az Isten akaratára adott igényében virágozzon fel a mi igenünk is, amellyel válaszolunk a Szent Háromság szeretetére.
1: Angelus Domini nunciavet Marie.
0: A Szent Atya fohásza. Isten irányítsa hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. Szent Háromság vasárnapján délben, az Urangyalra elimádkozása után Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalom csillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak. Május hónapjában az egész egyházból egységes fohász hangzott fel a békért, különösen a rózsafizér imán keresztül, mint egy szakaratlan lánc. A háború sújtotta a népeket Szűz Mária közbenjárására bízta, mondta Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévő lelkismeretét és irányítsa a döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. A pápa utalt rá, hogy Olaszországban ezen a vasárnapon ünneplik 25. alkalommal a fájdalom csillapítás napját. A Szent Atya közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, köszönettel és bátorítása fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. A Szent Péter téren összegyűlt római híveket és nemzetközi zarándó sereget üdvözölve, a pápa kiemelte a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, valamint a szlovákiai Dunalusma plébánia kórusát. Leó pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál imádkozta el a rózsafizért online kapcsolatban a világ Mária kegyhelyeinek jelentős részével, akik együtt kérték a szűzanya közbenjárását a világ békéért. Amikor őszinte szívvel keressük a békét, az inkább életük mindennapi elkötelezettségét jelenti, ez a béke igazságosságból és szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Meghallgatom, mit mond Isten, az Úr. Békét hirdet népének.
1: Egli annuncia la pace per il suo popolo.
0: Híveinek, azoknak, akik bizalommal térnek vissza hozzá. A Zsoltán szavai jól illenek ma esti rózsafüzér imádságunkhoz, mert kifejezik azt a reményt, amelyre szükségünk van, különösen a jelenkor nehézségei és erőszakosságai miatt, kezdte beszédét Leó pápa. Nyissuk meg tehát a szívünket Isten igényének meghallgatására, hogy imádságunkban megértsük a történelemben zajló események értelmét, felismerve Isten gondviselését, amely mindig irányítja azt és segít minket. Szűz Mária a hívő példaképe, aki szívével fülel arra, hogy meghallja, mit mond Isten. Ő példát mutat nekünk engedelmességével, amely befogadja méhébe Isten fiának megtestesülését. Ha Máriával együtt emlékezünk a rózsafüzér titkairól, felismerjük, hogy Jézus Krisztusban az Atya egyetlen és végleges igéje valósul meg. A béke igéje mindazok számára, akik bűnbánó szívvel térnek vissza hozzá. Az Úr soha nem hagy el minket, ha mi elfelejtjük őt, még akkor sem, ha utat tévesztünk. Ő eljön értünk, és örök szeretetével mellettünk áll. Ahogy Izaiás próféta emlékeztet minket, ajkamra veszem őt, béke, békesség a távoliaknak és a közelieknek.
1: Pace ai lontani e ai vicini.
0: Aki bízik Istenben, megérti ezt a békességről szóló üzenetet, és annak alkotó mesterévé válik, saját kezével építve meg azt. A béke ugyanis nem laboratóriumban igazolható elmélet, nem naív illúzió, sem pedig érdekből kezelt ügy. Amikor őszinte szívvel keressük, inkább életünk mindennapi elkötelezettségét jelenti. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Még ebben a feszültségekkel és konfliktusokkal teli időben is lehetségessé válik a béke, ha hajlandók vagyunk meghallgatni azok kiáltását, akiktől megvonták. Ártatlan gyermekek, szorongó anyák és apák, bántalmazott foglyok, menekültek, minden korosztályból származó szenvedő emberek. Mindannyiuk ajkán egyetlen szó van, béke. Mi tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka.
1: La pace è sempre possibile, perché è dono di Dio.
0: Ez a béke, az ő békéje, Jézus Krisztus, Isten fia arcát viseli, aki az értünk feláldozott életével kiengesztelte az eget és a földet. Ahogy Pál apostol írja, ő a mi békességünk. Ő az, aki lerombolja az ellenségeskedés falait, aki alázatosságával győzi le az arroganciát, és aki az egész teremtést megváltja a bűntől. Amikor az Úr Jézus velünk van, folytatta Leó pápa, és az ő szeretetének igaz tanítmányaként viselkedünk, akkor a Szentlélek megvalósítja azt, ami emberi szemmel nézve lehetetlennek tűnik. Amikor viszont eltávolodunk Istentől, eltávolodunk az embertől, a fele barátunktól is, és különbösebb maradunk a fájdalmával szemben. Valahányszor visszatérünk az Úrhoz, az ő békéje a mi elkötelezettségünké válik mindannyiunk feladatai és felelősségei szerint. Imádságunk így küldetéssé és proféciává válik, többé nem lesz ártatlanok sírás a városainkban, senkinek nem kell majd bombafenyegetés miatt elmenekülnie otthonából. A hatalomvágy és a szavak erőszakossága helyet ad az igazságosság és az igazság szomjúságának. De mindenki teheti és köteles is megtenni a magáit, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Kedves testvéreim, az igazi béke a szerető szívben kezdődik, és azt a megbékélés szavait kimondó ajkak tanúsítják. A szemekben tükröződik, amelyek szerítséggel és bölcsességgel tekintenek a világra. Ez az igazi erő, az igazság és a szeretet ereje. Isten béketeremtőket keres. Szent anyánk segítsen nekünk, hogy minden nap válaszoljunk neki így, íme itt vagyok.
1: Il nostro, eccomi.
0: De ne csak szavakkal, hanem tettekkel is. Zárt a beszédét 14. Leó pápa a vatikáni kertekben tartott világméretű rózsafüzér ima után. Leó pápa beszéde a Villa Názáret közösségéhez. Legyet a keresztény gondolkodás műhelye. Leó pápa szombat délután 5 órakor fogadta a Villa Názáret egyetemi kollégium közösségének mintegy 1000 tagját az áldások termében. A 80 évvel ezelőtt a tehetséges szegény diákok támogatására létrehozott egyetemi közösség mai diákjait és tanárait arra buzdította, hogy elkötelezetten járuljanak hozzá egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. Leó pápa beszéde kezdetén megemlékezett a Villa Názáret történetének jelentősebb személyiségeiről, az alapító Domenico Tardini bíborosról, Antonio Samori bíborosról első utódjáról, és Achille Silvestrini bíborosról, aki megújította és tovább vitte a kezdeményezést. 1946-ban a II. Világháború befejezése után alapították a názáreti villát, az oktatás és a béke szimbólumaként és eszközeként. Az alapító megértette, hogy a tartós béke elmódítása szükséges a fiatalokat vezetőké képezni,
1: formare i giovani
0: a jó megcselekvésében, és felruházni őket megfelelő eszközökkel, hogy az evangélium értékeit megélhessék családjukban, tanulmányaikban, szabadidejükben és szakmai gyakorlatukban. Ezért a názáreti villa széleskörű lelki, intellektuális és erkölcsi oktatási programot indított azzal a konkrét céllal, hogy ezt a lehetőséget elérhetővé tegye azok számára is, akik tehetségben és jó akaratban gazdagok, de nem rendelkeznek a tanulmányok folytatása a szükséges eszközökkel. Az alapító Szilveszrini bíboros a Villa Názáret közösségének formálására bibliai elveken és képeken nyugvó programot teremtett, melyek között a lábosásról szóló evangéliumi történet és az irgalmas szamaritánus példázata segít megérteni, hogy milyen legyen az Úr tanítmányainak életmódja. Leó pápa idézte elődje buzdítását. Akkor válunk teljesen emberré, amikor több mint ember vagyunk, amikor engedjük, hogy Isten önmagunkon túl vezessen minket, hogy elérjük legigazibb lényünket. Ezt hangsúlyozta Leó pápa is most megjelent enciklikájában. Nem egy felfokozott önellátás üdvözít minket, hanem egy felszabadító kapcsolat, egy átalakító közösség. Az emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy felépíti egy új Bábel-tornyát, vagy felépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik, és amelyben minden ember méltósága védelemben részesül, az igazságosságot előmutatják, és a testvériséget lehetővé teszik.
1: E la fraternità resa possibile.
0: Leó pápa azt kérte a Villa Názáret közösségétől, hogy tegyék azt a keresztény gondolkodás otthonává és alkotó műhelyévé, ahol a különböző generációkhoz és életkörülményekhez tartozó tagok közös erőfeszítése hozzájárul egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. A közösség alapításának 50. évfordulója alkalmával Szent II. János Pál pápa arra buzdított, hogy sajátítsák el, és adják tovább azt a bölcsességet, amely megtisztít, kiegészít, teljessé teszi az emberi értelem és cselekvés legnemesebb törekvéseit, kiszabadítva azokat a gőg és az uralom logikájának fogságából, és megnyitja őket a szeretet és a szolgálat perspektívája előtt. Néhány évvel később 16. Benedek pápa a názáreti villában megismételte felhívását, hogy neveljék a fiatalokat a döntéshozattal bátorságára, a párbeszédre való nyitottságra, a hit olvasztó tégeiben megtisztult értelemre hivatkozva. Ezek a felhívások ma érvényesebbek, mint valaha, egy olyan időszakban, amikor a fiataloknak csodálatos lehetőségeik és eszközeik vannak, a tudása és a fejlődése, de nagy szükségük van világosságra és útmutatásra is, különösen az elme és a lélek, a hit, a tanulás, a hivatás és az élet közötti egység megteremtéséhez. Ezért Leó pápa is elődjeihez hasonlóan arra buzdítja a diákokat és a tanárokat, hogy megújult elkeseréssel folytassák munkájukat. Szívből köszöni mindnyájuk hozzájárulását, amellyel nap mint nap gazdagítják az egyházat és a társadalmat.
1: La chiesa e la società.
0: Végül Máriára, a bölcsesség anyjára bízta őket, és apostoli áldását adta rájuk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30-kor pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsora következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk Önöket. 5:40-kor a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háborúk következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szentitok. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztesse minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit te Szent Szűz a világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriától segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ötödik szent titok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te

0: Szent Szűza templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Orbát Éva Krisztina nővérnek, az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei rend általános előjárójának gondolatait hallják.

0: Aki fölmagasztalja magát, azt megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják. Én 19 évesen léptem be a rendbe, és addig még nem láttam soha fogyatékos embert. Mivel ferences betegápoló nővérek rendjébe léptem be, az egyik szolgálati területe a nővéreknek egy fogyatékos lakóotthonba volt, és egy autista lányt kellett megfürdetnem. Ő ugyanakkora volt, mint én, magasságra, sőt, még erősebb is volt, és ő egyáltalán nem akart még a vízhez sem közeledni. Álltam, és nem tudtam elképzelni, hogy azt a felnőtt lányt, aki autizmussal él, hogy én hogy fogom tudni lezuhanyoztatni. Félelemmel töltött el, meg tehetetlenséggel, hogy hát akkor én lehet nem is tudok ferences betegápu nővérként szolgálni, mert hogy nem tanultam elméletbe sem, hogy hogy kellene valamit csinálni. Ő nagyon jó kedvében volt, mosolygott és nevetett, hogy ő nem fog más te zuhanyozni. Próbáltam felfogni, hogy hát ez most az a helyzet, amikor én nem tudok mit csinálni. És nagyon kedves volt a kolléganő, aki ott volt a házba, és akkor ő bejött, és az ő jelenlétére, akit már régebb óta ismert, akkor ez a lány együttműködött. Én nem tudtam megoldani ezt a helyzetet, és azt gondolom, hogy ez egy belső konfliktus is volt, nem csak egy külső, hanem magamban az a fajta belső konfliktus, hogy Istenem, ezt nem fogom tudni csinálni. Nagyon erősen alázatra indított, hogy az, hogy benne van a jó szándék, nem azt jelenti, hogy meg tudok oldani, vagy tudok segíteni mindenféle emberen. De ez motivál, hogy Jézusért tenni, Jézusért megtenni.
1: Borbát Éva Krisztina nővérnek, az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei rend általános elöljárójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.
2: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
3: Páncsázza a következő telefonszámot.
4: 031 504 04 04.
3: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
4: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
3: Hallgassa telefonon keresztül is.
5: Oh,

0: szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is,

Drága gyermekek, édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Gyónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek! Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjánál látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

hát eljött. Hát itt van piros pünkös napja. S eljön a Szentlélek, s hitünk visszaadja. Hét hete múlt húsvét, Jézusunk mennybe ment. Nincs, aki felrázza a hitetlen jelent. Mind az apostolok épp ma összegyűltek. Cél nélkül, ok nélkül magukba merültek. Csak egy jelre vártak, hogy mutasson utat, lelkük a sötétben fénylő jelet kutat. S lám, hatalmas zúgás és szélvihar támadt. Láng nyelvek virultak, ahogy a fény áradt. A Szentlélek leszállt az apostolokra, megújul a lélek, s nem lesz földi pokla. Ez a megtisztulás ébredés kezdete, s lám Péter prédikált, s a többi tart vele, beszédére sokan, oly sokan figyeltek, hisz az árva lelkek ótra célra leltek. Volt kire figyelni, volt már kit követni, a jövő alapját már le tudták tenni. Létrejött az egyház, és Jézus keresztjén alapult a vallás, a hithű keresztény. Áldozat, szolgálat, örök megbocsátás, együtt gondolkodás, új szemléletváltás. Keresni az utat egy boldog világhoz, hűnek lenni Jézus szent akaratához. Pünkösd van, az egyház szép születés napja, hitünk a Szentlélek újra visszaadja. Csak követni kéne, s nem bűnről papolni a rászorulókhoz, le kéne hajolni. A szeretet nyelvén beszélni és tenni. A megváltó útját naponta követni. Példát venni róla. Példát venni tőle. Hogy a világunknak legyen szép jövője.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai műsoromban, a ma esti műsoromban a pünkösdi búcsú mottójáról szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal. Tudjuk, hogy a motto a keressége Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, mondja Szent Maximus. Az ember sokszor úgy érzi, hogy egyedül halad az élet útján. Vannak napok, amikor tisztán látjuk az irányt, és vannak időszakok, amikor köd borítja a szívünket. Kérdések, félelmek, fáradtság és bizonytalanság nehezedik ránk. Ilyenkor hajlamosak vagyunk azt hinni, nekünk kell egyedül megtalálnunk az utat. De a keresség titka valami egészen mást mond. A keresség pillanatában Krisztus nem azt mondta, hogy menj és próbálj meg boldogulni, hanem elénk állt. Előttünk indult el. Nem távolról mutatta az irányt, hanem ő maga lett az út. Krisztus előttünk jár a mindennapokban is, könnyek előtt, a kereszt előtt, a reménytelenség előtt. Ott van a fájdalmaink előtt, hogy amikor mi odaérünk, felismerjük, ő már járt ott. Már végigment az úton. És milyen szép képe ez a zarándoklatnak is. A csíksomlyói nyerekbe induló ember lépésről lépésre halad. Néha fáradtan, néha örömmel, néha csendben, de nem egyedül. Egy nép együtt halad. Egy hitben élő közösség együtt követi Krisztust. A szűzanya pedig ott áll mellettünk, mint édesanyja az úton. Nem előz meg bennünket, nem siettet. Csendesen kísér, és szinte a szívünkbe súgja, ne félj elfáradni, ne félj lassabban menni. Csak Krisztust szem elől ne veszítsd. A hűség nem azt jelenti, hogy soha nem botlunk meg. A hűség azt jelenti, hogy újra felállunk, és ismét elindulunk utána. Így is imádkozhatunk, hogy Urunk Jézus Krisztus, köszönöm, hogy a kerességben magadhoz hívtál, és nem hagytál magamra az úton. Add, hogy amikor elfáradok, újra felismerjem lépteidet magam előtt, és szűzanyánk segíts, hogy hűséges szívvel kövessük fiadat, amíg megérkezünk hozzá. Hajnalban indul a zarándok. A föld még harmatos, a hegyek fölött lassan világosodik az ég. Az első lépések könnyűek. Az ember szívében öröm van, várakozás van, de ahogy telik az idő, hosszabb lesz az út, fárad a láb, nehezedik a váll, és egyre csendesebbek lesznek a gondolatok. Ilyen az élet is. Gyermekként könnyű hinni, könnyű örülni, könnyű azt mondani, Uram, követlek. De az évek során kereszteket hordozunk, csalódásokat, veszteségeket, könnyeket, kimondatlan fájdalmakat. És néha megkérdezzük, Uram, merre vagy? Miért ilyen nehéz az út? És a mai motto választad, Krisztus előttünk jár. Nem mögöttünk, hogy sürgessen, nem távol, hogy ne írjuk utol, hanem előttünk, mint a pásztor, aki ismeri az ösvényt, mint a fény a sötétben, mint valaki, aki már végigjárta azt, amitől mi félünk. A Golgota útján is előttünk járt. A szenvedésben is előttünk járt. A magányban, az elhagyatottságban, a kereszt súlya alatt is előttünk járt. Ezért, amikor sírunk, ő már ott van. Amikor félünk, ő már ott van. Amikor azt hisszük, elvesztünk, ő már ott áll a következő kanyar után. És talán ezért zarándokol annyi ember Csíksomlyóra is. Nem csak a hegyre megyünk fel, hanem a szívünk mélyére is, vissza ahhoz a kegyelemhez, amelyet egyszer a kerességben kaptunk. Ott lettünk Isten gyermekei, ott indultunk el Krisztus nyomában. A szűzanya pedig úgy kísér minket, mint egy anya gyermekét. Nem veszi el az út köveit, de fogja a kezét a nehezebb részeken. És a végén talán ráébredünk, nem mi kerestük Krisztust igazán, hanem mindig ő vezetett minket. Ma kinek a nyomát követem igazán? A félelmeimét,
a világ zajájét vagy Krisztusét, aki előttem jár. Kedves Mária Rádió hallgatók, van egy különös dolog a hegyi ösvényeken. Amikor sűrű köd ereszkedik a tájra, az ember már nem lát messzire. Nem látja a csúcsot, nem látja az út végét, sokszor még a következő kanyart sem. Ilyenkor nem az egész utat kell látni, elég követni azt, aki előttünk halad. És a hit útja is ilyen. Sokszor szeretnénk tudni, mi vár ránk, mi lesz holnap, miért történnek velünk bizonyos dolgok, miért érkezik kereszt oda, ahol örömöt reméltünk, miért marad csend ott, ahol választ várunk. És Isten gyakran nem a teljes térképet adja kezünkbe, hanem fiát adja. A kerességben Krisztus nem csak megérintette az életünket egy távoli emlékként, nem egy múltbeli esemény lett, hanem kapcsolat kezdődött. Azóta ő előttünk jár, minden úton, minden évben, minden örömön és minden szenvedésen át. Néha azt hisszük, mi keressük őt. De amikor visszanézünk életünk útjára, rájövünk, a legnehezebb pillanatokban is ott volt előttünk. Akkor is, amikor nem láttuk. Talán úgy, mint a hóban hagyott lábnyomok. Az ember csak megy előre, és később vesz észre, valaki már kitaposta előtte az utat. A szűzanya ezt különösen jól értette. Ő sem látta mindig előre Isten teljes tervét. Nem tudta, hová vezet minden, de egyet tudott, hűséges maradt. Lépésről lépésre, igenről igenre. És talán erre hív minket a csíksomlyói út is, nem arra, hogy mindent értsünk, hanem arra, hogy hűségesen menjünk tovább. Mert a hit nem azt jelenti, hogy mindent látok, a hit azt jelenti, hogy követem Krisztust a ködben is. Uram, amikor nem látom az utat, add, hogy felismerjem lépteidet magam előtt, és amikor elfáradok, emlékeztess, nem egyedül járok, mert te mindig előttem jársz. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy kis gyermek egyszer erdei ösvényen sétált az édesapjával. Az út sáros volt, helyenként mély nyomokat hagyott benne az eső. A gyermek eleinte félt, szűk volt az ösvény, ismeretlen a táj, és a sűrű fák között minden nagyobbnak tűnt. Az apa csak ennyit mondott, ne félj, lépj oda, hová én léptem. A gyermek figyelni kezdte az előtte haladó lábnyomokat, egyiket a másik után, nem nézte a sötét erdőt, nem nézte, milyen messze van még az út vége, csak a nyomokat követte. És egyszer csak azt vette észre, már nem fél. Talán ilyen a mi keresztény életünk is. Annyiszor szeretnénk előre látni egész életünket, biztonságot kérünk, biztos válaszokat, világos terveket, de Krisztus sokszor nem a jövőt mutatja meg, hanem a következő lépést. A kerességben Isten gyermekei lettünk. Attól a naptól kezdve nem egyedül járjuk az élet útját. Krisztus előttünk megy, ő már járt a fájdalom útján, járt az elutasítás útján, járt a kereszt útján, és végig járta a feltámadás útját is. Ezért a hűség nem azt jelenti, hogy soha nem fáradunk el, nem azt jelenti, hogy nem sírunk, nem kétezünk, vagy nem botlunk meg. A hűség csak ennyi, még egy lépés Krisztus után, még egy imádság, még egy bizalommal kimondott igen, még egy felállás elesés után. A csíksomlyói zarándok sem egyszerre ér fel a hegyre, lépésekből áll az út, és minden lépés mögött ott van a kegyelem. Talán ma Krisztus nem azt kéri tőled, hogy lásd a teljes utat, csak azt, hogy tedd a lábad az ő nyomába, és ez elég. Nem kell látnod az egész utat, elég követni azt, aki már előtted jár.

Lajos. Ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kór, s némely tanítás hamis, hogy alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld, hogy magad sem vagy senkinél különb, s nincs újulás itt bárhogy kellene, ne nyugodj bele! Mert könyörögni, sírni lehet itt, maga a lélek is esedezik, s minden megbánt bűn semmivé lehet, ha az Úr veled.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Boldog Szádok és társai. Domonkos vértanúk. Szadomír, Galícia, 1260. június 2. Szádok zágrábi prior volt, akit 1221-ben Szent Domonkos küldött Magyarországra.

Magyarszent Pállal és három másik testvérrel együtt. 1259-ben a szadoméri konvent priorja volt. 1260-ban, amikor a tatárok megrohanták Szadomért, behatoltak a domonkos Szent Jakab templomba, és ott megölték Szádokot és társait, miközben ők a Salve Regina himnuszt énekelték. Ebből ered a domonkos szokás, hogy a haldokló testvér ágyánál a Salve Reginát énekelik. Hevenesi Gábor a 17. század végén így ír Szádokról. Szádok Szent Domonkos tanítványa volt. Őt küldte az úr Magyarországra. Szádok és Boldog Pál testvér először érkeztek az ország határára. Egy éjjelen Szádok buzgón imádkozott, és látomásában sok ördögöt látott, akik kiáltották: jaj nekünk, mert kiűztök birodalmunkból! E látomás még inkább lelkesítette, ezért imádsággal, böjtöléssel könyörgött a misszió sikeréért. Később katekézissel, szentségek kiszolgáltatásával és egyéb cselekedetekkel áldozta magát a nép javára. Magyarországról Lengyelországba hívták, és Szadomérban priorrá választották. 1260-ban, amikor a tatárok megtámadták a várost, Szádok dicsőséges halált halt Jézus és Mária nevével ajkán. Emlékezete ma is él. Szadomírban június 2-án sok hívő gyűlik össze, hogy megünnepelje a vértanút.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Először önmagad tökéletesítésén fáradoz, és csak azután gondolj mások tökéletesítésére, mondta Kempis Tamás.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Krisztusban szeretett testvéreim, az evangélium olvasása néha azért nem mond semmit, mert a gondolataink egy bizonyos felszínen vannak. Jobb, ha az ember belegondol emberi létének mélységeibe, és akkor egyszer csak megszólal az evangélium. Egy öntudattal bíró lénynek, mint az ember, egyik alapvető, a felnőtt ember, rejtett szenvedése, hogy nem ismeri egészen önmagát. Ez a szenvedés ma még növekszik azzal, hogy a természettudományokkal egyre jobban birtokba vesszük a világot, és uralkodunk rajta. Ez biztonságot ad. Ezzel szemben saját magunkat nem vehetjük úgy birtokba, hogy a világot birtokba vesszük, mert nem ismerjük. Magunkról részleges és homályos ismereteink vannak, meglepetések érhetnek bennünket. Igen, és ez elbizonytalanít. Olyan valakivel kell a legmélyebb közösségben lennünk, saját magunkkal, akit nem ismerünk egészen. Sokan ezért futnak el saját maguktól, állandó gyübörgő zenébe, internetek őrült képörvénylésébe, teendők zuhatagába, mert még itt is jobb, mint önmagukba lenni, azzal az ismeretlen egyenlettel, aki a belső én. Milyen igaz a magyar kifejezés, hogy menekül önmagától. Mindegy, hogy mibe. Csak ne kelljen együtt lenni. Ha pedig kényszerül magával lenni, egy betegség ágyhoz köti, vagy az öregség, akkor unatkozik. Mindig érdekelt engem az, hogy mit jelent unatkozni. Nem tudtam megfogalmazni. Most talán rányítottam. Az unatkozás nem más, mint egy ismeretlen önmagunkkal összezártva lenni. Olyan alapvető kérdés az önismeret, olyan kínja az emberiségnek, hogy Európa nagy gondolkodói, a görögök egyszerűen ezt írták ki a Delfi Jósdára, Gnóti Szeóton, ismerd meg magadat. De ez lehetetlen. Egyébként, ha lehetséges lenne, hogy teljesen megismerjem az énemet, akkor az egy másik én lenne, aki engem néz. Ez lehetetlen. Mert az önmagára reflektáló értelem egyrészt magában van, mert a kilépne, akkor megszűnne. Ugyanakkor részben önmagán kívül van, mert rátekint magára, azt mondja, hogy én vagyok. A teremtmény, mivel nem maga létrehozója, soha meg nem ismereti saját erejéből teljesen önmagát, mert akkor önmaga létrehozójának kellene lenni, mint ahogyan megszerkeszt egy gépet. Csak az örökkévaló Istenben lehetséges a teljes önismeret. A nagy Ágoston, Szent Ágoston, így közelíti meg a Szent Háromság titkát. Az Atya öröktől fogva ismeri önmagát, és ez egy másik én. Mert totálisan ismeri önmagát. Ez a Fiú Isten. És kettő között árad a szeretet, ez egy harmadik személy. Amikor Jézus a Szent Háromságról beszél, hozzáteszi, hogy most mindent tudtul adtam nektek. Ez a személyes létezés ősforrása, tökéletes megnyilvánulása, öröktől fogva mindörökké. Tudod-e, keresztény, hogy mit teszel akkor, amikor azt mondod, dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben vala most és mindörökkön örökké. Isten ezt a boldog belső életet akarta kiárasztani az emberre. Ezért az ember saját képére teremtette, vagyis egy énnek. De isteni természetéből adva nekünk, a Fiú Istenbe teremtett. Testvérek, ez a ferences gondolat, de ma már nem lehet ezt csak ferencesnek nevezni, ez a kinyilatkoztatás teljessége, hogy előbb van karácsony, mint a teremtés. Hát nem bűnt kellett ahhoz elkövetni, hogy elküldje az Isten fiát,
Az abszurdum, mondja Skótusz. Hát akkor érdemes volt vétkezni, hogy Krisztust kaptuk. Ez pedig káromkodás. Ez az abszolúta inkarnáció. Ha elképzel lényeket, akikkel ő fölverti a személyes kapcsolatot, az csak a fiának a megtestesülésében lehet. Hogy az ő mintájára fölveszi az embert és részesíti az Isten fiúságba. Tehát karácsony az a legszélső burok. A megtestesülésben van a teremtés, nem a teremtésben van a karácsony. Benne teremtett minden, a láthatókat és a láthatatlanokat. Mi testünkben is hasonlítunk az Istenre, a megtestesült Istenre, a Fiú Istenre. Nekünk a Szent Háromságban ott van a részesülésünk, hogy az Úr Jézus istenségében részesültünk, és ezt szakította meg a bűnnel az ember. Ez a Krisztusban levés, amelyet a keresztségben megkaptunk, azt jelenti, hogy ő ismert minket, és mi ebben megnyugodhatunk. Nem magunkat kell minden esetben ismerni, hanem azt, akiben teremtettünk, és aki szeretett minket, és életét adta értünk. Ne feledjük, hogy a Szentírásban az ismeret, az a szeretetet jelenti. A kettő ugyanaz. Hogy azt mondja az Úr is, hogy ahogy az Atya ismer engem, vagyis ahogy szeret. Én is úgy ismerem az Atyát, vagyis úgy szeretem. És ez a szeretet a harmadik szemét. Ahogy az Atya ismer engem, én úgy ismerlek titeket, vagyis úgy szeretlek titeket. Testvéreim, akár milyen nehéz, ezt meg kell tanulni. Ezt szemlélni kell, mert enélkül az ember megőrül, vagy beteg lesz, vagy kifordul önmagában. Ádám, amíg Istenben élt, nem a saját szemével nézte magát és a világot, hanem az Isten szemével nézte. Erről beszéltem tegnap a lelki gyakorlatban, hogy micsoda jelenet az, amikor a bűn után elbújik Ádám, vagyis az emberiség, bujkál az Isten elől, hol vagy? Elbújtam, mert félek tőled, mert mezítelen vagyok, szégyellem magam. A Bibliában mezítelenségnek semmi köze a szexualitáshoz, a szegénységhez van köze. Ahogy Jobb könyvében olvastuk, hogy mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, ez nem szexualitás, hanem szegénység. Hogy csak teremtmény vagyok, és ha nem fogtak volna fel, akkor elpusztulok. És mezítelenül térek oda-vissza a föld anya méhébe. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az ő neve. Tehát, ha meg akarjuk érteni ezt a jelenetet, Ádám azért szégyelte magát, hogy szegény. Hogy teremtmény, hogy nem Isten. Fölnyílott a szeme. Ezt mondta a sátán, majd fölnyílik a szemetek, de ez a legnagyobb átok, hogy fölnyílott a szemünk. Mert Ádám Isten szemével nézte magát. Igen. Ismerem enyéimet, és enyém ismernek engem, nem önmagukat. Ez a legegészségesebb, mert legteljesebb, de rejtetlen ismeret. Itt nem arról az egyszerű önismeretről beszélek, amit el kell sajátítanom, hogy milyen a karakterem, milyenek a képességeim. Itt a teljes ismeretről beszélek. Ha átadom magamat mindenestül az Isten fiának, akkor megnyugszom, mert az önismeret kínja nem okoz többé szenvedést. Az ő dolga, hogy ismer engem, vagyis szeret. A személy igazi önismerete csak egy másik személynek átadva lehetséges. Mert az ismeret az elfogadás, a szeretet. Másképp ismerem a tárgyakat, azokat az ésszel. A szemét csak akkor ismerem, ha szeretem, de hogyan szeretem? Úgyhogy egy kicsit élvezgetem. Az olyan, mintha a tárgyakat szeretném. Mintha jól lesne egy szappannak az illata, vagy egy lenyelt, finom falat. Ezt nevezünk szeretetnek? A szeretet azt jelenti, hogy totálisan fölvállalom, akármilyen lesz. A személy ismerete a totális és a radikális, végleges és örök fölvállalásban lehetséges. Itt pedig
igazából csak a Teremtő Isten tud szeretni, és azok, akik a Teremtő Istennel kapcsolatban vannak. Most olvassuk csak újra azt, amit az előbb hallottunk. Most ott tartunk, hogy megértsük. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy még mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogyha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk úgy, amint van. Testvérek, az Istennek teljesen önmagát átadó ember képes a másik embert is úgy elfogadni, úgy áttölelni, úgy hordozni, mintha az Isten hordozná őt. Ennek az ősképe az Anya, akit nem sokára köszöntünk. A magzat és az Anya. Az a kis magzat teljesen át van ölelve, előről, hátulról, oldalról, minden oldalról. Számára az Anya az az Isten szeretetének a szentsége. Ezt az értelmes lélek kezdettől fogva érzi. Ez az az ismeret, ez az a szeretet, amelybe felnő. A megszületett gyermek önismerete abba bontakozik ki, ha őt föltétlenül szeretik. A gyermek nem a saját szemével nézi magát, mert akkor sérül. A kidobott gyermek nézi magát, meg az árva gyermek, az elhagyott a saját szemével, és ezért sérül. Mivel van egy férfi és egy nő, akinek az a kötelessége azért van, hogy engem szeressen, apa és anya, ők egyébként nem is halnak meg, és akkor is kötelesség szeretni, a rossz vagyok. Ez jelenti, hogy a gyermeknek nem nyílt fel a szeme, hála Istennek. A szüleinek a szemével nézi magát. Ez az egészséges lét. Ezért van valami a gyermekségünkbe, amely a paradicsom keltre emlékeztet. Ezért az emberiség megújítása itt kezdődik. Majd fölnyílik a szeme sajnos. És akkor szorong, hogy nem olyan tehetséges, mint az osztálytársa. Nem olyan csinos, mint a padba ülő lány, aki mellette van. És akkor, ha van egy igazi, tiszta, nagy szerelem és barátság, de nagyon mély, akkor még egy lehetősége van, hogy bezáruljon a szeme. Egy valaki végtelen szeretetében, mert Isten találta ki a szerelmet, csak megrontottuk, barátságában, megint lecsukja a szemét, és a másik szemével nézi önmagát. Nagy dolog a szerelem és a barátság, nem játéktér. Teológiai hely. Ott Isten akar még egyszer úgy szeretni, mint akkor teremtene. De az emberi szeretet sebzett. Ezért adatott meg nekünk, hogy a hitben találkozunk valamiképpen a názareti Jézussal, aki az Atyával egylényeg Isten, aki ember lett, és aki azt mondja nekünk, szeretlek téged, mint halálig. És szeretlek a halálom után is, a dicsőségben is. Milyen sokat mond az, hogy Saul önmagátnak a szemével nézte magát. Egy öntudatos zsidó volt. Betartotta a fogakat, összeszorítva is a törvényt. Boldog nem volt, de mindent megtett, amit előírta. És világos nappal egy vakító fény éri, és megvakul. És csak amikor megkeresztelik, akkor nyílik fel a szeme. Elgondolkodtunk ezen? Saul ezután már nem a saját szemével nézi magát. Nem méricskél, hogy mennyire tartottam be törvényt, hanem ezt írja, szeretett engem, és életét adta értem. Tudom, kinek hittem. Hihetetlen. Ezt kapnánk a hitben, ha valóban hinnénk. Nem kell mindenestül ismerni magamat. Szent Péter nem ott gyógyul ki a maga biztonságból, amikor
Az Úr Jézus a tópartján megjelenik, és azt mondja, Simon, Jónás fia, szeretsz engem jobban, mint ezek? Rávágja, hogy igen. Szeretsz engem egyáltalán? Igen. Simon, Jónás fia, szeretsz? Elszomorodik. Mert már nem tudja. Nem is kell tudni. De Uram, te mindent tudsz. Ugye te azt is tudod, hogy szeretlek téged. Ez egy olyan totális belekapaszkodás Krisztusba, hogy még azt se kell lemérnem, hogy én nekem mekkora hitem van. Bízok-e én Istenbe? Szeretem én az Úr Istent? Ha rábízom magam Jézusra, Uram, te azt is tudod, hogy szeretlek téged. Ezért nem adatott más név, melyben az emberek üdvözülhetnének, megmenekülhetnének, mint Jézus neve. Ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem. Nem azt mondja, hogy én ismerem enyéimet, és enyéim ismerik önmagukat. Mindaz, amitől szenvedsz, kisebbségérzések, az, hogy a másiknak milyen a sorsa, nekem milyen, magad vagy a hibás. A te romlott látásoddal nézed magadat. Nem mered Jézus szemével nézni az életedet, azzal az irgalmas szeretettel, aki megbocsátja a bűneidet. Ezért a rózsafűzért csendben imádkozó dédmamát, nagymamát, nagypapát, a Jézus imád szüntelenül mormoló kereti szerzetes, a fohász imákat gyakorló hívő ember kerül abba a békességbe, ahol megnyugodhat. Istennek iránta való szeretetében és ismeretében. Mert magatokat akarjátok megismerni? Nem lehet. Hanem Jézus, az Isten ember. És az ő irántatok való szeretetében és ismeretében kapjátok meg azt, amit az utolsó vacsorán megígért a valóba benne hívőknek, az én békémet adom nektek, nem úgy adom, mint a világ, az én békémet adom nektek. Amen.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Pünkösd előtti időszakban mindig a kapcsolatok jutnak az eszembe, hiszen a kapcsolatokat ünnepeljük, akár a Szent Háromság vasárnapján, vagy akár a pünkösd ünnepét vesszük alapjául, az isteni kapcsolatokat és az Isten felénk lehajló szeretetét köszöntjük és üdvözöljük, ünnepeljük ezekben a napokban. Egy történettel kezdeném a mai elmélkedést. Volt egyszer két kis sziget, amelyeket csak egy szűk szoros választott el egymástól a tengerben. Én vagyok a szebb, jelentette ki az egyik. Én vagyok a nagyobb, vágott vissza a másik sziget. Az én strandom hosszabb, így az első. Az én pálmáim meg magasabbak, replikázott a másik. Az én bokraimon finom gyümölcsök teremnek, mondta az első. De az én fáimon fészkelnek a világ legtarkább madarai, licitált rá a másik. Így vitatkoztak évszázadokon át. Az idő telt, és a tenger szüntelenül mozgó hullámai csak hordták a homokot a két sziget partjaira, így azok hétről hétre, hónapról hónapra növekedtek egy kicsit. Az őket elválasztó csatorna egyre keskenyebb lett. Végül egy nap arra ébredtek, hogy a két part teljesen összeért, és ők egyé váltak. A veszekedő szigetek nem éppen örömmel fogadták ezt a tényt. Most aztán melyikünk a jobb, síránkoztak. A hullámokkal játszadozó szél felelt nekik. Eddig csak két szirtecske voltatok. Közösen viszont a világ legszebb szigetévé váltatok. Krisztusban szeretett kedves hallgatók, emberi habitusunkat szinte alapvetően jellemzi a versengés. Melyikünk a jobb, melyikünk az ügyesebb, az okosabb, a szebb, a nagyobb. És folytathatnám a versengési listánkat, de amikor a keresztény életben egységre találunk, akkor döbbenünk rá, hogy együtt még szebbek, még jobbak, még erősebbek vagyunk. Nem érdemes tehát külön élni az életünket. Nem érdemes külön teljesítményekre törekedni, hanem a közös elért eredmények tesznek igazán értékessé bennünket. Szent Háromság vasárnapja is a pünköst ezt juttatja eszembe. Milyen gyengék voltak az apostolok, amíg nem szállt le a Szentlélek. Milyen gyávák voltak, félénkek, milyen megalkuvóak, milyen kiszámíthatóak voltak. És kedves testvérek, amikor eljön a Szentlélek, bátrak lesznek a félénkekből, erősek lesznek a gyengékből. Valahogy felerősödnek a saját habitusaik, mert Isten az, aki dolgozik velük, általuk. Kedves testvéreim, ahogy a sziget, a két sziget is egyé tudott válni, akár önakaratán kívül is, hogy mi is az egységet kell munkáljuk. Az élő hitnek az ünneplése, ezek a vasárnapok, Szent Háromság vasárnapja is a pünkösd, a feltámadt Jézusnak a továbbélése a közösségekben. A megdicsőült Krisztust hirdetjük, mondja Szent Pál. A szentségek által hirdeti a kereszténység. Az Isten gyermeki életet belül érteni, tudó hitet gyökereszteti meg bennünk ez a két ünnep. A húsvét lezáró ünnepe az áldozó csütörtök Urunk mennybe menetele napja, és Mária Magdolna juthat itt eszünkbe. A feltámadás reggelén az üres sír előtt át akarja ölelni Jézus lábát. De az Úr azt mondja neki, ne tartóztass, ne érincs, mert még nem mentem fel az atyához. Mióta felment az égbe, nem csak érinthetjük őt, hanem bennünk él. A kerességben egyé fortunk vele, és ugyanaz a Szentlélek árasztja el a szívünket, aki az ő lelke. Bennünk él Krisztus, de nekünk fel kell nőni ehhez a tudathoz. Fel kell nőni Krisztus habitusához, hogy mire véget ér a föld élet, egészen egyek tudjunk lenni vele. Ennek az egységnek az alapfeltétele az,
hogy ismerjük és értsük őt, a feltámadott Jézust. Jézus sokkal nagyobb és titokzatosabb valaki, sem hogy pusztán emberi értelemmel felérhetnénk. Hányszor mondjuk egymásnak, hogy jaj, hát én ismerlek téged, jaj, hát én láttalak már téged, találkoztunk már. De vajon ezt jelenti ismerni valakit? Hogy tudom a nevét, esetleg egy-két életeseményt az életéből? Egészen megismerni Istent csak a Szentlélekben, csak a Szentlélek által tudjuk. Annyit tudunk meg egymásról is, amennyit egymásnak feltárunk, amennyit engedünk láttatni az életünkből. S ezért fontos számomra ez a két ünnep a pünköst, amikor a Szentlélek Isten eljön, megvilágosít, teszünkbe juttat mindent, amikor megerősít bennünket, és a Szent Háromság ünnepe, amikor az Atya és a Fiú titokzatos és mély szeretetét szemléljük. Milyen csodálatos az, amikor feltétel nélkül szeretik egymást. Unió hipostatika, egységben vannak. Ahogy Jézusban is az Isten emberség, hogy nem szétválasztható. Ezek nagy titkok, kedves testvérek, ugyanolyan titok, mint ahogy a testünkben ott a lélek. Nem tudjuk megmondani, hogy hol a lelkünk, vagy melyik része a testünknek. Egyszerűen egyek, teljesen egyek. De amikor meghal az ember, azt mondjuk, hogy ki lehelt a lelkét, hogy hol van a lelk, azt nem tudjuk megmutatni. Egyszerűen az, hogy a kettő most külön van, a test és a lélek. Bennünk él Krisztus, de nekünk fel kell nőnünk hozzá, hogy mire véget ér a föld élet, egészen egyek legyünk vele. Ennek alapfeltétele, hogy ismerjük és értsük őt. Jézus sokkal nagyobb és titokzatosabb valaki, sem hogy pusztán emberi értelemmel felérhetnénk. Csak a hit által ismerhetjük meg. El kell fogadnunk, amit önmagáról mondott. Parancsai is róla beszélnek, mert bennük ezt mondja, nézzétek, ezt élem én is, ez legyen a ti életetek. El kell hinnünk az Úr szavát, de ez önmagában nem elég. Ha csak elhisszük neki, milyen ő, akkor csupán kívülről ismerjük meg. Felnőni hozzá viszont csak úgy tudunk, ha belülről értjük meg őt. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha nem csak tanítását hisszük el, hanem befogadjuk őt magát és az ő életvezetését. Ezt jelenti az élő hit. Befogadjuk Jézust, magát és az ő életstílusát, életvezetését. Mindezt hasonlattal lehet megvilágítani. Felnőtt leánynak arról beszél az anyja, mit jelent anyának lenni. A lány mindent elhisz, mégiscsak körülbelül ismeri meg az anyaságot, mert csupán kívülről érti. Egészen másképp ért meg mindent, akkor, amikor ő maga is anyává lesz. És minél odaadóbb anya, minél inkább gyermekeinek él, annál jobban érti az anyaságot. Tulajdonképpen ezt a halt holt a napjáig tanulja. És kedves testvérek, ugyanígy vagyunk Jézussal. Amíg csak elhisszük, amit mond, csupán felületesen kívülről ismerjük meg őt és a krisztusi életet. Az apostolok is mindent elhittek az Úrnak, mégsem tudták eléggé felfogni, hogy nem földi birodalmat akar alapítani. Első áldozásokat ünnepelünk szerte, a keresztény világban, ebben a hónapban volt nálunk is az első áldozás. Csodálattal néztem őket, hogy eddig csak hallották, hogy Jézus szereti őket, most már értik és érzik is. Szívükben jön Jézus. Mekkora kincset kapnak, és látszik az ő arcukon az az áhítat, ahogy várják, hogy az a Jézus, akit eddig csak szóval szerettek, most már tiszta szívükkel is befogadják. Nagyon szép az első áldozás ünnep, számomra felér egy lelki gyakorlattal, amikor látom az ő csillogó szemüket, a lelkes imádságukat, verseket, amikor látom, ahogyan magukhoz veszik Jézust. Idén különösen nagy ajándék volt számomra az első áldozás ünnepe, mondhatom és vallhatom, hogy az egyik legbátrabb ünneplés volt. 16 év papságom alatt nagyon jól begyakorolták a verseket és a
az énekeket, csengett a templom. És a híveknek is ez maradt meg a felső áldozás ünnepléséből, hogy az egész templom tele volt élettel, hangos, örömteli gyermek énekléssel, versekkel. És kedves testvérek, ha a tartalom nem is jut el sokszor a szívünkig, a lényeg azonban átjön, ott valóban egy különleges ünneplés, egy szép ünnep volt. Amikor az első áldozóknak a ragyogó tekintetét látom, akkor olyan jó magamra ismerni. Amikor lelkesedek Isten ügyéért, amikor én is Istent szolgálom, vagy Istent vallom meg az életemben. És azt mondtam nekik, hogy ez az első áldozás ünnepati hitvallásotok. Ez az első olyan hitvallás, amikor elmondhatod, hogy miben hiszel. Amikor mások megláthatják a te arcodon, hangodon keresztül Jézusnak a szeretetét. És nagyon lényeges ez, hogy bátrak legyünk. Ehhez kell a Szentlélek. Mert Szentlélek nélkül elég gyenge hitünk van. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a lélek nélkül azt sem tudnánk, hogy hogyan kell imádkozni. Maga a lélek imádkozik bennünk kimondhatatlan sóhajtozásokkal. Ez a legbuzgóbb imádságot jelenti a Jézusi olvasatban. Kedves testvérek, ahhoz, hogy buzgó keresztények legyünk,

Istennel lenni. Mert azért megyünk, hogy hitvallást tegyünk. Egyik paptestvérem úgy mondja, hogy katona nemzet vagyunk. És ez a katona nemzet, ez látszik a mi habitusokon, a mi fegyelmünkön, a mi odaállásunkon. Amikor a minisztránsaimat tanítom minisztrálni, akkor mindig ezt a katona jellemet nevelem beléjük, hogy fegyelmezettek legyenek. Most, amikor első áldozásra készítettem őket, akkor a próbákon fel alá sétáltam, hogy tanítsam arra, hogy majd a fényképész is így fog járkálni, és ne kövessétek a fényképész se a szemetekkel, se a fejetekkel. És játékosan még úgy csináltam, mintha kattogtatnék, tehát fényképezném őket, és tényleg olyan jó volt látni, hogy az első áldozáson végig a lényegre figyelnek, hogy nem vonja el a figyelmüket, hogy a padban kimozog, melyik gyermek mozdul meg. Egy dologra figyeltek, hogy Jézust dicsőítsék azon a szentmisén. Sokszor magunknak, felnőtteknek is el kell mondjam, hogy ez a fegyelmezettség mennyire fontos. Hogy bármilyen véleményem legyen a szentmisében, vagy egy előadáson, azt fegyelemmel megtartsam magamnak. Esetleg a szünetben, vagy később beszéljük azt meg. Önkontroll. Hogy ez most nem rólam szól, hogy jól érezzem a szentmisén magamat, hanem hogy Jézus jól érezze magát velem. És ez a fegyelmezettség, azt hiszem, hogy a léleknek az ébrenléte, a fegyelmezettsége, a lélegzetvétele. Krisztusban szeretett kedves testvérek, hogyha a felnőtt lány megértette édesanyjától, hogy ő anya lesz, vagy anya lehet, ez csak egy külső megélés volt, kell a belső megtapasztalás. Akkor válik igazán anyává, mikor megszüli a gyermekét, amikor fogadja méhében és hordozza 9 hónapon keresztül, majd megszüli és neveli a gyermekét. Sok édesanyával beszélgetek, és nem egy elmondja, hogy az első gyermeknél hát ott még másoltam másokat, hogy kell, mit kell csinálni. Másodiknál már sokkal tudatosabb voltam interneten, és utána olvastam dolgoknak. A harmadiknál minden ment már, mint hogyha kisujjamból ráztam volna ki. Így vagyunk az imádsággal, a szentmisével is. Minél tudatosabbak és elkötelezettebbek vagyunk, minél több szentmisén veszünk részt, vagy minél többet imádkozunk, annál begyakoroltabb lesz az imádság. Nem lesz már ilyen nehézségünk, hogy hát nem megy. Ahogy a sportedzésben is, hogy az első méterek, kilométerek, vagy a fekvőtámaszok, azok nagyon nehezek. És ahogy oda edződik a test, már egy idő után szórakozás lesz, könnyed szerrel vesszük az akadályokat, és könnyed szerrel teljesítünk. Ehhez nagyon fontos az edzettség, a mindenkori jelenlét, készenlét. És kell egy nagy tudatosság is ehhez. 16 év papság után most már látom, hogy hol kellett volna én következetesebb legyek, akár az ima élet területén is. Mert hát lehet úgy sajnálni magunkat, hogy jaj, szórványban vagyunk, annyi dolgunk van, de az imádság az nem maradhat el. És ebben voltak nagyon jó papi példaképeim, hogy éjjel 11 órakor, 12 órakor állt neki imádkozni, mert egész nap nem volt ideje megállni. De nem hagyta el az imádságot. Sokan talán viccelődve azt mondják, hát majd meggyónjuk. De hát milyen hozzáállás ez a Jóisten ügyéhez? Milyen hozzáállás a Jóisten szeretetéhez? Hát nem voltam születésnapozni, de hát majd egy bocsánatkéréssel elintézem. Ha akarja, megért is, ha nem, úgy is jó. Sokszor még Istennel kapcsolatban is mondjuk ezt, hogy hát Isten, hogyha megbocsássa, jó, és ha nem bocsássa meg, akkor így jártunk, kér. De ez nem az igazi kapcsolat, és nem az igazi szeretet. Mert az igazi kapcsolat az arra törekszik, hogy a másiknak jobb legyen. Hogy a másiknak örömet szerezzen. Hogy a másik kedvében legyen. Kedvenc műsorom a televízióban egy ilyen lakásfelújítási műsor, és abban az egyik családanya összesen 4 gyermeket nevelt, kitartó hűséggel, második válása után volt,
sok-sok bántalmazás.

és menekülés után, akkor a nagy hittel állt az élethez. És hiszem és vallom, hogy a jó Isten is látja ezeket a küzdelmeinket. Amikor újból és újból felállunk, amikor nem csüggedünk, amikor újból erőt nyerünk. Kérdezték, ha nem jöttünk volna mi segíteni most a felújításban, akkor mi történt volna? Akkor is folytattam volna, volt a válasz, ha lett volna erőm. És mindig van erőnk, mert a hit az képessé tesz bennünket nagyon sok mindenre. Barsi Balástól hallgattam egy elmélkedést, ő mondja, hogy hát nem a hit gyógyít. Mert nagyon sokszor azt hangoztatják, vagy azt hozzák ki az emberek, hogy hát ha hiszel benne, akkor meggyógyulsz. A hit csak egy eszköz, amelyen át Jézus tud gyógyítani. De a hit az csak feltétel, az nem gyógyít a hit. Gyógyít az Isten, csodát az Isten tesz. Nem az önmagamba való hit, vagy a filozófiám, vagy a hozzáállásom. Egy idős nyugdíjas papnak a hozzáállása tetszett, legutóbb, amikor találkoztunk, azt mondta, hogy hát végső soron mindenki eldöntheti, hogy pozitívan vagy negatívan gondolkodik-e, és az életét erre állíthatja. Ha a panaszkodásra, ha a rosszra figyel, akkor elveszíti az örömöket, az örvendezés lehetőségét. És ezért nagyon fontos, hogy pozitív szemléletűek legyünk. Számomra a pünkösd és a Szent Háromság ünnepe is ezt a pozitív szemléletet hozza el. Hányan megújulnak a hitükben, vagy a lelkesedésükben látva azt a nagy imádkozó tömeget, amely egy-egy zarándokhelyen, így Síksomjón a pünkösdi zarándoklaton is megvalósul. Megrendítő az a nagy tömeg, ahogy csendes áhítattal Isten felé tart, az a Szent Mise, amelyen olyan nagy csendben van a tömeg, és nyitott az Isten üzenetre. Nem feltétlenül a prédikáció megjegyzését jelenti ez, hanem a hálaadás lelkületét. Mert ezek az emberek azért mennek el oda Istenhez, hogy hálát adjanak, hogy megköszönjenek dolgokat, hogy kérjenek dolgokat. És éppen ezért nagyon sok a könnyes szem ezen a pünkösdi búcsún. Nagyon sok az örvendezés. Mert az ember elfelejti a fájó lábat, a sajgó testrészeket, a vándorlásban kifáradt sajgó részeit, és egyszerűen csak örvend a rokonjának, az ismerősének, a barátjának. És ez az együttlevés, ez az örvendezés az, ami a Szent Háromság ünnepében teljes mértékben diadalt arat. Hogy Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek úgy tudnak együtt lenni, hogy az egy külön szeretet megélése, ünneplése. A teljes szeretet. És minden szeretet ennek a másolata, vagy ennek a leképzése, hogy hogyan tudom átadni magam a másiknak, hogyan tudok a javára lenni a másiknak, örömére lenni. Krisztusban szeretett kedves testvérek, amikor a Szentlélek Isten kiárad pünköstkor, vagyis beléjük költözik maga Jézus és elárasztja őket Szentlélekkel, attól kezdve, mivel az apostolok befogadták őt, belülről kezdték érteni Krisztus életét, s az ő országáról szóló örömhírt. És minél tökéletesebben öltötték magukra Jézust, annál mélyebben értették is őt, és az Isten ország titkait. Az Úr megparancsolta, hogy az apostolok tegyenek tanítványává minden embert. Érdekes, hogy ezzel kapcsolatban nem az volt az első utasítása, hogy tanítsátok őket, hanem ez, kereszteljétek meg őket. Felnőttek esetében előbb van ugyanis az ige hirdetés, aztán következhet a keresztség. De tény, hogy az Úrtól és az országáról való üzenet igazában belülről a maga élete számára csak az értheti, akiben a szentség révén benne él Jézus. Ő pedig iparkodik hozzáigazítani mindenkori magatartását. Gyermekkorom papja sokszor mondta, hogy a szentségek segítenek bennünket a keresztény élet megélésében. De nem fordítva kell működjünk, hogy jaj, majd amikor megszentülök, akkor szent áldozok.
hanem ezek a zarándoklatunknak az út jeledelei. Mennyországban már nem lesz szent áldozás. Ez a földi életünkre van, hogy segítsen bennünket Jézussal együtt lenni, egyesülni, vele együtt haladni. Hány keresztény halogatja a szent áldozását? Hányan élik úgy a kereszténységüket, és közben azt hiszik, hogy jó keresztények, vagyunk olyan keresztények, mint aki ott van a templomban, vagy attól, hogy nem járok templomba, én még jó keresztény vagyok. De ilyenkor mindig megkérdem, hogy hol van Jézus? Beszéljen nekem egy kicsit Jézusról. Mert az, hogy elmondok egy mi atyánkot reggel és este, az még nem kereszténység. Az, hogy az emberekkel jó vagyok, az még nem kereszténység. Azt mondja az Úr Jézus, ezt a pogányok is megteszik. Ti legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. De nem lehet nekünk földi életi mércénk, annyira vagyok katolikus, mint a szomszédom, vagy jobb katolikus vagyok, mint a másik. Vagy ha nem is vagyok jó katolikus, de hát Isten engem így is szeret. Hány mentegetőző mondatunk van, vagy bagatelizáló mondatunk, hányszor leegyszerűsítjük a hitet a saját képzésünk szerint, hogy hát Isten így is úgy is szeret, megbocsát és így tovább. De csak vizsgáljuk meg a mindennapi kapcsolatainkban, hogy ki az igazán barátunk, aki nem árt nekünk, vagy aki velünk van, együtt dolgozik velünk. És ezt az egységet ápolni, ezt az egységet tenni kell. Nem várhatom mindig, hogy a másik kérjen. A szeretet mindig megteszi a maga lépését a másik felé. A szeretet keresi a másiknak a javát. Nem csak akkor, amikor kéri a másik, hanem mindig meg kell látnunk, hogy mi a küldetésünk embertársunk felé. A jelzéseket komolyan kell vennünk. Krisztusban szeretett kedves testvérek, megkeresztelni a másikat. Elvezetni a szentségig. Ez lenne az igazi keresztény élet. Nem az, hogy hát mind a ketten hiszünk Istenbe, és akkor jól van ez így. Nem elvezetni a belső megélésig. Rokonaim, férfi rokonaim mondják, hogy minket a feleségeink vittek el, eleinte nem is akartuk, most meg alig várjuk, hogy menjünk egy-egy ilyen zarándoklatra, egy-egy ilyen lelki együttlétre. És kedves testvérek, ezt a bátorítást szeretném adni, hogy mi is legyünk eszközök a másik felé, vagy a másiknak, hogy Istenhez eljuthasson, és másokat eljuttathasson. Egyik ismerősöm azt mondta, hogy hát a szomszéd a soha nem viszi a gyermekét, de nem baj, mert én szólok, hogy majd elviszem én a gyermeket a templomba. Hát szólt is, de még nem jutottak el addig a lépésig, hogy a gyermek is a templomig eljusson. Megmaradtak csak a viccelődés terén, hogy hát akkor én elviszem, hogyha neked nincs időd. De kell egy tudatos lépés, egy tudatos döntés, és az ahhoz való hűség, ahhoz, hogy ki tudjon fejlődni bennünk az igazi Krisztus hit, az igazi Krisztus imádat, az igazi Isten félelem. És ehhez kell az Isten kapcsolat, a mély Isten kapcsolat. Ima nélkül nem megy, sem a papság, sem a keresztény élet. Hát bátorság, a Szentlélek Isten legyen mindannyiunk szívében, és éljen az Isten szeretet a szívünkbe, hogy mások is buzduljanak általunk, másokat is eljuttathassunk az Isten szeretetre. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.